0: erejét csavargatja.
1: Igen, tehát
0: el.
1: Hogy így ennek erőse, jobb színésznőnek és fiatalabbnak, most kegyetlenül fogalmazok, de ahhoz, hogy érthetőbben maradjon a dráma számunkra, ennek kellett volna lennie. Az igaz, hogy ha 20 évvel azelőtti képeit és filmjeit nézed, akkor ez tényleg egy gyönyörű nő, tehát ezt a filmet csak azok hiszik el, hogy ennek a nőnek az ujjai köré van csavarva ennyiféle ember, akik ismerik a korábbi Nora Gregor.
0: Uh-huh. És valaki, na, egyébként ennek a filmnek az egyik nagy erénye, hogy hát kevés ilyen film van, amiről úgy elröppen 90 perc megbeszélése során, hogy még 90 percig beszélgetnénk.
1: Igen, vagy egy, mondjuk egy podcastben pedig pillanatok alatt elröppen a 30 perc.
0: Jaj, nem tudom, mi lesz ezzel, de hogy valaki mondta a beszélgetésünk során, hogy ez a csaj, ez öntudatlanul kavarja a ganajt. Hogy szépen fejezzük ki magunkat, nem egy konzisztens karakter.
1: Tehát ez az osztrák kívülállás az, hogy tehát a színésznő zsidó, a filmben ő nem zsidót játszik, de van valaki, aki zsidót játszik a filmben, noha nem zsidó, ez Marcel Dalio, a Márki.
0: Már az előző filmben is játszott egyébként. Aha. Egyik főszereplője volt a Nagy Ábránnak.
1: Ő neki ez a kívülállása a társaságból. És
0: akkor nem tudjuk teljesen, hogy hogy lehet egy zsidó Márki, de akkor valószínűleg arról van szó, hogy itt a franciáknál is változik ez a társadalmi felállás, vagyis Magyarországon is. Magyarországon ekkoriban nagyon zajlik a, hogy mondják, jaj, nekem tudni kéne ezt, amikor a két társadalmi értékrend elkezd egymásra hatni, keveredni, stb., amit a Nosztifjú esete Tóth Mariban Mikszát tökéletesen ábrázol. Egyébként Mikszát az azért jó példa, mert nagyon-nagyon szerette Renoir Mikszátnak a regényeit, ugyanis a Mikszát regényekben látjuk azt, hogy bemutatja ezt a elképesztően korrupt, idióta, érték nélküli, dekadens gentri világot, és közben egyetlen egy rosszalló megjegyzés nincs, ő szeretettel, derűvel, humorral, anekdotáról anekdotára mutatja be őket, és itt is az van, hogy mondjuk nem az a Mikszáti derüljön át, de olyan nagy ítélkezéssel biztos, hogy nem találkozunk.
1: A Márki az, aki abban is kívülálló, hogy a burleszk világából jön ez a színész. Ő tűnik annak, aki átlátja a játék szabályait. A film címének fordítóját kivégeztetném. És nem azért, mert nem magyarosan fordította, ugye néven nélkül játékszabálya a film címe, hanem minden más nyelven olyan erősen jön elő, persze ott fordítva alkalmazzák a birtokos szerkezetet, tehát előbb van a szabálya a játéknak, tehát magyarul a játék szabályai, és ugye milyen játék szabályairól van szó? Ez egy társadalmi vígjáték, amiről beszélünk, ismerni kell a játéknak a szabályait. Mondhatom általánosságban, hogy az életnek a szabályait, szerintem ezen figurák egyike se ismeri az élet szabályait, most bölcsességi értelemben, de a társasági életnek a szabályait, azt ismerni illik, és akiket itt sorolgatunk, még a Roland Tuten által játszott repülőpilóta is kilóg a társaságból, ők olyanok, mintha vagy nem ismernék, vagy fittyet hánynának a társaság szabályaira, és akkor ez a repülőpilóta halálához is vezet egyébként.
0: Hát ugye az életünknek egy csomó játékszabálya van, társadalmi szabályok, pont ne lógj ki nagyon a sorból, normalitás megvéd, vagy tarts be a törvényeket, van a kommunikációs szabályaink, nem mindig azt mondjuk, amit gondolunk, én nagyon sokszor így vagyok ezzel, érzelmi szabályaink, de azokat kontrollálni kell, gondolkodási szabályok, keres általában mondjuk okot a dolgok mögé, időszabályok, kapcsolati szabályok, stb. Stb. Írta eszembe itt a film kapcsán egy ismerősöm, aki 35 évesen belépett egy munkahelyre, és rányomult minden nőre. 30 és 40 közötti magányos szívekre, egymás után vagy egyszerre, szinglikre, elváltakra, özvegyekre, de a házasságban élők sem gátolták meg kedves ismerősünket, hogy próbálkozzon, és akkor vagy sikerült, vagy nem, és hát nem telt el pár év, és ezen munkahelyen prédák, romok, lövészárkok, mindenfelé.
1: Ez egy jó film lenne.
0: Jó film lenne, házasságot is szétrobbantott, és amikor a cég vezetője felvetett, hogy esetleg elmehetne más munkahelyre, Ő volt fölháborodva, hogy távozom innen a lúzer, akit nekit felszarvazott, meg az, akinek ez nem tetszik, stb. És még meg is fenyegette a cégvezetőt, hogy feljelenti, mert ő csak egy gyenge nő, na mindegy, nem is akarok folytatni. Ő nagyon-nagyon sok, szabályt megszegett, kezdve a házi nyullal, apropó, beszéljünk a nyulakról.
1: Igen, de a szabályokat még nem hagynám abba. A filmben nincs főgonosz, noha egy gyilkosság történik, a főgonosz az a szabályok, mégiscsak. Ezeket a szabályokat egyrészt ismerni kéne, gyönyörűen mondja az angol, hogy in the know, tehát, hogy a tudomásában van. A magyarul úgy mondanánk szerintem, hogy érti a csíziót. A csízió az a naptárnak, a kalendáriumnak a régi neve.
0: Mámetov Máricskú, mi így mondjuk ezt Csehszlovákiában.
1: Így is van.
0: Ismerjük a dörgést.
1: A dörgés, de jó. Igen, ezek mind jó fordítások. Tehát, hogy átlátja nem az a életet, citán. Mert az életet azt a filozófus látja, és a teológus, meg a művész. Hanem a konkrét a mikrotársadalomnak a szabályait, érteni kell a csíziót, és mik itt a szabályok? Az, hogy nem kell hűségesnek lenned a házastársadhoz, nyugodtan lehet szeretőd, de tarts tiszteletben a házastársad személyiségét, hogyan, ennek nyilván megvannak módjai, tehát, hogy nem túl feltűnően csinálod, meg nem beszélsz róla, meg nem dörgölöd az orra alá, és így tovább.
0: Oké, akkor innentől kezdve az első, aki megszegi a szabályokat, az André, a film elején, aki, mint mondtuk, egy nemzeti hős, bár vitatkoznék, mert most már ő csak rekorder.
1: Már átrepülték azt
0: igen, a igen, bár fontos stratégiai jelentősége is lehet neki, meg ő egy nagyon nagy karriert is felépíthet majd, és mostantól lehet majd igazi hős, de egy játékrontó, ünneprontó, a nép bálványként, hősként ünnepli, ő meg mint egy kisgyerek ott picsok, hogy
1: erről
0: nem
1: kéne
0: jöttek.
1: Egy szakdolgozat a játékrontókról és az ünneprontókról.
0: Ez nagyon jó, tehát lehet, hogy megírom akkor.
1: Jó. Ezek a szabályok, ezek az erkölcsi értékekkel nincsenek kapcsolatban, hagyjuk is az erkölcsi értékeket. Ha figyelmen kívül hagyod, és akkor talán ez a legfontosabb szabály, hogy megcsalhatod, és lehet nemi kapcsolatod, de ne szeress bele. Ha bele szeretsz, vesztettél. Ha túl komolyan veszed a másik feltételezett érzéseid, de különösen a saját érzéseidet, tehát tulajdonképpen ne legyenek érzéseid, akkor vesztettél és összeroppansz. Nyilván, ahogy így most ezt előadtuk, tehát az erkölcstől elszakítás, érzelemtől elszakítás, ez azt jelenti, hogy az emberi természetettől vagy elszakadva, az élet ilyen laposságokban, az élet legkomolyabb, legszebb dolgai, szeretet, szerelem, testi egyesülés, ezek a legfelszínesebb szintjükön vannak csak értelmezve, és így is kell, különben vesztesz.
0: Szóval, hogy például már ennél az Andrénál is fölmerül, hogy tényleg szerelmes Krisztinbe?
1: Biztos, hogy nem, ez csak az agyában
0: létezik. Schumacher tényleg szerelmes a Lizettbe? Ugye felesége olyan, mintha ő inkább birtokolná.
1: Külön is élnek, az egyik a városban, a másik
0: és a Lizett az nem is szeretne, inkább az úrnője mellett van Párizsban, mint a férje mellett vidéken. Ugye érdekes, hogy a szexualitást se látjuk, és de nem... mégis van bennünk valami felháborodás.
1: Igen, de hogy, tehát nem csak, hogy nem látjuk, jó, hogy nem látjuk, azt mondjuk csinálják, de hogy azt se látjuk, hogy igen, hogy lenne valami érzéki bizsergés, ezt se látjuk, nincsen,
0: akkor
1: csak pofáznak róla.
0: Játék.
1: Ez játék.
0: Ez nagyon érdekes. Bocsánat, a szexuális kapcsolataik, vagy nemi együttléteik lennének, de nincsen azokban a szívük, akkor lehet, hogy ugyanúgy nem egy nagy dolog az az egész. Lehet, hogy csak rutinból lennének amúgy együtt.
1: De lehet, hogy az már nem is kell. A játék üzése az ezt jelenti, hogy megcsalom.
0: Nekem egyik cimborámnak volt egy olyan szerelmi története, hogy elindult, elkezdtek találkozgatni a lányjal, és érezte, hogy a lány az jégcsap, és a lánynak valahogy bele kell szeretnie, hogy itt valami áttörés legyen, és picit hamarabb kéne menni neki, és mesélte nekem, hogy volt egy olyan pillanat, hogy azt érezte, hogy na most beleszeretett a lányba, és akkor szakított vele, mert tudta, hogy ennek nagyon-nagyon rossz. Most itt zuhanás fog következni, és most kéne még talpra esni.
1: Érdekes, hogy a rendező is bejátsza ezt a szerelmi játékot, tehát a vágója a filmnek az a felesége, Marguerite Renoir,
0: de közben
1: szerelmes lesz a főhősnőbe, Nora Gregorba, kiszeret a főhősnőből, szakítanak, és az általa 12 éve ismert gyermekei dadáját veszi majd majd feleségül. Tehát ez
0: úgy, hogy úgyhogy saját dadája volt neki az egyik első nagy szerelme, élethosszig kitartóan.
1: Adada, igen.
0: Na és akkor önmagáról is szól ez a film kőkeményen. A másik, ami még nagyon fontos, egy, hogy hol vannak a gyerekek. Tehát, hogy ebből érezzük, hogy itt valami végzetszerűen el fog veszni.
1: Tényleg, igen, az mintha el lenne vágva, nyilván vannak, csak ők máshol.
0: Nem biztos, mert semmi, ha még témaként se jönnek elő, akkor aztán nekem eszembe jutott, hogy azért az Y nemzedéknél még nagyon-nagyon ment az exeknek a tartása, tehát hogy azért ismerek olyan fiút, meg olyan lányt, aki mögött 30-40 ex van, és hogyha ezek tudnak találkozni egy budapesti belvárosban, akkor egyszerre kellemetlen is lehet, de egyszerre valami hasonló túllépési képességgel, mint ami itt sincs meg a szereplőkben.
1: Azért ugye nagypár jó tanácsai, tehát vegyél egy világhírű festő apukát, és úgy rendezél filmet, a segéd operatőrnek kért föl a később világhírű váló fényképészt Henri Cartier-Bresson-t, a ruhákat ki más tervezni, mint Coco Chanel.
0: Mert szórakozték.
1: Ez így van, ez így igen. Van, Gyula. Ha ezeket betartod, Gyula, akkor jó lesz a filmed.
0: A szerelmi háromszögeknél kulcskérdés, hogy ki mit tud. Hogy a szerető számára hűségesebb, vagy informatívabb a szerelmes, vagy a társa számára, és itt nem is tudom, hogy pontosan...
1: És sokszor az a megcsalás nem is a testi, hanem hogy mögötte igen. Intézted, nem mondtad el, hazudtál neki.
0: És valaki mesélt nekünk egy ilyen történetet, hogy egy híres magyar poliamóriában élő párnál ki van adva, hogy mehet a férfi, vagy talán a nő is máshova mondanám, hogy aludni, de nem mehet nemiség
1: csókolózni,
0: de nem aludhat ott. És ebbe belegondolva...
1: Az a főbűn.
0: Igen.
1: A kapcsolat ellen tudni illik.
0: Szabi, egy szép idézetet mondjál.
1: Ja. Van egy jó idézet a filmben, a világban csak egy rettenetes dolog van, hogy mindenkinek megvannak a maga indokai. Ha belegondolunk, ez tényleg rettenetes, másképp fogalmazva mindenki bármit elkövet, és ezt marha jól meg tudja indokolni. Mindenki meg fogja találni az igazolást, fölmentést a cselekedeteire, és ha mindenki ilyen, és a társadalom is ilyen, belegondolunk, ez egy borzalmas világ. Innentől kezdve ez egy borzalmas világ. Játékszabály! Jean Renoir 1939. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Többek között arról, hogy 8500 robotot, köztük 5000 robotkutyát indít el Kína a villanyoszlopokra, hogy miről van szó egészen pontosan, ki fog derülni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, ez is egy érdekes téma, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna. Annyit elárulok előre, hogy egy vérnyomás csökkentőben találták meg azt a hatóanyagot, amit egyébként nagyon régóta keresnek a kutatók. Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére csökkenhet. Hú, de érdekes, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy a kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén. Ami még aktualitás volt az elmúlt időszakban, hogy május 8-án 100. életévét töltötte be David Attenborough, a brit természetfilmes és természettudós. Ebből az alkalomból azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen technológiai forradalmat vezényelt le, többet is. David Attenborough a 70 éves televíziós természetfilmes munkássága során. De mindenek előtt egy szintén érdekes témával indítunk. A mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Ezt azért jó tudni. Lássuk, hogy miről van szó. Az automatizált tartalomgyártás robbanásszerű növekedése alapjaiban változtathatja meg a podcastek ökoszisztémáját, írja az sg.hu. A platformok és a hirdetők nehéz helyzetben vannak, a minőség és a hitelesség kérdése is egyre fontosabbá válik. De csak hogy értsük, és bizonyos számokat is megtudjunk mindezzel kapcsolatban, 8 hónappal ezelőtt létrejött egy új podcast startup, amely nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készít mesterséges intelligenciával. Az iparági megfigyelők gúnyolták a cég erőfeszítéseit, miközben a cég alapítója közölte, hogy mindenki csak azért van felháborodva, mert pontosan tudja, hogy ez a jövő. Ezek után a cég új adatokat osztott meg, miszerint a vállalatnak ma már több mint 10 000 aktív műsora van, és több mint 2500-at készítettek az előző 3 hétben. A csapat egyébként 48 óra alatt például 877 új műsort tett közzé legutóbb. De hogy értsük, hogy milyen podcastekről is van szó, például az Amazon elindított egy funkciót, amely egyfajta podcastként magyaráz el egy terméket, két műsorvezető beszélgetésével és a felhasználók kérdéseinek megválaszolásával, vagy ott van Adam Levy, aki egy Epstein-aktákon alapuló mesterséges intelligencia generálta podcasttel ért el sikert, majd új céget indított, hogy folytassa ezt az irányt, tervei szerint havonta 120 epizódot készít, amelyeket napi írott tartalom egészít ki. A helyzet még bonyolultabbá válik, amikor a pénzről van szó. Ezek közül a podcastek közül ugyanis sok, legalább egy olyan ingyenes szolgáltatáson fut, amely nulla belépési korláttal engedi be a műsorokat a hirdetési piac térbe, ami azt jelenti, hogy ezek a műsorok és a tárhely szolgáltató minden egyes hallgatás vagy letöltés után bevételhez jutnak. Egyébként valószínű, mondják a szakértők, hogy ezek közül, a több ezer műsor közül a legtöbb nem ér el nagy közönséget, összességében azonban a hallgatók és a bevételek összeadódhatnak. A kérdés az, hogy a hirdetők hajlandók-e társulni mesterséges intelligencia által generált tartalommal. A szektor szereplői szerint ez egy fontos szakmai kérdés lesz a jövőben.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, adta hírül a Covid, miután a holland Hondius óceán járó hajó utasai közül már hárman meghaltak azt követően, hogy megjelent a fedélzeten a hantavírus. Egy nemzetközi kutatócsoport olyasmire készül, amit még egyetlen nyugati laboratóriumnak sem sikerült elérnie, hatékony védőoltást fejleszteni a fertőzés ellen. A projekt hármas együttműködésben valósul meg, egy bristoli startup fogott össze a hantavírus elleni antigént kifejlesztő texasi céggel és a vakcinákat előállító dél-afrikai céggel, tehát így néz ki az együttműködés. Bár a projekt már több mint két évvel ezelőtt, 2024. januárjában elindult, a most kitört hajójárvány sürgősebbé tette az erőfeszítéseket. Az egészségügyi világszervezet szerint jelenleg egyébként sem engedélyezett antivirális kezelés, sem vakcina nem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg lehet kezelni, a légzőszervi, szív- és veseszövődmények ellen küzdve. A kórokozó az úgynevezett andoki vírus, amely elsősorban Dél-Amerikában honos, és ez az egyetlen az ismert hantavírus fajok között, amely bár rendkívül ritka esetben, de emberről emberre is terjedhet. Az elsősorban rákcsálók által hordozott és terjesztett hantavírus globálisan ritka kórokozónak számít, becslések szerint évi néhány tízezer fertőzés történhet, nagyrészt Ázsiában és Európában. Egyébként, de az itt terjedő vírusfajoknak viszonylag alacsony a halálozási rátájuk, és elsősorban vérzéses lázat vagy veseelégtelenséget okozhatnak. Ezzel szemben az amerikai kontinensen terjedő formái súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhatnak, amelynek halálozási aránya az 50%-ot is elérheti. No, de lássuk, hogy hogyan áll a hantavírus elleni vakcina fejlesztés. Magának a vakcinának a fejlesztésének a kulcsa egy úgynevezett enszilikálásnak nevezett forradalmi eljárás, amelyen már több mint 15 éve dolgoznak. A módszer lényege, hogy a vakcina aktív fehérjéjét szilícium-dioxid héjba zárják, vagyis gyakorlatilag egy mikroszkópikus homokszemcsébe foglalják, amitől az oltóanyag szobahőmérsékleten, sőt, akár 100 fokos melegben is stabil marad, és hűtés nélkül akár 3 évig is eltartható. Ez különösen fontos a hantavírushoz hasonló fertőzések esetén, amelyek jellemzően olyan távoli, vidéki területeken jelennek meg, ahol a hűtőlánc fenntartása nehézkes vagy lehetetlen. Becslések szerint jelenleg a vakcinák közel fele megsemmisül szállítás és tárolás közben, a hűtés pedig akár 80%-kal is megdrágíthatja az előállítási költségeket, így az enszilikálás mindkét problémát orvosolhat, és akár a vakcinák drónnal történő kiszállítását is lehetővé teszi. Miközben a hantavírus elleni vakcina egyelőre fejlesztés alatt áll, a jelenlegi járvány rámutatott, hogy mekkora űr tátong a globális járványügyi felkészültségben ezen a területen. A világon kizárólag egyébként Dél-Koreában és Kínában léteznek engedélyezett hantavírus vakcinák, ezek azonban más fajokat céloznak, és az andoki vírus ellen nem hatékonyak. Hamarosan újabb témával folytatjuk, ha már arról volt szó, hogy mennyire gyorsan érkezik el a hantavírus elleni védőoltás, akkor most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban juthatunk el a Marshoz egy másik útvonalon, ugyanis találtak egy gyorsabb utat a Marshoz kutatók, a korábban kalkulált menetidő állítólag a felére is lecsökkenhet. Hamarosan mondom, hogy miről van szó.
0: Hírek a tudomány világából.
1: Elképesztő, de találtak a kutatók egy gyorsabb utat a Marshoz. A korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Ezt adták tudtára a világnak egy egészen friss tanulmányban, amely szerint az aszteroida pályák geometriájából merített ötletek révén akár egy éven belül is teljesíthető lenne egy oda-vissza út a Marsra, adta hírül a Portfólió tudományos rovata. Ez a megoldás nagyjából a felére csökkenteni, tehát a jelenlegi tervekben kalkulált körülbelül 14 és 20 hónap közötti időszakot az oda-vissza menet időre, amely a jövőbeli emberes küldetések egyik legnehezebb pontját jelenti. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a Mars elérése 7, illetve 10 hónapot vesz igénybe, mivel a Föld és a Mars csak 26 havonta kerül olyan kedvező helyzetbe, amely lehetővé teszi az üzemanyagtakarékos bolygók közi utazást, az űrhajósoknak meg kellene várniuk a következő indítási ablakot, emiatt egy teljes küldetés közel 3 évig tartana. Az idén áprilisban megjelent kutatás szerint azonban létezhetnek ennél lényegesen gyorsabb útvonalak is. A brazíliai Észak-Rio de Janeiro-i Állami Egyetem kozmológusa 2015-ben föld közeli aszteroidák tanulmányozása közben jutott egyébként arra a felismerésre, hogy mindez lehetséges volna. A 2001 CA21 jelű kisbolygó korai, még pontatlan pálya adatai azt sugallták, hogy az égitest olyan ritka útvonalat követ, amely metszi mind a Föld, mind pedig a Mars pályáját. Bár a későbbi mérések pontosították az aszteroida valós útját, a kezdeti geometria értékes támpontokat kínált az úgynevezett ultragyors bolygóközi útvonalak tervezéséhez. A kutató a két térbeli pont közötti lehetséges pályákat meghatározó úgynevezett Lambert módszert alkalmazta. Ennek során a vizsgálatot az aszteroida pálya hajlásának mintegy 5 fokos sávjára szűkítette, és így elemezte a 2027-es, 29-es és 31-es Mars szembenállásokat. Számításai szerint a közeljövő technológiájával egyedül a 2031-es indítási ablak kínál reális lehetőséget egy ilyen gyors utazásra. Ebben az időszakban a Föld és a Mars között egy oda-vissza küldetés mindössze 153 nap lenne, vagyis nagyjából 5 hónap alatt teljesíthető lenne a táv. A kutató azt is kiszámolta, hogy az űrhajó 2031. április 20-án indulhatna a Földről, és 33 nap alatt el is érni a Marsot ezen az útvonalon keresztül. A legénység körülbelül 30 napot tölthetne a Mars felszínén, majd a jármű június 22-én indulna vissza, és szeptember 20-án érkezne haza. Az elképzelés egyelőre nagyrészt elméleti, megvalósíthatósága erősen függ az űrhajó kialakításától, a hasznos teher tömegétől, valamint az alkalmazott meghajtó rendszertől. Szoktuk mondani, az ember lehet, hogy nem nyugszik addig, ameddig el nem jut a Marsra. Ami bennünket illet, vissza is térünk a Földre, ugyanis olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amelyre senki nem gondolt volna,

0: Találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag az úgynevezett kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Az emberiség számára egyébként egyre nagyobb gondot jelentenek azok a baktériumok, amelyek már képesek ellenállni a legerősebb antibiotikumoknak is, így pedig már életveszélyes fertőzést is okozhatnak. A leküzdésükre tehát most egy nem várt helyről érkezhet a segítség, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként az egyik texasi egyetem tudósai jutottak mindenre. A kutatócsoport szerint ez a baktérium nem reagál a meticillin kezelése, ezért MRSA néven is ismert a kórokozó. A laboratóriumi és állatkísérletek során a gyógyszer károsította a baktérium sejthártyáját, ami megzavarta a sejtek működését, és végül elpusztította a baktériumot. A kutatócsoport szerint a kandezartán szilexecil az egyik legizgalmasabb hatóanyag, amit az utóbbi években az MRSA kapcsán találtak. A baktérium legyőzése kulcsfontosságú az egészségügy számára, hiszen 2019-ben mintegy 1,27 millió halálesetért volt felelős világszerte. A tudósok képalkotó technológiák segítségével is vizsgálták, hogy miként hat az MRSA-ra a kandezartán szilexecil. Azt találták, hogy a hatóanyag a baktérium sejtmembránjához tapad, majd megbontja azt, ami végül a baktérium elpusztulásához vezetett. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer lyukakat ütött a baktérium membránján, amelyeken keresztül a sejt belső részei egyszerűen kiszivárogtak. A kutatók remélik, hogy a jövőben embereknél is megvizsgálhatják ezt a bizonyos baktériumölő hatást. Azt is mondhatnám, hogy maradunk az orvostudománynál, ugyanis az életünk megmentéséről lesz szó még a következő percekben egy másik hír kapcsán, de tulajdonképpen már a technológia világában fogunk járni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, adta hírül az Origo tudományos rovata. Az OpenAI bevezet egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Arról van szó, hogy amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a chat üzenetek belső átvizsgálását követően a cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot. A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetés indító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkalni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot. Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll, ugyanis az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak már pert. Ezekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt, egyes esetekben ösztönözte is őket az önkárosításra. Ezt a funkciót várhatóan néhány héten belül aktiválja majd az OpenAI, de első körben csak pár országban, többek között Dél-Koreában élesítik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Május 8-án 100 éves lett David Attenborough, aki minden bizonnyal a világ legismertebb és legnagyobb hatású természetfilmese. Egy ideje már a Föld élő lelki ismerete is, hiszen próbálja felhívni a figyelmet a klímaváltozás és a természetpusztítás visszafordíthatatlan következményeire. A háromszoros Prime Time Emmy-díjas angol természettudós és dokumentumfilmes, aki 1926-ban látta meg a napvilágot Londonban. Elképesztő 100 év, és David Attenborough még mindig nagyon aktív, kiáll a kamera elé, és bátran elmondja a véleményét lényegében bármiről, még mindig forgat, és valószínűleg nagyon sok mindent el lehetne mesélni az élet útjáról. De vizsgáljuk azt meg most abból a szempontból, hogy hány

0: élettechnológiai forradalmat vezényelt le. A 100 éves Sir David Attenborough, ezt se felejtsük el, a természettudós életének nagy részét esőerdőkben kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet épített fel a televíziós természettudomány dokumentum műfajban, és nevéhez számos technológiai innováció kötődik. Például ikonikus sorozataiban, például a Bolygónk című sorozatban számos olyan technológiai innovációt használt, amelyek akkor példanélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak. Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások, vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök. Aztán például a 2006-ban bemutatott Bolygónk a Föld című sorozata az első teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, amely végül óriási globális sikert aratott. Ennek egy jelenete azt mutatja, amikor helikopterrel és egy speciális több százezer dollárba kerülő kamera stabilizáló rendszerrel készül a felvétel. Ez akkoriban teljesen korszakalkotó megoldásnak számított a maga műfajában, és két évtizeddel a készítését követően a drónkorszakban is lélegzetelállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét. Attenborough emellett a VR technológia jelentőségét is hamar felismerte, és tábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra. Aztán a közösségi médiát meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt 1 millió követője lett, ezzel Jennifer Aniston korábbi rekordját is megdöntötte. A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van, hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake videókkal, amelyeket Attenborough narrál, de a mesterséges intelligencia kutatásban is szerepe van, méghozzá az AI modellek intonációjának kialakítása során. David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja egyébként Végvári Tamás volt, aki Harrison Fordnak és Robert De Niro-nak is kölcsönözte a hangját. De ez csak úgy mellékesen egy információ, természetesen nem ez a legfontosabb David Attenborough-t illetően, egy biztos, a televíziózás történetének egyik leghitelesebb embere, 7 évtizeden narrálja a Föld bolygónkat, és tanít minket arra, hogy tiszteljük, óvjuk a Földet, hiszen csak egy van belőle.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén nézzünk rá arra a robot dömpingre, amelyet már műsorunk elején is ígértem, illetve említettem. 1 milliárd dolláros robotikai beruházást tervez Kína, amelynek a keretében 8500 darab mesterséges intelligenciával működő robotot, elsősorban egyébként négylábú robotkutyákat vetne be arra, hogy ellenőrizzék a villamos energiahálózatokat, és ha kell, akár karbantartási feladatokat is végezzenek. Igaz, ekkor már humanoid és kétkarú robotok is segítenének, tehát a karbantartáskor. Míg a robotokat olykor ellenszenv kíséri azzal összefüggésben, hogy elveszik az emberek munkáját, a kínai kezdeményezés épp a kockázatok alól mentesíteni a hús-vér munkavállalókat, írja a HVG tudományos rovata. A beszámoló szerint a robotok számos feladatot látnának el 26 tartományi régióban, olyan feladataik lennének, mint a távoli alállomások ellenőrzése, az átviteli hálózatok felügyelete, valamint a karbantartás veszélyes vagy nehezen elérhető környezetben. A terep, illetve a feladat kiválasztása egyébként nem véletlen, az elektromos hálózatok ugyanis egyre fontosabb szerepet töltenek be a mindennapokban, miközben egyre nagyobb nyomás alatt állnak, például a mesterséges intelligencia óriási fogyasztása és az előregedő infrastruktúra miatt. No, de visszatérve erre a robot hadseregre, mert hogy tulajdonképpen így is titulálhatjuk a 8500 katonából álló robot osztagot, amelyből 5000 lenne négylábú robotkutya, ezeket tehát járőrözésre és ellenőrzési feladatokra vetnék be, elsősorban egyébként a hegyvidéki terepeken. Ezeken kívül lenne 500 darab humanoid, vagyis emberszerű robot, és 3000 kétkarú kerekes egység az összetettebb nagy kockázatú műveletekre. Egyébként érdekes a kérdés, mert miközben számos ország villamos energiahálózatának teljes felújítására van szüksége a korszerű igények kielégítése érdekében, addig Kína úgy tűnik, hogy a robotkarbantartásban bízik az infrastruktúra élettartamának meghosszabbítása érdekében. Meglátjuk, hogy hogy válik be hosszú távon. Ki tudja, melyik következő tudományos magazinunkban fogunk beszámolni már a tényekről, ami a robot hadsereget illeti. Ma is számos érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal ugye, hogy őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, és hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Szó volt arról is, hogy találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet, és azzal is foglalkoztunk, hogy miután egy holland óceánjáró hajó utasai közül többen is meghaltak hantavírus fertőzésben, megnéztük, hogy egyébként egy nemzetközi kutatócsoport mire készül ezzel kapcsolatban. Hatékony védőoltást szeretnének fejleszteni a fertőzés ellen, egyébként nem most kezdtek bele a munkába. A projekt már több mint 2 éves. És magazinunk legelején foglalkoztunk azzal is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Elképesztő számokat soroltam. 8 hónappal ezelőtt jött létre egy új podcast startup, nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készítenek mesterséges intelligenciával, úgy, hogy a vállalatnak már több mint 10 000 aktív műsora van. Az egyik legutóbbi alkalommal 48 óra alatt 877 új műsort tettek közzé. Elképesztő számok, elképesztő tartalmak. És remélem, hogy mindenki jól érezte magát a mostani tartalom hallatán. A Tudomány mai állása című magazin ezzel búcsúzik, én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt, hogy jól válogassuk meg a podcast tartalmakat.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallják. 11. tanulmány. Szabadság Krisztusban. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök benneteket. A mai tanulmányunknak az a címe, hogy Szabadság Krisztusban. A szabadság ez egy nagyon fontos kifejezés a Szentírásban. A szabadság az azt jelenti, hogy az ember szabadnak érzi magát, az ember cselekedetei őszintén, tisztán motiválják, nem bizonyos múltban megrögzött szabály szerint él, hanem szabadon él, és ebben a szabadságban valósítja meg azt, hogy ő az Isten gyermeke. Persze gyorsan mondhatjuk, hogy a szabadság meg a szabadosság nem ugyanaz. És a másik szó a Krisztusban. Ez az en Christo Pál apostolnak egy nagyon fontos teológiai kifejezése. Mert nem úgy van, hogy élünk mi, és valahol van Krisztus, és akkor valamilyen kapcsolatba kerülünk vele, hanem benne vagyunk, benne élünk, benne mozgunk, minden porcikánkkal, és Galácia beliekhez írt levélben ezt magyarázza el Pál, hogy mit jelent szabadság Krisztusban. A két fogalom elválaszthatatlan. Nem külön van szabadság és Krisztusban, hanem a szabadság Krisztusban. Ez egy összetartozó, felbonthatatlan, összetartó erővel rendelkező kifejezés. Nézzük, Erzsikét kérem, hogy olvast föl az ezzel kapcsolatos Galata 5.1 alapigéjét.
2: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
1: Tehát itt két kifejezést hallottunk, a szabadság és a szolgaság. Mit értünk szabadságon és szolgaságon? Kinek mi jut eszébe ezzel kapcsolatban? Tivadar?
3: Úgy gondolom, hogy a mai társadalom egy olyan társadalom, amikor az embernek meg kell felelni bizonyos követelményeknek. És önmagában véve ez nem rossz, hogyha próbálunk megfelelni, de amikor már egy ilyen görcsös megfelelés, amikor már egy olyan ránk kényszerített valami, tehát nem szívből jövő, természetellenes valami, akkor ez már megnehezíti az életünket, illetve rá nehezedik súlyként a mi életünkre, és ez úgy gondolom, hogy nagyon nagy stresszet jelent az ember számára. És azért lényeges úgy gondolom ez a tanulmány, hogy megértsük jól, hiszen nem csak a galatáknak volt ez nagy problémájuk, hanem mai keresztényeknek is.
1: Bizony, törvényeskedés. Az egyik ugye ez a kifejezés. És bennünket, adventistákat még különösebben veszélyeztet, hiszen mi valahogy a 10 parancsolatnak a nyomatékát mindig hangsúlyozzuk, fontosnak tartjuk, és nem szabad elfeledkezni a Krisztusban való szabadságról. Nem a törvényeskedés, hanem Krisztusban való szabadság emel bennünket föl Istenhez. Parancsolj!
4: A Galata 5.1 kapcsán eszembe jutott a Róma 6.2, ami így hangzik, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban. És az jutott eszembe, mintha Pál azt mondaná, hogy most nehogy már visszafejlődjünk. Hát örüljünk annak, hogy végre Krisztus megváltott bennünket, és ez a megváltás, ez grátis nekünk, ez ajándék, amit el kell fogadni. És eszembe jutott az a rabszolgának a története, amit biztosan már hallottatok, hanem akkor most elmondanám. Volt egy rabszolga, aki senkinek nem kellett. És egyszer csak, mégiscsak jött egy úr, és megvette, és azt mondta a rabszolga, hogy ő bár pedig nem hajlandó dolgozni egyáltalán, nem hajlandó semmit csinálni. És azt mondta az ura, aki megvette, hogy nem is szükséges, hogy te dolgozz. Azért vettelek meg, hogy szabad legyél. És erre a rabszolga leborult az ura lábához, átfogta, és azt mondta, örökké téged akarlak szolgálni, és örökké itt akarok nálad maradni. És azt hiszem, hogy az egész Krisztus szabaddá tett gondolatmenetet, vagy kört szerintem nagyon jól szimbolizálja ez.
1: Krisztus rabszolgává vált, hogy mi szabadok lehessünk. Menjünk tovább. Gyula, parancsolj!
5: Én még elolvasom János evangéliumának a 8. fejezet 31-32. Ha ti megmaradtok az én beszédeimbe, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddokká tesz titeket. Tehát én úgy gondolom, hogy a konfrontáció azért itt kezdődik, és a farizeusoknál itt ütik ki a biztosítékot, mikor hogy a Jézus tesz titeket szabaddá. És a gyülekezetnek a problémái valahol itt kezdődnek, hogy nem tudják elfogadni, hisz ha a kortörténetet nézzük, akkor Izrael már több száz éve rabságban van, és hát ez megint összeegyeztethetetlen a zsidó gondolkodással.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
6: Egyszer hallottam egy különleges mondatot, valahogy úgy hangzott, hogy a szabadság egy különös ajándék az ember számára, szabadságomban áll eldönteni, hogy kinek akarok szolgálni. Mert egyébként mindenképpen szolgaságra vagyok rendelve, mint ember, vagy Istennek, vagy a másik oldalnak fogok szolgálni. Most ez úgy tűnik, mintha kelepce lenne, de nem. Mert én azt hiszem, hogy ez attitűd. Tehát a szolgaságra az ördög, a sátán becserkész. Még akkor is, hogyha ez vallásos színezetű szolgaság, becserkész bele az ördög úgy magával ránt. Isten viszont felszabadít arra, hogy elfogadva az ő uralmát, de szabad akaratommal kövessem, szolgáljam őt, és segítsem az embertársaimat ezt érteni. Tehát ez egy óriási különbség, de ez mindenképpen egy lelkületi hozzáállás.
1: Köszönöm szépen, parancsolj!
7: Azzal kezdted, hogy az a témánk, hogy szabadság Krisztusban. Én ezen gondolkodom azóta is, hogy ha tetszik, ha nem, ez tulajdonképpen egy korlátozás is. Mert a mai ember a szabadságot azt nagyon szeretné kiterjeszteni. És mindenben az a szabadság, ami nekem jó, körülbelül. Független, igen. Nincs fölöttem korlát, nincs szabályrendszer. Magyarul én vagyok a szabály, és én vagyok a legtetején. És ez a szabadság nem létezik. Tibor is erről beszélt, hogy valakinek mindenképpen szolgál az ember. Tehát én vagy elfogadom azt, hogy Krisztus egy teret rendelt számomra, ami nagyon jó tér, és igazán itt tudok kiteljesedni, ebben a szabadságban tudok ember lenni a szó igazi értelmében, vagy pedig ezt nem fogadom el, próbálom az én korlátaimat feszegetni, és hát akkor az ördög rabszolgájává válok.
1: Így van. Köszönöm szépen. Röviden, aztán megyünk.
8: Egy mondatot, hogy az az ember, aki szabadon szolgálja Jézust, azt kívülről is meg lehet ismerni a messziről, mert aki nem, az fogcsikorgatva szolgál, aki meg szabadon, az felszabadulva és örömmel, és ez messzire látszik minden keresztényen, hogy ez így van.
1: Köszönöm szépen. Szóval látni azt is, ha valaki szolgaságból követi Krisztust, és ha valaki őszintén szabadságból követi Krisztust. Menjünk a hétfői gondolathoz, és nézzük ezzel kapcsolatosan. Krisztus szabaddá tett bennünket. Esztert kérném, hogy légy oly kedves, és ezzel kapcsolatosan olvast föl számunkra.
9: Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.
1: Köszönöm szépen, bejött egy újabb fogalom, az igazság. Ugye? Tehát bűn, kegyelem, igazság. Ezek egymás kizáró fogalmak, legalábbis a bűn, meg az igazság, meg a kegyelem, ugye? Tehát lehet látni, hogy az ember szabadságából adódóan választhat, mármint amennyi megmaradt még választási lehetőség, hiszen abszolút módon mi nem vagyunk szabadok, mert bennünk van a bűn utáni vágy generációkon keresztül, ami kromoszómáinkba örökölődve ott van, de azért valami még maradt a szabadságnak a lehetőségéből, és ezt nagyon-nagyon szépen fogalmazza Pál apostol itt a Róma beliekhez írt levélben. Úgy gondolom, hogy ezt jó, ha megértjük, és ezzel kapcsolatosan így is cselekszünk. Kinek vannak gondolatai? Tivadar?
3: Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szabadság, hiszen sokszor szoktak erre hivatkozni. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekem ne parancsoljon senki. Én azt teszek, amit akarok. De valójában azt tesz az ember, amit akar? Hát ugye elhangzott már az előzőekben is, hogy ez nem így van, hogy valakinek a szolgálatában vagyok. És Pál apostol itt azt mondja, hogy ne uralkodjék a bűn rajtunk. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én megtehetek bármit, akár dohányzás, akár megsérteni a másik embert, vagy akár kárt okozni valakinek, én megtehetek bármit. Én viszont azt mondom neki, hogy én szabad vagyok ezektől a dolgoktól, tehát nekem szabad nem rágyújtanom mondjuk egy cigarettára, szabad nem rosszat szólnom, szabad nem kárt tenni valakinek. És valójában itt derül ki igazán, hogy én vagyok az igazi szabad ember, mert ha visszatérek mondjuk a dohányzásra, ugye aki dohányos, az jól tudja, hogy nem akkor gyújt rá, amikor ő akar. Bár ezt mondja, hogy én bármikor le tudom tenni, meg én bármikor le tudok szokni róla, de ez nem így van, mert egy idő után olyan hatással van rá a dohányzás, hogy függő helyzetbe kerül, és valójában nem ő a szabad, hanem én vagyok a szabad. Tehát ezért mondja az apostol, hogy ne uralkodjék rajtunk a bűn.
1: Hátulra add a mikrofont, légy oly kedves.
10: A Prédikátor könyvének az elejénél is benne van, hogy az ember a szabad akarata szerint csinálhat bármit, de ne feledkezzen meg Istenről. Ott a figyelmeztetés, a választási lehetőség, hogy mit akarok. Az Isten igéje nem egy kényszer dolog, hanem elfogadom, és azt szerint élek, vagy pedig a rosszat akarom. Ha szabad akaratot érvényesítem, akkor eltávolodok Istentől.
1: Köszönöm szépen. Gyuszi?
5: Én meg azt szeretném még hangsúlyozni, hogy itt ezt a bizonyos szabadság szót a megváltás történet kontextusából kell értelmeznünk. Hiszen Jézus, mivel megváltott minket, egy olyan különleges és egyedi szabadságot biztosít, amit senki se az előtt, se az után soha nem biztosított. Tehát ez az egyedi szabadság, és Pál végül is erre szeretné, mert nyilván ott vannak a farizeusok, ott van Jeruzsálem, meg ott vannak a diaszporában élő zsidók, és itt a különböző nézetek ütköznek, a törvény és a szabadság, és hát ez is egy külön botránkozás, úgy a jeruzsálemiek, mind a diaszporának, hogy Jézus maga a szabadság.
1: Köszönöm szépen, parancsolj!
7: Én Tivadarhoz szeretnék egy kicsit visszakanyarodni. Tivadar mondott egy olyan példát, a dohányzást, amit azért a legtöbb ember elfogad, hogy az megkötözöttség, ha tetszik, ha nem. Úgy hozta az élet, hogy én felnőtt fejjel többször jártam iskolába, hát így alakult, és egyszer volt egy olyan továbbképzésem, hogy ott is kellett aludni, és egy hölggyel osztottak be egy szobába. És ez a hölgy, amikor megtudta, hogy én lelkészné vagyok, hát úgy elkezdtünk beszélgetni, először felületesebb dolgokról, de egy idő után rám nézett, és azt kérdezte, hogy mondd meg, hogyan kell megszabadulni attól, hogy nekem muszáj csokoládét ennem. És ezt annyira komolyan mondta, ezt azt hiszük, hogy humoros dolog, de amikor taglalta, hogy ő, amikor megkapja a fizetést, mindig elhatározza, hogy nagyon beosztja, és az első útja az édességboltba vezet, és azt mondja, muszáj bemennem, és én ott gyakorlatilag a teljes fizetésemet csokoládéra költöm, és 3 nap alatt elfogy, de úgy, hogy utána éhezem. És zokogott. És azt mondta, hogy mit kell tennem. Tehát ő úgymond szabad, de felnőtt ember volt, egy értelmes egyetemet végzett hölgy, és nem tudott ellenállni a csokoládénak, mert ennyire fogja volt.
1: És talán vannak olyan dolgok, amiket mi nem is tudunk most megnevezni, hogy ki minek a függő viszonyába kerül. Minden, ami fontosabb számunkra az igazságnál, a Jóistennél, Jézusnál, az evangéliumnál, avval függő viszonyba kerülünk, és az egy ilyen kis bálvánnyá válik az életünkbe. Marian?
4: A keresztény szabadság az azt jelenti, hogy egy új természetet kapunk. Tehát ugye azt mondja Pál apostol, hogy a régiek elmúlt, aki mély újjá lett minden. És az azt jelenti, hogy ez belülről formál bennünket. Az Isten szent lelke belülről formál és alakít, és ez kívülről nem lehet. Tehát ugye nyilván a polgári értelemben ugye lehet különböző szankciókat alkalmazni akkor, hogyha valaki nem úgy viselkedik, és ugye tehát valahogy megbüntetjük, de a tapasztalat az azt mutatja meg a történelem, hogy alapvetően az, aki lelkiképpen változik, tehát nem kívülről erőltetünk valakire valamit, hanem a Szentlélek átformáló ereje tudja igaziból csak úgy átalakítani az embert, hogy azt valóban változzon. És ez igaz mondjuk ezekre a függőségekre, amikről az előbb beszéltetek, mert egyébként meg nem megy. Ideig óráig lehet esetleg próbálkozni vele, talán lehet is az ember ellen tud állni, de alapvetően nem tud megváltozni.
1: Köszönöm szépen. Illetve meg tudunk változni az Úr segítségével és kegyelmével, de hát nyilván erről beszéltél. István?
11: Amit a Tivadar és a Marian is mondott, én egy mondatban úgy foglalnám össze, hogy a szabadság a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban rejlik. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy nem privatizálható, nem egy monofogalom, az egy kapcsolati fogalom.
1: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolatsorra. A törvényeskedés veszélyes következményei. Tehát a törvényeskedés az, amikor a szigorú szabály és előírás fontosabb, mint az ember üdvössége. Amikor a szabály határozza meg az élethelyzetet, és nem írhatja felül egy adott élethelyzet a szabályt. Amikor mindentől függetlenül csak a szabályt nézzük, és a szabály a fontos, ez nem jó. És ez bennünket, keresztényeket is évszázadokon keresztül veszélyeztetett. Nézzük ezzel kapcsolatban, Magdikát kérem, a Galata levélből légy oly kedves felolvasni egy szép szakaszt.
12: Íme én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket.
1: Egy különleges élethelyzetet mutat be az ige. Arról van szó, hogy az ószövetségi törvények, a körülmetélkedés a kereszténységben túlhaladottá vált. Pál a kettő között van, hiszen a zsidó segítőit körülmetélteti, illetve mondja, azt tanácsolja nekik. De a keresztényeknek már nem kell. És Pál ugye a Galácia beliekhez írt levelet most tanulmányozunk, azt mondja a galatáknak, hogy ne törvényeskedjetek. A törvényeskedés pedig egy olyan szemlélet, ami tönkre teszi az ember életét, ami megnehezíti, ami lehetetlenné teszi, ami számára fontosabb, mint az Isten maga, a törvénynek való engedelmesség. És ezt próbálja Pál érzékeltetni. Több János, aztán Tivadar, több kezet látok, aztán Marian.
8: Picit másik oldalról világítanám meg, ez egy gyakorlati élethelyzet. Többször találkozunk a gyülekezetben azzal, hogy testvérek nem a jó irányba, vagy nem a jó helyes úton mennek, és a legnagyobb szeretettel próbáljuk őket meginteni, és jön a válasz, törvényeskedő vagy. Ez már régen volt, mi egy új korszakot élünk, most a korszellemhez kell igazodni, és Azért, mert valaki a Biblia vagy az igazságok alapján próbálja őt a helyes útra visszatéríteni, azzal védekeznek, hogy hát ez törvénykeskedés. Gondolom, hogy is találkoztatok már ilyennel. Én kíváncsi lennék, hogy ezt hogyan lehet feloldani.
1: Jó kérdés. Köszönöm szépen, Tivadar. Tivadar mindjárt válaszol rá.
3: Én nem pont erre a kérdésre szerettem volna válaszolni, hanem még egy kicsit bonyolítani ezt a kérdést tovább. Nagyon érdekes, ahogy Tibor mondta a legelején, hogy ha ugye megtérünk, azt gondolnánk, hogy na, akkor jó helyen vagyunk, de a sátán ide is próbál beférkőzni, hogy ez a megtérés ez ne legyen teljes értékű, vagy teljesen végbe menő dolog a mi életünkben. És ezt tapasztalom a galáciaiaknál is, hogy megtértek Krisztushoz, tehát egy csodálatos keresztény gyülekezet lehetett, de aztán jöttek ugye a judaista tévtanítók, és próbálták visszahúzni őket, hogy hát figyelj azért, hát hogy gondolod, ezt még be kell tartani, és ezt fontosnak kell tartani a te életedben. És arra gondolok most, Szigeti Jenő testvérünk jut eszembe, aki szokta mondani, hogy nálunk is vannak ilyen szent adventista tradíciók, ugye? Tehát olyan dolgok, amik nem kifejezetten Isten igéjében vannak a törvénybe belevésve, hogy ezt megtartsuk, hanem hát így szoktuk meg. És hogyha esetleg valaki másképp akarná csinálni, akkor azt mondjuk, hogy hát ne haragudj, mi már 20 éve vagy 30 éve így csináljuk, ne gondold, hogy megváltoztatjuk a kedvedért. Pedig hát semmi törvényellenes dolog nem történne, hogyha megváltozna. Csak egy kis rugalmasság, csak egy kis közelítés a másikhoz. Tehát érdekes, hogy ezek a sorok, amik ugye le lettek írva most már lassan 2000 éve, ezek ma is érvényesek. Igen.
1: Itt van az életünkben. Tibor?
6: Hát Tivadar fölbátorít engem arra, hogy én még tovább bonyolítsam a lehet. Ugyanis én azt hiszem, hogy nagyon szívesen megyünk eddig vissza, és mindegyik kötökkel egyet is értek. De én most szeretném egy picit a mai vetületét nézni, ha megengeditek. Úgy esett, hogy két temetésen voltam, közel egymás után. Az egyik az Héber Fele barátunk temetése volt, ahol a rabbi elmondta, hogy mivel Ábrahám utóda, mivel körülmetélkedett, most minden bizonnyal a mindenhatóhoz érkezett Ábrahám kebelére, és biztos lehet benne a család. Nagyon megfagyott bennem valami, nem éreztem túlságosan kellemesen magam, de hát mégsem gondolhattam arra, hogy a rabbi Krisztusról fog beszélni, tehát ez eddig tiszta világos. De a következő héten azt nem szeretném megmondani, hogy melyik felekezett temetésén kellett részt vennem, de a lényeg az volt, hogy elmondta a lelkész, hogy mivel gyermekkorában megkeresztelkedett, és az egyház kebelébe fogadták, ezért biztosak lehetünk
1: és
6: benne.
1: Még az egyházadót is fizette?
6: Ezt nem mondta. Nem? De szóval biztosak lehetünk benne, hogy üdvözült, mert hát hogy ne üdvözült volna. És én meg ott álltam hüledezve, egészen biztosan attól, hogy ettől nem üdvözült, és akkor az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy mi mindig tenni akarunk valamit, mégpedig minimalista módon. Tehát mi az, mint amikor a diák a kettesért tanul, bocsánat, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, de mi az, ami még éppen be lehet slisszanni a mennyország kapuján, annál sokkal többet nem szeretnénk tenni, mert hát azért a magunk mozgásterét is meg kéne őrizni, de és hogyha megtettünk valamit, mondjuk körülmetélkedtünk, ha Ószövetséget nézzük, vagy megkereszteltek bennünket gyerekkorunkban, vagy mi magunk bemerítkeztünk, hogy még tovább húzzuk a dolgokat, de megtettük azt, amit, úgyhogy Isten ezek ki lett elégítve. És Isten nem lehet kielégíteni. Egyedül a Krisztus vére az, ami őt kiengeszteli, és minket emiatt magáévá fogad. De ez nagyon mély megrázó, hogy mi mindig akarunk valamit oda dugni Isten orra alá, bocsánat.
1: Valami érdemet akarunk oda tenni.
6: Tehát itt ugyanezzel kell szembenézni a mai embernek.
1: Marika, aztán Marian.
9: Én is csak folytatnám ezt a gondolatot. Nem járhatunk egyszerre két utat. Tehát olyan nincs, hogy majd a cselekedeteim és önmagamat hajamnál fogva kihúzom a mocsárból, és majd üdvösségre vezetem. Ilyen nincs. Tehát vagy a hit általi üdvösséget fogadom el, tehát egyszerre nem követhetem a törvényeskedést, és nem, akkor nem tiszta az én hitem,
13: a Krisztus megváltó hatalmába. Tehát egyszerre kétfelé, az olyan, mint a kétfelé sántikálás.
1: Itt megigazulási formát nem lehet cselekedetek által, meg hitáltal is. Marian?
4: Az bonyolítottátok, pedig ez annyira egyszerű, mert hogyha a felolvasott ige szakaszból a hatodik verset, ami szerintem az egésznek a veleje, ami így hangzik, hogy mert Krisztusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. De ugye mit jelent? Ez azt jelenti, hogy semmit nem jelent az, hogy te zsidó vagy, körülmetélt, és Ábrahám magvából való, a másik meg pogány, és tulajdonképpen, mert hogyha pogány megtér, akkor tulajdonképpen ugyanúgy üdvözülhet körülmetéletlensége ellenére is. És ugye van Ellen White-nak egyetlen mondat a Szemelvények második kötetéből, ami úgy hangzik, hogy a formalitás, világi bölcsesség, világi óvatosság és világi gondolkodás sokak számára Isten útját fog jelenteni, de ezek gátot vetnek annak az isteni világosságnak, melyben az Úr figyelmeztető, feddő és tanácsoló üzenetek által hívja ki az embert a világból.
1: Amen. Köszönöm szépen. Jakó testvér.
5: Hát... János testvéremnek is válaszul. Tehát itt nincs semleges út, egyetlen egy út van. Tehát itt nem lehet lazítani. Már elnézést a régi magyar zene, próbálj meg lazítani. Nem lehet. És a egyedüli zsinórmérték az Jézus Krisztus. Hát az üdvösségnek nincs más útja, hanem Jézus Krisztus. Tehát láthassuk a gyülekezet életében pillanatok alatt a lélek megtette a hatását, elfogadták Jézus Krisztus, de gondoljunk csak Pálra is, mekkora Pál forduláson ment keresztül. És én nagyon szeretem Pált, mert mindig az az íge eszembe jut, hogy az én bensőmben két erő viaskodik. Tehát Pál tudja, hogy minden nap meg kell küzdeni, meg kell harcolni, hogy Jézus Krisztus mellett letegyem a voksomat, a nézetemet.
1: Köszönöm szépen. Már is adom a szót. Én azért szeretem Pált nagyon, mert őszinte. Nem akarja elrejteni, hogy bennem van rossz. Nem akarja elrejteni, hogy a sátánnal küzdök naponta, hogy betegségeim vannak. Nem akar valami szentként mutatni, hanem egy küzdő emberként, aki vért verejtékezve küzd saját népével, a pogányokkal, itt is kap, itt megkövezik, ott keresztre feszítik, itt lefejezik, ott bántják börtönbe, de őt nem lehet megtörni. Na, én ezért szeretem Pált. Parancsolj!
7: A felvetett kérdések bennem egy képet hoztak elő. A mi családunk szokott túrázni, ez régen is így volt, de az idén nyáron is voltunk, és hát most már ahhoz megnőttek a gyerekek, hogy most már ők is néztek ki túra útvonalat, és állítólag egy nem túl nehéz applikációt választottak. Hát ez a nem túl nehéz applikáció azért erősen próbára tette a család teljesítő képességét. Ez azt jelenti, hogy egy olyan...
1: Akkor ez nem családbarát applikáció
7: hát
1: volt.
7: Hát ez nem teljesen pontosabban, valószínűleg az osztrák családokra volt méretezve, bocsánat, és ők a kicsi gyerekkoruktól kezdve a magas hegyeket járják. Hát visszafele egy olyan út vezetett, ebben azt hittük, hogy a hegyről lefele, de nem, hát ez a hegyről lefele úgy jött, hogy először jó magasra még fölmentünk, és utána lefele, és végig egy hegyoldalon, egy nagyon-nagyon keskeny ösvényen, de ez tényleg nagyon keskeny, egyik oldalt sziklafal, másik oldalt szakadék. Hát én már folyamatosan imádkoztam, hogy egyszer csak vége lesz ennek az útnak, és bennem ezt a képet hozta elé, hogy azt választhattuk, hogy milyen tempóba megyünk. Azt is választhattuk, hogy a család melyik tagja milyen nehéz hátizsákot cipelt. Azt is, hogy én használtam túrabotot, a gyerekek nem. Sok mindent választhattunk, de azt nem, hogy az útról lejövünk-e. Mert nem lehetett lejönni, nem volt leágazás. De nem kellett a sziklafalon se kapaszkodni, mert volt út. És egy kicsit úgy gondoljuk sokszor, hogy mi a sziklafalon akarunk kapaszkodni, ugye a törvényeskedünk, nem ott kell menni, az úton kell menni, amit Krisztus kijelölt. De oldalra lépni, vagy nekem még lefele nézni se volt tanácsos, mert fértem, hogy leszédülök. De ha csak az útra néztem eléggé kitartóan, akkor gyönyörűen mentünk. És ha megálltunk egy-egy ilyen olyan helyen, ahol éppen meg lehetett állni, akkor gyönyörű volt a kilátás. Tehát ez egy gyönyörű út volt. De csak az úton lehetett menni. Ilyen a kereszténység is. Csak az úton lehet menni. Krisztus után.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő gondolatunk az arról szól, hogy a szabadság nem szabadosság. Ugye a szabadosság az azt jelenti, hogy minden törvényt felülír, csak egyszerűen az a szemlélete, hogy jól érezze magát, és nincs tekintettel sem a környezetére, még a jó Istenre sem, mert neki úgyis az a feladata, hogy megbocsásson. Majd bocsánatot kérek, és majd megbocsát. Na ez nem megy a kereszténységen belül, és van egy nagyon szép Biblia versünk, Galata 5.13. Dénest megkérjük, hogy legyél olyan kedves, olvast fel.
14: Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj!
10: Ezzel kapcsolatban a Mózes 5. könyvében van egy leírás, az átok ígérete, hogyha ismeri az ember a törvényt, a Bibliát, minden részét, és mégis megszegi, mégis a világias módon él, egy darabig megadja Isten a lehetőséget a megbocsátásra, megtérésre, de utána átokká válik minden, és ez kihat a környezetre is. 5. fejezetben.
1: Köszönöm szépen, és közben az jutott az eszembe, hogy ki a tivadar lesz a következő, hogy azért a törvényeskedésnek, ugye a szabadosságnak van egy ellenkező oldala is, az abszolút liberalizmus. Ma inkább ez a nagyobb veszély, hogy minden érték felett felülírom magamat, és felette állónak tartom magamat, semminek nem engedelmeskedek, az nem probléma, ha átmegyek a piroson, csak a kamera ne tudja ezt rögzíteni. Szóval ez ma talán nagyobb veszély, ha Pál ma írná a Galata levelét, és mondjuk mi lennénk a galaták, tehát nem fizikailag mi, hanem a mai kereszténység, akkor lehet, hogy pontosan erről a libertinizmusról szólna, erről az abszolút szabadosságról szólna. Tivadar és János?
3: Igen, én is éppen ezt akartam mondani, hogy nagyon nehéz megtalálni így a határvonalat, mondjuk a gyülekezetben is, konkrétan így a valós életben, hogy most mit tegyek. Mert ugye van olyan kísértésem, hogy törvényeskedek, már pedig ragaszkodok bizonyos hagyományokhoz, mondhatnám azt, hogy ez a konzervatizmus, amikor mondjuk azt, hogy emberi hagyományokhoz, emberi szokásokhoz ragaszkodom, és ugye van a liberalizmus, ami meg abszolút félredob mindent, és azt mondja, hogy nekem ne parancsoljon senki, és én megteszem azt, amit gondolok. Viszont nekünk keresztényeknek van egy fundamentumunk, és ez a fundamentum az Isten igéje. És hogyha ehhez ragaszkodunk, akkor nincs kérdés. Tehát ha nem emberi szokást próbálok betartani, hanem magát az Isten igéjét, akkor én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Mert hogyha kimozdítjuk a mondjuk a ház fundamentumát, akkor összedől az egész ház. És én azt gondolom, hogy ha mi keresztények nem próbálunk arra törekedni, hogy az Isten igéjét oda tegyük, és a mi életünkbe alkalmazzuk, akkor bizony az egész hitéletünk összedőlhet, és egy idő után nem ismerünk rá arra, nem látjuk a különbséget, a határvonalat, a világ és mondjuk a keresztény között.
1: És talán azt tudnám mondani, adom a szót János, hogy az elmúlt 2000 évben nem változott olyan gyorsan a keresztény életvitel, a gondolkodás, mint az utóbbi 50 évben. Tehát ha megnézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy mindent szabad, mindent meg tudunk magyarázni, mindent meg tudunk az adott szituációban indokolni, és ez nem jó. Tehát ha azt nézem, akkor az inga most a kereszténységnél a liberalizmus, a szabadosság oldalán van, nem is a törvényeskedés, hanem valahol a Krisztus arany középútján kell legyünk, de most egy kicsit túllendültünk, és igen, a szabályrendszer fele kellene, hogy gondolkodásunkat visszalendítsük.
8: Magyarország egyik legnagyobb autógyárából kaptunk egy telefonhívást, hogy nagyon gyorsan menjünk, mert a gyártási problémáik vannak, szállítani kell. Nekünk olyan termékeink vannak, hogy tudunk megoldást adni. Szóval mentünk, gyorsan mentünk, fogadott bennünket ez az osztályvezető, és azt mondta, hogy elnézést kér, nagyon siet, mert áll a bál, 15 percünk van, legyünk gyorsak, és térjünk a lényegre.
15: Szóval,
8: igen, elindultunk, és akkor ő megállított bennünket egy monitor előtt. Szépen leült egy székre, és nekünk végig kellett nézni egy 4 perces munkavédelmi filmet. És addig nem léphettünk az üzem területére, amíg meg nem tudtuk, hogy a sárga csíkos vonal az mit jelent, merről jön a targonca, és körülbelül is mikor kell sisakot, meg szemüveget viselni. És ezt ő szépen türelmesen végignézte velünk, pedig neki sürgősebb volt a dolga, mint a miénk. És mikor ezt így szóvá tettük, mondta, hogy hát volt már, aki ezt nem nézte végig, és hordágyon jött ki az üzemből. Hát mi sokszor így vagyunk, hogy említetted az elején ezt a piros lámpás esetet, és nekem eszembe jutott a Tibornak a palackja. Egyszer hoztál egy ivópalackot. Hogy ez a palack tele van szabadsággal, aztán elkezdjük a kupakot tekerni, az a szabadosságot. Nem? Egy kicsit úgy erre hajasz, hogy engedünk egy picit abból a szabadságból, és jön a szabadosság, ami aztán rosszra visz.
15: Rögtön akkor adjuk a szót Tibornak, bár most nincs palack, de...
16: Van egy svájci barátom, aki hegyi mentéssel foglalkozott, úgy sportból, meg hobbiból, és néhány rémtörténetet elmesélt. A rémtörténetek egyike például az, hogy van olyan helyzet, amikor egyszerűen azt mondják, hogy nem lehet Svájcban a hegyek közé menni, pont. Tehát ezt a határt nem lehet átlépni. Se ilyen, se olyan, sem olyan okokkal. Van olyan, amikor azt mondják, hogy nem lehet bizonyos hangerő fölött beszélni. Mert egyszerűen olyan a lavina veszély, hogy akár egy hangeffektus megindíthat. És mesélt egy olyan helyzetről, amikor fiatal srácok ezt nem vették figyelembe, és olyan lavinát indítottak be, ami elsöpört több házat. És erre vonogathatjuk a vállunkat, de ők csak sétáltak, vagy ők csak kurjongattak jókedvükben. Jól érezték magukat. És mindenki jól érezheti magát. Nem érezheti jól magát, hogyha ez a többiek életét, meg a többiek szabadságát, meg a többiek tovább meneteli lehetőséget teszi tönkre. Nagyon sokszor élverünk valóban azzal, hogy de ez jó, és hogyha ez nekem jó, akkor másnak nem lehet rossz. Amikor azt mondja Isten igéje, hogy a szabadság ne legyen űrügy a testnek, Csia bácsi, nem tudom mennyire szeretitek az ő általa fordított új szövetséget, egy elképesztő kifejezést használ. Azt mondja, hogy ne legyen ugródeszka az én testi vágyaimnak. Mert dobbantónak használjuk sokszor azt, hogy én szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok. Ebben érdemes végig gondolni, hogy a tiltások, amiket Isten mond, meg sokszor az emberi törvények is, az az egész közösséget védik. Tehát jó, hogy vannak.
1: Akkor nézzük a csütörtöki gondolatot, arról szól, hogy az egész törvény betöltése. Itt két igehely lesz, az egyik a Galata 5.14-15, Csepec Erzsikétől kérem, hogy olvassa föl, és akkor menjünk utána tovább.
17: Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és falljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást.
1: Köszönöm szépen. Ebben néhány törvényszerűséget megfigyelhetünk. Az egyik az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát az egész kapcsolatrendszerem előfeltétele, hogy magamat helyesen szeretem-e. Ha magamat helytelenül szeretem, mert vagy túlzottan kedves leszek magamnak, és mindig csokit akarok az életbe szerezni, vagy pedig mindig magam valamilyen szenvedő mártírnak látom, és magammal kapcsolatban csak mindig panaszkodom, akkor a kapcsolatrendszerem sem lesz helyes, mert ha önmagammal rossz kapcsolatban vagyok, akkor a fele barátommal is rossz kapcsolatban leszek. Ezért nagyon fontos, hogy önmagunkkal is, a Jóisten oldaláról helyes viszonyt tudjunk kialakítani, hogy utána a testvéreinkkel, a barátainkkal, a gyülekezetünkkel is helyes kapcsolatban tudjunk lenni. Marian, akkor most nálad a szó.
4: Én a főcímhez, az egész törvény betöltéséhez szeretnék csak hozzászólni, hogy a törvényt ugye meg kell tartani, vagy a törvény tart meg engem, ugye annak idején a zsidók ezt így mondták, tették fel a kérdést. Nyilván mind a kettő igaz. Hogyha törvényt meg lehet tartani, persze a gazdag ifjúnak, ugye ez volt a, ezzel appellált, ugye Jézusnak így válaszolt, hogy ugye megtartott mindent ifjúsága korától. És ugye arról beszéltünk, hogy a törvény ugye az mindenképpen szükséges és jó, mert az engem véd. De a címben ugye az van, hogy az egész törvény betöltés, és a betöltésnél én azt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy senki nem tudta maradéktalanul betölteni, csak Jézus. Illetve ugye későbbiek folyamán Krisztus őszinte követőinek is ezt mondja Ellen White, sikerülhet, melynek kulcs az engedelmesség és a szolgálatkészség, és mindkettő alapja, amiről az imént már beszéltünk, a fele baráti szeretet. És a Leszkin kaján van egy ilyen kérdés, nem tudom, hogy ti olvastátok-e, hogy mi könnyebb és miért? Szeretni az embereket, vagy egyszerűen betartani a 10 parancsolatot? Hát ugye emberileg nézve a 10 parancsolat betartása egyszerűbb, hiszen ugye az sikerülhet elvileg. De krisztusi lelkülettel, maradék nélkül és feltétel nélkül is szeretettel viseltetni embertársam iránt, és még az embereket is szeretni mellette. Ez szerintem isteni tulajdonság, és ha nem az Isten szent lelke motiválja az embert, és nem az lakik, akkor egyszerűen lehetetlen.
15: Köszönöm szépen. Az összefoglalás előtt akkor Tivadar egy nagyon rövidet.
3: Igazándiból az a nagy kérdés, hogy mi motivál engem. Tehát a megfelelni vágyás, vagy pedig az Isten iránti szeretet. És hogyha az Isten iránti szeretet motivál, akkor a fele barátomat is szeretni fogom, és gyakorlatilag ez a törvény betöltése.
15: Köszönöm szépen, és most hallgassuk meg az összefoglalást.
18: Az őszinte hit mindig szeretet által hat. Ha a Golgotára tekintünk, nem a lelkünket akarjuk lecsendesíteni a tétlenséggel. Nem elaltatjuk magunkat, hanem hitre jutunk Jézusban, cselekvő hitre, ami megtisztítja a lelket az önzés mocskától. Amikor hitáltal Krisztusban kapaszkodunk, épp akkor kezdődik el a munkánk. Minden embernek vannak romlott és bűnös szokásai, amelyeket erős küzdelemmel le kell győzni. Isten mindenkitől elvárja, hogy megharcolja a hit harcát. Krisztus követője nem lehet ravasz az üzletben, nem lehet kemény szívű, irgalmatlan, nem beszélhet durván, nem lehet nagyképű, öntelt, nem hatalmaskodhat, nem mondogathat oda, nem lehet elítélő, bírálgató. A szeretet munkája a cselekvő hitből fakad. A Biblia vallása szüntelen munkálkodást jelent.
15: Köszönöm szépen. Ennél szebb befejezést azt hiszem, hogy egyikünk sem tudott volna. Ha ezt megértjük és betartjuk, akkor azt hiszem, hogy boldogabbak leszünk és a környezetünk is. Az Úr kegyelméből. Amen.
0: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Lélek által élni.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és eszerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen. Máté evangéliuma 5. fejezet 19. vers. Vagyis nem lesz számára hely Isten országában, mert aki kész akarva egyetlen parancsolatot is megszeg, lélek és igazság szerint valamennyit megszegte. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Jakab 2:10. Nem az engedetlenség nagysága hozza létre a bűnt, mert az Isten akaratától való legparányibb eltérés is bűn. Az eltérés azt mutatja, hogy a lélek még mindig közösséget tart a bűnnel. A szív még mindig két úrnak szolgál. A valóságban még mindig megtagadja Istent, és lázadozik uralmának törvényei ellen. Ha az embereknek joguk volna Isten követelményeitől eltérni, és szabadon állapíthatnák meg szabályaikat, álláspontjaik oly különbözők lennének, mint amilyen különbözők maguk az emberek. Az uralmat teljesen kiragadnák az Úr kezéből, s önző énjük törvényeit állítanák helyébe. Akkor az ember akarata lenne mérvadó, Isten fenséges és szent akaratát, teremtményei iránti szeretet szándékát pedig megvetnék. Mihelyt az emberek saját útjaikra térnek, azonnal Isten ellen foglalnak állást. Ezért nem kaphatnak helyet Isten országában, mert ellentétben állnak a menny elveivel, hiszen Sátánnak, Isten és ember ellenségének oldalára álltak. Ne éljünk csupán egy-két parancsolat szerint, hanem mindazon igék által, amelyek Isten szájából származtak. Egyetlen szót sem szabad figyelmen kívül hagynunk, amelyre látszólag talán nincs is szükségünk, ha a pusztulástól menekülni akarunk. Minden egyes parancsolat az ember boldogságát szolgálja, mind a jelenben, mind az elkövetkezendő életben. Az Isten törvényei iránti engedelmesség kerítésként veszi körül az embert, és megóvja minden bajtól. Aki azonban az Isten által épített kerítést akár csak egy helyen is megrongálja, azt a védőkorlátot teszi tönkre, amely őt megvédené. Az ellenség az így módon áttört helyen hatol be, hogy kárt okozzon és romboljon. Amikor ősszüleink Isten akaratát egy ponton vakmerően áthágták, olyan kaput nyitottak meg, amelyen át nyomor és szenvedés zúdult az egész világra. Aki példájukat követi, hasonló eredményre jut. Isten minden egyes törvényének alapja a szeretet, s aki e parancsolatoktól eltér, saját szerencsétlenségének és romlásának okozója.

Bajor László, az igazi szabadság. Szabadság. Hányan haltak meg érted, kik nem bírták a láncokat? Véresen hultak vissza a porba, víva zsarnoki sáncokat. Az élet sem volt számukra drága, ekhaltak inkább szabadon. Családi fészkük ment sokszor rája, s lett otthonukká a vadon, de nem hajtották fejüket gyáván a zsarnok igája alá. Azt hitték, hogy majd szabaddá válván nagy álmuk teljesül talán. El sosem érték álmaik célját, habár a vér folyt, az ár. Mert az áldozat mindig kicsiny volt. Nagyobb kellett, mint a halál. A dús vetésből nem lett aratás. Az élet elhalt nyomtalan. A vágy maradt meg, és a pusztulás, s az álom bujdos hontalan. Nem vért kell adni, s nem életet, nem vagyont, békét, álmokat, nem csendes otthont, ábránt képeket, hanem a bűnös jármokat. Az átkos bűn, egyetlen járom, mely megfoszt, megcsal, rabul ejt, mely mérgez, gyilkol, pitófát árcsol, s mindörökre elveszejt. A bűn bilincsét törjed szét, testvér. Szabad leszesz, mint a madár. E harc minden áldozatot megér, győzelmesebb, mint a halál. Csak bűneidtől igyekezzél hát megszabadulni, ez a fő. Szabaddá leszel. Ez a szabadság. Ez az élet. A jövő. Az örök élet, hol korlát nincsen, hol nincsen többé szolgaság. Jézusom által már most is kincsem, a lélek vágyta szabadság.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Múltkor úgy hagytuk abba a beszélgetést Csimon V. Lászlóval, hogy egész egyszerűen azt éreztem, hogy muszáj folytatni. Tehát, akik előzőleg nem hallották a műsort, azoknak olvasok egy olyan részletet, amelyet Müller Péter írt a Mauritius a Paradicsom című könyvéhez Lacina. Ezt írja. Barátai és titkos ellenségei értetlenül állnak a Simon jelenség előtt. Amikor úgy tűnik, hogy a legtöbb átlagember igazat beszél, és közben hazudik, hát Simon Lacinál azt hiszük, hogy hazudik, és közben a szintiszta igazat mondja. Ez az érzékcsalódás onnan van, hogy elképzelni sem bírunk már egy ennyire sokszínű és kalandos életet. Amit ugyanis egy őrült kamasz, de még egy Rejtő Jenő is csak álmodni mert, azt Simon Laci megvalósítja, és teszi egy olyan országban, ahol a tapasztalat és közfelfogás szerint nincsenek lehetőségek. Nos, vannak. Legalábbis az ő számára. Mert Simon Lacinak arra van szüksége, hogy legalább kétszer megkerülje a földet, hogy így módon egy kissé lefárassza magát. De még ilyenkor is olyan, mint egy robbanásig feszült reaktor. Fizikailag érezhető rádióaktív vibrálás marad utána a levegőben, és a salátaleveleket ajánlatos gondosan lemosni. Tehát folytatjuk ezt a műsort. Hát, kedves Laci, Isten hozott a műsorba.
1: Örülök, hogy itt lehetek. Farkasbetűről hagyd mondjak egy pár
0: szót
1: a kedves rádióhallgatóknak. A Farkas Bertalan az első száz, ma már ugye úgy repkednek az űrbe, bocsánat, hogy ezt mondom, lassan már, mint az autóbuszon, hogyha elmennek, úgy Olaszországban vissza. De amikor ő repült, akkor ő a 94. vagy 5. volt, tehát az első
0: százban. Igen.
1: Tehát a világ első 100 emberek között van egy magyar, megint magyar, az én drága kis magyar, piros fejezőt szívemnek a legcsodálatosabb egyik embere, aki fölkerült az űrbe. És ez az ember vitte föl a magyar lobogót, a piros fejezőt zártott a világűrbe. Először. És 35 év itt a könyv, Farkas Bertalan, Simon V. László, az űrhajós, az a címe.
0: A könyvemnek. Rajta,
1: a könyvemnek. És ezbe, ha belenézel, az űrrepülésének
0: 35. évfordulójára.
1: Tehát 35 évig, tehát 1980-ban repült a világűrbe, és 2015-ig ő egy megtűrt ember volt, aki annyit pénzt nem tudott szerezni, hogy egy irodát béreljenek neki Magyarországon. Ebben a könyvben megvan írva az egész repülését. A hónapon keresztül éjjel-nappal együtt voltunk. Megírta centiről centire, hogy melyik nap, hány perckor, mikor, hol volt, mit csinál. Tehát ez egy csodálatos kalandregény, amiből nem sok van, mert akkor egyetlen ember volt ott ki az űrbe, és itt van könyvben állam.
0: És ezt végig
1: érte. Ezt 35 év múlva jutottunk el oda, hogy én leírtam, amit elmondott. És akkor mentünk a Honvédelmi Minisztériumba, hogy adjanak pénzt, hogy ezt a könyvet
0: ki lehessen adni.
1: De és akkor azt mondták, hogy erre nincsen pénze az államnak. És akkor, ha megnézed itt ezt a könyvet, ezt a saját zsebünkből, a saját zsebünkből, így van. A Kriszti, az én feleségem volt a szerkesztője, én voltam az írója, és most, hála Istennek, ugye ez már, amit most a kezembe tartok, ez a második kiadás, mert azért az elfogyott egy nap alatt szinte. Ezt a másodikat meg hála jó Istennek, hogy vannak ilyen emberek, mint a Püski család, akik ugye hosszú időn keresztül a magyar irodalomnak a bázis támogatói volt, a Fellegvára, aki mindenkit, a kint élőket, a legszegényebb költőket kiadta. és ő kiadta ezt a második könyvet, producer Püski Ildikó, az Isten áldja meg a nevét, és a Püski László.
0: Igen. Igen.
1: És én, hát én és azért áldom őket. A szöveggondozó szerkesztőpök az egy gyönyörű Anvet Krisztina nevű feleségem. Tehát ez a könyv, ezt ugye neked adom majd, és a kedves olvasóknak is csak ajánlom, hogy keressék, próbálják meg ezt megszerezni, mert hogyha nagyon akarják, akkor az interneten biztos megtalálják, mert én bármikor szívesen kiadom, nem akarok én ebben pénzt keresni, csak azt szeretném, hogy minél több emberhez jusson el a Paplaci, a Puskás, a Farkas Bertalan, a Radványi Géza bácsiról még nem is beszéltünk.
0: Pedig én még közben olyan neveket mondanék neked, hogy Senna, ugye? Ayrton Senna.
1: Hát igen.
0: Meg azt is mondanám neked, hogy Lolo Brigida.
1: Igen.
0: Na azért most akkor, is mondjál egy pár mondatot?
1: Hát igen. Hát a Lolo Brigida az egyszerű történet, mert akkor, amikor én a Haló vasárnapot, amire megint egy olyan dolog, volt a rendszerváltás, amire azt mondanak, hát aztán ugye tudjuk, hogy az nem volt rendszerváltás, csak egy ilyen sorompó, innen sorompó annak. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor ugye egy csomó embert kitettek a televízióból, és akik meg ott maradtak, azok meg nem nagyon szerették ezt az új csapatot, és oda kineveztek egy vezetőt, úgy hívták, hogy dr. Náli Gábor. Egy becsületes mérnök ember volt, de nem nagyon értette ez a szakmához. Volt egy Kocsisen Mihály nevű helyettes, aki újságíró volt, és ők próbálták ugye ezt a hajót, ezt a billegő viharban lévő hajót navigálni, de hát nem nagyon volt, aki támogatja őket. És akkor én, mivel addig én már sokat bedolgoztam ilyen a hétbe, ide-oda a Hajdú Jánosnak a sportba, mindenféle rovatokba vittem anyagokat, nekem szóltak, hogy van itt egy egész hatalmas műsoridő, és hogy én azt töltsem ki. Tehát lehetetlenre vállalkoztak ők is, meg én is. De hát ami lehetetlen, az nekem az a
0: természetes. Ide nekem, ugye?
1: Én egy ilyen fickó voltam.
0: Majd én megoldom.
1: Még most is ilyen vagyok, és akkor azt mondtam, hogy jó, nézzük meg. És akkor hétfő reggel bevittek egy terembe, és azt mondták, hogy mától kezdve ez az úr lesz. Előtte volt egy két és feles műsor, akik ugye kitették az űrüket, ennek a főszerkesztője. És akkor, akik az előtte való műsorban dolgoztak, fölálltak és kimentek a teremből. Tehát nem maradt senki, aki velem ment volna tovább. Én senki voltam ott igazából. Egy bedolgozó. És akkor itt a házam előtt még a kerítése volt, emlékszem is, akivel a Levivel leültük, hogy most hogy lesz ebből a jövő vasárnap, Haló vasárnap, két és vásárlás. És egy ember visszaszivárgott abból a régi kidobott galériából, egy rendező, és az azt mondta, hogy segítek. És ha jó Isten meg én, figyelj, egy hét alatt ezt ma elmesett valakinek, azt mondja, megint egy hazudsz. Tehát ez le van írva, ezeket le is írtam, én meg vissza is lehet nézni. Egy hét múlva elindult a reggel, úgy volt ez, hogy 8:30-tól volt 11-ig. Tehát lehető legszarabb műsoridő, tehát a bocsánat, hogy ezt mondtam. Tehát vasárnap délelőtt kinéztél, érted?
0: Igen.
1: És ugye a semmiből jöttünk, és addig minden haveromat ezt hívtam, azt hívtam. Én. A lényeg az, hogy piros lámpa, egyszer csak zöld lámpa. Odálltam, és azt mondta, hölgyeim és uraim, kedves nézők, ez a Haló vasárnap. Mostantól kezdve együtt utazunk 2,5 órát. És hát különböző haverjaim bejöttek, érted, mint a hokisták közül egyet-kettőt behívtam, akkor ott beszélgettem, akkor közben volt egy-két ilyen ismerősöm, aki addigra már látta, hogy itt komolyra fordult dolog. És akkor oda, de a lényeg az hozzá, hogy én ma se tudom, hogy nem tudom, a tükrét nem is látom.
0: Na de hogy lett ebből Lolo Brigida?
1: Hát mindegy, hát lement az az adás, és onnantól kezdtek visszaszivárogni, akik cserbolt, azt hittek, hogy én majd padlót fogok fogni. Többek között a Vitraig, és mindenki azt hittem, hogy na majd ezek, Ezek voltak padlottok is amatőrök, de nem fogtunk padlót, és 99 adásig hagytak, képzeld, és akkor visszajött, megint egy rendszerváltozás történt, érted? Ez ilyen automatikusan, tehát akkor mindig lecserélik az egész médiát, tudod? És 99. adás után, ami dübörgött, hát látod itt a sajtóban 4-5 milliós nézettségű műsorokat, érted? És kirúgtak úgy, ahogy voltunk. Na mindegy, a lényeg az, hogy abba aztán rang volt föl, mert utána már nem kellett keresni, hogy te gyere már be egy 10 perces beszélni, hanem már hívogattak az orántók, ez a mindenkiért, tehát hogy csak szerepelhessen ebbe a műsorban. És utána meg ott volt velem a Szenes Andi, a Szenes Ivánnak
0: a lánya.
1: A lánya, aki ugye egy nagyon komoly zeneszerző, vagy írat, minden, tehát dalszerző. Igen. És tök jó fej volt, én jóban is voltam vele, és hát a kislánya azt szeretett volna tévedni, de nem fogadták be sehova. És ott is megint ugye a Rafkor zuglói gyerek, hogy hát eleve segítek, miért nem jöhetne oda. Jó, nagy dumás volt, lökött mindenit jobbra-balra. Andi, tudsz valami okosságot? És olyanak ott mondott, hogy lecédültem a székről. Lollobrigy. És olyanak ott mondott, mivel ők járták a világot, és a Szennes olyan név volt, akit ismertek mindenhol, az Andi meg nagyon sokat élt Amerikában, tehát nagyon-nagyon, honnan nem, azt tudom, hogy olyan embereket hozott be a műsoromba, amit elképzelni se tőle. Amanda Lear, le vagyok itt végképezve valamelyik...
0: Ne viccelj
1: már! Az Amanda Lear-ra ott csókolózok, nem is tudom, melyik könyvben de van. Érted? Tehát olyan, akkor behozott a műsoromba, érted? Hát persze, hogy nem, hogy hagytam neki, érted? És ettől persze aztán egyre, ugye lögdösték az emberek egymást, hogy ja, vagy nézd már meg szomba, vagy vasárnap a halott. Úgyhogy fölpörgettük oda, hogy azt, na most aztán ebbe a műsorban már nem volt nagy gond a paplacit bevinni, látod, itt van egy csomó fénykép. Volt valami alkalom, mondjuk mit tudom, hogy szilveszter volt, én nagyon szerettem a Lacit, én imádtam őt, tudod. És tudtam az ő nagy szomorúságát, de mindig megpróbáltam neki örömet szerezni. Tehát szilveszteri adás, élőben nyomtunk, érted? Másnap volt a követő, tehát az éjféli, mit tudom, mit csinál. Előtte még én adtam neki egy ajándékot, behívtam a fiát, érted? Kapott tőlem egy serleget, ott könnyezett, érted, élőadásban. Tehát ilyeneket tudtunk így csinálni, tudod? A Puskás öcsi, mikor hazajött, mondtam, Fater, gyere már be egy kicsit, azt mondom, ahova akarod. Tehát nem tudtam olyat mondani neki, tehát az is bejött. Hát nem is tudom, hányszor itt vannak a képek. Hányszor szerepelt nálam, labdát adott a legjobb, odaadta a csukáját, például sosem fogom megbocsátani magamnak, hogy föltettem egy árverezésre, van egy
0: fénykép. És nem rólam, tartottad
1: hogy,
0: meg.
1: Hogy nem tartottam meg, de, hogy van szent nekem itt, van egy sportmúzeumom, láttad már itt a boxtármenben. És ott van egy kis cipőm, amit a Schusterjától kaptam, képzeld el, aki lábra csinálta a Honvéd Kispestbe a csukákat a Puskásnak egészen 56-ig, és ez a bácsi nekem adta a sámfát, aminek alapján az öcsinek csinálta a csukákat,
0: csinálta.
1: És egy ilyen kis, ilyen autóra föllógatható, a tükörre föllógatható kis csuka, itt van, meg tudom majd neked mutatni, ami dedikált nekem az öcsi, és azt adta nekem a kis öreg ide. Úgyhogy van a öcsitől nekem egy melegítőm, egy Honvéd melegítőm, meg egy kis foci csukám. Tehát ilyen kapcsolatunk volt nekünk igazából, és hogy ez hogyan indult, azt mondjuk megírom a valamelyik könyvben, azt hiszem talán az első Puskás könyvemben. Úgy indult a kapcsolatunk, hogy én ugye mondtam neked, hogy visszatérünk még a hokira.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a box nagyon jó ment nekem, de valahogy még mindig maradt egy plusz csomó energia, és akkor éjjel, amikor még egy adással előrébb-előrébb beszéltem, egy éjszaka már unalomban átmásztam a kerítésen a műjégpálya a hátsó oldalán, a Hunyadvár felől, és ott szépen bementem a jégre, ott újítottam egy korcsolyát, most már gondolom letelt a büntetési idő, és felvettem a lábamra, és ugye sötét, nem volt kivilágítva semmi, tehát ugye éjszaka volt, kijár a jégen, érted? És én ott addig csúsztam, másztam, hogy meg nem tanultam korizni. És én úgy megtanultam korcsolni, hogy minden este, amikor le volt, tehát megcsettek a jeget, a gép lement, leoltatták a lámpákat, másnap hajnalig, amíg nem jöttek a gyors körítők.
0: Addig te ott voltál.
1: Addig én ott nyomtam, amíg ki nem akadt a tüdőm, érte? Tehát én annyira meg tudtam kocsádni, Angela, egy pár hó, nem is tudom mennyi idő alatt, hogy már azzal szórakoztunk, tudod, hogy ugye már belógtam olyankor is, amikor közönség volt, ugye, mert annyira elpofátlanodtam, ugye jókor isztam, tehát nyugodtan tudtam ott, mert átugrottam a kerítésen értecskot, átlopakodtam azon a kis befagyott tavon, ami ott volt egy kis tavacska, és már besorodtam a tömegbe. De annyira jó, úgy lettem hokista, hogy annyira jó koriztam, hogy ott minden ilyen vagányságban, ott padokat ugráltunk át, székeket. Én a legjobb voltam mindenbe, érted? Tehát öt padot kellett átugrani, akkor én hatot ugrottam át, érted? És egyszer lekerítettek egy részt, ahol toboroztak hokistákat. De én ezt nem tudtam, érted? Csak azt tudtam, hogy nagy tömeg van, itt van egy rész, ahol meg alig vannak. Én bementem ott, ugráltam, csináltam a különböző kadettokat, érted?
0: Figurákat.
1: Igen. És egyszer csak odajött egy krapekodám, kisjön. Akarsz hokizni? Én azt sem tudtam, miről beszél. Igen. De mivel ugye belógós voltam, tehát nem a főbejáratot jöttem, nem mondtam, igen, minden igen mondtam. Akkor gyere velem, és akkor bemegy, hát a bugázott korcsi azon három számban nagyobb volt körülbelül, mint a lába. Bevitt egy öltözőbe, ott emlékszem, még az öreg Nándinak hívták azért. Nándi bácsi, adjon ennek a gyereknek a lábán egy korcsiját. És akkor lapítottam, érted van, hogy ki ne szúrják, hogy én belógós vagyok. És jött a Nándi bácsi, és ott a 20 ilyen, vagy mit tudom, hány darab ilyen régi használt kori közül egy pont a lábamra passzoló hoki csukát odaadott. Azt én fölvettem, kimentem, és hát gondolod, de olyan érzésem, de úgy átszülettem volna, érted? De még ez mind nem elég, mert ott koriztam, a krapek mondja, hogy na, csinálj pár hokiféket, pár kanadait, megcsináltam. Bementük az öltözőbe, azt mondja, holnapra kisfiam, és ezt most jó jegyez meg, hozzá három fényképet is. Ez egy olyan szó volt az én számomra, ami egy varázsszó. Ez nekem azt jelenti, abban a pillanatban, hogy zuglói vagány volt, tehát nem volt egy hülye gyerek.
0: Mármint, hogy szerződtetnek?
1: Három fény.
0: Ez így?
1: Hát a három fény az azt jelenti, hogy én kapok egy igazolványt, érted? Tehát én, aki a belógós, éjszakai csavargó jövök, megyek ott, én majd be fogok tudni menni a főbejáraton, és csak így mutatok egy...
0: Igazolványt.
1: Hát ez nekem azt mondtam, bármire hajlan, nem, azt mondtam, mi a hoki. És én bizony elmentem a fotográfushoz, otthon adtak egy kis lóvét, érted, megvártam a kis kivágott 6x6-os képet, másnap elvittem az izébe, ebbe az edzőnek odaadtam, és megkaptam a bérletet a Európa első műjégpályára, és én nekem ott elindult egy olyan karrierem, nem voltam még 15 éves. De hidd el nekem, Angela, hogy én naponta amennyit el tudsz, amennyi, én sehova nem jártam, csak korcsiázni. Én reggel, amikor gyors korizók nyomták a 400 métereket, én középen ottan nyomtam, érted, fékeztem, kanadai sztól, kanyarodtam, hátrajöttem. A lényeg az, hogy én abban az évben nem voltam még 15 éves, a Bodicek című könyvemben benne van talán a kép, még úgy hívták, hogy Kinizsi, nem is kép, de a Fradi volt ez tulajdonképpen, csak hogy a kommunisták elvették a Ferencváros zöld fehér színét, és adtak helyette piros-fehéret, hallottál erről? Hogy piros-fehér volt a Ferencváros, és az volt a neve, hogy budapesti Kinizsi.
0: Jé!
1: Érted? És én ennek a csapatnak itt van, nézd meg.
0: Látom.
1: Nézd meg azokat a mezzeket?
0: Látom.
1: Piros-fehér, és rajta Kinizsi embléma, érted? Vörös csillaggal.
0: Hát ez tényleg a múlt.
1: Érted? És én azt, de bekerültem a csapatba, és abban az évben a felnőtt magyar bajnokságot nyerő budapesti Kinizsibe, alias Fradiba, én a bal szélsője voltam a csapatnak. És onnantól kezdve megállítottatlan volt a karrierem, mert a következő évben játszottam a válogatottba, utazta, akkor még ugye nem úgy volt, mint most, hogy Berlin, Volt Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin. Mi természetesen Kelet-Berlinbe utaztunk, de mentem. Hát ott az életem első olyan útja, hogy azt mondtam az anyának, hogy anyu, adjál valami rendes ruhát nekem, mert nekem holnap el kell utaznom külföldre. Azt hitték, hogy hazudok, vagy hülye vagyok.
0: Igen.
1: És akkor a fateromnak egy kicsit nagyobb számú ruháját egész ilyen fércelte az én anyukám,
0: fércelte,
1: hogy nekem másnapra legyen valami cuccom, mert nem akartak elhinni, érted? És akkor egy ilyen vulkán fiberrel, ez volt az első utam. Megálltunk, érted? Prágában vonat megállt, ebéd a magyar válogatottnak, érted? Én nem mertem, én olyan éhesen kertem föl, amilyen egy elegáns hotelba bevittek, érted? Erre ötféle evőeszköz, arra ötféle evőeszköz, előttem ötféle evőeszköz.
0: Azt se tudtad, hát melyiket használni.
1: Azt sem, mit, hogy, és a büszke külvárosi strigó voltam, nehogy fogom én lejáratni magam, hogy á, nem vagyok éhes, rossz a gyomom. Ott haltam éhen, érted, Prágában. És aztán mire Berlinben léptük, addig lát, aztán akármit. Hát így indult az én karrierem, és ebből lett egy 15 éves magyar válogatott szereplés, játszottam több világbajnokságon, és nyertem. Azt nem tudja pontosan a statisztika, hogy mennyit, én szerintem 6 magyar bajnokságot, de a nemzetközi előre szerint örökös bajnoka vagyok a Ferencvárosnak, és nyertem nem tudom hány magyar kupát, és hát nagyon hosszú időn keresztül játszottam a magyar válogatottban, és erre nagyon büszke vagyok, mert én nagyon-nagyon szeretek magyar lenni, és nagyon-nagyon szeretek magyar dicsőséget szerezni, és ezért vagyok büszke arra, hogy én nem csak mint élsportoló ismerhettem a Puskás Öcsit, amit ugye elfelejtettem elmondani, hogy lett az én igazi barátom. Már akkor ugye az első magyar bajnokságot ünnepeltük a csapatban, amiben én voltam a gyereke, 15 éves gyerek voltam, a többiek mind 20, tehát 10 évvel idősebb galeri. Akik ráadásul azért a mai jégkorongodok, hogy tudják meg, hogy az akkori csapat, amiben én bekerültem a válogatottban, meg a Frodiba, azok előtte főiskolai világbajnokok voltak. Tehát nekünk volt olyan hoki éránk, amikor olimpián negyedik volt a magyar jégkorong, és a főiskolai világbajnokságot meg megnyerte. Egy ilyen csapatba kerültem én bele. És akkor ebben a csapattal én jártam a világot, és én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt az életet én így élhettem, és igazából a Puskás Istit is ennek köszönhetem, mert egyszer egy ilyen bajnokság után a belvárosba elmentük szórakozni, elvittek a nagyvagányok, az öreg világbajnokok a bulira engem is magukkal, és akkor összetalálkoztak a Puskással, ugye régi sportoló bajnokok találkoztak, ölelkeztek, és bemutattak, hogy na, itt van a kis Sinya. És akkor azt mondta nekik, apu, sose fogom elfelejteni. Azt mondja, na, mondták, hogy vigyázz ebben nagyon poénkodtam, vigyázz, mert nagyon ez egy utca gyerek, ez nagyon vigyázz, öcsike. Mondták neki a hokisok, és erre mondta az öcse, hogy na, akkor fiam, te leszel, mátok, ez az én testőröm. És ez egész életükben sose felejtette ezt, amikor én tévés lettem, amikor kimenekültem időnként hozzá, amikor ő hazajött, én első volt, akivel szóba állt, akinek bármit megcsinált. Újságcikkeket írtam róla, műsorokat csináltam vele, tévében, rádióban. Úgyhogy én tudom, hogy amiről az egész beszélgetésnek az alap motivációját érintettük, az rá itt is egészen biztosan, hogy igaz ebben is, hogy őnek a lelke az, ami megsérült, ami a beteg lett, és az megbetegítette a testet. És ugyanúgy, hogy megbetegítette a paplaci testét, utána meg a lelkét is, az, hogy nem engedték profi világbajnoknak lenni, ugyanúgy, hogy a Puskást nem fizették ki a kék díjat, és nem becsülték, nem engedték most pályára, vagy hogy a Joe Bognernak nem tudtak összedobni egy repülőjét. Ezek az emberek
0: vagy a Farkas Berci.
1: Vagy a Farkas Berci. A Farkas Berci, csak azt tudom mondani, hogy csodálomra áll Istennek, mert most már 70 nem tudom akárhány éves, és azért ezerre nyomja. És most már hála Istennek elővették, tehát most már igazából én látom, tehát mi nem Istennek találkozunk már.
0: Igen. Na, ja. Akkor egy utolsó nevet még bemondok neked. Azt mondom, hogy Rubik Ernő édesapja, tehát idősebbik hát Rubik Ernő. Hogy jutott eszedbe, hogy róla könyvet írjál?
1: Hát, látom,
0: mert ugye, hadd mondjam, összesen 32 igen, könyved jelent igen,
1: pont egy ilyen magyar kártya lapja ilyet.
0: Igen.
1: Tudunk egy ultipartit játszani. Minden könyvünkre ráérünk.
0: Rubik Ernő hogy jutott eszedbe?
1: Hát, az megint idős. Ugyanarra rendhagyó.
0: Nem a kocka,
1: ugyanarra rendhagyó, mint bármi az én életem. Nem, semmi de normális. Minden rendhagyó. Igazából a Rubik's történet, az hogy mondjam neked? Kerestem mindig ezeket a kalandokat, meg hát ebből is látszik a beszélgetésben.
0: Nem is kellett keresni, mert mindig történt
1: meg, valami. Meg valami, mindig a csavarásokat érte. És egyszer olvasom az újságot, ugye nem beszéltünk még a tengere magyar sorsa.
0: Hát bizony.
1: Olvasom az újságot, ülök a izébe, a Zserbóba, a Verösmarty téren, nézem az újságot. Akkor elmondom mind a kettőt, hogy lett ez is a semmiből. A Radványi Géza bácsi, aki a Valahol Európában című filmet csinálta, arról is írtam egy könyvet, az a cím, hogy Valahonnan Európából. Senki nem ismeri, szerintem ma se nagyon gyermek.
0: Pedig micsoda, bizony.
1: Pedig 30-nál több világhírű filmet csinált, ő fedezte fel Louis de Funét, a Belmondot, a Alain Delon, tehát hihetetlen ember volt. Na mindegy, azt is úgy ismertem meg, ilyen pofátlanul módon, hogy egyszer hazajött 30 év után, az is ugyanúgy, mint pont a paplaci megmondta, hogy hazajött hosszú idő után, és nem becsülték semmire, a feleségének a nővérénél lakott egy kis szobába, és azt mondta, hogy ő nem akar senkivel itt beszélni, csak egy filmet ő még utoljára az élete fő művének, a Circus Maximust megcsinálta, meg is csinálta, de azt mondja, hogy ő nem akar se nyilatkozni, semmire. Na mindegy, én meg ugye keresem a bajt, meg keresem ezeket, ebből is kiderült a kedves hallgatóknak. Nehogy már én ezt az embert, aki mindenkit visszautasított a vitat, hogy ezt ne kerítsen.
0: Ne jussál be!
1: És akkor én szépen addig mentem a nyakára, amíg egyszer csak azt mondom, hogy Géza, maga ne meneküljön előlem, mert tudom, hogy maga egy világhírű ember, és de higgy el, hogy én nem akarom magát bántani, de én meg egy senki vagyok, mint ahogy ez az igazság ma is, hogy itt nem díjazzák a győzteseket, tudod? És akkor igazából azt mondta neki, így megállt az öreg, Géza, én tudom, magának semmi, maga egy világhírű ember, de én nem tudok bemenni, én szerettek egy műsort csinálni a tévében, de tudom, hogy mindenkit visszautasított. Engedje meg már, hogy csinálják magáról egy riportfilmet, mert akkor nem fogják tudni azt mondani nekem, hogy nem mehetek be. És erre az öreg egy rám nézett, ó, Isten áldja meg még az emléket, és azt mondta, kisebb, te egy nagyon vagány gyerek vagy, neked megcsinálom.
0: Nagyon.
1: És ott mindjárt elkaptam, süt, gyorsan mondani, hogy meggondolja magát. Hozzájárulok ahhoz, hogy Simon Vélától rólam egy portréfilmet csináljuk. És ebben berohantam a televízióba, adattam a vittőnök, ezt mondtam, hogy szeretnék egy portréfilmet, várjak. Mondom, itt egy papír. És ugye mivel eddig mindenkit visszautasított, és a Radványi Géza bácsi nagyon kellett annak a tévének, hogy legyen egy filmről, ami mindenki tudta, hogy itt van, és akkor miatta egyszerűen, és én meg nem adtam ki a kezemből, tehát én vagyok a szerkesztő, aztán rám tettek rendezőket, a lényeg az, hogy lement a film, de az is megint, hogy el kell mondjam, hogy egy órás gyönyörű film lett belőle, én miattam, én tudom, nem az öreg miatt, tehát őt egyáltalán nem érdekelte, de összeszedte annyira magát, annyira szeretett engem, a Latikám, én miattam, és elmondta egy olyan történetet, ami egy csodálatos történet volt, az volt a címe ennek a műsornak, arról is van nekem újság, fényképen, meg riportom, minden, hogy házigazda Radványi Géza, ültek a Gellértnek a teraszán, és van a képben, a rádió újságban, a különböző újságban, de most ha fölmész az internetre, eltüntették.
0: Hát ez szomorú.
1: Eltüntették.
0: Egyébként azért mondjuk azt, hogy Márai Sándornak a testvére.
1: Arról nem is beszélve, hát Márai Sándornak az öccse.
0: Igen.
1: Akivel egy poét, akkor már hagyd mondjak el, hogyha már földobtad ezt, mert látod még ennyire sötét vagyok, hogy nem jut eszembe az igazi nagy poénja. Igen, a Márai Sándor, a világhírőnek az öccse, akivel 30 évig nem beszéltek, mert összevesztek valamilyen, egy ilyen szójátékon, hogy valamire azt mondta, hogy ez nem igaz, ez nem így van, hanem tehát egy szóról más volt a véleményük, hogy ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti. És hát úgy összeveszett a két, egyiket se hívták különben se Márainak, se Radványnak, hanem Grossmit. Ezek erdélyi szászok voltak, Grossmit néven, egy ügyvéd volt a papa, és az egyik mind a kettő elindult az irodalom felé, ugye, hogy világhírűek lesznek, és akkor azt mondta két vagány.
0: Hogy nem egy néven.
1: Hogy azt mondja, de hogy már az én nevemet, hogyha majd jó leszek, akkor te azt vidd, vagy ha én jó leszek, akkor te vidd. Hanem azt mondja, a két anyai nagymama neve. Úgyhogy az egyiknek a nagymamát úgy hívták, hogy Márai Gizella, másikat meg, hogy Radványi, mit tudom, sötét erdőből valaki. És így lett ez a két világhírű magyar ember, akit nem tudunk kellően tisztelni ma sem, mert a Radványi Gézáról, ha én nem írom meg ezt a könyvet, soha nem tudja meg senki. Azt tudják, hogy sőt, épp a héten láttam a Valahol Európában
0: megint.
1: Az egyetlen film a világon, amit több mint 1 milliárdan néztek meg.
0: Igen.
1: Elmész Hollywoodba, le van téve ez. De erről sem beszélnek se. Igazából, tehát a Géza bácsi akkor hazajött, akkor nagyon nagy szám volt minden, de igazából mindenki úgy beszél róla most is, hogy hát ha valahol Európában az a Radványi, de ha valaki elolvassa azt, hogy
0: mi minden mást is letett az asztalra.
1: Hogy, mert ugye mit írtam, ez a könyv is, ugye ez nem is a harmadik kiadás, mert elfogyott. Hát az Simon Vilásztó, egy magyar világsztár valahol Európából, ugye? És akkor ez tulajdonképpen a Radványi Gézáról szólt, de nem is kellett kiírom a nevét, mert nem volt semmi értelme, mert senki nem tudta, hogy kicsoda. És a következő könyvben azt írtam már rá, hogy valahol Európában Radványi Gézáról, Márai Sándor öccséről. Rá kellett írni a borítóra, érte. Jó, az is elfogyott. Tehát igazából azt gondolom, hogy a Puskás öcsi, amikor testőré fogadott a Paradízóban, a belvárosban, én attól kezdve az élete alkonyáig, mikor már végére ért, én addig ott voltam, és ahol tudtam, vele voltam, és én hiszem azt, hogy én vagyok az, aki megszentelődött avval, hogy én igazán, hitelesen egy lenyomatot tudok róla. Én tudom, emberként ki volt a Puskás öcsi, és jövőre lesz 100 éves a születésének az évfordulója, április 1-én a Bolondok napján, és egy nagy poén, mert mindig másodikán, meg harmadikán tartotta, mert idegesítette, hogy mindenki ebbezrikán jött, a Bolondok napján születni, meg is látszik rajta.
0: Igen.
1: De különben nagyon érdekes, hogy most is ugye ebben az évben volt a Paplacinak a születés, 100. születési napja, arra jelentettem meg ezt a könyvet. A Paplaci, ugye Paplaci 100, Paplacival és barátjával, Puskás Pancsi öcsivel, Úton a legendákkal.
0: Igen.
1: És te ezt most jövőre, ha Isten megsegít, akkor ugyanúgy április 1-ére megfordítjuk ezt a sorrendet.
0: És akkor Puskás lesz elől.
1: Puskás Pancsi öcsiről fog szólni a 100, és a barát, mert nagy barátok voltak, és ugyanúgy az Úton a legendákkal. És ebbe, én nem tudom, hogy az időben mi fér bele, mi nem, de egy biztos, hogy azt mindenképpen szeretném a verset elmondani.
0: Igen, amit... azt hagyjuk a legvégére, még egyetlen no. Egyet elkerültünk. Én már mondtam, hogy a Rubik Ernő édesapja.
1: Ja, igen, bizony.
0: Ezt még mondd el, és utána a verset szeretném tőled hallani, de a Rubik Ernő
1: édesapja. De a Rubik Ernő nagyon érdekes történet. Igen, mert hát
0: Esztergom, tudtam,
1: mert jártam Tajföldön, jártam Szingapúrba, jártam a világ, bárjából. Figyelj, mindenki forgatta ezeket. Két dolog biztos, tudod. Például Szamói szigetén, mondjak egy messzi pontot, ahol voltam, amiről nem is tudják sokan, hogy létezik ilyen. Egy Tajföldön, a semmi után egy sziget. Bementem egy ilyen kis izébe, kis boltocskába, ilyen kis, mit tudom, lehet kell 10 dekar szalámit venni, és rajta volt a Puskás öcsinek a mezze. És akkor kimentem, mert a hátamon volt írva, hogy 10-es puska. Utánam ordított, ha innen 15 ezer kilométerre lévő kis bótból egy ember, puskás, puskás! Tehát ilyen szintű ahogy ezeket is, mi ezeket nem becsültük és egyáltalán úgy, hogy kellett volna is. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy ezeket az emlékeket tudod, pont a mai fiataloknak tudod, akiknek egy kicsit most ugye már minden oda van, mert most, amiről beszélgettünk, már nyomja a telefonját, és megtérjön, hogy hazudtam, vagy sem. Egy pillanatot megtalálja idét a könyvemet, vagy nem találja meg, és akkor nincsen. De ha akarja, akkor megtalálja. De ahhoz, hogy megnézze ezeket a képeket, amik visszaigazolják azt, amik nagyon fontosak szerintem, tudod, Angela, mert én azért szeretem a fotókat, mert az hitelesít. Már lehet, hogy most már lassan ez sem igaz, de még az én időmben biztos igaz volt. Tehát amikor én megcsókol engem a Puskás öcsi, vagy olyan meglegyint, mint az okos apa a hülye fiát, érted? Abból a képből az derül ki, hogy azért ezt nem a televízióból is ismerem ezt az embert, akkor csak jogosult vagyok róla írni. Vagy a Paplacival, amikor éppen egy fényképen látod, hogy kezd nagyba boxolok a ringbe, vagy amikor ölelkezünk egymással, érted, és mosolyog rám, akkor nyilvánvalóan hitelesebbet teszi a könyvemet, nem?
0: Hát így van, de térjünk vissza a Rubik Ernő.
1: A Rubik Ernőnek nem tudom, ja, a Rubik Ernő az egyszerűen milyen érdekes, hogy nem, hát fel akarok menni. Pedig nagyon egyszerű volt. A Rubik kockán, ugye, amit mondtam, és egyszer ülök ott a teraszon, a Vörösmarty cukrászdában, olvasom az újságot, megint ugye összejön minden, ugye a Géza bácsi mondta mindig, hogy kérdezte, Géza, honnan van magának ez a sok millió ötlete? Azt mondja, figyelj, nekem nem kell semmi, nekem állandóan fejem, zsibog az ötlet, pillanatokat kitalálta, tudod, valahonnan Európában, utána kitalálta, amit a Tamás bátya kúnyáról, tehát egy csomó mindent, olyan félke, tehát 32 gyönyörű mozit csinált, érted? De azt mondja, hogy fogok egy újságot, és akkor olvasok egy cikk, és abból kell kijön egy új filmtéma. És akkor ott ültem ebbe a filmbe, amit már nem lehet megtalálni, a Porte film, és a végén ez volt a poén, milyen poén volt, mindjárt sírva fakadok. A Géza már nagyon rosszul látott az öreg ilyen nézni, zseblámpa szemüveg volt rajta, mondom, itt van egy újság, mondja nekem egy filmötletet, legyen ez a poénnek, egy 60 perces beszélgetés volt ez. És az öreg azt mondja, hát Lacikám, mondom, ennyire nem látott. Egy magyar nemzet volt nála, érted? Na most hát a magyar nem ekkora betűkkel van odaírva. És hát, hogy fogja a túlságot, pörgeti, de most... Azt hát annyit látok, hogy itt van ez a magyar nemzet. Hát nem egy nagy téma.
0: Igen.
1: Milyen poén ez?
0: Bizony.
1: Na most ott ülök, mert valamitől ez mindig ez ilyen hely. Látod, három dolog jött itt össze. Aztán másodszorra megint ülök, és ezeket tanultam meg, amit most hallottál, hogy nézek, és mindig minden, mert valamitől mindig jön egy impulzus, érted, egy ötlet, és azot én állandóan mindig mindent megnézek, érted, semminek. És megint nézem az újságot, és eszembe jutott, hogy Géza, nézd meg az újságot, nem a
0: magyar nemzet.
1: És benne ott van itt egy cikk, hogy a Rubik gépeket a szombathelyi AFIT-be generálozzák. Na, erre aztán dobtam egy hát, Rubik gépeket, szombathelyre generál. Milyen gépeket, érted? És akkor elkezdtem telefonálni, érted?
0: Mert előbb a kockát.
1: Hát a kocka, miért? Kiderült, hogy nem a kockáról szól, de van egy gép, amit egy Rubik nevű bácsi tervezett, érted? De mondom, az is hogy kerül az egy izébe, egy autójavító műhelybe, érted? És mondom, ez egy nagyon nagy téma lesz a tévébe, a hétbe, vagy valamire. Telefon jobbra, telefon balra, följöm ezt a csávot, a szombathelyi vezetőt, mondja, igen, itt vannak a Rubik gépek, ezeket itten generálozok, mert én amúgy repülős vagyok, és ezeken repülök én is, és mondom, és miért hívják ezeket Rubik? Azért, mert Rubik tervezte. A kockást?
0: Annak az apukája.
1: Annak az apukája. Tehát a kocka nagyapja az a szárnyas Rubik. És ebből aztán azért lett a könyvemnek a címe, Szárnyas Rubik. És ott van rajta a góbé, és ugye, na náhogy fölhívtam az öreget, aki nem volt egy beszédes ember, ugyanúgy, mint a Radványi, nem, ő nem akar erősödni. És igazából, ha én nem nyúlok hozzá, soha az életben nem tudja meg senki, hogy a világ 15 leghíresebb a repülőgép tervező között van egy magyar, akit úgy hívnak, hogy Idős Rubik Ernő.
0: Én pedig erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon büszke vagyok, mert a keresztapám a Rubik Ernő egyes számú berepülő pilótája volt. Nagy Hugó benne is van a Magyar Repülés Története című könyvbe, és a keresztmamám, a Nagy Katalin, ő pedig műrepülő volt szintén. Úgyhogy én ezért akartam annyira kérdezni.
1: De hát ez nagyon köszönöm, és nagyon fantasztikus ez, mert a Rubik Ernő bácsi az egy nagyon magázba zárkózott, egy csendes ember volt. De olyan repülőket tervezett, éppen nem régen nézegettem a könyveket, készülve erre a beszélgetésre. Hogy ez is például látod, megint az a magyar szituáció. Szörnyű, hogy nem törődnek itt a zsenikkel, különben már mi lennénk a mennyország ittel, hogyha mindenki törődne itt ezek a zsenikkel. Mert a Rubik bácsi például nem csak a Góbi az még ma is repül, képzeld el. De ő tervezett a repülőgépet, ami ma is repülhetne, benne van a könyvben, ha a kezdetben van, de ha nem, akkor adok neked ma egyet. Azt is még meg lehet venni, a 6. kiadás már megjelent angolul, németül, csak magyarul nem érdekel senki. De benne van még a képe is, egy pinty, az a neve, hogy pinty. Motoros repülőgép. Ha ránézel a fényképre, mindjárt megmutatom majd neked, az a repülőgép úgy néz ki, hogy ma is egy menő ember megvenné, érted? Olyan jól néz ki, egy személyes, beszállsz, és itt villoghatná itt a budaörsi repülőtér, a házam fölött van a repülési zóna, és ez a pinty körülbelül 1950 körül készült, amikor még olyan repülőket építettek, amiben 3 falut kellett eladni, tehát hogy megvegye egy repülőtér. És akkor írt az akkori újság, hogy a Rubik féle motoros repülőgép, ami ugye akkor a repülőgépek egy kis gép fogyasztott 16 liter benzint egy óra alatt, a Rubiké 8-at felét fogyasztotta, és azt írja az újság, ha ő hazudott, akkor én is hazudok, hogy egy közepes személyautó, mint most venné egy Trabantot vagy egy Skodát, annyiba került a repülője. És nem vették meg a magyarok a licencet, érted? Az öreg egyet-kettőt gyártott, azt eladott, de nem volt arra kapacitása, hogy
0: indítsa,
1: de az igen. Egész világ vette volna, vitték volna, olyan cikkek jelentek meg róla. Olyan repülőgépei voltak, ami a világcsúcsokat repültek, például ilyen vitorlázó repülőgép. Csinált 10 darabot, volt egy kis gyára neki Esztergomban. Eladta, de több, tehát nem volt kapacitása, hogy mit tudom én.
0: Hogy sorozatgyártást csinálja.
1: Érted? És akkor, és ezeket a gépeket, gondolod el, hogy ha a Rubik gépeket megveszik, mennyivel jobb lett volna az országnak is, mennyi pénzt keresett volna. De a kockánál is, ugye azt nem mondtam el, de most hagyd mondjam el, sosem mondtam senkinek el, hogy én ugye akkor jobban lettem nagyon a fiával is, akkor volt egyszer az év embere, benne van a könyvben, együtt vagyunk ki Berlinbe, ott ünnepelték. Egy nagyon halkszó, kedves ember, Isten áldja még sokáig a világba, és ő egy nagyon magának való ember, de igazából tehát a Rubikból nekünk egyszerűen trilliárdokat lehetett volna a magyaroknak keresnie, csak akkor, ugye a kisfia akkor nekem elmesélte a Berlinbe, hogy nem tudtak 10 millió forintot szerezni az államtól, hogy egy akkora, mint a Tesco, egy akkora kis raktárépületet fölépítesse valahol, ahol legyártják a hizet.
0: Igen.
1: A Rubik kockát egyszerűen hamisították a világba, érted? Ha azt mi gyártjuk le az első Rubik kockákat, az első 1 milliárdot, akkor ez az országban Mennyország lenne.
0: Talpra hátulra.
1: Hát gondolod, de ezerszeresen visszajött van a lóvé. De különben még egyet elmondok a kedves hallgatóknak, legyen ez a műsor tényleg olyan, amilyen sehol soha nem lehet. Hogy a Rubik kocka sztória, hogy ez már nagyon régen, tehát ez úgy találta ki a kisfiú, hogy utaztak, az öreg mesélte nekem, tehát hiteles. Volt egy kis házuk, amit maguk építettek a Balatonon, és akkor lefelé úgy mentek a vonattal, és akkor a gyerek áldon ilyen mérnök, ez nagyon tehetséges volt a kis Rubik, és ilyen játékokat, ilyen kockákat kellett neki, ilyen kirakos játékokat kellett neki adni, hogy lekösse.
0: Érted? Persze, csak a
1: ilyen logikai, akkor... igen, meg logikai, tudod, mert, de egy pillanatot mindig mindent kirakott. És akkor meg van egy mondat, hogy hát próbáld meg ezt 3D-be. Ezt már szerintem mérgében mondhatta az öreg.
0: Igen. És tényleg
1: és ebből lett a Rubik kocka. És hogy lett világhírű? Egy angol, az is egy sztori, most, hogy ha nem igazok, ezt nem én nem láttam, de ezt hallottam, ami szintén nem közkincs, hogy egy bankár valahogy oda került egy ilyen modell, egy ilyen bankár, hogy finanszírozza ezt már valaki, mert itthon a kutyának nem kellett. Hát annak is ott a fiókjával pihent a kocka, és egyszer valamikor a gyereket bevitte magával, mert a feleségének mit tudom én dolga volt, és a gyerek ott maradt egyedül, amíg ő intézte a vállalati ügyeket, és a gyerek kivett a kockát, és soha többet nem lehetett a kezéből kivenni. Soha nem lehetett kivenni többet a kezéből, és akkor az igazgató, aki jó üzletember volt, érted, bankár, vagy valamilyen nagy üzleti ember, szóval ez ennyire egy kis gyerek, akkor ebben van okosság. És ő elkezdte csinálni a PR-ját, és ebből lett a Rubik kocka világ sikere, ami ugyanolyan sikeres, lehet azt mondani, nem élőben, mint Puskás. Tehát ezt a két szót, hogy Rubik kocka, Puskás, ez biztos bárhol mész a világon, ezt mindig fogják tudni, hogy amiről beszélsz. Vers.
0: És most szeretném kérni, hogy akkor tényleg az időnk lejártával mondd el a saját versedet. Mi ihleted? Azért azt előtte...
1: Nem tudom elmondani, azt...
0: Akkor magát abból, a verset hallgassuk
1: kell,
0: meg.
1: Abból kell azt majd lekövetkeztetni. Az a címe, hogy Harcosok dala. Harcosok, bajnokok, róluk szól a nóta. Jól teszed ember, ha figyelsz a szóra. Szeresd a bajnokot, hisz te érted él, te érted küzd, kínlódik, szenved, mert te vagy a cél. A napjaid szürkék, fényt hoz a játék. A küzdőtér körül sötét az árnyék. Mindenki élvezi, hogy a győzelem a tét, biztos te is, mert ez maga a lét. Az élet maga is küzdelem, harcos benne minden lélek. A győztes nem ünneplik, csak megy tovább az élet. A bajnok otthon a ring vagy az aréna, küzd benne keményen, veled a szíves, ha kell, szenved és nyel halomra. Te érted teszi, helyetted is győz,

hálára és dicséretre. Ismerjük fel a kapott áldásokat, és emlékezzünk meg Teremtőnkről, aki ezt mondta, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Jézus Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa eredeti szépségébe a világot, amelyet a bűn tönkretett. Az új földön nem lesz bűn és betegség, az emberi test visszanyeri teremtéskori eredeti tökéletességét, és Urunk szeplőtelen képmását is viseljük majd. A keresztényi jellem fejlődése erre a célra irányul. Fokozatosan haladva a tökéletesség és ezen szépségek felé. Ha a szívünk átalakul elménk megújulása által, a lélek kegyelmi ajándékai meglátszanak arcunkon, amely kifejezi a finomságot, gyengédséget, békét, jó akaratú segítőkészséget és a tiszta, gyengéd szeretetet, amely a szívünkben uralkodik. Adjunk hálát mindenért Istennek!

0: Fák határa.
1: A pusztulás előtt az ember szíve gőgös, de a dicsőség előtt alázat van. Példabeszédek könyve 18. fejezet 12. vers. Az edzéssel töltött évek alatt rájöttem, hogy a testem harcot vív az erő és a rugalmasság között. Két olyan cél között, amelyek szinte ellentétesnek tűnnek. Erős akarok lenni, ezért általában az erősítő tevékenységekre összpontosítok, például súlyokkal való edzés, futás vagy fekvőtámaszok, amelyek megkeményítik és merevé teszik az izmaimat. De tudom, hogy rugalmasnak is kell lennem. Ha elhanyagolom a nyújtó torna rutinomat, könnyen előfordulhat, hogy rosszkor húzódhat meg egy feszes izom. A Sierra Nevada hegység fenséges csúcsait megmászva eszembe jut a rugalmasság fontossága. Ahogy nő a hegység magassága, úgy kezdenek eltűnni a fák, és 3000 méter körül már nem nőnek tovább. Ezt az átmeneti pontot nevezik a fák határának. A fa határ közelében gyakran láthatunk néhány csavarodott, furcsa kinézetű fát, amelyeket a könyörtelen szél állandóan meghajlított. A fa határ fölött a hatalmas tölgyek nem tudnak megmaradni a viharos szélben és a gyenge talajban. A márciusi magasságban a dombos köves terep szinte élettelennek tűnik, majdnem, de nem egészen. Nézd most lefelé, és meglátod a sziklák között növő, sudár és puha fűzfát, amely legfeljebb 6 centi magasan virágzik. Míg az erős szél a hatalmas tölgyet megrepeszti, és letépi a sziklák tetejéről, addig a szerény fűz lehajol, és a szél áthalad rajta.

0: mintha Isten egy nagyszerű vizuális leckét állított volna elénk, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy az emberi lét magaslatain nincs helye a büszkeségnek és az önhittségnek. Itt csak az alázatosak maradnak meg. Természetesen Isten nem riaszt el az ambícióktól és a törekvésektől. József és Dániel is nagy bölcsességről tett tanúbizonyságot válsághelyzetekben, és erős profilt mutatott a világpolitikában. De nem merjük egyedül megmászni ezeket a magasságokat, mert a hatalmas tölgyhöz hasonlóan minket is lesöpörnek a hegyről. Ezért az edzésprogramomban arra törekszem, hogy olyan erős legyek, mint egy tölgy, de olyan karcsú, mint egy fűzfa. Így megtanulhatok szilárdan kiállni az elvek mellett a kísértés erős szeleivel szemben, de ugyanakkor szerényen és alázatosan haladni mennyei atyám akarata felé. Uram, tedd, hogy szilárdan álljak az elvek mellett, alázatosan és szerényen, miközben a te akaratod által a lehetőségek magaslataira emelkedem. Amen.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 29-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige Jeremiás próféta könyvének 10. részéből, a 23. versből. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Az új szövetségi ige Lukács evangéliumának 12. részéből, a 19. és a 20. versből. A gazdag ember így szólt. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? A mai napig emlékszem rá, ahogy gyerekkoromban egy barátom ecsetelte, hogy milyen paktumot kötne Istennel. Valamire nagyon vágyott. Cserébe az Istentől kapott sikeréből visszaforgatott volna valamit Isten ügyére. Talán gyerekes gondolatmenetnek hangzik, hogy megvesztegetéssel megnyerhetjük a világurát a magunk céljaira, mégis sokan gondolkodnak így. Vágyunk valamire, hosszú ideig küzdünk érte, de persze kell némi szerencse is. Nem árt a mennyei protekció. A mai igék viszont megfordítják a sorrendet. Nem az örökkévalót kell a mulandónak alávetni, hanem fordítva. Mi lenne, ha elveszne mindaz, amiért mostanában teljes erőmmel küzdöttem? Mi lenne, ha a régi legnagyobb vágyamról kellene lemondanom? Mi lenne, ha a mai napon magához szólítana a Teremtő? Jézus Krisztus nem azért jött el a földre, hogy a múlandó sikerhez vezető útra terelgessen, hanem hogy megmentsen a kárhozattól. Vizsgáljuk meg magunkat a mai napon, mint egyetlen megmentőmre tekintek Jézusra, akié az életem teljessége, vagy úgy, hogy csupán, mint a szerencsém kovácsinasát látom őt. Imádkozzunk! Áldalak, Uram, a számtalan ajándékért, amelyet kaptam, és mindazért, amivel Te bíztál meg engem. Te látod, mennyi mindennel meg kell küzdenem a mai napon is. Segíts, hogy ne veszítsem el az igazi célt, és add, hogy megváltott gyermeketként tudjak gyűjteni, elengedni, továbbadni és a Te országodba készülni. Ámen. Az áhítatot Ritzinger Péter írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának. A gazdag ember így szólt. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

Az igazság kifejezés több százszor fordul elő a Szentírásban. A Teremtéstől a Jelenések könyvéig számos pozitív kifejezéssel társítható ez a szó, amelyek értékes életelvek és nagy áldások mellé kerülnek. Vannak például olyan versek, amelyek az igazságot szoros összefüggésben mutatják be a szeretettel, a jósággal, az igazságossággal, irgalommal, tisztességgel, alázattal, könyörületességgel, értelemmel, Isten törvényével vagy a szabadsággal. Akik az igazság követői, azok bizonyos áldásokra számíthatnak, például békességre, bölcsességre, Isten oltalmára, engesztelésre és üdvösségre. Salamon király hangsúlyozza, hogy aki magáévá teszi az igazságot, az kedvességet és józan értelmet kap Istennél és az embereknél, ahogy ezt példabeszédek harmadik fejezete is mondja. Az ilyen vonzó várakozások ellenére azonban be kell ismernünk, hogy azok, akik ragaszkodnak az igazsághoz, beleértve az evangélium igazságát is, bizonyos nehézségekkel szembesülnek. Elfogadásának és terjesztésének nagy akadálya van, és ez hátrányokkal, megvetéssel járhat. Valójában az igazság konfliktust és ellenségeskedést szít. Amikor az igazság napvilágra kerül, egyúttal ellenállást is generál. Még ha az igazság ellenségei nem is tudnak ellenállni az erejének, igyekeznek ellent mondani neki a gyengék lealacsonyításával, kitüntetésekkel, előnyökkel, vagy azok elhallgattatásával, akik esetleg felszólalnának. Emlékeztek Illés prófétára, akit a gonosz Jézabel üldözött? Vagy emlékeztek Jeremiásra, akit egy ciszternába dobtak? Mi a helyzet Keresztelő Jánossal, aki Heródes kezébe került? Mintha elhallgattatásuk megakadályozhatná szavaik beteljesedését. Jézus azt mondta, hogy ő benne van az igazság, és utána szemrehányást tett kortársainak. Meg akartok ölni engem, aki az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam? Isten igazsága mindig szemben áll a világ megtévesztő rendszereivel. A bűn következtében az ember hajlamos elferdíteni, elrejteni, vagy figyelmen kívül hagyni az igazságot, legyen szó Isten törvényéről, az emberi létről, vagy az üdvösség útjáról. Krisztus azonban azért jött, hogy az igazságot visszaállítsa a maga tisztaságában, és világosságot hozzon a sötétségbe. Ez nem csupán ismeret, hanem életforma. Aki megismeri az igazságot, annak életét átformálja, megtisztítja és felemeli. Követése gyakran önmegtagadással és bátorsággal jár. De az eredménye mindig a szabadság, belső békesség, lelki tisztaság, és igen, örök élet. Nem elég hinni ebben, ezt élni is kell. Isten igéjének igazsága megszenteli az embert, és előkészíti őt Krisztus eljövetelére.
Kétségtelen, hogy az igazság fényesebben ragyog a romlás és a hazugság árnyai között. Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebb és világosabb az igazság fénye. Jézus, aki megígérte, hogy segít nekünk ellenállni minden kísértésnek, azt is megígérte, hogy az ő segítsége lesz a pajzsunk, és hogy nem sokára megnyílnak az új Jeruzsálem kapui az igazságot tartó nép előtt.

Uram, Jézus Krisztus, Te vagy az út, az igazság és az élet. Taníts engem az igazság szeretetére és annak gyakorlására. Ne engedd, hogy a világ hamissága vagy saját kényelmem eltérítsen attól, amit Te jónak és igaznak nevezel. Add, hogy ez a szabadság átformáljon engem, és általam másokat is hozzád vezessen. Amen.

nyissátok ki a kapukat, hogy bemehessen az igaz és hűséges nemzet. Ézsaiás próféta könyve, 26. fejezet, 2. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Elkezdődött ma a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket mától május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint ma este Zsoltár énekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig Zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Hitmélyítő, családos, csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. Téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak Zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott Zsoltár műveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Deák téri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap. Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójáról emlékeznek meg a Deák téri evangélikus templomban május 31-én vasárnap este 18 órától. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége. Aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! 146. Zsoltár.

0: Hol van Isten segítsége?
1: Ezen a helyen Istennek, a Teremtőnek, a világ urának dicsérete mellett Isten cselekedeteiről is olvashatunk, melyek először meglepőnek tűnnek. A 146. Zsoltár 7-től 9. vers akár egy kívánság listának is tűnhet első látásra. Hol van Isten jósága, ha a sok igazságtalanságra és szenvedésre gondolunk a világban? Amikor ezeken a sorokon töprengtem, világossá vált számomra, hogy Isten itt is, mint máskor is gyakran más úton jár, mint a mi gondolataink. Nem egy csettintéssel küzdi le az igazságtalanságot és a szenvedést, de igéjében tisztán fogalmaz. Az Ó és Új Szövetségben felszólítja gyermekeit, hogy küzdjenek a nyomorúság és az igazságtalanságok ellen, hisz éppen általuk akar változást hozni sok esetben a szenvedő világnak. Aki engedelmeskedik ennek, az részt vehet Isten munkájában. Gondoljunk csak az alábbi példákra. A londoni keresztény segélyszervezet megalakulására, amelyet a gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszak leküzdésére hoznak létre. Arra a munkatársamra, aki egy gyermekeit egyedül nevelő fiatal özvegyasszony anyagi támogatásán fáradozik. Azokra az odaszánt életű keresztényekre, akik szegény országok megsegítésén dolgoznak. Azokra a misszionárius orvosokra, akik saját karrierjükről is lemondanak azért, hogy olyanokon segítsenek, akiknek amúgy nincs lehetőségük orvosi ellátásra. Azokra, akik nehéz sorsú családok gyermekeit támogatják a tanulásban. A jól ismert Bárka közösségre, ahol keresztények segítenek hátrányos helyzetű gyerekeken és fiatalokon. Az árvíz sújtotta területek áldozatainak megsegítésére. Ott van Isten segítsége, ahol az ő megbízásából segítünk.

Eszünkbe jut megköszönni Istennek azokat, akik mások bajának enyhítésén fáradoznak. Mi az, amit mi tehetünk? Hol nyit előttünk ajtót Isten erre?

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk.

Minden te tőled van, és minden te általad, édes jó Istenem. Kérlek, legyen ezen az új napon vezetőm a cselekedeteimben a hit és az alázat. Bízom a segítségedben, bár talán nincs rá érdemem, mert nem tudom mindig elutasítani a kísértéseket. Oly könnyen eltérülök a kínálkozó, pillanatnyi örömök irányába, s csak későn döbbenek rá látszat voltukra. Bízom segítségedben, hogy napi munkámban, kötelességeimben is mellettem állsz, hogy képes legyek azokat megfelelően ellátni, hiszen oly sokszor keresek kifogásokat, kibúvókat. Ha te fogod a kezem, vezeted a gondolkodásomat, sikerül helytállnom testvéreim java szerint. Jézus nevében kérlek, hadd érezzem közelségedet.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Cegléd jelentős városrésze és a református templom 1834-ben leégett. Ahogy följegyezték, a romok között a vallásos buzgóság szent lángja egyé olvasztotta a Szentegyház széthult romjait, hogy az, mint főnix madár a hamvaiból, szebb alakban támadjon föl. Az éledő gyülekezet a remény lett új ceglédi református nagytemplom tervének elkészítésére Hild Józsefet kérte föl, aki ekkor már dolgozott az egri székesegyház építésén. Húzódott tehát a munka. Végül a templom 1871-re készült el. Ókeresztény mintára, hangsúlyos görög kereszt alaprajzú centrális térrel, kupolás fedéssel.
2: Az 1911-ben született Solc László a soproni teológia elvégzése után deáktéri segédlelkész, majd fasori vallástanár, ezt követően püspöki másodlelkész. 1941-ben iktatták be a Pesti Evangélikus Egyház zuglói lelkészi körének lelkészi állásába, ahol templomot, lelkészlakást és szeretetotthont épített. Megválasztották a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének MELE elnökévé. Az egyházpolitikai visszarendeződés során 1959. szeptemberében került a 60-i szorványgyülekezetbe, ott szolgált 1980 végén történt nyugdíjazásáig. Művei közül néhány, amelyeket ma is haszonnal forgathatunk. Krisztus hatalmában, a hálaadás kelyhe, Szentlélek tábora, Isten fegyverzetében, tisztítsd meg szívedet, hogy megtartassál. Konfirmációi KT és vezérfonal a konfirmációi oktatáshoz. Cikkei az evangélikus életben, a keresztény igazságban, a harangszóban, a lelkipásztorban jelentek meg. Solc László poétikai munkássága is maradandó érték, az új evangélikus énekeskönyvben 27 éneke található, köztük fordítások is vannak. Most 245-ös szép áhítatából idézünk. Egy akarattal együtt vagyunk híven, egy, csak egy óhajtás mindennik szívben. Jer, töltsd be népedet, szent lélek Isten!
1: A játékelmélet egyik kidolgozója, a közgazdasági Nobel-díjas Harsányi János 1920 és 80 között élt. A fasori evangélikus gimnáziumban érettségizett. Gyógyszerész diplomája után filozófiai doktorátust nyert. Családjával 1950-ben emigrált. Közgazdász diplomát szerzett a Sydney Egyetemen, majd a Stanfordon doktorált. 1994-ben kapta meg a közgazdasági Nobel-díjat, John Nash-sel és Reinhard Szeltennel megosztva. Azt dolgozták ki, hogyan lehet játékokban stratégiai szituációkat vizsgálni olyan esetekben, amikor a szereplők nem ismerik egymás szándékát.
2: A pozsonyi úti reformátusok klasszicizáló, 1940-ben fölszentelt hálaadás templomának orgonaavató ünnepsége 1950. május 29-én zajlott. Erre az alkalomra komponálta Kodály Zoltán a 114. Genfi Zsoltár című művét. Az isteni erő által megmenekült nép ábrázolásával ad reményt az egyházüldözések idején a hívőknek, a kórus hangzást mesterien ötvözve az orgona zengésével. Egy részlet a szövegből. Az Úrnak haragos színe előtt mind e föld megrettenjen.
1: 1987. május 29-én volt a temetése Káldi Zoltán püspöknek. 1941-ben szentelték lelkésszé, mintegy 70 gyülekezetben tartott nagyhatású evangelizációkat. Majd esperesként szolgált, aztán a déli evangélikus egyházkerület püspökévé választották. 1969-ben az egyház püspökelnöke lett. Gazdag közéleti tevékenységéből említjük, hogy tagja a Magyarok Világszövetsége elnökségének, a Békevilágtanácsnak, és részese a Keresztjén Békekonferencia alapításának. Személyéhez kötődik az 1984-es Luteránus Világgyűlés Budapestre hozása, ahol a Luteránus Világszövetség elnökévé választották. Ezt a tisztséget őt megelőzően sem, és halála óta sem töltötte be magyar lelkész. Ígérete szerint nem a maga útját járta, hanem a munkatársak közösségében dolgozott. Életműve része az evangélikus egyházi törvénykönyv megújítása, az agenda és az énekeskönyv is. Művei: Bevezetés az új szövetségbe, Új úton, hanem hogy ő szolgáljon, a diakónia útján.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az erőszakos ember rászedi embertársát, és nem a jó úton vezeti. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 29. vers.

Szomorúan tapasztalom, hogy megnőtt a kegyetlen jelenetek száma a tévében. Az interneten akármilyen ártatlan oldalt keressek is fel, valamilyen erőszakos kép biztosan található benne. A mesék nagy része is csupa erőszakosságot sugároz, és a filmipar szinte kizárólag ilyen jellegű filmeket készít. Mindenhol harc, vérontás, gyűlölködés, bosszú, meg hatalomért folytatott ádáz küzdelem. Ezeken a képeken, filmkockákon kell felnőnöd. Azt tapasztalom, hogy szinte már nem tudnak egymással tisztességes hangnemben beszélni az emberek. A kisgyermekek megütik a szüleiket, ha nem teljesítik az akaratukat. Ha nem sikerül közös nevezőre jutni a családban, hamar kész a veszekedés, már elcsattan egy pofon. Ha a szomszédok, munkatársak véleménye ütközik, rögtön áll a bál. Ugyanez igaz az iskolára is. Elég egy kis nézetkülönbség, azonnal kitör a verekedés, vagy ennél agresszívabb dolgokra is sor kerül.

0: Tegnap is az erőszakos személyekről beszélgettünk. Ezek az emberek nem riadnak vissza egyéb gonoszságtól sem. Ha az érdekük azt kívánja, megfenyegetik a másikat, vagy bántalmazzák, hogy az ő akaratuk teljesüljön. Máskor becsapják őket, és elhitetik velük, hogy nagyon jól fognak járni, ha velük tartanak. A végén pedig cserben hagyják őket. Látod, mennyi gondot okoz az erőszak? Ma arra kérlek, hogy kerüld el messziről az ilyen emberek társaságát, mielőtt baj lenne.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. József a legjobbat választotta, Sámson nem.
1: A mai ige Galata 6. rész 8. vers. Mert aki a testének vet, az a testből arad pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből arad örök életet. Gondolatok az igéről. A fiatal emberekre leselkedő kísértések közül kevés az, amely veszélyesebb vagy végzetesebb volna, mint az érzékiség. És ha meghajolnak előtte, akkor az örökké valóságra nézve is határozottan rombolónak bizonyul, úgy a testre, mint a lélekre. József egész jövőbeni jóléte egy pillanat döntésén múlott. Nyugodtan a mennyre nézett, segítségért, kibújt megoldott felső ruhájából, kísértője kezében hagyva azt. A szentségtelen szenvedély helyett szemét megvilágosította az eltőkélt elhatározás, és felkiáltott. Hogyan követhetném el ezt a gonoszságot, és hogyan vétkezhetnék Isten ellen? Győzött, elmenekült az elől, aki meg akarta babonázni, és megmenekült. A veszélyben Sámsonnak ugyanaz az erőforrása állott rendelkezésére, mint Józsefnek. Módjában állt választani a jó és a rossz között. Ő azonban nem ragadta meg Isten erejét, hanem szabad folyást engedett vad szenvedélyeinek. Érvelő képessége eltorzult, erkölcse megromlott. Isten nagy felelősség, megtiszteltetés és hasznosság tisztségébe hívta el Sámsont. Előbb azonban úgy kellett megtanulnia az uralkodást, hogy engedelmeskedik Isten törvényének. Sámson a saját magára hozott kísértések közt szabad utat engedett szenvedélyének. Végül meg kellett tapasztalnia, hogy az ösvény, amelyre lépett, szégyenben, veszedelemben és a halálban végződik. Milyen nagy ellentéte ez József történetének. A csapdák között, melyeknek mindenki ki van téve, erős, megbízható védelemre, támaszra van szükségünk. A kegyelem pajzsa meg tud őrizni minket az ellenség kísértéseitől, még ha a legmegrontóbb hatások és légkörvesz is körül. Szilárd elvek és Istenbe vetett, tántoríthatatlan bizalom által erényünk és jellemünk nemessége tündökölni tud. És bár gonoszság vesz körül minket, nem elkerülhetetlen, hogy az foltot ejtsen erényünkön és becsületességünkön.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Veled vagyok, és állandóan vigyázok rád. Én Immanuel vagyok, a veled lévő Isten. Jelenlétem sugárzó szeretetbe burkol. Semmi sem képes elszakítani téged tőlem, sem a legfényesebb áldások, sem a legsötétebb megpróbáltatások. Vannak olyan gyermekeim, akik könnyebben rám találnak a sötét időkben, amikor a nehézségek rákényszerítik őket, hogy rám támaszkodjanak. Mások akkor érzik közelebb magukat hozzám, ha az életük tele van jó dolgokkal. Hálával és dicsérettel reagálnak, így tágra nyitják az ajtót jelenlétem előtt. Én pontosan tudom, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy közelebb húzódj hozzám. Minden egyes napon úgy menj keresztül, hogy keresed, amit én készítettem el neked. Fogadj minden eseményt úgy, mint személyesen a te szükségeidre szabott gondoskodásomat. Amikor így tekintesz az életedre, a legméltóbb reakció az, hogy hálás vagy. Ne utasítsd el egyetlen ajándékomat sem. Találj meg engem minden helyzetben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Máté evangéliuma első fejezet, 23. vers. Kolossébeliekhez írott levél, 2. fejezet, 6., 7. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 56. rész. Idegeneknek is szól a kegyelem. Ezt mondja az Úr, tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik. Vigyázz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyázz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. Ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott, bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ne mondja a herélt sem, én már kiszáradt fa vagyok, mert ezt mondja az Úr, ha a heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint a fiak és a leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára. Így szól az én Uram az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izraelt, még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Izrael vezetői felelőtlenek. Ti mezei vadak, jöjjetek mind és egyetek, mind ti erdei vadak. Az őrök mind vakok, nem vesznek észre semmit. Mindannyian néma kutyák, nem tudnak ugatni, álmosan heverésznek, szeretnek szunnyadozni, telhetetlen kutyák, nem tudnak jól lakni. Ilyen pásztorok ők nem tudnak figyelni. Mindegyik a maga útját járja, mindegyik a maga haszna után kivétel nélkül. Jöjjetek, mondják, hozok bort, igyuk részegre magunkat. Legyen a holnap is olyan, mint a ma, vagy még sokkal jobb.

0: Mai szakasz, Izsaiás 56. Ebben a fejezetben Izsaiás hatalmas megváltás szimfóniájának a végéhez érkeztünk. Benne a megváltás és az ítélet, az igazság és a kegyelem, a következmények és a felragyogó remény mind-mind elválaszthatatlanul összefonódnak, egy összhangzatot alkotnak, melyben a négy szolga ének aranyhangjegyei fenségessé emelik ezt a művet. Az 56-66 fejezetek Isten különleges üzenetét tartalmazzák azon visszatérő száműzöttek számára, akiket Círusz küldött vissza az otthonukba, hogy mindent újra kezdhessenek. Az állandó büntetés alatt megtörve így jellemezhetnénk őket: szegény és megtörött lelkű és rettegő. A visszatérő száműzöttek számára ez volt a nagy várakozás ideje. Nagyon várhatták az ígéreteket, miszerint a királyság és a templom visszaállítatik, és egy új hajnal virrad rájuk. Az 1-től 8-ig tartó fejezetekben saját maga vázolja a helyreállított közösség eszményeit, a királyságot igazságnak és társadalmi felelősségvállalásnak kell jellemeznie. Egy olyan uralkodás jöhetne létre, mely újra ismeri a szombat nyugalmának örömeit, mivel a megváltó előre megjelentett tetteire hagyatkoznak. Ő teljes megváltást hoz mindenkinek, akik az Úrhoz adják magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét. Izsaiásnak azonban föl kellett készítenie Isten népét, hogy egy olyan királyságban éljen, mely már megvan, de még nem jöttek el a jó idők. Mielőtt Isten királysága csodálatos valósággá válik, a leendő lakóinak óriási nehézségekkel kell szembenézniük. Az erőfeszítések során, ha egy biztonságos és életképes közösséget alkossanak Isten irányítása alatt, rengeteg csalódás éri majd őket. A bűn minden szenvedése jelen van, nem csak egyéni, de társadalmi szinten is, és előhozza a csüggedés és meghátrálás kísértését. Különösen, mert megint csak nem istenfélő vezetőik vannak. Izsaiás együtt érez velük. A társadalom vezetőit vak őrállóknak nevezi, olyan pásztoroknak, akik ostobák, makacsok, felelőtlenek, gondatlanok és hamis optimizmussal teltek. Izsaiás üzenete nekünk is szól, akik Jézus első és második eljövetele között élünk. A feszültség, melyet érzünk, ahogy egyre csak várunk a nagy napra, erőteljesen kifejeződik az oltár mellett lévő lelkek kétségbeesett kiáltásában. Meddig nem ítélsz még? Szól a Jelenések 6:10. Krisztus eljött először, hogy felállítsa a királyságát a földön, de figyelmeztetett a sok nehézségre, melyet el kell viselnünk, mielőtt eljön másodszorra, és fölállítja az ő dicsőséges királyságát. Addig a földi királyságok és Isten királysága párhuzamosan léteznek. A feszültség, amit amiatt érzünk, hogy olyan királyságban élünk, ami itt van már, de még nem jött el annak ideje, minden percben fokozódik, hiszen a gonosz egyre inkább tért nyer és pusztít, és a földi vezetők, mind a világiak, mind a lelkiek egyre jobban beleillenek a bibliai leírásba, miszerint báránybőrbe bújt farkasok. Nem szabad elcsüggednünk, vagy megengednünk, hogy a szívünk kihűljön mindezek miatt. Összpontosítsunk inkább az eljövendő, dicsőséges időkre, ahol Isten köszönt majd bennünket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál. 139. Zsoltár, 14. vers. Mivel az értelem és a lélek a test által nyilatkozik meg, a szellemi és lelki erő nagy mértékben függ a testi erőtől és tevékenységtől. Mindaz, ami előmozdítja a testi egészséget, elősegíti az erős elme és a jól kiegyensúlyozott jellem fejlődését is. Ezért az egészségünket épp olyan hűségesen kell őriznünk, mint jellemünket. Nevelési erőfeszítéseink egyik fundamentuma az élet és egészségtan ismertetése legyen. Habár az élettan ismerete ma az általános műveltség része, mégis megdöbbentő közönösség uralkodik ezen a területen. Még azok közül is csak kevesen gyakorolják az egészséges életmód alapelveit, akik értik ezeket. A hajlamaikat és pillanatnyi érzelmi felindulásaikat követik inkább, mintha az életet a véletlenek uralnák, nem pedig határozott, változhatatlan törvények. Fő alapelv legyen, hogy a természet törvényei is Isten törvényei, hogy ezek épp úgy isteni eredetűek, mint a 10 parancsolat. A szervezetünket irányító törvényeket beírta Isten az idegrendszerünkbe, izmainkba és testünk rostjaiba. E törvények minden szándékos megsértése bűn a Teremtő ellen. Ugyanolyan bűn, mintha a 10 parancsolatot rontanánk meg. Milyen fontos tehát, hogy oktassuk e törvények alapos ismeretét. Az eddiginél sokkal több figyelmet kell fordítanunk az egészségtan alapelveire, az étrend, a testgyakorlás, a gyermekek gondozása, a betegek kezelése és sok más egyéb tekintetében.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nem és igen. Aki nem mutogatja magát, ragyogni kezd. Aki nem dicsekszik, sikeres lesz. Aki nem követel tiszteletet, azt elfogadják vezetőül. Aki nem küzd senkivel, azzal senki sem képes megküzdeni. Popper Péter.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A Gucca nyugdíjba vonulás miatt? Ne aggódjatok, mindezek megadatnak majd nektek. Máté evangélium a 6. fejezet, 31. és 33. vers. Végeztek egy felmérést az 50 évesnél idősebb amerikaiak körében, és kiderült, hogy 50%-uknak még 30 ezer dollárnyi nyugdíj megtakarításuk sincs. Egyre tovább élünk, ami azt jelenti, hogy A. sokkal több ember túlélése függ majd a kormánytól, valamint B. sokaknak kell tovább dolgozniuk, akik a nyugdíjba vonulást fontolgatták. És ez nem amerikai jelenség csupán, hanem szerte a világon problémát jelent. Mit tégy tehát? Elsőként, spórolj, amin lehet, és kezdj el többet félretenni. Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt. Példabeszédek könyve 21. fejezet 20. vers. Második. Keress egy szakembert, aki segít felmérni, hogyan is állsz anyagilag, és azt is, hogy mennyi bevételre és milyen kiadásokra számíthatsz nyugdíjas korodban. Így a pénzügyi céljaidhoz igazíthatod a terveidet. Az igaz házában nagy kincs van, a bűnösnek pedig jövedelme okozza a vesztét. Példabeszédek könyve 15. fejezet 6. vers. Harmadik. Tiszteld Istent az anyagi javaiddal. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűreid és must árad sajtóidból. Példabeszédek könyve 3. fejezet 9-től a 10. versig. A tized Isten áldását vonja maga után. 4. Bíz Istenben, hogy gondot visel rád. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért. Máté evangélium a 6. fejezet, 31-től a 34. versig.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a halászok követték. A mai ige Márk 1:17. És így szólt hozzájuk Jézus: jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek benneteket. Gondolatok az ígéről. Csak ha az Úr Jézust követjük, teljesülhet szívünk vágya, és lehetünk igazán hasznosak embertársainknak. Mennyire szeretnénk Jézus Krisztus sikeres halászai lenni? Szinte életünket is feláldoznánk a lelkek megnyerése érdekében. Sokszor kísért azonban bennünket az olyan módszerek használata, amilyeneket Jézus Krisztus soha nem alkalmazna. Hallgassunk az ellenség tanácsára, és engedjünk neki. Ha igen, akkor csak a vizet fogjuk paskolni, de halat nem fogunk egyet sem. Az Úr Jézust kell követnünk, ha valódi ébredést akarunk. Látványos új módszerek, szórakoztatás és hasonlók, ez lenne Jézus Krisztus követése. Elképzelhető, hogy Jézus Krisztus olyan módszerekkel vonta magához hallgatóit, mint az napjainkban olyan általánosan elterjedt. Mi az ilyen vállalkozások eredménye? Semmi olyan, amit Jézus Krisztus elfogad majd a ma nagy napon. Az Úr Jézushoz hasonlóan kell hirdetnünk az ígét, mert csak így tudunk lelkeket megmenteni. Úrunk tanítását kell hirdetnünk, a teljes és tiszta evangéliumot, mert ez az a háló, amelybe beleakadnak a lelkek. Az ő szelídségével, bátorságával és szeretetével kell szólnunk, mert ebben van az emberi szívek megnyerésének a titka. Isten felkentjeiként kell munkálkodnunk, a Szent Lélekre figyelve. Ha követjük az Úr Jézust, nem pedig előtte futkosunk, vagy mellette kullogunk, akkor leszünk igazán emberhalászokká. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig, vasárnapig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk estét következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, majd szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Mutasd meg nekem, Uram, utadat. A Szentírást olvasva végig azt láthatjuk, hogy Isten átlagos, hétköznapi emberekhez szólt. Ábrahámnak megmondta azt, hogy mikor hagyja el otthonát. Jákobnak pedig azt, hogy mikor térjen haza. Illéssel közölte, hogy miként találhat élelmet az éhínség közepette. Pált kétszer is visszatartotta attól, hogy elinduljon egy kínálkozó lehetőség fele, mert valami jobbat tartogatott számára. Hozzájuk hasonlóan hozzád is akar szólni Isten. Neked is utat mutat. A 25. Zsoltárban a Zsoltáros ezt írja. Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosakat megtanítja ösvényeire.

Semmi sem fontosabb az életben, mint hogy felismert az Úr vezetését. Különleges és egyedi vagy, és Istennek célja van veled, egyedi terve, amit fel akar tárni előtted. Más emberek csupán megerősíthetik, amit ő már elmondott neked. Amíg őt nem hallod, megkísérthet, hogy mások ötleteit Isten vezetésének hidd, és ez akár árthat is neked. Ha nem tudod biztosan, hogy merre indulj, imádkozz vezetésért. Mutasd meg nekem, Uram, utadat. Mindaddig pedig, amíg választ nem kapsz, maradj ott, ahol vagy. Várd meg, míg a vezetés világos lesz. Izrael fiai a pusztában nem mehettek tovább, míg a felhő vagy tűzoszlop nem mozdult. Semmiféle, még oly bölcs meggondolásuk sem szolgálhatott volna mentségül az Istentől független cselekedetre. Csak akkor indulhattak tovább, amikor a felhő elindult. Nem előbb, és nem később. Neked is így kell tenned. Csak akkor indulhatsz, amikor ezt kéri tőled az Úr. Ha figyelsz rá, megmutatja, hogy melyik utat választ. Ő értelmedet és érzelmedet annyira befolyásolja, hogy semmilyen más úton nem találsz majd békességet, csak a helyes úton.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 29-e. Pál első levele a korintusiakhoz, 6. fejezet, 12-től 20. versig. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és a hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. A templomnak két küldetése van. Egyrészt az Istennel való találkozásra szentelt hely, tehát az imádság, az imádat és az ige helye, amelyek az Istennel való kapcsolattartás elsődleges eszközei. Másrészt egy adott településen felfelé mutat. A templom környezete is tudja, hogy a szomszédságban levő épület Isten háza. Pál figyelmezteti a korintusi gyülekezetet, hogy nem lehet függetleníteni a szellemi dolgokat a testi dolgoktól, ahogy a gnoszticizmus állítja. Az ember szellem és test is. Hatással van egyik a másikra. Hazugság azt állítani, hogy lehet szellemben és igazságban imádni az Urat, János 4.22, miközben lelkiismeret furdalás nélkül paráználkodnak, mondván ez csak a testiség szintje, a vágyak kielégítése, semmiben nem befolyásolja a hitéletünket. Ahogy a templom sem tölti be funkcióját, ha kocsmának használják, úgy az ember sem töltheti be igazán küldetését, ha a test tisztaságára nem ügyel, hiszen mi is templomok vagyunk. Templom, akiben lakozást vett Isten a lélek által, ahol kapcsolatban lehetünk vele, és templom, ami felfelé mutat, hirdetve a környezete számára, hogy lehet a megváltóhoz közeledni. Legyünk hálásak a léleknek, hogy ilyen nagy kiváltságban részesített bennünket. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Cheryl Black Chai írta Tennessee-ből az Egyesült Államokból. Közel Istenhez. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyvének 16. fejezetének 11. verse. Sok éven át próbálkoztunk a férjemmel, hogy gyermekünk legyen. Mindig úgy gondoltam, hogy ez könnyen fog sikerülni nekünk, de amikor nem így történt, csalódást éreztem. Ennek eredményeként eltűnt belőlem a vágy, hogy időt töltsek Istennel, ami korábban megvolt bennem. Az Isten tiszteleteken való részvétel, a Biblia olvasása és az imádkozás mind rendkívül nehézé vált számomra. Úgy éreztem, hogy távol vagyok Istentől. Egy részem azonban mégis vágyott a vele való kapcsolatra, ezért elkezdtem papírra vetni az érzéseimet. Miközben őszintén leírtam, amit átéltem, amit egyébként nem oszthattam meg másokkal, elkezdtem gyógyulni. Abból a hitből merítettem erőt, amiről azt gondoltam már nincs meg bennem. De mégis ott volt, milyen legbelül. Írás közben újra közel éreztem magam Istenhez. Hálás vagyok a hívők közösségért és azért a kiváltságért, hogy együtt imádhatjuk Istent. De különösen hálás vagyok az ő jelenlétéért, amikor írok. A fájdalom vagy szerencsétlenség ér bennünket, soha nem késő új utakat keresni az Istennel való közösségre. Istenünk, segíts nekünk, hogy meglássuk azokat az új lehetőségeket, amelyek közelebb visznek hozzád, hogy megérezhessük jelenléted valóságát az életünk mindennapján. Amen. Napi gondolat: Istennel eltöltött időre mindenhol lehetőségem van. Imádkozunk azokért, akiknek az álmai nem teljesülnek.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Dévényi Erika, kiált egy hang. Kiált egy hang a magas fellegekben, szinte csak egy rezdülés, egy pillanatnyi csendben. Halkan szól, füleknek nem is hallható. A szívek érzéke csak, mivel fogható. Menni kell, sietni, hisz szólít ez a hang, mely szelíden hív, lágyan simogat. A kétkezi munkás eldobja szerszámát, a karmester leteszi vezénylő pálcáját. Az alkotó is felejti anyagát, a tudós sem érdekli többé már a nagyság. Senki sem ad, vesz, nem kell semmit tenni, csak menni kell, menni, a hívó szóra menni. Az emberek felkelnek, gyorsan felöltöznek. Semmi más, csak lepel, mit magukra vesznek. Kitárják ajtajuk, a hangot keresve. Mindenki elindul a hívó szót követve. Ki erre, ki arra gondolja a hangot, s csak halad, nem nézve már a sokaságot. A nagy kavarodás szinte káosz is lehetne, hiszen senkinek sem egyforma az élete. Kinek balra, kinek jobbra visz az útja. Van ki hamarabb, van ki később ér oda. És soha nem is tudjuk, mikor elindulunk, hogy hol van az a pont, ahol meg kell állnunk. De ez a hívó szó most valami más. Egy pontra irányítja a sok elágazást. Egy léptékkel lépteti az ember tömeget, hogy az adott helyre egyszerre érjenek. S ott azon a szent helyen, csendben, alázatban, széttekinthetünk az ember folyamban. Leplünk most már nem csak testünket fedi, hanem összes bűnünket leleplezi. Az égből esőként hull le a szent lélek, elönti a megtisztult emberi lelket. Hófehérsége a lepelre villan át, lemosva róla a hosszú útporát. Akkor ott, ahol megérint a végtelen, ahol alul marad minden értelem, ahol látod barátod és ellenségedet, amint karöltve nézik az eget, ott, ahol nincs többé bőrszín és vagyon, nincs győztes, vesztes, és nincs hatalom. Csak emberek vannak, tiszta emberek, kik csodálják egyként dobbanó szívüket. A szeretet szóval szól, hisz egy nyelvet beszélnek, sosem ismert emberek is testvérek lesznek. Nem látsz mást az embertömegben, csak Isten gyermekeit, fehér lepelben.

0: Egészség és boldogság.
1: Épp testben, épp lélek. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. 16. Zsoltár 8-9. Gondolatok az ígéről. Húzódjunk olyan közel Istenhez, hogy helyeselhessük mi.

kettőnkről, aki ezt mondta, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Jézus Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa eredeti szépségébe a világot, amelyet a bűn tönkretett. Az új földön nem lesz bűn és betegség, az emberi test visszanyeri teremtéskori eredeti tökéletességét, és Urunk szeplőtelen képmását is viseljük majd. A keresztényi jellem fejlődése erre a célra irányul. Fokozatosan haladva a tökéletesség és ezen szépségek felé. Ha a szívünk átalakul elménk megújulása által, a lélek kegyelmi ajándékai meglátszanak arcunkon, amely kifejezi a finomságot, gyengédséget, békét, jó akaratú segítőkészséget és a tiszta, gyengéd szeretetet, amely a szívünkben uralkodik. Adjunk hálát mindenért Istennek!

0: Fák határa.
1: A pusztulás előtt az ember szíve gőgös, de a dicsőség előtt alázat van. Példabeszédek könyve 18. fejezet 12. vers. Az edzéssel töltött évek alatt rájöttem, hogy a testem harcot vív az erő és a rugalmasság között. Két olyan cél között, amelyek szinte ellentétesnek tűnnek. Erős akarok lenni, ezért általában az erősítő tevékenységekre összpontosítok, például súlyokkal való edzés, futás vagy fekvőtámaszok, amelyek megkeményítik és merevé teszik az izmaimat. De tudom, hogy rugalmasnak is kell lennem. Ha elhanyagolom a nyújtó torna rutinomat, könnyen előfordulhat, hogy rosszkor húzódhat meg egy feszes izom. A Sierra Nevada hegység fenséges csúcsait megmászva eszembe jut a rugalmasság fontossága. Ahogy nő a hegység magassága, úgy kezdenek eltűnni a fák, és 3000 méter körül már nem nőnek tovább. Ezt az átmeneti pontot nevezik a fák határának. A fa határ közelében gyakran láthatunk néhány csavarodott, furcsa kinézetű fát, amelyeket a könyörtelen szél állandóan meghajlított. A fa határ fölött a hatalmas tölgyek nem tudnak megmaradni a viharos szélben és a gyenge talajban. A márciusi magasságban a dombos köves terep szinte élettelennek tűnik, majdnem, de nem egészen. Nézd most lefelé, és meglátod a sziklák között növő, sudár és puha fűzfát, amely legfeljebb 6 centi magasan virágzik. Míg az erős szél a hatalmas tölgyet megrepeszti, és letépi a sziklák tetejéről, addig a szerény fűz lehajol, és a szél áthalad rajta. Mintha Isten egy nagyszerű, vizuális leckét állított volna elénk, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy az

0: emberi lét magaslatain nincs helye a büszkeségnek és az önhittségnek. Itt csak az alázatosak maradnak meg. Természetesen Isten nem riaszt el az ambícióktól és a törekvésektől. József és Dániel is nagy bölcsességről tett tanúbizonyságot válsághelyzetekben, és erős profilt mutatott a világpolitikában. De nem merjük egyedül megmászni ezeket a magasságokat, mert a hatalmas tölgyhöz hasonlóan minket is lesöpörnek a hegyről. Ezért az edzésprogramomban arra törekszem, hogy olyan erős legyek, mint egy tölgy, de olyan karcsú, mint egy fűzfa. Így megtanulhatok szilárdan kiállni az elvek mellett a kísértés erős szeleivel szemben, de ugyanakkor szerényen és alázatosan haladni mennyei atyám akarata felé. Uram, tedd, hogy szilárdan álljak az elvek mellett, alázatosan és szerényen, miközben a te akaratod által a lehetőségek magaslataira emelkedem. Amen.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 29-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige Jeremiás próféta könyvének 10. részéből, a 23. versből. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Az Újszövetségi ige Lukács evangéliumának 12. részéből, a 19. és a 20. versből. A gazdag ember így szólt. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? A mai napig emlékszem rá, ahogy gyerekkoromban egy barátom ecsetelte, hogy milyen paktumot kötne Istennel. Valamire nagyon vágyott. Cserébe az Istentől kapott sikeréből visszaforgatott volna valamit Isten ügyére. Talán gyerekes gondolatmenetnek hangzik, hogy megvesztegetéssel megnyerhetjük a világurát a magunk céljaira, mégis sokan gondolkodnak így. Vágyunk valamire, hosszú ideig küzdünk érte, de persze kell némi szerencse is, nem árt a mennyei protekció. A mai igék viszont megfordítják a sorrendet. Nem az örökkévalót kell a mulandónak alávetni, hanem fordítva. Mi lenne, ha elveszne mindaz, amiért mostanában teljes erőmmel küzdöttem? Mi lenne, ha a régi legnagyobb vágyamról kellene lemondanom? Mi lenne, ha a mai napon magához szólítana a Teremtő? Jézus Krisztus nem azért jött el a földre, hogy a múlandó sikerhez vezető útra terelgessen, hanem hogy megmentsen a kárhozattól. Vizsgáljuk meg magunkat a mai napon, mint egyetlen megmentőmre tekintek Jézusra, akié az életem teljessége, vagy úgy, hogy csupán, mint a szerencsém kovácsinasát látom őt. Imádkozzunk! Áldalak, Uram, a számtalan ajándékért, amelyet kaptam, és mindazért, amivel Te bíztál meg engem. Te látod, mennyi mindennel meg kell küzdenem a mai napon is. Segíts, hogy ne veszítsem el az igazi célt, és add, hogy megváltott gyermeketként tudjak gyűjteni, elengedni, továbbadni és a Te országodba készülni. Amen. Az áhítatot Ritzinger Péter írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának. A gazdag ember így szólt. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

Az igazság kifejezés több százszor fordul elő a Szentírásban. A Teremtéstől a Jelenések könyvéig számos pozitív kifejezéssel társítható ez a szó, amelyek értékes életelvek és nagy áldások mellé kerülnek. Vannak például olyan versek, amelyek az igazságot szoros összefüggésben mutatják be, a szeretettel, a jósággal, az igazságossággal, irgalommal, tisztességgel, alázattal, könyörületességgel, értelemmel, Isten törvényével vagy a szabadsággal. Akik az igazság követői, azok bizonyos áldásokra számíthatnak, például békességre, bölcsességre, Isten oltalmára, engesztelésre és üdvösségre. Salamon király hangsúlyozza, hogy aki magáévá teszi az igazságot, az kedvességet és józan értelmet kap Istennél és az embereknél, ahogy ezt példabeszédek harmadik fejezete is mondja. Az ilyen vonzó várakozások ellenére azonban be kell ismernünk, hogy azok, akik ragaszkodnak az igazsághoz, beleértve az evangélium igazságát is, bizonyos nehézségekkel szembesülnek. Elfogadásának és terjesztésének nagy akadálya van, és ez hátrányokkal, megvetéssel járhat. Valójában az igazság konfliktust és ellenségeskedést szít. Amikor az igazság napvilágra kerül, egyúttal ellenállást is generál. Még ha az igazság ellenségei nem is tudnak ellenállni az erejének, igyekeznek ellent mondani neki a gyengék lealacsonyításával, kitüntetésekkel, előnyökkel, vagy azok elhallgattatásával, akik esetleg felszólalnának. Emlékeztek Illés prófétára, akit a gonosz Jézabel üldözött? Vagy emlékeztek Jeremiásra, akit egy ciszternába dobtak? Mi a helyzet Keresztelő Jánossal, aki Heródes kezébe került? Mintha elhallgattatásuk megakadályozhatná szavaik beteljesedését. Jézus azt mondta, hogy ő benne van az igazság, és utána szemrehányást tett kortársainak. Meg akartok ölni engem, aki az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam? Isten igazsága mindig szemben áll a világ megtévesztő rendszereivel. A bűn következtében az ember hajlamos elferdíteni, elrejteni, vagy figyelmen kívül hagyni az igazságot, legyen szó Isten törvényéről, az emberi létről, vagy az üdvösség útjáról. Krisztus azonban azért jött, hogy az igazságot visszaállítsa a maga tisztaságában, és világosságot hozzon a sötétségbe. Ez nem csupán ismeret, hanem életforma. Aki megismeri az igazságot, annak életét átformálja, megtisztítja és felemeli. Követése gyakran önmegtagadással és bátorsággal jár. De az eredménye mindig a szabadság, belső békesség, lelki tisztaság, és igen, örök élet. Nem elég hinni ebben, ezt élni is kell. Isten igéjének igazsága megszenteli az embert, és előkészíti őt Krisztus eljövetelére.
Kétségtelen, hogy az igazság fényesebben ragyog a romlás és a hazugság árnyai között. Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebb és világosabb az igazság fénye. Jézus, aki megígérte, hogy segít nekünk ellenállni minden kísértésnek, azt is megígérte, hogy az ő segítsége lesz a pajzsunk, és hogy nem sokára megnyílnak az új Jeruzsálem kapui az igazságot tartó nép előtt.

Uram, Jézus Krisztus, Te vagy az út, az igazság és az élet. Taníts engem az igazság szeretetére és annak gyakorlására. Ne engedd, hogy a világ hamissága vagy saját kényelmem eltérítsen attól, amit Te jónak és igaznak nevezel. Add, hogy ez a szabadság átformáljon engem, és általam másokat is hozzád vezessen. Amen.

nyissátok ki a kapukat, hogy bemehessen az igaz és hűséges nemzet. Ézsaiás próféta könyve, 26. fejezet, 2. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja. Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja május 29-e. Az első ENSZ békefenntartó misszió 1948-ban alakult több mint 3220 katonai, rendőri és polgári személy vesztette életét szolgálat közben a béke érdekében. Az előszakos cselekmények, a balesetek és betegségek következtében. Az ünnep célja megemlékezni az életüket a békéért feláldozókról, tisztelegni a férfiak és nők előtt, akik ma is magas szintű szakismerettel, bátorsággal, odaadással szolgálnak. ENSZ békefenntartók három alapelve: a felek hozzájárulása, a pártatlanság, erőszakmentesség, kivéve az önvédelmet. Ezen a napon tartjuk a Magyar Békefenntartók napját is. Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei lelki béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színháztermében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30 perckor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája: lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én, kedden és szerdán, este fél hétkor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ a obudabaptista.hu oldalon elérhető. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fisl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell legalább augusztus 28-a pénteken délig. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

helyre, vinni a bírók elé, és tessék csak meghallgatni, hogy milyen különös a szöveg, milyen nemzeti büszkeség sugárzik belőle, mert úgy kezdik, hogy ezek az emberek fölforgatják a városunkat, ezek zsidók, idejöttek, olyasmit tanítanak, amit nekünk, mint macedónoknak nem szabad követni. Filippiben nem volt zsinagóga, ugye tetszenek rá emlékezni, a múltkor beszéltünk róla. Majd, ahogy tovább mennek Pálék, a következő városokban mindenütt lesz, annak ellenére, hogy macedón terület. De Filippi büszke nép. Nem véletlen Nagy Sándor édesapjáról kapja a nevét, és ez a város, ez a római fennhatóság ellenére is, bár most éppen arra hivatkoznak, hogy egyébként mi rómaiak vagyunk, de a római fennhatóság ellenére is az a szikár, kemény, harcos nemzet olyan világhódító lelkülettel, mint amilyen Nagy Sándor is volt. És tessék megnézni, itt nem kérdeznek semmit Páltól és Szilásztól. A bírák abban a pillanatban letépetik a ruhájukat, rettenetesen megveretik őket, ez a megveszőzés, szeretném mondani, hogy nem egy kíméletes fajtája volt a beszélgetésnek, mert ez ahány helyre lesújtott a vesző, annyi helyen repett a bőr, a legjobb esetben is véres hurkák maradtak,

0: Háton, derékon, combon, ahol érte a vesző. Iszonyatos fájdalommal sok helyen ki is repedhetett a bőr, de az volt a cél, hogy az, aki ezt kapja, az megemlegesse. És ráadásul még ezzel se érték be, börtönbe vettetik őket, azzal, hogy holnap majd lesz folytatás, vagy jön a folytatás, ez még csak a bemelegítés volt, és ott pedig azt a parancsot adják a börtönőrnek, hogy különös gonddal vigyázzon rájuk, és ez a különös gond azt jelenti, hogy a börtön belső termében, belső cellájában kapnak helyet, egyébként azt fenntartották a legkegyetlenebb bűnözőknek, és ott is még pluszba kalodába záratják a lábaikat. Én szeretnék kérni valamit a kedves hallgatótól. Tessék megpróbálni 5 percre leülni a földre, mereven kinyújtott lábbal, előre hajolva, csak 5 percet. És utána tessék elgondolkozni a folytatáson, mert így folytatja Isten igéje, éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. Nem szoktuk mi ezt nagyon végig gondolni, nem tudom miért, az a szokásunk, hogy ilyen romantikus mázzal leöntjük a Biblia történeteit, és a jaj, de szép, és milyen hősies mögött soha nem gondoljuk végig azt, hogy de hát érző emberek vannak jelen. Pál és Szilász szétvert háttal, valószínűleg már réges-rég görcsölő lábbal imádkozik, és magasztalja az Istent. Honnan van az erő? Nem tartottak különös, speciális lelki gyakorlatokat Pál és Szilász, ami a fájdalmat érzékelhetetlenné teszi. Pál és Szilász nem veti föl azt a kérdést, hogy Uram, biztos, hogy jól értettük azt a macedón férfi látomást? Hát megveretni magunkat, megverethettük volna 600 kilométerre korábban is, egyébként akkor már jóval túl vagyunk, mert azért ez egy jócska odébb, még hajóúttal együtt, akkor már 1000 kilométer távolságról illik gondolkozni. Ezért? És ugye ilyenkor mit szoktunk mi fölvetni mai emberek? Megéri? És Pál és Szilász imádkozik, és az, hogy mit imádkoznak, az abból kiderül, hogy énekkel magasztalják az Istent. Ami azt jelenti, hogy Pálnak és Szilásznak a szívében hála van. De hát miért? Méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Egyik gyülekezetnek Pál azt fogja írni, hogy testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus szenvedéséből még hátra van. Ezt valamiért nem szoktuk elővenni igehirdetési témának, mert hát minek is, mert ez olyan értelmezhetetlen. Mi értelmezhetetlen rajta? Amikor a keresztényeket ma is üldözik szerte a világon sok helyen, kiszenved természetesen ők, de bennük, a bennük lakó Krisztus is. Mint ahogy a zsidókhoz írt levél majd azt fogja nekünk tudtunkra adni a 6. meg a 10. fejezetben is, hogy mind a mai napig, akik szembe mennek Krisztussal, annak ellenére, hogy ismerik a Krisztus áldozatát, újra és újra megfeszítik maguknak a Krisztust. Krisztus perét nem fejezte be az emberiség ott a Gabbatánál, a Pilátus udvarában. Azóta minden ember újra perli, és Krisztus szenvedése minden kereszténben, aki Krisztusért szenved, újra és újra zajlik le. És nem úgy van, hogy a mennyből Isten mit sem törődik azokkal, akik szenvednek itt a földön, úgy fogalmazott Madács az ember tragédiájában, készen van a nagymű, igen, a mű forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár majd tengelyén. Ami azt jelenti, hogy az alkotó kivonult. Nem, az alkotó bevonult. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, amikor itt volt a földön, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. És azt is mondta, hogy veletek leszek minden nap. És Pál és Szilász tudta, hogy ott a legbelső börtönbe bezárva nincsenek Krisztus nélkül. Miért fontos ez? Azért, mert éjfél tájban ennek az imádságnak a hatására valami döbbenetes dolog történik. Tessék csak hallgatni? Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Tessék mondani, milyen földrengés az, amitől kinyílnak az ajtók. Erre lehet azt mondani, hogy nagy. Na de hogy hullanak le a bilincsek? Hát a rászkódó emberek, azok a bilincseikkel együtt rászkódnak. Hogy estek le a kézről a bilincsek? Itt valami többről van szó, másról van szó, mint csak egyszerű geológiai eseményről. Itt valami olyasmi történik, mint amikor az apostolok imádkoznak, az is történetesen egy nagy megveretés után van Jeruzsálemben, ott az első különös napok után tessenek csak emlékezni, és amikor magasztalják Istent azért, mert méltónak találtattak arra, hogy szenvedjenek Krisztusért, és elmondják azt a különös imádságot, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék az igét, azt olvassuk, hogy megrendült a hely. Isten lelkének lehet olyan jelenléte, ami még a házfalakat is érinti. Itt is azt olvassuk, hogy a börtön egészen az alapjaig megrendül, és lehullanak a bilincsek. És tessék mondani, miféle bilincsek azok, amik úgy tudnak lehullani a lélekről is, hogy miközben azt gondolja a börtönőr, hogy minden fogoly megszökött, minden fogoly marad. Hát miért nem mondták a kinyílt ajtók hatására és a lehullott bilincsek hatására a foglyok, beleértve Pált és Szilászt is, hogy hát mi keresni valónk van nekünk, hát Isten nyitott ajtót, nem? Akkor illa berek nád a kerek, ahogy szépen mondjuk mi magyarul. Most kell gyorsan kihasználni a lehetőséget. És tessék csak nézni. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Az eredeti szöveg szava nagyon különleges, mert akár egy félreértést is okozhat. Tudnélik, az a szó úgy is fordítható, hogy mit kell tennem, hogy én is szabad legyek. Ez az üdvösség ezt is tartalmazza. Ami azt jelenti, hogy ő biztos nem tette volna azt, amit a foglyok tettek, meg amit Pál és Szilász. Mekkora szabadság az, amely börtönben tarthat valakit, hogy nehogy másnak legyen kára belőle. És ebből ez a börtönőr teljesen világosan megkaphatja a választ, mert Pál úgy érti, ahogy keresztényül kell érteni. Krisztusról kezd neki beszélni, azonnal. És azt mondja, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. És akkor hirdeti neki az Isten igéjét. Összevert háttal, megnyomorodott lábakkal, teljesen emberileg lehetetlen helyzetben elkezdi elmondani az evangéliumot. Hát rendkívül furcsa prédikáció lehetett a kinyílt börtönajtók és a kinyílt cellák és a lehullott bilincsek között beszélni a Krisztus szabadító kegyelméről. És Pál nem hallgatott. És tetszik tudni, mi a vége? Hogy ez a börtönőr azon a különös éjszakán átadja a szívét a Krisztusnak. És tényleg szabad lesz. De nem csak ő, itt is majd azt fogjuk olvasni, egész háza népével együtt. Istennek néha furcsa útjai vannak. De hogy is mondta Jézsaiás? Bizony az én utaim nem a ti utaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Mert amennyivel magasabban van az ég a földnél, annyival van magasabban az én utam a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Bajor László, az igazi szabadság. Szabadság. Hányan haltak meg érted, kik nem bírták a láncokat? Véresen hultak vissza a porba, víva zsarnoki sáncokat. Az élet sem volt számukra drága, ekk haltak inkább szabadon.

nagyobb kellett, mint a halál. A dús vetésből nem lett aratás. Az élet elhalt nyomtalan. A vágy maradt meg, és a pusztulás, s az álom bujdos hontalan. Nem vért kell adni, s nem életet, nem vagyont, békét, álmokat, nem csendes otthont, ábránt képeket, hanem a bűnös jármokat. Az átkos bűn, egyetlen járom, mely megfoszt, megcsal, rabulejt, mely mérgez, gyilkol, pitófát ácsol, s mindörökre elveszejt. A bűn bilincsét törjed szét, testvér. Szabad leszesz, mint a madár. E harc minden áldozatot megér, győzelmesebb, mint a halál. Csak bűneidtől igyekezzél hát megszabadulni. Ez a fő. Szabaddá leszel. Ez a szabadság. Ez az élet. A jövő. Az örök élet, hol korlát nincsen. Hol nincsen többé szolgaság. Jézusom által már most is kincsem. A lélek vágyta szabadság.

0: Egészségpercek.
1: A kávéfogyasztás az egyik legelterjedtebb szenvedély, amelyet általában nem sorolnak az ártalmas szokások közé. Sőt, sokan azért isszák, mert úgymond fáj a fejük, és rendezi a túl alacsony vérnyomásukat. Egy vizsgálat most annak járt utána, hogy a kávéban levő koffein valóban rendelkezik-e ilyen tulajdonsággal. A kísérleteket három helyszínen egymással párhuzamosan is elvégezték. A koffeint szájon át és intravénásan is beadták fejfájás megelőzésére, vagy éppen a kialakult fejfájás megszüntetésére. De semmilyen hatását nem találták. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a vizsgálati esetszám kicsi volt, és ez magában hordozza a tévedés lehetőségét. De az eredmények mégis azt sugallják, hogy a koffein fejfájás elleni hatása inkább mitosz, mint bizonyítható valóság.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve, 100. rész. Adjunk hálát alkotunknak. Hálaadó Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőinek nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.

0: Mai szakasz, 100. zsoltár. A 100. zsoltár az ünneplés és a hálaadás tiszta örömteli éneke. Ha fölismerjük, hogy Isten a teremtőnk, ez értelmet ad az életnek, és nem marad hely az eredetünk, életcélunk, sorsunk, létezésünk fölötti kétségbeeséseknek. A keresztények szívében a valahová tartozás bizonyossága jelenik meg, mert Isten azt mondja, hogy az ő legelőjének nyája vagyunk. Sámuel második könyve 7. rész 23-ban így: elment vala Isten, hogy megváltsa magának való népül, és érettük, oly nagyokat cselekedjék. Nincs-e ok örömre az életünkben? Nincs-e elég okunk, hogy büszkék legyünk a származásunkra? Kétségeink vannak a jövővel kapcsolatban? A legfontosabb számunkra mindenkor és mindenütt tudni és hinni, hogy Isten alkotott. Ez a legbiztosabb ellenszer a lehangoló, fájdalmas gondolatok ellen. Bár a teremtés kezdeti tökéletességét megrontotta a bűn, van remény a helyrehozatalra a megbocsájtó Isten kegyelme által. A zsoltár azt vallja, az Úr kegyelme örökké tart, és biztosít arról, hogy Jézusunk vére megtisztítja az életünket. Kitárt karokkal vár az Úr, és a keze kész, hogy vezessen. Örvendjünk, áldjuk és magasztaljuk az Úr nevét.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy a tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok. 1 Tesalonika 4.11. Tekintsük szabálynak, hogy a hasznos munka a legjobb testgyakorlás az ifjúság számára. Meg kell tanítanunk az ifjúságot arra, hogy az élet komoly munkát, felelősséget és teherhordozást jelent. A gyakorlati életre felkészítő nevelésben kell részesíteni őket, mivel hogy olyan férfiakra és nőkre van szükség, akik meg tudnak küzdeni a váratlan nehézségekkel. Meg kell tanítani őket arra, hogy szükség van a rendszeres, jól beosztott munka fegyelmező hatására. Nem csak az élet viszontagságai miatt, hanem a minden irányba való fejlődés érdekében is. Annak ellenére, hogy oly sok mindent mondtak és írtak a munka méltóságáról, mégis az a felfogás uralkodik az emberek között, hogy a fizikai munka lealacsonyító. A gyermekek és ifjak tanulják meg a Bibliából, hogy miként becsülte meg Isten a mindennapi szükségletekért dolgozó ember munkáját. Olvassanak a profétaiskolák tanulóiról, akik házat építettek maguknak. Királyok 2. könyve 6. fejezet 1. 2 vers. Olvassanak Jézusról, az ácsról, Pálról, a sátorkészítőről, aki a kézműves munkát összekapcsolta a legmagasabb rendű szolgálattal. Olvassanak a bölcsasszonyról a példabeszédek könyvéből, aki keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel, és a restségnek étkét nem eszi. A friss levegőn végzett fizikai munka, amely az egész testet megmozgatja, a legjobb kikapcsolódást nyújtja a tanulásból. A kézművesség egyik ága sem értékesebb a földművelésnél. Tegyünk nagyobb erőfeszítéseket azért, hogy felkeltsük és növeljük az iránta való érdeklődést.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A Gócza nyugdíjba vonulás miatt? Ne aggódjatok, mindezek megadatnak majd nektek. Máté evangélium a 6. fejezet, 31. és 33. vers. Végeztek egy felmérést az 50 évesnél idősebb amerikaiak körében, és kiderült, hogy 50%-uknak még 30 ezer dollárnyi nyugdíj megtakarításuk sincs. Egyre tovább élünk, ami azt jelenti, hogy A. sokkal több ember túlélése függ majd a kormánytól, valamint B. sokaknak kell tovább dolgozniuk, akik a nyugdíjba vonulást fontolgatták. És ez nem amerikai jelenség csupán, hanem szerte a világon problémát jelent. Mit tégy tehát? Elsőként, spórolj, amin lehet, és kezdj el többet félretenni. Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt. Példabeszédek könyve 21. fejezet 20. vers. Második. Keress egy szakembert, aki segít felmérni, hogyan is állsz anyagilag, és azt is, hogy mennyi bevételre és milyen kiadásokra számíthatsz nyugdíjas korodban. Így a pénzügyi céljaidhoz igazíthatod a terveidet. Az igaz házában nagy kincs van, a bűnösnek pedig jövedelme okozza a vesztét. Példabeszédek könyve 15. fejezet 6. vers. Harmadik. Tiszteld Istent az anyagi javaiddal. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid és must árad sajtóidból. Példabeszédek könyve 3. fejezet 9-10. versig. A tized Isten áldását vonja maga után. 4. Bíz Istenben, hogy gondot visel rád. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért. Máté evangélium a 6. fejezet, 31-től a 34. versig.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a fellegeket, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás könyve. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ezékiel könyve. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézus, 2. rész, 8. vers. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Rómabeliekhez írt levél, 8. fejezet. 31-32. vers. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárodhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Máté evangéliuma. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és fedésemmel nem törődtetek, ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották. Nem törődtek tanácsommal, megvetették minden fedésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. De aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj. Példabeszédek könyve 1. fejezet.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: A reformáció története. A Waldensek. 11. rész. Amikor Róma elhatározta egy gyűlölt közösség kiirtását, a pápa elrendelte, hogy a rossz indulatú embereknek ezt a gonosz és utálatos szektáját, amennyiben nem hajlandók eskü alatt megtagadni hitüket, össze kell zúzni, mint a mérges kígyót. Vajon gondolta arra ez a gőgös nagyúr, hogy ezekkel a szavakkal még találkozni fog? Tudta-e vajon, hogy szavait beírták a mennyei könyvekbe, és felelnie kell értük az ítéletkor? Amennyiben megcselekedtétek egyel emez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg, mondta Jézus, Máté evangélium a 25. fejezet 40. vers. Ez a bulla felszólította az egyház minden tagját, hogy vegyen részt az eretnekek ellen indított keresztes hadjáratban. Egy kegyetlen munka vállalására való ösztönzésképpen feloldozást adott minden nemű általános és különleges egyházi fenyíték és büntetés alól. Felmentette minden esetleges eskü alól mindazokat, akik csatlakoztak a keresztes hadjárathoz. Az illegálisan szerzett vagyont törvényesítette, és bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik eretnekeket ölnek meg. Minden a waldenseknek előnyös szerződést eltörölt. Cselédeiknek megparancsolta, hogy hagyják ott őket. Megtiltotta, hogy a waldenseknek bárki is bármilyen segítséget nyújtson. Az embereket felhatalmazta arra, hogy javaikat elkobozzák. Ez az okirat világosan leleplezi a színfalak mögötti szellemet. Nem Krisztus hangja, hanem a sárkány üvöltése szólalt meg benne. A pápa vezető emberei nem akarták jellemüket Isten törvényének magas mércéjéhez igazítani, hanem olyan normát állítottak fel, amely ő hozzájuk igazodik, és elhatározták, hogy ezt a normát mindenkire rákényszerítik, mert Róma így akarta. A lehető legiszonyatosabb tragédiák játszottak le. Romlott, Isten káromló papok és pápák azt a munkát végezték, amelyet Sátán rájuk bízott. Az irgalmat nem ismerték. Ugyanaz a gyilkos indulat igyekezett megszabadítani a földet Isten gyermekeitől, amely keresztre feszítette Krisztust, megölte az apostolokat, és a vérszomjas Nérót felbújtotta korának hűségesei ellen. Ez az istenfélő nép megváltóját megdicsőítő béketűréssel és álhatatossággal viselte a hosszú évszázadokon át rázúduló üldözést. Jól lehet keresztes hadjáratokat indítottak ellenük, és könyörtelenül mészárolták őket, de továbbra is elküldték misszionáriusaikat, hogy a drága igazságot terjesszék. Halálra kergették őket, ők pedig vérükkel öntözték az elvetett magot, és a mag meghozta termését. Így tettek bizonyságot a waldensek, századokkal Luther születése előtt. Sok-sok országban szétszóródva elvetették annak a reformációnak a magvait, amely Wycliffe idejében kezdődött el, Luther korában szélesedett és mélyült, és amelyet tovább kell vinniük az idők végéig azoknak, akik szintén készek arra, hogy mindent elszenvedjenek az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.
0: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Áldjon meg az örökké való! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 12 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 31 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Nászó heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése vedd fel. 4 Mózes 4.21-től 7.89-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik, áldjon meg az örökkévaló, és őrizzen meg. Világítassa az örökkévaló neked az ő színét, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az örökkévaló az ő színét, és adjon neked békét. Ámen. 4 Mózes 6, 22-től 26-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. De kik is ők valójában? Ferenc Kuna Valéria ezt írja a heti szakaszunk, a Nászó a töréstől a megszentelődésig vezet bennünket. Először a szótá történetével találkozunk, egy kapcsolat megrendülésével, bizalomvesztéssel, nyilvános fájdalommal. A szótá olyan asszony, akit a férje hűtlenséggel gyanúsít, miután figyelmeztette őt egy bizonyos férfival kapcsolatban, és tanúk szerint mégis elvonult vele. A Tóra egy különleges, fájdalmas és rendkívül ritka eljárást ír le erre az esetre, amelynek célja a végső soron a rejtett igazság feltárása és, ha lehetséges, a béke helyreállítása volt a házasságban. A bölcsek hangsúlyozzák, az egész folyamat tragédia, a kapcsolat szentségének megrendülése. Közvetlenül utána pedig a Tóra a názírról beszél, arról az emberről, aki önként vállal korlátokat, hogy közelebb kerüljön a kedusához, a szentséghez. A názír tehát ezzel szemben olyan ember, aki fogadalmat tesz egy időszakra. Tartózkodik a bortól és minden szőlőterméktől, nem vágatja le a haját, valamint kerüli a halottal való érintkezést. A Tóra így nevezi, szent legyen. Mártír Isten tiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír Isten tiszteletek. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik, de most vasárnap, május 31-én Nagykanizsán a zsinagógában lesz az istentisztelet 11 órakor. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk egy újabb bibliai könyvnek az állomásához, és ennek a könyvnek a neve Pál levele az Efézusiakhoz. Néhány érdekességet hadd mondjunk el erről a városról, hiszen így talán maga a levél is egy kicsit közelebb kerül hozzánk, hogyha ennek a városnak a múltját, jellegzetességét, kulturális hatásait megismerjük. A város nem olyan ősi, mint ahogy gondolnánk, hiszen Krisztus előtt második században bevándorló görög telepesek hozták létre. Az égei tengerben ömlő Kajsztrosz folyó mentén, egészen a tenger partján. Efézus később elkezdett dinamikusan növekedni, nagy valószínűség szerint a közelben átvonuló kelet és nyugat és észak és délt összekötő karaván utak jótékony hatása során, illetve az égei tenger kikötője ömlesztette azokat a nagy terményeket, árukat, amelyet a kontinens elnyelt. Igen előkelő helyre küzdötte föl magát már a Krisztus utáni első században, tehát 300 év alatt, hiszen Róma, Korintosz, Konstantinápoly után az egyik legelőkelőbb települést jelentette, több mint 200 ezer lakosával, nem csupán a lélekszám nagyságát jelzi a város híressége, hanem a város kulturális hatása is felmérhetetlen volt. Világkereskedő várossá lépett elő, és Efézusban volt található a világ építészetének az egyik csodája, az Artemis templom, amely gigászi terjedelmével még romjaiban ma is csodálkozásra készteti a kutatókat. Kelet kapujának is nevezték ezt a várost, hiszen mindazt, amit Közel-Keletnek nevezünk, annak a hatása a városban már megvolt található. Az érintetlen keleti kultúrát, közel-keleti kultúrát is magába szívja ez a metropolis. Az Imperium Romanum idején Efézus kis-ázsiai provinciává lépett elő, provinciai fővárossá lépett elő, tehát a Közel-Kelet provinciai fővárosnak is tekinthető volt. Ez azt jelentette, hogy rengeteg konzulátus, adminisztráció, közigazgatás, katonaság vezetése kapott helyt a városban. Pál apostol a második misszió útja alkalmával egy nagyon rövid ideig megfordult a városban, később visszatért, és jó néhány esztendőt eltöltött Efézusban. Bizonyított tény, hogy a városban többször került a hatóságokkal összetűzésbe Pál, így hosszú börtönbüntetéseit itt ebben a városban ülte le. Az efézusi kultúráról talán még annyit megjegyeznék, hogy nagyon ismert voltak az efézusi szavak, efézié literé. Ezek olyan bűbájos kifejezések, szavak voltak, amelyeket talizmánra vagy nyakban hordható ékkőre véstek föl, és úgy gondolták a világ különböző tájain, hogy ezek a szavak és betűk természetfeletti erőt adományoznak a hordójának, aki ezeket viseli. Így az efézusi szavak talán az egyik leghíresebb kulturális tevékenysége volt, amely híressé tette ezt a várost, és az Artemis szobor, a hajdanán felállított Artemis szobor alján volt található, kőbe vésve ezek a szavak. Keresztény vonulatként is meg kell említsük ezt a várost, hiszen nagyon nehéz körülmények között érkezik el Pál apostol és hirdeti az evangéliumot ebben a városban. Más településeken és más környezetben általában a kereszténységet az alsóbb vagy maximálisan közép rétegű emberek hallgatták meg és fogadták be. Efézusban azonban valami különlegesség történt. Az efézusi keresztények mind kvalifikált, magas tudósi képzettséggel, a város elismertségét bíró tekintéllyel rendelkeztek. És későbbiekben Efézus sokkal, de sokkal jelentősebb szerepet töltött be Pál apostol életében és az egész kereszténységben, az első századi kereszténységben, mint azt hosszú ideig gondolták. Igazából mostanában kezdjük felfedezni ennek a városnak kereszténységre gyakorolt hatását. Noha a városban mindenféle izmus találkozott, körülbelül úgy, mint Korintusban. Mégis azt kell mondani, hogy a város a kereszténységet noha sokszor üldözte, mégis felnézett a kereszténységre. Na nem azért, mert önmagában a keresztény hit, az valamilyen nagyon vonzó lett volna a város vezetése számára, de azért, mert a város befolyásos néprétege, és ennek egy jelentős százaléka keresztény élet. Így a kereszténységet a tagjain keresztül a városban egyfajta tisztelet övezte. Annak ellenére, hogy Pál apostol többször börtönbe kerül a városban, ezt a börtönt ma tudjuk azonosítani, hiszen ebben a börtönben nem csak Pál, hanem egyéb rabszolgák is büntetésüket töltötték, hatalmas nagy cirkuszi tér volt előtte, ahol körülbelül 30-40 ezer ember összegyűlhetett. Az építészete, ennek a cirkusznak a megépítése önmagában egy csoda, hiszen ezzel a hangerővel, amivel én beszélek, a legfőső sorban lévő emberek is minden különösebb technika nélkül csodálatosan a vízhang hatására és a hang terjedésének, törvényszerűségének útján mindenki hallhatta a beszédet. A városban nem volt egyetlen egy olyan út vagy utca, ami ne lett volna Pál apostol idejében lekövezve. A város határában volt nagyon híres kikötőjük, sőt több kikötő is, és ennek a kikötőnek azonban volt egy nagy problémája, elkezdett iszaposodni. A világ legkülönbözőbb és leghíresebb szakembereit kérték fel az efézusi kikötő megmentésére. Több próbálkozás volt, különböző hullámtörő falakat építettek a tenger útjába, de végül is ezt a feltöltődést és ezt az iszaposodást megállítani nem lehetett. Ma körülbelül a tenger a hajdani kikötőtől körülbelül 5-6 kilométerre található. Tehát annyit töltött föl a tenger. Több levelet is írt Pál apostol a gyülekezet számára. Ma ez a város egy kísértett város, igazából csak róm és törmelék található ebben a városban. Az új Efézus városa körülbelül egy olyan 3-4 kilométerre a szárazföld belsejébe épült fel. A hagyomány szerint ebben a városban, Efézusban működött a kereszténység nagy legendája, az idős János apostol, és ő az, aki 100 éves korában itt mártír halált hal a városban. Később a kereszténység egyik fellegvárává, közel-keleti fellegvárává lép elő, hiszen 431-ben, 433-ban és 449-ben is az egyetemes zsinatokat tartanak, egyetemes keresztény zsinatokat tartanak, és talán meg kell említsük a leghíresebb 451-ben tartott úgynevezett kalkedoni zsinatot, amelyben nagyon sok egyetemes keresztény hitelvet rögzítettek. Később a 451-es kalkedoni zsinat után a város kereszténység szempontjából elveszíti önállóságát, és Konstantinápoly alá rendelték. Ez egy kicsit visszavetette későbbi fejlődését. Krisztus után 11. században a szeldzsukok, a török seregek beveszik a várost, és egyszerűen megsemmisítik, eltüntetik a föld felszínéről, hiszen ebben az időben már egy hihetetlen erős keresztény várost jelent. Ezután a romváros egészen a 14. századtól aktívan a török birodalomnak a részévé válik, ahogy ma is az. Ha valaki elmegy Efézusba, akkor hihetetlen meredek térségekkel, területekkel találja szemben magát, körülbelül olyan egy része, mintha a Gellért-hegy oldalán mennénk. Mai nevén Acsda-Suluk, amelynek az a jelentése, hogy szent teológus. Vagyis János apostolra utal vissza ez a városi elnevezés. A helyi gyülekezettel Pál apostol igen bensőséges viszonyt alakított ki, és ezért nem csupán verbálisan tartja a kommunikációt, hanem írásban is. Nagyon sok olyan kutató van, aki bizonyos szempontból kétségbe vonja az efézusi levél elnevezésének hitelességét. Egy biztos, mielőtt nekiállnánk és részleteiben megvizsgálnánk az efézusi levelet, el kell mondani, hogy miközben hihetetlenül sok egyezőség található egyéb páli levelekkel, iratokkal, tehát ez is a Paulus Corpus, a páli iratok testéhez tartozik, ugyanakkor nagyon sok különbség is van. Az egyik legszembe ötlőbb különbség az, hogy nincs benne személyes gyülekezeti probléma felvetve, csak olyan általánosságban. Úgy tűnik, többen úgy gondolják ebből, minthogyha a szerző Pál apostol nem ismerné személyesen a gyülekezetet, és nem ismerné a gyülekezetben fellelhető problémákat és gondokat. Menjünk akkor, és nézzük meg a levél érdekességén belül azt, hogy miért említettem, hogy többen kétségbe vonják az Efézus kifejezés hitelességét a levélen belül. Ugyanis a legrégebbi kéziratokból, ilyen a 46. papirusz és a leghíresebb, a sínai kódex, mind a kettőnek a tartalmából az efézusi levélben hiányzik az en efészó, vagyis az Efézusban szóló címirat megnevezése. Ez alapján feltételezhető, hogy a korai kéziratokban egyikben sem volt benne, ez később a 3. század tájékán valami oknál fogva belekerül az efézusi levélbe. Egy biztos, hogy az Efézusban szereplő kifejezés semmivel nem módosítja sem az írójának személyét, sem a levél tartalmára vonatkozó megállapításainkat. Például a 2. században élő nagy teológus Origenész egyszerűen nem is ismeri az Efézusban való kifejezést, hiszen ő egy laodikeai levélként tartja számon, vagy laodiciai levél, ez teljesen helytelen ez a kiejtés, de talán magyarban mégis ezt használjuk, de tudjuk azt, hogy ez eredetileg hangzásában ez laodikea. Tehát egy 140-ben élt, Krisztus után 140-ben élt szakadár szelleműségű Markion, aki ezzel kapcsolatban több megjegyzést tesz ezzel a levéllel kapcsolatban, és összegyűjti a páli írásokat, és lényegében az egész új szövetség kanonizálása Markion hatására fejeződik be, és Markion ebben az általa leírt műben az efézusi levél helyett laodikeai levélként említi meg ezt a levelet. Így nagyon jól tudjuk, hogy azok a keresztények, akik nem értettek egyet Markionnal, akik úgy mondanám, hogy a helyes apostoli tanítás alapján álltak, hiszen ez a Markion új evangéliumot is írt, azt mondta, hogy az evangéliumot meghamisították, sőt a páli leveleket is meghamisították, és ő arra vállalkozott, hogy a 3 evangéliumból, 4 evangéliumból írt egy evangéliumot, amiben minden külön anyag meg volt található, és Pál apostol leveleinek hamisítását is ő helyreállította, szabad fordításban és szabad munkájából kifolyólag. Tehát úgy gondolta, hogy ezek az iratok felett áll, saját apja zárja ki a keresztény egyházból ezekkel a szavakkal, hogy te vagy a sátán egyszülöttje, kedves fiam. Na, ez a Markion azért annak ellenére, hogy nagyon sok bajt és nagyon sok nehézséget okozott a koreai keresztény egyházban, azért sok pozitív hatása is, ha nem direkt, de indirekt pozitív hatása is megfigyelhető. Vajon miért változott akkor ennek a laodikeai elnevezésű levélnek a címzése efézusi levélre? Az első azt, hogy megállapítottuk, hogy azt mondtuk, hogy a levélben nincs konkrét gyülekezeti probléma felemlítve, úgy, mint minden más páli levélben megtalálható volt. Éppen ezért többen azt feltételezik, hogy ez egy körlevél volt. Pál nem csupán egyetlen egy címzetnek írta meg ezt a levelet, mint ahogy megírta mondjuk a korintusi vagy filippi levelet, hanem ezt Kis-Ázsiában élő gyülekezetek, a 7 kis-ázsiai gyülekezetek számára írja meg, amelyek valamilyen hasonló problémával, identitás problémával, külső-belső nehézséggel bajlódtak, ezért úgy gondolta, hogy nem szólítja meg őket külön-külön, hanem ír egy olyan személytelen, de típusos, körlevélre alkalmas iratot, amelyet elküldött minden gyülekezetnek. Illetve az is elképzelhető, hogy ebből nem készült 7 kópia, hanem készítettek egy kópiát, és azt utána elküldték az első gyülekezetnek azzal a megszorítással, hogy miután ezt elolvasták, nyilvánosan felolvasták, küldjék át a következőhöz, stb. Stb. Nagy valószínűség szerint, hiszen a páli levelek még Pál életében is egyfajta relikviákká léptek elő, ezek a gyülekezetek mielőtt tovább küldték bármilyen páli levelet, azonnal lemásolták. És ezt titkos helyen őrizték, mármint azért titkos helyen, hogyha a keresztény üldözés fellángol, akkor a hatóságok ne tudják olyan könnyen megtalálni. És az is elképzelhető, hogy legutoljára érkezik meg Efézusba, vagy pedig egy másolatot, amelyet a gyülekezet készített, már abban a másolatban beírták az en Efészót, hiszen lehet, hogy eredetileg az en Efészó hely üres volt, és minden gyülekezet oda a saját maga nevét olvasta be. Lehet, hogy eredetileg ez a levél laodikeai gyülekezetnek volt címezve, ő volt az, amelyik aztán vagy továbbította, vagy felelős volt azért, hogy ez a levél eljusson a többi gyülekezethez. Miért változott meg akkor mégis a laodikeai levél Efézussá? Hát kérem szépen azért, mert egy Markion, egy szakadár, egy olyan valaki, aki külső megjelenési formájában ugyan keresztény volt, de belülről pontosan lázadásával a kereszténységet támadta, kiállt a levél laodikeai elnevezése mellett. A másik, hogy igazából a laodikeaiaknak nem volt nagyon jó hírük sem Kis-Ázsiában, sem az egész keresztény világban. Miért? Hát ha megnézzük a 7 kis-ázsiai gyülekezethez írt leveleket János jelenések könyvéből, akkor azt látjuk, hogy Laodikea a legtöbb fegyelmezést kapja Istentől, a legnagyobb megrovásban és semmilyen dicséretben nem részesül. Egyszerűen azt mondja, hogy kivetlek az én számból, nincs szükségem rád. Ha nem térsz meg, nem vagy többet keresztény. Na most egy ilyen háttérrel rendelkező gyülekezet hordjon egy szent páli kéziratot, egy Pál saját keze által készített kéziratot, ami eredetileg nem is ennek a gyülekezetnek szólt, csupán egy állomás helye volt. Ezért úgy döntöttek a keresztények, hogy semmiféleképpen nem fogják Laodikeával azonosítani ezt a gyülekezeti levelet, hanem Efézussal azonosították, Efézusban megtalálható volt ez a levél, és innen gyakorlatilag jutott be a sínai kódexbe és egyéb papirusz töredékekbe. Egy biztos, hogy ez a disputa, mármint a Markion és a kereszténység közötti disputa, Markion és főként Tertullianus, egy kiváló jogi képzettségű ember, jogász múltját hátrahagyva megtérése után teljes mértékben azonosul a kereszténységgel. Talán azt tudom mondani, hogy Tertullianus, ha még mindig elővesszük mondjuk a leghíresebb római jogi jegyzeteket, magyar nyelvű római jogi jegyzeteket, akkor bizony jó néhány lábjegyzetben a tertullianusi érvelés és a jogászi bölcsesség megjelenik, amelyet ő fogalmazott meg. Egy biztos, hogy ez a levél különleges. Megrázó, ahogy belép a kereszténységbe, nagyon sokan vitatják az efézusi kifejezés hitelességét, számunkra mégis efézusi levél marad. Ignácius és Polikárpusz, ők a második században élő keresztény tudós emberek, akik minden bibliai könyvről valamilyen módon írásban megemlékeznek, jó néhány megjegyzést tesznek, és ezek a megjegyzések nem szélsőségesek, nem olyan, amilyet Markion tett, és ezek mindenféleképpen egy olyan nyomatékos mondatok, amelyekre a mai tudománynak és kutatóknak is oda kell figyelni. Mint kanonikus iratot soha nem vonták kétségbe az efézusi levelet. Kanonikusi iratnak, kánonnak azt tartjuk, amelyet a kereszténység kötelező erővel a Szentlélek munkájára tekintve, íródását elfogadva, fogadta el. Gyakorlatilag, tehát a kánoni tekintély azt jelenti, hogy ebben az időben a kereszténységnek két válfaja létezett, két részre osztható a kereszténység, az úgynevezett keleti kereszténység és a nyugati kereszténység, az efézusi levél pedig mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben teljes mértékben ihletett iratnak volt elfogadva. Néhányan ennek ellenére megkérdőjelezik a páli szerzőséget, és annyira tüzetesen megvizsgálják az efézusi levelet, hogy a páli korábbi levelekben található úgynevezett terminus technicusokat, vagyis szakkifejezéseket, amelyet a római levélben és más levelekben Pál előszeretettel használt. Ezeket egy különleges program keretében betáplálták és megnézték, és természetesen itt nem a fordítás, tehát nem a nemzeti biblia fordításokat nézik, hanem az eredeti görög kifejezéseket, megnézték a különböző nyelvtani szokásokat, mikor hova tesz névelőt, mikor nem tesz névelőt, melyek azok a páli jellegzetes stílusok, amelyek Pál írásait jellemzik, és jó néhány különbséget lehetett találni. Viszont a különbség mellett sokkal több azonosság is volt, ami a páli stílust támasztotta alá. Amikor egy-egy ilyen gyülekezethez szólt levelet megvizsgálunk, akkor a tudósnak, a kutatónak egyetlen egy dolgot kell teljesítenie, minden prekoncepciótól mentesnek kell lenni. Tehát nem lehet eleve prejudikálni az általa sejtett, vagy gondolt, vagy vélelmezett véleményt, hanem egyszerűen és tudományos módszerekkel kell vizsgálni egy-egy ilyen gyülekezeti levelet. Amennyiben nem Pál a szerző, más írta le Pál nevében, akkor én csak annyit kérdezek, hogy ki volt az az első század derekán élt keresztény zseni, aki ennyire tökéletesen el tudta sajátítani a páli gondolkodást, a páli stílust, és mégsem ismerjük a nevét. Miért tűnt el, ha nem Pál? Akkor miért nem hallunk róla? Tehát innentől fogva mindenféleképpen azt kell mondjuk, hogy a különbségek ellenére Pál írta ezt a levelet. Hadd érzékeltessem a kedves jelenlévőkkel, vagy a televízió nézőivel azt a általam nem olyan rég megélt esetet, hogy rendeztem a könyvtáram egyik régen használt fiókját, és a fiók aljában megtaláltam ilyen egész vékony átütő papírra egy cikket. Egy teológiai cikket. És mivel időm volt, ezért elkezdtem ezt a teológiai cikket olvasni, és a második mondatnál már elkezdtem így mosolyogni magamban. Ahogy olvastam, körülbelül egy 5-6 oldalas cikk volt. Igen, többször felhúztam a szemöldökömet, és hümmögésemmel kifejeztem azt, hogy messze menőleg nem értek egyet ennek a cikknek sem a koncepciójával, sem a megállapításaival. És úgy magamban végig gondoltam, hogy vajon ki írhatta ezt a cikket. Hát amikor az utolsó oldalra érkeztem, akkor a legnagyobb megdöbbenésemre az állt ennek a cikknek a végén, hogy Tokics Imre, harmadéves teológus hallgató. És ha valaki ezt az általam írt cikket összehasonlítaná a legutolsó publikációmmal, akkor valószínűleg, hogy ugyanolyan következtetésre jutna, mint amilyenre én jutottam. És legalább annyi különbség lenne a két cikk megírójának stílusában, szakmai felkészültségében, retorikájában, gondolatmenetében, szerkezeti stílusában, mint amely különbségeket találhatunk Páli és Páli levelek között. Hiszen ne felejtsük meg, hogy egy levél megírásának nem csak stílusa van, nem csak külső körülmények vannak, hanem belső körülmények is vannak. Nagyon nem mindegy, hogy fogságból írja a szerző a levelet, vagy nem fogságból. Nagyon nem mindegy, hogy azért írja, hogy megelőzzön egy bajt és problémát a gyülekezetekben, vagy már megvan ez a baj és probléma. Nagyon nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban írja a szerző, mert ezek mind óriási hatással és befolyással vannak. Nem szeretném én itt a ma estét bonyolult irodalmi fejtegetésekbe fordítani, konklúzióként csak annyit vonnék le, hogy Pál apostol szerzősége vitathatatlan, ahogy ezt Ignácius és Polikárpusz is a második században megállapította. Az efézusi levél fogságlevél. Fogságlevélnek azokat a leveleket nevezzük a páli irodalomban, amelyek során Pál apostol fogságban volt. Ez a fogság hol házi őrizet volt, hol pedig sokkal keményebb börtönbüntetés. Volt olyan fogság a Pálnak, hogy nappal rendesen mozoghatott, elmehetett, kimehetett, a városban még prédikálhatott, de estére vissza kellett térnie, úgymond a börtön cellájába. Ugyanakkor voltak olyan fogságai is Pálnak, hogy nem csak hogy fogságban volt, de még ott a börtönében belül is bilincsbe volt verve. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy páli fogság, akkor ennek egy rendkívül széles skáláját kell feltételeznünk. A megállapításunk továbbá az, hogy a Kolossé levéllel egy időben keletkezett, és nagy valószínűség szerint ugyanabban a fogságban, ugyanabban a körülményekben. Filemon levél is, ha megvizsgáljuk kortörténeti hátterét, akkor pontosan a keletkezési ideje ennek az efézusi levélnek az időszakára esik. Még akkor is, ha ebben a levélben, az efézusi levélben nincs megnevezve Onézimus, a szökött rabszolga, aki Pál prédikálására tért meg. Tehát hol íródott ez a levél? Az Efézus városában, az efézusi fogságban 54 és 55 telének időszakában. Jó néhány tartalmi megjegyzést is el kell mondjunk, ami jellegzetesként erről a levélről megállapítható. Páratlan értékű ekléziológiai, tehát egyházról szóló tanítást találunk ebben a levélben, amely az egyház ősi szervezeti formájának struktúráját felépít

van számunkra, ez olyan elfogadott és magától értetődő dolog, hogy Pál apostol a pogányok nagy tanítója. Még énekünk is van. De kérem szépen, ott az első században egy zsidó rabbinak erre feltenni az életét. Egyrészt a legéletveszélyesebb tevékenység volt, második a leghálátlanabb feladat. Sokkal egyszerűbb lett volna Pálnak, ha ő csupán Izrael eltévedt báránykáinak hirdette volna az evangéliumot. De nem, mert Pálban volt valami vízió, volt valami profétai látás. Pál önmagát soha nem nevezte profétának. Én sem gondolom, hogy Pált egy újszövetségi profétának kellene látni. De kérem szépen, ezeknek a nagy embereknek, ezeknek a zseniknek az az egyik jellemzője, hogy ezek az emberek nem csak az első lépésig látnak. Mi az orrunkig látunk a 21. században. Ezek az emberek évtizedekre előre láttak. És ahogy Pál végezte a missziós tevékenységét, az első misszió útját, a második misszió útját, és a többi missziós tevékenységét, Pál apostol egyre inkább azt látta és azt tapasztalta, hogy a zsidóság fajsúlya a kereszténységben folyamatosan csökken. Innen pedig azt tudta prognosztizálni, hogy az első század végére a fő tagság, a tagság fő része pogányokból fog állni. És a zsidóság soha nem volt, talán mondhatnánk, és ez nem bántólag kívánom mondani, ma sem egy igazán befogadó vallás. A nemzeti vallás természetesen egy úgynevezett nem zsidó is mehet zsidóvá válni, de nem könnyű. Sokkal nehezebb, mint a kereszténység bármelyik közösségében. És ez így volt, vagy még inkább így volt az első században. És az, hogy Pál apostol a pogány missziót a keresztény misszió súlypontjává teszi, hogy fundamentális alapjait lehelyezi, hogy a zsidóság noha megtartja privilégiumát, és a római levélben is azt mondja Pál, hogy először az üdvtörténelemben a zsidóké, a kinyilatkoztatás utána a pogányoké. De mindezeken túl látja, hogy van a világnak egy olyan része, amely sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És Pál apostol ezt akkor is megtette, ha az életébe kerül. És figyeljük meg a missziós tevékenységét, miután Közel-Kelet vagy Kis-Ázsiai térségét elprédikálja, elhinti a magot, utána egyre inkább nyugat fele fordul. Átjön az európai kontinensre. Ott van Filippiben, majd elmegy Rómába, többször elmegy, elmegy Hispániába, de csak azért, hogy egy kicsit szétnézzen, innentől fogva nyelvi nehézségei kezdenek akadni. Miért? Mert Közel-Keleten, Kis-Ázsiában csodálatosan megél ő a görög nyelvével. Sőt, a legnagyobbak közé is el tud menni az Aeropágoszon. Igaz, hogy megjegyzést tesznek kiejtésére, stílusára, nyelvtani szerkesztésére, de megértik, viszont elmegy Rómába, és mindenki latinul beszél. Abban a pillanatban Pálnak meg van kötözve a keze. Elmegy Hispániába, és ott is azt látja, hogy kérem szépen, senki nem beszél arámul, senki nem beszél görögül, hanem itt is latinul beszélnek. És innentől fogva az egész európai missziójába kezdi kiépíteni a struktúrát, hogy őt nyelvi nehézségek ne akadályozzák. Biztos vagyok benne, hogy Pál nagyon keményen tanulta a latint. De latinul nem írt egyetlen gyülekezeti levelet sem. De hogy értette már a latint annyi év missziója után, de rádöbbent arra, hogy a latin tudás nélkül nem lesz elégséges a missziója. És ezt a börtönbe kezdi, az efézusi börtönbe kezdi építgetni. Egyszerűen talán a Jóisten azért adott néha egy-egy börtönbüntetés időszakában megállást fáradt szolgáljának, hogy egy kicsit pihenjen már meg. A másik, hogy gondolja át azt a stratégiát, hogy hova kíván menni, és milyen eszközöket kíván felhasználni. Az egyházzal kapcsolatos minden fontosabb kérdést az efézusi levélben megtalálunk. Ha bárkinek az egyházzal kapcsolatos kérdése van,
mielőtt bármit

0: tenne, bárkitől kérdezne, csak javaslatom van, hogy olvassa végig az Efézusi levelet, és a választ meg fogja kapni. Mert olyan széles spektrumú gondolkodás jelenik Pál filozófiájában meg, hogy egyrészt deduktív, és másrészt reduktív. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy néha, hogy az általánosból vezeti le az egyedit, vagy az egyediből vezeti fel az általánost. Mind a kettő megvan a páli gondolkodásban. Rádöbben arra, hogy egyház nélkül nincs misszió. Pál a nagy szólójátékos, de ez csak felületesen igaz, felületi megállapítással igaz. Ha górcső alá vesszük a páli missziót, akkor azt látjuk, hogy Pál mellett egy missziós stáb működött. Jönnek, mennek az emberek, mindenhol maga mellé vesz tanítványokat. Nem számít, hogy a börtönbe ül, elhívja a Timóteust, elhívja a Tükikoszt, küldi az egyik levelet innen, a másik levelet onnan, mert a börtönből azért lehet írni, és tartja a kapcsolatot. Szinte olyan, azt is mondhatnánk, egy páli irodát tart fenn, ott vannak az íródeákok, hiszen ebben az időben már olyan komoly szembetegsége van Pálnak, hogy képtelen írni és olvasni, és biztos vagyok benne, hogy az ószövetségi könyveket ő fejből mondja a Tórának megfelelő részét, hiszen egy-egy páli levélnek a végén, az eredeti kéziratokban, az előbb említett papiruszokon, vagy a sínai kódexben meglátjuk a hatalmas Paulus aláírást, vagy ennek a másolatát. Ez azt jelenti, hogy Pál szembetegsége, hájog volt a szemén, már annyira zavarta, hogy nem tudott ellátni bizonyos írásos szerkesztői tevékenységet. Ezért egy íródeák ült le mellé, vagy esetenként akár több is. Kérem szépen, ezt nem Pál találta ki, ez az egész középkor óta így van. Ismerünk olyan keresztény teológust, aki soha nem ült le, amikor a könyvét írta, hanem az egyik városból ment a másikba, onnan ment tovább, minden nap 20-30 kilométert elment, 3-4 volt, amikor 5 íródeák volt mellette, azt mondják, hogy soha nem kérdezett vissza, hogy hol tartottunk, hanem csak diktálta a következő mondatot. Próbáljunk csak le így egyszerre 5 könyvet diktálni. Néha, amikor egy-egy levelet írunk, még akkor is 3-4 elolvassuk, hogy hogy is kezdtük, mit is kellene, mit szeretnék folytatni, hogyan tudom egybecsiszolni. És Pál apostol zsenialitása ebben is lehet, ebben is kitűnik. És azt mondja, hogy Pál, hogy az egyház az egy misztérium. Misztérium. A misztérium az azt jelenti, hogy valami titokzatosság. Ebben Pál azt érthette, hogy az egyház sokkal több, mint amilyennek látszik. Az első századi kereszténység külső szemlélő számára egy nagyon gyenge alkotmánynak tűnt. Egy lélekvesztőnek. Néhány fanatikus ember, akik elhatározták, hogy az evangéliumot és csakis az evangéliumot fogják hirdetni. Hát ha a római birodalomban vezető, tisztviselő embereket megkérdeztek volna, akkor ezek nevettek volna. Kereszténység? Hát az meg mi? Néhány fanatikus? És ezek az emberek fogják megváltoztatni a világot? Ha, ha, ha. És Pál apostol azt mondja, az egyház több, mint amilyennek látszik. És ez a páli megállapítás ma is igaz. A kereszténység sokkal több, mint amilyennek látszik. Mert a kereszténységben ott van elrejtve az isteni küldés, az egyház Jézus Krisztus titokzatos teste. És aki ehhez az egyházhoz akart csatlakozni Pál idejében, az csak minőség lehetett. És az első századi keresztények talán a Jelenések könyvében is ezt a jelzőt adhatnánk, a minőség egyháza. Az első század végén, vagy az ezt követő korszakokban, különösen a konstantini fordulat után, a minőség helyett egy másik embetűs kifejezést kell alkalmazzak. A mennyiségi egyház. És a mennyiségi egyházban eltűnik a minőség. De Pál mindig a minőségre törekedett. És azt mondta, hogy egységet kell kialakítani a zsidóság és a pogányság között. Az egyházon belül nem lehet igazságtalan megoldásokat követni. A pogány és keresztény egymás mellett, egymásnak segítve kell elvégezze a missziós tevékenységét. Egyik sem különb a másiknál. Lehet, hogy az egyik nagyobb vallási ismeretekkel rendelkezik. Nem a múlt érdekes, nem az, hogy honnan jöttünk, hanem az, hogy a Szentlélek felfedezhető-e a munkánkban és az életünkben. És ha volt, amire Pál törekedett, akkor számára ez volt a legfontosabb. Isten mindent egybe szerkesztett Krisztusban, zsidót és pogányt. És ez ott és akkor kimondva, én nem tudom ezeket a kifejezéseket, mert ha azt mondom, hogy hihetetlen, ha azt mondom mesteri, ha azt mondom zseniális, ezek még csak meg sem kísérlik, meg sem közelítik azt, amit Pál tett. Hiszen Pál tanulása szerint, neveltetése szerint, származása szerint egy farizeus volt, egy zsidó rabbi. És ennek a zsidó rabbinak nem akárki volt a mestere. És ez a zsidó rabbi, Gamáliel, arra tanította Pál apostolt, Pauluszt, hogy a fő tevékenységet, fiam, a zsidóság, és csakis a zsidóság. Ez egy külön érdekesség lenne, és elmúlt héten Kormos Erik testvérünk egy halovány mondatban érintette Pál és Gamáliel kapcsolatát. Ez önmagában egy monográfikus könyvet megérne, hiszen valószínűleg feltételezhetjük, hogy igazából a mester és a tanítvány között soha nem szakadt meg a jó kapcsolat. De Gamáliel soha nem válik keresztényé. És valószínű, hogy az életben sokszor visszamegy Pál, a tanítvány, a mesterhez. Többször visszamegy hitvitákat tartani, többször visszamegy érvelni, kérdezni, tanácsot kérni, tanácsot kapni. És valószínű, hogy Gamáliel mindig a régi nótát és zenét fújta. Csak a zsidóknak, fiam. Igen, mester. De! Nincs de! És Pál apostol itt a fogságban, egy pogány városban, a pogányoktól fogságba esetten lefekteti a pogány misszió alapjait. Érthetetlen. És ami érthetetlen, ami túlhaladja az emberi befogó képességünket, befogadó képességünket, az már a Szentlélek munkája sokszor. Hiszen a Szentlélek lehetett az, aki Pált neveltetése, kultúrája, tanultsága ellenére egyszerűen arra a munkára inspirálja és irányozza, amit a kereszténység sem akar elfogadni. De látja Pál, hogy ez a jövő. És azért tisztelem Pált, mert azt a jövőt járta végig, ami a leggöröngyösebb, aminek a vége a mártír halál, de mégis a keresztény egyházat csak ez teheti felnövekvő, erős és hitvalló egyházzá. Pál és a kompromisszumok, az efézusi levél és a kompromisszumok. Kérem szépen, azt kell mondani, hogy miközben Pál egy ortodox rabbi neveltetését kapja, és nagyon sokszor önmagára vonatkoztatva hihetetlen szigorú, aszketikus szabályokat fektet le. Ezeket bizonyos szempontból meg is követelte a körülötte lévő zsidóságtól. Mégis amikor a kereszténységre tekint, a pogány kereszténységre tekint, annyi rugalmasság, annyi flexibilitás tapasztalható meg a páli gondolkodásban, amely sosem megy a minőség kárára. Tehát Pál az adott helyzetben mindig megtalálja a minőséghez vezető utat, és nem akarja mindenáron ráerőltetni a saját nézetét a hallgatóira, de főként a pogányokra. Azt mondja, hogy ez a két fél, és azért gondoljuk csak el, hogy ott van 48-49-ben az első jeruzsálemi zsinat, hogy milyen óriási viták indultak el, mert ezeknek a hangoknak kellett egymásra találni, hogy zsidóság és pogányság. És tudjuk nagyon jól, hogy Pál lesöpri a 12-nek a véleményét. És gyakorlatilag a 12 meghajlik Pál előtt, de azért itt csak az eredményt látjuk, de az, hogy milyen kemény tusák, milyen kemény szócsaták, hitvédelmi csatákat folytatott a kereszténység egymáson belül. Hiszen ez a két dolog volt, hogy nemzeti vallás, vagy világvallás. És a kereszténységen belül Pálon kívül mindenki azt mondta, nemzeti vallás. Hát mi zsidók vagyunk, mit törözte a pogányokkal? Hát miért? Jézus ment a pogányokhoz? Nem ment Jézus sem a pogányokhoz. Akkor mi miért megyünk? És azért gondoljuk el, hogy Pál a Szentlélek hatására úgy tud érvelni, hogy az ellenfelei is meghajlanak, és az ellenfelei között ott van a legtekintélyesebb, Péter. Azért azt is el kell mondjuk, hogy minden apostoli felsorolás úgy kezdődik, hogy Péter. Tehát ő neki volt egy vaskos tekintélye. És ez a Péter is el tudja fogadni a pogányoknak a megjelenését. És azt mondja, hogy a két ellentétes rész egybe lesz szerkesztve. Zsidó és pogány. És megbékél egymással. Kérem szépen, ha a római gyülekezetre nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy a római gyülekezetben sem volt tökéletes békesség a pogány keresztények és a zsidó keresztények között. Hiszen 49-ben Claudius kiad egy parancsot, Claudius császár kiad egy parancsot, hogy minden zsidónak el kell hagynia Róma területét és Itália, mármint a mai általunk Itáliának nevezett területet. Ez csak meggyorsítja a keresztény missziót. De azok a pogány keresztények, akik ott maradnak a keresztény gyülekezetbe, semmit nem tesznek annak érdekében, hogy valamilyen módon az elüldözött zsidó testvérekkel sorsközösséget vállaljanak. Vajon ha ma Pál élne, vajon, ha Pál ma írná az efézusi levelet, és széjjel tekintene a kereszténység széles spektrumában, akkor vajon ma Pál zsidó és keresztény és keresztény között, protestáns és nem protestáns között, vajon mit mondana? Azt mondaná ma is, amit annak idején, hogy béküljetek meg, azt mondaná, hogy az evangélium békessége az erősebb a világnak minden dühénél. Miért olyan gyenge ma a kereszténység? Kérem szépen, azért, mert nem olvassuk az efézusi levelet. Vagy ha olvassuk is, nem értjük. Vagy ha olvassuk is, értjük, de gyakorlatban nem ennek a szellemiségében végezzük a missziónkat. Calvin János, a nagy reformátor, annyira szerette az efézusi levelet, hogy minden évben többször elolvasta, és ez volt az egyik kedves páli írása. Más Calvin hatására azt mondja, hogy az efézusi levél a páli az apostoli levelek királynője. Az egyházban minden megbékélés az evangéliumból és Isten egybeszerkesztésének nyomán kell, hogy helyreálljon. Hiszen ez a kifejezés, hogy békesség. Görögül így hangzik, hogy eiró. Ebből van az irén kifejezésünk. Az eiró pedig azt jelenti, mintha én fognék egy papírt, ezt a papírt elszakítanám, a békétlenség, hogy egymástól távol van a két elszakított papírdarab. A béke pedig az, hogy minden visszakerül ugyanoda, ahová való. Zsidó és pogány meg kell, hogy béküljön. Keresztény és keresztény meg kell, hogy béküljön. Talán ez az egész efézusi levél fő üzenete. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja Önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.
2: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
3: Az erőszakos ember rászedi embertársát, és nem a jó úton vezeti. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 29. vers.

Szomorúan tapasztalom, hogy megnőtt a kegyetlen jelenetek száma a tévében. Az interneten akármilyen ártatlan oldalt keressek is fel, valamilyen erőszakos kép biztosan található benne. A mesék nagy része is csupa erőszakosságot sugároz, és a filmipar szinte kizárólag ilyen jellegű filmeket készít. Mindenhol harc, vérontás, gyűlölködés, bosszú, meg hatalomért folytatott ádáz küzdelem. Ezeken a képeken, filmkockákon kell felnőnöd. Azt tapasztalom, hogy szinte már nem tudnak egymással tisztességes hangnemben beszélni az emberek. A kisgyermekek megütik a szüleiket, ha nem teljesítik az akaratukat. Ha nem sikerül közös nevezőre jutni a családban, hamar kész a veszekedés, már elcsattan egy pofon. Ha a szomszédok, munkatársak véleménye ütközik, rögtön áll a bál. Ugyanez igaz az iskolára is. Elég egy kis nézetkülönbség, azonnal kitör a verekedés, vagy ennél agresszívabb dolgokra is sor kerül.

0: Tegnap is az erőszakos személyekről beszélgettünk. Ezek az emberek nem riadnak vissza egyéb gonoszságtól sem. Ha az érdekük azt kívánja, megfenyegetik a másikat, vagy bántalmazzák, hogy az ő akaratuk teljesüljön. Máskor becsapják őket, és elhitetik velük, hogy nagyon jól fognak járni, ha velük tartanak. A végén pedig cserben hagyják őket. Látod, mennyi gondot okoz az erőszak? Ma arra kérlek, hogy kerüld el messziről az ilyen emberek társaságát, mielőtt baj lenne.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Elkezdődött ma a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket mától, május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint ma este Zsoltár énekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig Zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Hitmélyítő, családos, csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. Téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak Zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott Zsoltár műveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Deáktéri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap. Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójáról emlékeznek meg a deáktéri evangélikus templomban május 31-én vasárnap este 18 órától. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban, melyet az Evangéliumi Kiadó hasonló című könyve alapján készítünk, ma arról beszélünk, hogy a jó házasság egyik első és nagyon fontos alapfeltétele a szülői ház elhagyása, hiszen már a Biblia legelején hangzik Isten kinyilatkoztatása, ezért elhagyja a férfiú, és hozzáteszem a leány is, apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, illetve a férjéhez, és lesznek ketten egy testé. Hogyan tudjuk ezt szülőként elősegíteni? És miért nem működik sok esetben? Többek között ezekre a kérdésekre is keressük a választ, természetesen Bibliával a kézben. Réfi Oszkó Ildikó segít nekem a téma feldolgozásában.
1: Apját és anyját elhagyni, azt tudja, aki rá tudott hagyatkozni apjára és anyjára. A gyermekek el fogják hagyni apjukat és anyjukat, hiszen vendégek ők a szüleik házában. Jönnek és mennek. Csak a házastársak maradnak. Aki a gyermekeihez láncolja magát, a fiát férje pótlékává teszi, a lányát felesége pótlékává, hiszen velük sokkal jobban lehet beszélgetni, az a házasságra képtelenné teszi a gyermekeket. A szülőknek az a fő feladatuk, hogy gyermekeiket felkészítsék az elhagyásra. De ki képes elhagyni a szüleit? Az, aki már önálló és megbízható. Ez nem a hűtlenséget jelenti, hanem azt, hogy talpra állok, új családot alapítok. Hol tanulják a gyerekek ezt a megbízhatóságot? Apjuk és anyjuk életén. Különösen a fiúknak kell szüleik példáján és rajtuk keresztül megbízhatóságot, hűséget, állóképességet és kitartást tanulni, hogy egyszer képesek legyenek elhagyni és ragaszkodni. Micsoda felelősséget adott Isten nekünk, embereknek! Alkalmassá vagy alkalmatlanná tehetjük a fiatalokat a házasságra. De mi teszi a fiatalokat alkalmatlanná a házasságra? Mi teszi a fiatal házasságokat olyan esendővé, és gyakran olyan rövid életűvé? Az egyik leggyakoribb ok az, hogy a gyermekek nem találtak szüleikben tájékozódási pontot. Azok a gyermekek, akik anélkül nőnek fel, hogy jó kapcsolatuk lenne apjukkal vagy anyjukkal, belsőleg károsodnak, és nem könnyű férjé és feleségé, apává és anyává lenniük. Találóan mondja a Biblia, a fiak ékessége az atyák. Tudta-e, kedves hallgatom, hogy mint apának milyen magas az árfolyam a gyermekei körében? Sajátos módon nem az anyáknak, talán azért, mert ők különben is jobban benne vannak a dolgokban. Ami a gyerekeket fellelkesíti, az apa jelenléte a családban, és ezt semmi nem pótolhatja, sem pénz, sem játék, semmilyen csoda országbeli élet. Gyakran halljuk, hogy a gyerekek ma olyan hamar önállóvá válnak, egyáltalán nincs szükségük a szüleikre. Ez nem így van. A gyermek csak akkor nagykorú, amikor el tud válni a szüleitől, amikor megkapta azt az útmutatást és életbölcsességet, amelyre szüksége van az elhagyáshoz. Ezt csak akkor tudjuk elősegíteni, hogyha ismerjük a mennyei atyát, aki ismer bennünket, és mi ráhagyatkozunk. A mennyei atyához vezető hidat a földi apák építik vagy rombolják. Imádkozni és Bibliát olvasni, és a Bibliát magyarázni elsősorban az apa feladata. A gyermekeknek Istenhez, az atyához való vezetését már nagyon korán el kell kezdeni. Nekünk apáknak és anyáknak át kell alakítani a szülők iránti lelkesedést az Isten iránti buzgósággá. Nekünk szülőknek az a legfőbb feladatunk, hogy gyermekeinket nagykorúvá tegyük, képessé arra, hogy elhagyjanak bennünket, hogy le tudjanak mondani az apa és az anya gondolkodásáról, mert megismerték Istenét. Aki elhagy, szeretne újra ragaszkodni. De kihez? Hogyan találom meg az igazit? Azt egyedül Isten tudja. Ezért, aki a házassági választása előtt nem ismerte meg Istent, emberfeletti nehézségekkel néz szembe, vagy könnyelműen lép rá a jégre. Képessé lenni az elhagyásra azt is jelenti, hogy meg tudjuk találni az igazit, és ez felülmúlja a képességeinket. Ezt Isten fenntartotta saját magának. A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. A sem szülő, sem pénz, sem horoszkóp, sem újsághirdetés nem szerezheti meg. A feleség az Úrtól van. Ezt a példabeszédek könyve 31. része még nyilvánvalóbban mondja ki. Derék asszony kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának nem kárát. Azt, hogy kik illenek össze, csak Isten tudja, mert ő teremti az embereket egymás számára. És ahogyan Isten Évát Ádámhoz vitte, úgy teszi azt ma is. Istennek a leglényegesebb, hogy a megfelelő emberek találjanak egymásra. Milyen fontos ezért, hogy gyermekként és fiatalként megismerjük Istent, mint atyánkat, és készek legyünk arra, hogy ezt a fontos, mélyen a személyiségünkben nyúló döntést megbeszéljük vele, és tőle fogadjuk el. Ez csak az Istenhez fűződő, kipróbált bizalmi viszony alapján lehetséges. Ezért helyesen elhagyni csak akkor tud egy fiatal, ha életének más területein megtapasztalta Isten vezetését, ha gyermekkorától kezdve Istent ismerheti. Akkor juthat erre a döntő bizonyosságra: Isten vezetett minket egymáshoz, házasságunkat Isten kötötte egybe. Emberi, ingadozó szeretetünknek szüksége van Isten igennyére, szüksége van arra a bizonyosságra, hogy Isten kötött minket egybe, és tart még együtt, ahogyan az Isten előtt kötött házasság szövegében kifejezésre jut, míg a halál el nem választ. A mások előtti hűségfogadalom nem ózsdi hagyomány, amiről le lehet mondani. Az egymásnak kimondott emberi igenünknek szüksége van a legfőbb tanúra, és szüksége van az emberi tanúkra is. A házasságot nem lehet függővé tenni az érzelmeinktől. A házasságnak életre halára szóló fogadalomra van szüksége. Ilyen gyakorlati módon látja ezt a Biblia. Így lesz a házasság igazi házassággá. Bármi is történjék, melletted állok. Hogyan is áll ez a példabeszédekben? Egy egész életen át javát munkája urának, nem kárát. Az ilyen feleség, akit a szülei feleségnek neveltek, Isten ajándéka, megfizethetetlen kincs. A férj és feleség tesznek egy fogadalmat, és Isten azzal óvja őket, hogy a házasságot felbonthatatlannak nyilvánítja. Így az elhagyás képességéhez hozzátartozik az is, hogy érettek vagyunk letenni a hűségfogadalmat. Eljuthatunk, sőt, el is kell jutnunk ehhez a bizonyossághoz. Isten persze olyankor megnehezítheti a dolgunkat, és mégis mindennek a házasság előkészítését kell szolgálnia. És nem hiába való az, amit ennek során elszenvedünk, reménykedünk, imádkozunk és várunk. Inkább semmilyen házasság, mint az olyan, amelyben nem tudjuk, hogy Isten kötötte azt egybe. Inkább maradjunk egyedül, mint hogy pokollá tegyük az életet. Mert a válás nem kiút, hanem zsákutca. Isten nem engedte meg, hogy kísérletezgessünk a házassággal. Ehhez ez túl értékes. És egy tönkrement házasság túl mélyen megsebez. Elhagyáshoz hozzátartozik az a képesség, hogy felismerjük Isten vezetését, de az is, hogy meg tudjunk állni a saját lábunkon, tehát egy bizonyos fokú érettség. Ez így értendő a gazdasági szempontra is. Az ifjú házasoknak abban a helyzetben kell lenniük, hogy saját háztartást, bármilyen szerény is legyen az, saját otthon tudjanak alapítani és fenntartani. Így itt közvetett utalást találunk arra az időpontra, amikor egy fiatalember elhagyhatja a szüleit. Tehát egyáltalán nem kellene annyira sietnünk a házassággal. Inkább bírjunk ki egy kis feszültséget, ami Isten szemével nézve teljesen jó hatású, mint hogy elsietett együttéléssel terheljük túl magunkat. Így egy kis távolságtartás sokkal egészségesebb, és ezer lelki problémától megóv bennünket. Ezért szól így a példabeszédek könyvének 24. rész 27. verse. Lásd el kinti tennivalóidat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat. A jó elindulás feltétele tehát a megalapozott elhagyás. Az elhagyáshoz azonban hozzátartozik az is, hogy menni, hagyni. Sok kezdő házasság nem talál rá önmagára, és nem is lesz valódi házasság, mert a szülők belefolynak, és gyakran egyáltalán nem is tudják, milyen puskaporos hordót helyeznek ezzel a házastársak közé. Pedig jót akarnak. Ó, a fiatalok azok nem győzik egyedül, melléjük kell állni, meg tanáccsal és tettekkel segíteni őket, mondják. Tanáccsal és tettel igen, de nem automatikusan, nem közvetlen felelősséggel. Az az idő elmúlt, ha csak nem az új pár kéri a segítséget. Ez különösen az anyáknak nehéz. Rajtaütésszerűen avatkoznak be. Ilyenkor az apáknak résen kell lenni, és meg kell védeniük a házasságot. Ez azonban mindenek előtt a fiatal férje érvényes, akinek mint főnek feladata, hogy megóvja feleségét és családját a szülők túlzott szeretetétől is. A házasság fölött csak maguk a házastársak rendelkezhetnek. Így akarja ezt Isten. A fiatalasszony feje nem az anyja, vagy az anyósa, hanem a férje. Minden fiatal házaspár hálás a szülői tanácsért, ha azt megfelelő távolságból kínálják.
0: Ha az ember nagyon sok ideje szolgál gyülekezetekben, meglehetősen sok mindent megtapasztalt már a házasságok tekintetében is. Látott jó példákat, sőt követendőeket, olyanokat, melyekből saját maga is tanult, de olyanokat is, melyek megdöbbentették, sőt egyenesen elrémítették. Előttem van például egy jó 50-es házaspár, akik fiatal házasként együtt építkeztek a szülőkkel. Ennek akkoriban nagyon is észszerű magyarázata volt, hiszen sokan kényszerültek elhagyni szülőföldjüket, s a fővárosban próbáltak gyökeret ereszteni és túlélni a rendszer borzalmait. Ez akkoriban nem volt egyedi eset, s nem is lett volna ezzel semmi gond. Sokan folyamodtak ehhez a túlélési stratégiához, és Isten meg is áldotta szorgalmukat. Igen ám, de ebben az esetben a fiatal asszony valahogy nem vált éretté a házasságra, s teljes mértékben az édesanyjára támaszkodott. A mama főzött, gondozta, nevelte az unokákat, vezette a háztartást, a papa meg a ház körüli teendőket látta el. Ez még komfortosnak is tűnt, hiszen a feleség is folytathatta korábbi munkáját, a férj is szabadabb volt, több idő maradt a gyülekezeti szolgálatokra is. Az unokák közben felnőttek, szép sorjában kirepültek a családi fészekből, s az idős szülők is megöregedtek és az úrhoz költöztek. A temetések után az ifjú férj, aki ekkor már jóval túl volt az 50-en, felesége szemébe nézett, s annyit mondott csupán. Hát, kedves, azt hiszem, itt az ideje, hogy végre felnőjünk és a saját lábunkra álljunk. Valóban. Igaz ugyan, hogy egy kicsit megkésettnek tűnt ez a felismerés, de állítólag jobb később, mint soha. Hogy hol volt a hiba? Az elhagyásnál? Vagy az elengedésnél? Vagy mindkettőnél? Nem az én tisztem eldönteni, de az biztos, hogy azok az akadályok, melyeket az ember 20 évesen könnyedén vesz, nem biztos, hogy 50 évesen is simán mennek. Ugyanis mindennek rendelt ideje van ebben a kérdésben is. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink, egyre többen érezzük napjainkban, hogy valami alapvető dolog, a tisztelet hiányzik a társadalomból. Igen, a tisztelet a csöndes erő, amely kisebb-nagyobb közösségeket működőképessé teszi, és egy nemzetet épít. Ahol eltűnik, ott káosz marad, vezeti be aktuális cikkét Jurák Kata. Valóban szükségesnek tűnik ezzel a hiánnyal szembenéznünk. A keresztény lexikon definíciója szerint a tisztelet, latinul honor, a személyek és értékek nagyra becsülése, elismerése, fenntarthatóságának elfogadása és mindennek külső megnyilvánulása. Szólhat Istennek, Krisztusnak, a katolikusok körében él többek között a Jézus szívetisztelet, a Mária tisztelet és a szentek tisztelete.

0: A Szentírásban az istenfélő igaz ember számára a tisztelet az a belső szellemi magatartás, amely Isten szentségének átéléséből fakad, és annak mély hitéből, hogy Isten a világban az ember üdvösségét munkálja. Toldalagi Pál így énekli: amerre nézek, mindenütt te lobogsz kifogyhatatlanul, mindenkié vagy, s mégis egyé, mindenkié külön-külön. A 10 parancsolat is tartalmazza: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Mózes második könyve 20:12. A szülők tiszteletét az egész ókori keleten fontosnak tartották, és törvénnyel védték. A bibliai parancsolat hátterében is az ókori izraeli társadalom áll, ahol több generáció is együtt élt nagy családi kötelékben. A gyermekek kötelessége volt anyagilag is gondoskodni az idős és segítségre szoruló szülőkről.
1: A 15. Zsoltár 4. verse szerint az lehet a szent sátor vendége, aki tiszteli azokat, akik az Urat félik. Amikor Saul arra kéri Sámuelt, hogy adja meg neki a tiszteletet a nép vénei és Izrael előtt, akkor voltak éppen azt akarja, hogy mások előtt ismerje el a királyságának jogosságát. Ugyanígy tiszteletet kellett tanúsítani a szomszéd népek királyaival szemben. Azt hiszed-e, hogy Dávid atyád iránti tiszteletből küldött hozzád vígasztalókat? Krónika 1. könyve 19:3. Az Isten emberét azért tartják becsben, mert érdemes hozzáfordulniuk. Ímé az Istennek embere most e városban van, és az az ember tiszteletben áll, mind az, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nékünk is a mi utunkat, hogy merre menjünk. Sámuel 1. könyve 9:8. A bölcsesség irodalomból azt is megtudhatjuk, mi az emberi tisztelet alapja. Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítékből magát elvonja, aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik. Példabeszédek 13:18, illetve a 27. fejezet 18. versében: mint aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, ugyan úgy, aki az ő urára vigyáz, tiszteltetik.
0: Isten tisztelete gyakran az ő magasztalásával azonos. Ezért dicsérjétek az Urat keleten, a tenger szigetein az Úrnak. Izsaiás 24:15. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. 22. Zsoltár 24. vers. De gyakran használatos a kifejezés Isten általános tiszteletével kapcsolatosan is. Tiszteli az erődök istenét annak helyén, és azt az Istent, akit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drága kövekkel és becses ajándékokkal. Dániel 11:38. Isten tisztelni azt jelenti, hogy őt megillető fontosságot tulajdonítunk neki, azaz elismerjük Isten voltát. Isten tiszteletének a másik oldala, akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Sámuel 1. könyve 2:30. Jézus is hangsúlyozza a szülők tiszteletének fontosságát, és feltétlen engedelmességet követel ő is, idézve a mózesi passzusokat.
1: A parancsolat magában foglalja a szükséget szenvedő szülők anyagi támogatását, és ebben az összefüggésben kell említeni a Timóteusi első levél 5. fejezet 3. versét, ahol az apostol arra utasítja tanítványát, hogy az özvegyeket tisztelje, anyagilag is gondoskodjék róluk. Átfogóbb jelentésű a Péter első levele 2.17, amely arra hív, hogy mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Pál apostol arra kéri a keresztényeket, hogy atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Róma 12.10. A férjeket figyelmezteti, hogy feleségüknek adják meg a tiszteletet, mint örökös társaiknak, az élet kegyelmében. A keresztények mindenkinek, akinek tisztelettel tartoznak, adják meg azt. A Róma 2.7 szerint dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek. Teológiai szempontból jelentős a János 5.23, ahol Jézus ugyanazt a tiszteletet igényli a fiúknak, mint az atyának. Kinek szárnya alatt nyugszol, azt tiszteljed, figyelmeztet a régi közmondás.

0: Cseri Kálmán lelkész íge hirdetésében gazdag szempontsort fejt ki. Az ötödik parancsolattal kezdődik a második kőtábla. Az első négy parancs az Istenhez való viszonyulásunkat szabályozza, az ötödiktől a tizedikig az emberek egymás közötti kapcsolatait rögzíti. Nem véletlen ez a sorrend. Értelmetlen dolog a másodikról az első nélkül beszélni. Úgy sem tudja betartani senki, ha valakinek semmi köze nincs az élő Istenhez, hiszen ő teszi képessé a bűnbe esett, erkölcsileg lebénult embert arra, hogy az ő parancsait betartsa. Isten az emberi kapcsolatok közül kiemeli a szülőkhöz való viszonyulásunkat, egyáltalán a családon belüli kapcsolatokat, a családot. Ezt a parancsot ő mindenkinek adta. Mit jelent a Biblia nyelvén tisztelni valakit? Ennek a héber szónak a gyöke a súly főnév. Tehát azt tisztelem, akinek súlya van előttem. Ennek a hiánya vagy ellentéte lebecsül, megvet az ember valakit. Tisztelni a másikat azt jelenti, komolyan veszem.
1: A Bibliának világos tanítása van arról, hogy minden hatalom, minden ebből következő tekintély és minden ennek kijáró tisztelet egyedül Isten tulajdona. Egyedül övé a dicsőség, a hatalom, és ezért egyedül neki jár tisztelet. Ő azonban a maga tekintélyéből juttat az embereknek bizonyos időre és bizonyos célokra. Így ad hatalmat, és ezzel járó tekintélyt a szülőknek. Ezért a nekik kijáró tisztelet végső soron az Istent megillető tisztelet. Az, hogy ők az Istentől kapott megbízatásukkal hogyan éltek, az ő felelősségük, nekik kell elszámolniuk vele. De hogy mi túllátunk-e rajtuk minden hibájuk és gyöngétségük ellenére, és akkor is tiszteljük-e őket, ha éppen nem tiszteletre méltóak, az meg a mi engedelmességünk kérdése, és Isten azt rajtunk kéri számon.
0: Ugyanakkor ez az egyetlen parancsolat, amihez az Úr ígéretet is fűz. Az, hogy Isten népe mennyi ideig él az Istentől kapott földön, attól is függ, hogyan viselkedik az elöljáró nemzedék az őt követő előtt, és mennyire tisztelik a fiak, az apákat, a gyermekek, az idősebbeket, mert a múlt megbecsülése a jövendő egyik biztosítéka is. És ez így van, mind a nép, mind a nemzet számára is. Egyebek között az is a szülők Istentől kapott munkája, hogy ismertessék meg az utánuk jövőkkel azt az utat, amin Isten vezetett eddig, a gyökereinket, hogy honnan hozott minket. Ez tehát a szülők feladata, mutassák az utat Istenhez, és tanítsák meg gyermekeiknek azt az utat, amelyen Isten vezette a népet eddig. Isten tehát az ő parancsaival nem megterhelni akar minket, nem hatalmaskodni rajtunk, hanem az életünket védi, a jövendőnket készíti, a megmaradásunkat munkálja.
1: Beszéljünk őszintén arról is, hogy milyen lehetőségei vannak annak, hogy komolyabban vegyük a szüleink iránti tiszteletet, és ezt jobban kifejezésre is tudjuk juttatni. Kétségtelen komoly akadálya, hogy tekintélyromboló korban élünk, amikor divat sárba taposni a tekintélyeket. Ma olyan szellemiséget sugalnak a tömegeknek, ami előtt nincs súlya sem a múltnak, sem a jövőnek.

0: Istennek való engedelmesség kérdése.
1: A Heidelberg KT 104. kérdése összefoglalja mindezt. Mit követel Isten az 5. parancsolatban? Feleletet? Azt, hogy atyámnak, anyámnak és valamennyi elöljáromnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, és magamat minden jó tanítványnak és büntetésnek illő engedelmességgel alávessem, azon felül, hogy az ő gyöngeségeik iránt türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni.
0: Kedves hallgatóink! Új szempontok vetődnek föl a következő elmélkedésben. A keresztény bölcselet szép, emelkedett gondolatsora szerint szüleinket, rokonainkat nem csupán a testi és vérségi kapcsolat okán kell tisztelnünk, hanem azért is, mert a fogalom kapcsolatban van Isten atyaságával. Isten ugyanis atyai mi voltából juttat részt a szülőknek. Az édesapának és édesanyának szülői minőségén átragyog valami a mennyei édesatya valóságából. Így, aki megtagadja a tiszteletet anyjától és atyától, az magától Istentől tagadja meg. Valamiért rokonítható ez az ókori görögök aidos, azaz nagyra becsül, értékel fogalmával, amely az embert illeti meg abból következően, hogy létét egyén fölötti kötelékekkel egy isteninek tekintett, de meghatározatlan tekintély fogja körül. Arisztotelész is szól róla a Nikomakhoszi etikában.
1: Isten szentségénél és hatalmánál fogva tiszteletet parancsol. Nagy Gáspár ihletett természeti képe ezt adja át. Fűszál hegyéről a harmat, gyöngyét ajánlja az égnek. Nemes hagyomány a protestánsoknál, hogy a vallási közösségek heti ünnepi együttléte, hitük megélése, lelki életük építése céljából, valamint az Isten iránti hódolásként tartott, többnyire templomi szertartás, neve Isten tisztelet. A gyülekezet Istenhez segítő vezetőjének, a lelkésznek vagy lelkipásztornak megszólítása pedig a reformátusoknál tiszteletes, esetleg nagy tiszteletű úr, illetve asszony, a katolikusnál a pap főtisztelendő úr, a kispapé tisztelendő úr. Mindennapi viszonylatban vizsgálva a tisztelet működését, ismét egy régi közmondáshoz folyamodhatunk. Magát tiszteli az, aki mást tisztel. Önmagunk tisztelete nélkül másokat sem tisztelhetünk. Az öntisztelet önbecsülés, az egészséges emberi lét egyik alapvető feltétele. Ez nem azt jelenti, hogy ha bármi rosszat elkövetünk, zokszó nélkül túlléphetünk rajta, hanem minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a sajnálatos esemény még egyszer ne fordulhasson elő.
0: Ez vezet oda, hogy a becsületesség a tisztelet egyik legmagasabb formája. Elfogadjuk. A másik személynek megvan a képessége arra, hogy megértse gondolatainkat, eszméinket, valamint arra reagálni is tud. Fogadjuk el, hogy a tisztelet nem mindig kölcsönös. Mások tisztelete önmagunknak olykor mérceként akkor is fontos, ha nem viszonozzák. Így az is természetes, hogy a tiszteletem köszöntéssel a fiatalabb férfiak fordulnak a megbecsült idősebbekhez, avagy valaki a méltányolt személyt nem egyszerűen meglátogatja, hanem tiszteletét teszi nála. A metakommunikációban is megmutatkozik a tisztelettudó magatartás, a testtartásról és a mozdulatokról is leolvasható.

0: Minden kultúrának megvan a maga hagyományos jelrendszere a tisztelet kifejezésére. A tisztel valamennyi szinonimája ma is a tisztelt személy példaként, értékmérőként való elfogadását fejezi ki. Becsben tart, becsül, csodál, elismer, fölnéz rá, megbecsül, méltányol, méltat, nagyra becsül, respektál, tiszteletben tart. A történelem során a hősök a jeles alkotók tiszteletére állítottak emlékművet, diadalívet, épült mauzóleum, indítottak diadalmenetet, rendeztek ünnepeket. Írtak zeneművet, költeményt, monográfiát, rendeztek filmet. Kelvin Coolidge rögzítette, mi válthatja ki leginkább a tiszteletet, szélesítve a fogalom terjedelmét. A tisztelet annak a jutalma, amit az ember ad.
1: Az iskolákban, az egyetemeken, a nevelőintézményekben az elhivatott pedagógusok is tiszta elvekkel, alapos tudással, példaértékű magatartással vívhatják ki a tiszteletet és a tanítványok fejlődését az ezen alapuló megfelelő követelményállítással, a kölcsönös tisztelettel támogathatják. Máig érvényesnek hangzik az elhíresült makarenkói alapelv, követelek tőled, mert tisztellek. Az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, őszinte, becsületes véleménynyilvánítás mindkét fél fejlődésének mozgató rugója lehet még akkor is, ha mondandónkkal kritikát fogalmazunk meg. A megszorító közbevetés is talán ezért szilárdulhatott, állandósult szerkezetté nyelvhasználatunkban, sommásnak tűnő állítások esetén is, tisztelet a kivételnek.
0: Erőteljesen mutatkozik meg a tudományos életben is a hatása, ám ez ott inkább kiinduló pont, és nem lehet gátja a megismerés új útjainak. Csak hogy nélkülözhetetlen az addigi eredmények megbecsülése, ahogy Rudolf Steiner fogalmazta, egyetlen lépést sem szabad tennünk a gondolkodásban anélkül, hogy az iránt, amit kutatunk, át ne volnánk hatva a tisztelet érzésével. Az ilyen alaphelyzet viszont eredményezheti, hogy a tisztelet összekeveredik a félelemmel. A társadalmakban, a történelem folyamán ez azon a tapasztalaton alapszik, hogy a hatóságok, a vezetőtestületek erőszakkal érték el, hogy az alárendeltek elfogadják őket. Talán nem tiszteletlenség megemlíteni, hogy ez olykor a védelmi alakulatok vezetőihez, a tisztekhez, főtisztekhez is fűződik. A félelem szülte alávetettség azonban igen távol áll a tisztelettől.
1: A tisztelet egyaránt érvényesülhet a fölöttünk, a mellettünk és az alattunk álló személyekkel kapcsolatban. A fölsőnek mondott helyzetűeknek viszont az a feladata, hogy tiszteletben tartsák az alájuk rendelt teremtett világot, az egész emberi környezetet. Ez ma különösen időszerű az ökológiai problémák miatt. Vállalni kell a felelősséget a jelenlegi helyzetért az egész földi élet tiszteletének jegyében. A tisztelet része a hétköznapi tevékenységeinknek is. Például a hivatalos levelek megszólításában szokott jelző a tisztelt, búcsú formulája a maradok tisztelettel. A magánlevelek indításában, avagy zárlatában is régtől jelen van. Például a 16. században, Nádasdy Tamáséban, tekintetes, nagyságos, tisztelendő és szerelmes asszonyházastársom. Egy századdal később Szepsi Csombor Márton írta a városi tanácsnak. Nagy tiszteletű, becsületes, bölcs férfiak. Zrínyi Miklós Csáki Istvánnak, igen tisztelt atyám fia. Pápai Páris Ferenc Heideggernek, támogasd a te nagy neved merész, de alázatos tisztelőjét.
0: Számos helyzetben él, a rögzült kifejezésekben is a fogalom. Tisztelet példány adható a megjelent műszerzőjének, rendeletekben meghatározott módon. A tekintélytisztelet egy lehetséges megnyilvánulása, hogy a megbecsült vendégeknek tisztelet jegyet juttatnak, ami ingyenes belépésre jogosít. Tisztelet díj járhat szellemi munkáért, alkotásért esetenként, ha kellőképpen tiszteletben tartják az alkotót. Valakinek a tevékenységét azzal is elismerhetik, hogy az adott szervezet, kör, egység tiszteletbeli tagjává választja. A sportversenyek közös öröme, amikor a győztes az őt ünneplő közönségnek tiszteletet adva megtesz egy tiszteletkört előttük.

0: Szvámi Ráma reményteljes megállapításából a tisztelet az első fok a szeretet lépcsőjén térünk vissza a vasárnapban megjelent gondolatébresztő Jurák Kata cikkhez. Töprengését azzal indítja, hogy a tisztelet nem ódivatú extra valami, hanem a nevelés alapja. Gondoljuk meg, hogyan állíthatjuk vissza a tiszteletet a családban, hogyan szabjunk szeretettel határokat, és milyen apró gyakorlati módszerekkel erősíthetjük keresztény szemmel szülőknek és nagyszülőknek. A gyermekek sokszor már egészen kicsi koruktól azt tanulják, hogy a saját vágyuk a legfontosabb, a határok pedig csak akadályok, amiket át kell törni. Aki nem tanulja meg otthon a tiszteletet a szülők iránt, az később sem fogja tisztelni a tanárt, a főnököt, a törvényt, sőt még önmagát sem. A keresztény tanítás szerint a tisztelet nem gyöngesség, hanem erő, Isten rendjének elfogadása, hiszen minden hatalom fölülről van, Róma 13.1, és az ember Isten képmása.
1: Ma viszont sok helyen a tiszteletlenség lett az úgynevezett bátorság jele. Az iskolákban előforduló durvaság, az idősek megalázása, a politikai vitákban tapasztalható gyűlölködés mind-mind annak a jele, hogy elvesztettük a mértéket. Ma a média azt hirdeti: legyél önmagad, ne tűrd a tekintélyt, mindent kérdőjelezz meg. Az eredmény: magányos, szorongó, egymást sem tisztelni képes generációk. A tisztelet ugyanis keresztény szemmel nem gyöngeség vagy alávetettség, hanem éppen az erőjele, az Isten által teremtett rend elfogadása. Hiszen minden ember, még az is, aki egészen más véleményen van, az ő képmása.
0: A tisztelet hiánya nem csak bántó viselkedést eredményez, mélyebb problémákat okoz. A gyermekek bizonytalanná válnak, mert nem tudják, hol vannak a biztonságos határok. Próbálgatják, meddig mehetnek el, és ha soha nem kapnak határozott, mégis szeretetteljes ellenállást, egyre messzebbre merészkednek. Legyen szó a képernyő időről, a házi munkáról, a durva beszédről, vagy a veszélyes online tartalmakról. Később, felnőttként pedig nehezen boldogulnak a saját életük határaival, a munkahelyi elvárásokkal, a párkapcsolatokban a másik fél igényeivel, vagy akár a saját rossz szokásaik megfékezésével. Egy tiszteletteljes nevelésben viszont egészen más a helyzet. A gyermek bátrabban mer kérdezni, mert tudja, hogy nem fogják lehurrogni. A szülő pedig bátrabban mond nemet, mert nem tart attól, hogy ellenséggé válik a saját gyermeke szemében. Az iskolában egy tisztelt tanárnak nem kell állandóan kiabálnia vagy fenyegetőznie, elég a jelenléte és a kölcsönös tisztelet. Az eredmény: nyugodtabb légkör, jobb tanulmányi teljesítmény, kevesebb viselkedési probléma és erősebb lelki egészség.
1: Keresztényként tudjuk, a tisztelet nem pusztán viselkedési szabály, hanem lelki állapot. Szent Pál szerint adjatok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akit illet a tisztelet, annak a tiszteletet. Róma 13.7. Ez nem vak engedelmességet jelent, hanem azt az alapvető fölismerést, hogy minden ember értékes, mert Isten teremtette. A tisztelet teljes viszonyulás visszaépítéséhez először is szükséges, tudatos minden napi döntésekkel elindítani a változást, otthon kezdhetjük a legkisebb dolgokkal. Legyenek előre megbeszélt közös családi szabályok, amelyek mindenki számára egyértelműek, követhetők, megoldhatók és végrehajthatók. Ha a gyermek mégis átlépi a határt, jöhet a természetes következmény, amire számíthatott, tehát ne különbüntetés. A legfontosabb, hogy a szülők egységesek legyenek. Az ő tiszteletüknek egyik alapja a következetes magatartásuk, az elveik gyakorlataiban is megvalósított, példaszerű mintája mellett. A templomi közösségek, az ifjúsági csoportok és a családos programok csodálatos terepei lehetnek ennek a nevelésnek. Itt a gyermekek nem csak hallják, hanem látják is, hogy a tisztelet nem büntetés vagy merevség, hanem a szabadság és a valódi biztonság forrása. A tisztelet és a határok visszaállítása a jövőnk záloga.

Jóka Janna szerint, akit igazán tisztelünk, azt szeretjük is, és vágyat érzünk rá, hogy ilyen vagy olyan tekintetben kövessük. Érdekes kísérlet fölfedezni szűkebb, tágabb környezetünkben azt a jó irányba ható tulajdonságot, ami belőlünk hiányzik. Az eredmény meglepő, színesebb, melegebb, reménykeltőbb lesz az imént még színtelennek, hidegnek, reménytelennek tartott élet. A tisztelet nem tesz vakká, éppen az ítéleteinket nemesíti meg. Ha megtanultuk odaadással szemlélni a fölöttes, isteni lelki szférát és a körülöttünk lévő világot, már nem nehéz lefelé tekintve ráébredni, mennyire tiszteletre méltó, milyen fenséges is a kő szilárdsága, a növény éteri tisztasága, az állati lét végtelen sokfélesége, a fantasztikus formációk. Mihez is kezdene az ember a természeti világ tiszteletre méltó áldozata nélkül? És mi végre birkózna meg a bajokkal, a szenvedéssel, ha nem volna semmi, ami magasabbra vonzza? A tanítványok lábát mosta meg a mester, és nem a tanítványok a mesterét. Ez a minta.

Kedves hallgatóink! Köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a halászok követték. A mai íge Márk 1:17. És így szólt hozzájuk Jézus: jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek benneteket. Gondolatok az ígéről. Csak ha az Úr Jézust követjük, teljesülhet szívünk vágya, és lehetünk igazán hasznosak embertársainknak. Mennyire szeretnénk Jézus Krisztus sikeres halászai lenni? Szinte életünket is feláldoznánk a lelkek megnyerése érdekében. Sokszor kísért azonban bennünket az olyan módszerek használata, amilyeneket Jézus Krisztus soha nem alkalmazna. Hallgassunk az ellenség tanácsára, és engedjünk neki. Ha igen, akkor csak a vizet fogjuk paskolni, de halat nem fogunk egyet sem. Az Úr Jézust kell követnünk, ha valódi ébredést akarunk. Látványos új módszerek, szórakoztatás és hasonlók, ez lenne Jézus Krisztus követése. Elképzelhető, hogy Jézus Krisztus olyan módszerekkel vonta magához hallgatóit, mint az napjainkban olyan általánosan elterjedt. Mi az ilyen vállalkozások eredménye? Semmi olyan, amit Jézus Krisztus elfogad majd a ma nagy napon. Az Úr Jézushoz hasonlóan kell hirdetnünk az ígét, mert csak így tudunk lelkeket megmenteni. Úrunk tanítását kell hirdetnünk, a teljes és tiszta evangéliumot, mert ez az a háló, amelybe beleakadnak a lelkek. Az ő szelídségével, bátorságával és szeretetével kell szólnunk, mert ebben van az emberi szívek megnyerésének a titka. Isten felkentjeiként kell munkálkodnunk, a Szent Lélekre figyelve. Ha követjük az Úr Jézust, nem pedig előtte futkosunk, vagy mellette kullogunk, akkor leszünk igazán emberhalászokká. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig, vasárnapig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk estét következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, majd szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Természetesen folytatjuk, mert a világosság a világnak témát, azt nem szabad abba hagyni, mert akkor nagyon rossz üzenet lenne a világ számára. Ezért most csináljuk. És most ismét olyan személy szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani, akit már sokszor hallottak, de most vele valami érdekes új dolgok történtek, amit most elmond, mert azt már korábban hallottuk, hogy nem lesz már tovább szuperintendens, metodista szuperintendens, mert lejár a 10 év, ami náluk ilyen szabály. Történt valami, de hát akkor hadd mondja el, kedves hallgatóink, Kaled László testvér, hogy mi történt vele, hát illetve 10 év előtt is, mert én emlékszem, hogy amikor Csernák Istvánt meghívtuk, hogy beszéljen ő is, mert minden egyházat meghívtunk egy ilyen beszélgető konferenciára, hogy történelmet mondják el, és akkor a Csernák István téged hozott el, hogy akkor te mondjad helyette. Illetve én úgy emlékszem, hogy ő egy kicsit átlépte a 10 évet.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget újra, hogy itt lehetek a Szóló Rádió stúdiójában, és nagy öröm mindig itt lenni veletek, és hálás vagyok, hogy ez az evangéliumi rádió itt működhet Budapest szívében. Ha jól emlékszem, a reformáció 500 éves jubileumához kötődött a rádió indulása.
0: Igen.
1: És nagy dolognak tartom, és egy fontos üzenetnek tartom, hogy a protestáns evangéliumi hang itt lehet a városban is, hát aki online hallgatja, akár az egész országban, sőt az egész világon.
0: Így van.
1: El tudja érni az evangélium üzenetét. Úgyhogy hálás vagyok a munkátokért, és köszönöm, hogy ebben a 10 évben újra meg újra itt lehettem veletek, és hirdethettük a világosságot. Én is így gondolok erre a 10 esztendőre. És tényleg köszönöm, hogy újra meg újra itt lehettem nálatok, és a világosságról szólhattunk, nem emberekről, nem emberi ügyekről, csodákról, hanem Istennek a kegyelméről, és hát arról a világosságról akartunk beszélni. Hiszem, hogy minden megszólaló arról a világosságról már megjelent Jézus Krisztusban, aki azt mondja magáról, hogy ő a világ világossága, és egyúttal hozzáteszi azt is a tanítványok felé, hogy ti vagytok a világ világossága, vigyük el a világosságot, és az egyházunknak az idei jeligéje is erre a világosságra buzdít bennünket, és arra bátorít, hogy képviseljük ezt a világosságot, hiszen így szól a Jeremiás 29:11-ből, hogy reményteljes jövőt adok nektek. Hát ez micsoda bátorítás, micsoda buzdítás, akkor, amikor elég sok reménytelen, vagy nehéz, vagy fájdalmas körülmény és konfliktus vesz körül bennünket a világban, vagy a hétköznapokban, Isten mégis azt mondja, hogy reményteljes a jövő. Hát én is így tekintek most 10 év után arra a változásra, ami az életünkben bekövetkezik, feleségemmel és 4 gyermekünkkel valóban a staféta átadásra készülünk, vagyis ez szimbolikusan május 10-én az évi konferencia záróisten tiszteletén meg is történt. Átadtam a szuperintendensi stafétát Kovács Zoltán lelkész kollégámnak, aki új szuperintendensként fogja nyártól folytatni a szolgálatot, és valóban így van, ahogy említetted, ez a mandátum, ez alapvetően az egyház rendünk szerint egy határozott időre szól, egyébként 8 év, amelyet a püspök, az egyházunk vezetője meghosszabbíthat két esztendővel. Ugyanakkor az is igaz, amit említettél, hogy a korábbi évtizedekben Hecker Frigyes szuperintendens több mint 20 évig, talán 22 évig, 1996-ig szolgált, és aztán az utódja Csernák István 1996-tól 2016-ig, kereken 20 évig szolgált. Ez pedig abból fakadt ez a helyzet, hogy alapvetően a szocializmus éveiben az egyház tulajdonképpen nem is tudott működni az egyház rend szerint. A püspök sem tudott beutazni az országba, hiszen a püspökünk Svájcban él, és több mint egy tucatnyi országot felügyel és irányít. Ugyanakkor ez a felügyeleti joga a szocializmus éveiben nem tudott érvényesülni, és különböző mandátumai sem tudtak érvényesülni, és a rendszerváltás után is csak fokozatosan került erre sor. De hála Istennek ez a helyzet a helyére került, és fontosnak is tartjuk ezt, hogy az egyház rendje szerint tudjon működni hivatalosan és szabályosan és jogszerűen. Ennek is van egy üzenete természetesen. Úgyhogy a jelenlegi püspökünk, dr. Stefan Zürcher már a tavalyi évben ki tudta jelölni a lelkészek közül, ez az ő joga, ki tudta választani az új szuperintendenst, ez egy püspöki jog, és így kezdődött el egy átadás-átvételi időszak. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a folyamat egy ilyen békés, jól előkészített és rendezett módon indulhatott el, és ilyen hosszan. Tehát egy évre előre tudni, hogy ki lesz az utódod, hát hadd mondjam azt, hogy ez egy csodálatos kegyelem. És én azt is megértettem ezekben az utóbbi években, ahogy figyelem a közéletet, ahogy figyelem a világot magam körül, hogy az, hogyha egy vezetőváltás, egy egyházi vezetőváltás, de bármilyen vezetőváltás, békés, rendezett, átadás-átvételi folyamatban tud lezajlani és megtörténni, hát ez egy csodálatos kegyelem. Úgyhogy a háláról beszéltünk az előbb, és hogy Isten mit végez az életünkben, és mit végez az egyházban, és ez is egy hálaok. Ez is egy hálaok számomra, hogy az evangéliumi egyházak között, keresztény közösségben, a metodista egyházban ez most így történhet meg, és így folytatódhatott ez az átadás, átvétel Kovács Zoltán lelkésztestvéremmel, aki egyébként az elmúlt több mint 10 évet miskolci lelkészként szolgálta, és egy nagyon áldott szolgálatot végzett, egy templomépítő lelkész ebben a több mint 10 évben a miskolci új metodista templom meg tudott épülni. Egy nagyszerű teológus is, Zoli, aki az Európai Püspöki Kerületnek a Teológiai Bizottságát vezette is, John Wesley ige hirdetéseinek a fordítója, úgyhogy egy nagyon sok irányú munkát végző ember, és hálás vagyok érte, és azért, hogy ő ezt a felkérést és ezt a megbízatást elvállalta, és igent mondott, és így kezdődhet meg hát hamarosan az egyház vezetői szolgálata, és imádkozunk érte, és segíteni is szeretnénk az ő indulását. Hivatalosan egyébként július 1-től lesz a fordulónap, úgyhogy a nyári időszak így már az új szuperintendens szolgálata lesz. A mi helyünk pedig, ahogy említetted, egy nagy költözéssel, egy nagy változással Nyíregyháza lesz, úgyhogy egy nagy változás elé nézünk. Nyíregyházára költözünk családommal, és hát Kelet-Magyarországon folytatjuk a szolgálatot. Hadd mondjam azt, hogy én alapvetően az elhívásom szerint, aminek hát szintén évfordulója van, mert 1996-ban, hát 30 évvel ezelőtt, 3 évtizede kaptam a lelkészi elhívásomat. Ez egy metodista ifjúsági táborban volt a Dunántúlon, Dombóvár mellett Kaposszegcsön volt egy ifjúsági ilyen konferencia központja az egyházunknak, és sokan kaptak ott elhívást. Sok megtérés, sok elindulás, döntés történt ott, és másodikos gimnazista voltam akkor, hát ezt ma úgy mondják, hogy tizedikes, a tizediket fejeztem be azon a nyáron, amikor az ige úgy engem is szíven talált, és irányba állított így tinédzser éveimnek valahol a közepe táján, 16 évesen, és Isten adott egy utat. Gedeon története volt egyébként akkor az igei üzenet, és az egész héten ifjúsági konferencián Gedeon történetét tanulmányoztuk, és Gedeon elhívását, és ez az elhívás és Isten szava engem is elért, megszólított, és ez az üzenet akkor azt jelentette nekem, hogy ő nekem a lelkészi utat szánja, és a lelkészi szolgálatba kell beállnom. Hát én akkor egyébként Pécsen éltem, pécsi vagyok, úgyhogy én ezt úgy éltem meg, hogy bár nagyon fiatalon, de Isten bizony a fiatalokat is el tudja szólítani, meg tudja érinteni, és Isten ezeket az elhívási mondatokat komolyan veszi. Úgyhogy én nagyon nagy kegyelemként gondolok erre, sőt, elsősorban neki tulajdonítom azt, hogy ezen az úton és ebben az elhívásban hát meg tudtam maradni. Az érettségi után én a Pécsi Egyetemre jelentkeztem, ott történelem szakos bölcsész lettem, és művelődési menedzser szakon két szakot végeztem el 98-tól. Sokan megkérdezték már, hogy de miért nem indultam rögtön a teológiára és a lelkészképzésre, hogyha egyszer volt lelkészi elhívásom. Hát erre azt a választ szoktam adni, hogy igen, a lelkészi elhívás az ott volt a szívemben, továbbra is ehhez ragaszkodtam. Ugyanakkor én nagy családból származom, 7 vagyunk testvérek, és én vagyok a legidősebb. És akkor volt egy olyan látásom, hogy nekem most még ott kell maradnom a családommal, és Pécsen kell maradnom, amiben tudok, segítenem kell, úgyhogy ott maradtam a pécsi gyülekezetben és a családban. Így végeztem el a Pécsi Egyetemen ezt a két szakot, és egyébként hadd mondjam itt el neked, hogy a Pécsi Egyetemen történelem szakon ismerkedtem meg egy kedves adventista testvérrel, az Árvai Tamással, aki most éppen Kecskeméten szolgál, feleségével, Pálmával, és a kecskeméti körzetben, adventista gyülekezetben szolgálnak. És nagyon érdekes volt, Tamással úgy egymásra találtunk, két hívő keresztény ember, és gyorsan összebarátkoztunk, és valahogy úgy az Úr, ahogy egymás felé vezetett minket, és nagyon gyorsan terítettük a lapokat, és mély beszélgetéseink voltak, és megbeszéltük, hogy egyébként mind a ketten lelkészek szeretnénk lenni. Már itt elsős egyetemi évünk közben ezt tisztáztuk, de ezt a történelem szakot és ezt a képzést még úgy értettük meg az Úr akarata szerint, hogy még el kell végeznünk. Úgyhogy képzeld, így is lett. Mind a ketten befejeztük és megszereztük a pécsi bölcsész, történelem bölcsész diplomát, és utána mentünk el a teológiára Tamással együtt. Ő adventista lelkész lett, én pedig metodista lelkész lettem. Nálunk egyébként a lelkészképzés úgy zajlik, hogy a teológia megkezdése előtt egy gyülekezeti kihelyezést kapsz. Úgyhogy ez egy nagyon elgondolkodtató, de azt gondolom, hogy hasznos, és van értelme ennek a gyakorlatnak. Én Szegedre kerültem, Szegeden a Sztupkai Mihály mellett voltam egy évig ilyen gyakornok, vagy segéd, és utána kerültem Budapestre, Óbudára, az Óbudai gyülekezetben szolgáltam, segítettem a teológiai évek alatt 5 évig, aztán az első szolgálati helyem Szolnok lett, 2009-től 2015-ig Szolnokon szolgáltam, szolnoki körzetben, és végül 16-tól, 2016-tól 26-ig tartott ez a 10 éves szuperintendensi szolgálat. Budakeszin laktunk a családommal, a budakeszi gyülekezet mellett, de gyakorlatilag az iroda, a központ, ugye, te is jártál már ott néhányszor a Kiscellében, Óbudán.
0: Hát meg az idősek otthona.
1: Igen, Budakeszin egy nagyobb múltú központja van az egyháznak, nagy múltra visszatekintő központ ez. A trianoni változások idején tudott az egyházot területeket hát vásárolni. Hát források szerint egyébként már az 1910-es években ott voltak metodista testvérek, és végül is 1920-ban lett ott megalapítva egy központ, több ingatlan, és több szolgálat elindult. Úgyhogy ott már a 920-ban ilyen gyermeküdültetés, aztán idős otthon, aztán értelmi fogyatékkal élők otthona, úgyhogy diakonissa otthon. Na most ez a központ, ez a nagy budakeszi központ 52-ben az államosítási hullámban ez is elveszett, és a rendszerváltás után, 90 után jött a kérdés az évi konferencia elé, mi így hívjuk az éves közgyűlésünket a 90-es években, hogy a metodista egyház szeretné visszakapni Budakeszit, és hála Istennek, bár nagyon rossz állapotban kaptuk vissza, de hála Istennek egy olyan döntést hoztak akkor az egyház lelkészi és laikus vezetői, hogy ezt szeretnénk még használni, és úgy látjuk, hogy Istennek ott még vannak ránk bízott szolgálatai. Úgyhogy a 90-es évek közepén ezt az egyház visszakapta, és újraindult az intézményes szolgálat, egy idős otthon, egy kis idős otthonunk van most is ott. Lassan most már ez is 3 évtizede, hogy újra tudott indulni. Egy 25 fővel működik a mai napig. Emellett egy gyülekezet alapításra is sor került, Szuhánszki Gábor lelkész szolgálata révén. Úgyhogy egy komoly központ jött itt létre Budakeszin, templommal, talán már jártál ott te is néhány alkalommal, Allianz teológiai napok szoktak itt lenni.
0: Így van. Igen, többször voltam, mondom is. Hát meg egyszer nálad is voltam.
1: Igen.
0: Egyszer már, igen.
1: Úgyhogy itt lakik a budakeszi lelkipásztor is, a szuperintendens lak is, igen, itt van, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komoly és szép centrum, ami, igen, Budakeszin működhet, és akkor egy kollégiumot ki ne hagyjam a sorból. Itt van egy ilyen rászorulókat befogadó kis kollégiumunk is, fiatalok, vagy éppen kárpátaljai ukrán menekültek, úgyhogy tényleg sok szolgálat folyik itt Budakeszin is.
0: Hadd kérdezzem meg, mert hát te nem csak lelkész, meg szuperintendens vagy voltál, hanem a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke. És nemrég beszélgettünk Fischl Vilmos testvérrel, és úgy mondta, hogy még nincs egyeztetve veletek, de náluk is lesz most valamilyen
1: tisztújítás,
0: de akkor szerinted most ezzel mi lesz? Most akkor onnan is kilépsz.
1: Hát igen, az Ökumenikus Tanács egyik fontos kvázi alapító tagja a metodista egyház is, úgyhogy itt a több evangéliumi, illetve több protestáns egyházzal együtt. Ezek a tisztségek egyébként ilyen forgóban kerülnek mindig átadásra. Jelenleg, ahogy említetted, az egyik alelnök vagyok, két alelnökünk is van, a másik alelnök Kondor Péter evangélikus püspök úr. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt is át fogom adni, és aztán majd egy következő ciklusban az alelnöki tisztség általában a baptista vagy pünkösdi egyház között forog, de hát egy jó testvéri közösségben ez sem egy verseny természetesen, hanem ez is egy szolgálat. Az előbb éppen ezt akartam egy kicsit hangsúlyozni, hogy nincsen ilyen szerepzavarom. Az elhívásom a lelkészi szolgálatról szól, és hogyha Isten egy gyülekezetet bíz rám, amit alázattal és hálával szeretnék elfogadni, hát abban a meggyőződésben, hogy az egyház ura és a gyülekezet ura és pásztora Jézus Krisztus. Mi pedig ebben megbízottak vagyunk. Nem akarom azt mondani, hogy ez az én gyülekezetem, hanem munkatársa lehetek az Úrnak, ameddig ő ezt jónak látja, és ameddig ez a megbizatás szól, ebbe örömmel és készségesen akarok beleállni, és most így tekintek erre a Nyíregyházára, és sokan megkérdezik, hogy és mit szólok ehhez. Hát egy várakozás van a szívemben. Várakozás, és egy nagy változás lesz természetesen. Az országos egyházból egy helyi gyülekezetben szolgálni, de van a szívemben egy várakozás, egy kíváncsiság és egy készség. Így szeretnék elindulni ebbe a szolgálatba újra.
0: És ehhez kapcsolódik az, most, amikor Nyíregyházára mégy, akkor ott Debrecen a legökumenikusabb terület Magyarországon. Ők rengeteg rendezvényt csinálnak együtt, amik a katolikusok, a görög katolikus Kocsisfülöppel, meg mennek Kárpátaljára, úgyhogy akkor ott lesz neked is ugyanez az élményed, mint ami az ökumenikus tanácsban volt. Hát hiszen mi mindig látjuk, amikor együtt vagytok a ima héten, vagy a reformáció emléknapján, meg zsidó keresztény ima órákon mindig együtt látunk benneteket.
1: Igen, én nagyon hálás vagyok ezért, ahogy mondod, Kelet-Magyarországon, Debrecenben, de Nyíregyházán is az ökumenikus és felekezetközi kapcsolatok nagyon, nagyon jól működnek. Nyíregyházán az Allianz közösség nem csak januárban tart például imahetet, de az év közben is, az év során is vannak Allianz alkalmak és Allianz evangelizációk, Allianz rendezvények, és ahogy említetted, igen, Debrecenben is azt gondolom egy nagy központja van a magyarországi ökumenének és a testvéri összefogásnak, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy a metodista egyházat, ami egyébként Debrecenben egy kis missziónk van, és egy kis missziós gyülekezetünk, de a debreceni nagy testvéreink, hogy úgy mondjam, örömmel és nyitott szívvel fogadnak be bennünket, és egy nagyon jó imádságos kapcsolatunk lehet.
0: Na, köszönöm szépen akkor eddig, köszönjük hallgatóinknak is a figyelmet, és a zene után folytatjuk, mert még akkor beszéljünk az új szuperintendensről, meg a előre nézhető jövőről, mert nem csak a történelem a fontos a számunkra, hanem az előttünk álló lehetőségek is. Úgyhogy kedves hallgatóink, köszönjük szépen Kaled László testvérnek az eddigi gondolatait, és akkor folytatjuk a zene után.

0: Kedves hallgatóink, ismét szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, és akkor Kaller László testvérrel átugrunk egy kicsit a pünkösd ünnepére, mert most ezt át kellett élnie minden lelkésznek, meg hát éppen pünkösd előtt volt az a konferencia, amikor beiktatták az új szuperintendens. Beszéljünk erről is.
1: Igen, tréfásan azt mondhatnánk, hogy az előző szuperintendenst kiiktatták, és az újat pedig beiktatták, de valóban az évi konferencia ünnepi alkalmai sorában volt egy ünnepi est, és itt volt egy búcsú alkalom, úgyhogy erre is sor került. Elbúcsúztunk Szuhánszki Gábortól is, aki 70 éves idén, és ő is egy staféta átadásra készül a budakeszi körzetben, úgyhogy sok szép momentuma volt ennek a konferenciának. És hogyha a jövőről kérdezel, és pünkösdről kérdezel, akkor hát hadd mondjam azt, hogy a pünkösd az egyház születésnapja. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus halála és feltámadása után 50 nappal megérkezik a megígért pártfogó, a vigasztaló, Jézus lelke, aki által újra meg újra átéljük azt, hogy a gyülekezet ura, a gyülekezet vezetője, pásztora velünk van. És mindegy, hogy éppen melyik órában, hol tartjuk, milyen nyelven beszélünk, melyik kontinensen, Jézus Krisztus jelen van az ő népével, és ez pünkösdnek a csodája, és pünkösdnek az ajándéka. És az is pünkösdnek,

Igen, két könyve van Jeremiásnak, a nagy prófétai könyv, és van a Jeremiás síralma is, és igen, talán el lehet most is azt mondani, hogy egy nehéz időszakban vagyunk. Egy nehéz időszakot élünk meg, és nem biztos, hogy ez azért egy nehéz időszak, mert esetleg egzisztenciális vagy háborús konfliktusok nehézségeiben élne a magyar egyház, de a kihívásaink talán éppen abból fakadnak, ahogy ezt nemrég éppen a pannonhalmi főapát fogalmazta meg, és hadd idézzem akár itt őt is ökumenikus módon, hogy az egyház hogyan lehet hiteles, vagy hogyan tudjuk az evangéliumot úgy képviselni, úgy megszólítani embereket, hogy az elérjen a szívekig. Tegnap beszélgettem egy református presbiter testvérrel, és arról beszélgettünk, hogy bizony az egyház kihívása ma, és a mai krízis ebben az időszakban az, hogy ebben a jóléti világban, és ebben a jóléti társadalomban, amikor sokan azt gondolják, hogy olyan egzisztencia áll rendelkezésükre, olyan anyagi lehetőségek állnak rendelkezésükre, vagy a szabadságnak olyan foka az, ami rendelkezésükre áll, hogy úgy gondolják sokan, nincs szükségük Istenre. És hogyan tudjuk mégis az evangéliumot elvinni a szívekhez? Úgyhogy ez talán ma az egyháznak a kihívása, és ez ma az egyházi szituáció, ahol nekünk nagyon nagy feladataink vannak, és azért imádkozunk, hogy igen, ma is legyenek elhívások, és a pünkösdnek ez a másik csodája, és másik üzenet, hogy Istennek ma is van szava. Ma is van szava. Ma is elhív, ma is megszólít. Elhívja a nehéz helyzetben Jeremiást, aki viszont egy olyan helyzetben élt, amikor az országot, a királyságot elfoglalják, a népet elhurcolják, és következik a babiloni fogság, és ő egy ilyen krízisben él, és egy ilyen krízisben szólaltatja meg Isten üzenetét, ami tulajdonképpen egy evangélium, hogy reményteljes jövőt adok nektek, és lehet, hogy ma minket nem hurcolnak el fogságba, de itt van a krízis, és ma is az a kérdés, hogy mi a reményteljes jövő. És ezen a konferencián visszatérve az évi konferenciára és erre az ünnepi Isten tiszteletre, ahol Kovács Zoltán testvérünket a püspökünk beiktatta a szuperintendensi szolgálatba, és imádkoztunk érte. Hát nagy örömünkre három fiatal is beiktatásra került. Lázár József, Hanula Hanga és Vadászi Dániel. Három fiatal, akik a 20-as, 30-as éveik elején állnak, és ezt nagyon jó volt látni, mert ez is egy pünkösdi esemény. Ez is egy pünkösdi esemény, hogy a lélek kitöltetik, a lélek megszólít embereket, és ugye a pünkösdi igehirdetésben elmondja Péter az apostoli, a pünkösdi igehirdetést, és akkor megkérdezik őt az emberek, hogy mit tegyünk, és Péter azt válaszolja, hogy hát térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg, és megszületik az első gyülekezet, és sokan meghallják ezt a hívószót, ugye az apostolok cselekedetei leírása szerint 3000-en. És ez lesz az ős gyülekezet, és itt születik meg az első gyülekezet Jeruzsálemben, egy csodálatos esemény, a pünkösdi csoda, és ezért mondjuk, hogy az egyház születésnapja. De ezt ma is újra meg újra át kell élnünk. És ma is az az imádságunk, hogy az Isten lelke áradjon ki. Az Isten lelke szólaljon meg, amikor hangoznak az ige hirdetések. És az Isten lelke nyissa meg a füleket.
mert annyi

0: Minden elviszi az ember figyelmét, ugye? Annyi információ árad ránk, és annyi minden szólal az éterben, ahogy te is olyan sokszor elmondtad azt, hogy szól ránk, dől ránk az üzenet, és hogy Isten angyala hozza ezen a frekvencián is az evangéliumot. Tehát hogy ezért a pünkösdi csodáért imádkozunk, hogy ez újra megtörténjen.
1: Hadd kérdezem, hogy hát Jézus azt mondta nekik, tanítványoknak, mert kérdezték tőle, hogy na, de akkor honnan lehet tudni, hogy akkor ami történik, akkor az jó. Erre Jézus azt mondta, hogy a gyümölcsöt kell mindig néznetek, azt, és akkor itt is a lélek gyümölcse. Ezt mondta Jézus, hogy a gyümölcs mutatja meg nekünk.
0: Igen, és köszönöm, hogy ezt mondod. Gyümölcseiről ismerni meg a fát, mondja Jézus, és valóban a gyümölcsre tekintsünk, és hogyha ha hitelesség a kérdés, akkor tényleg egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ma talán sokkal inkább egy olyan világban élünk, ahol nem is elsősorban a szavainkkal kell igét hirdetni. Ez nem jelenti azt, hogy ne kéne a szavainkkal prédikálni, hanem a tetteinkkel. És hogyha a hitelességről van szó, akkor igen, látják ezeket a gyümölcsöket? Ezt a 9 lélekgyümölcsöt? A szeretetet? A keresztények szeretik egymást? Szeretettel vannak jelen a világban, és van öröm az életünkben, és türelem, és szelídség, és alázat. Úgyhogy a tetteinkkel teszünk bizonyságot, mert ahogy a magyar közmondás is tartja, ez bizony egy súlyos ítélet rajtunk, hogyha bort iszik és vizet prédikál, tehát hogy az nem hiteles és hiteltelen. Tegyünk a tetteinkkel bizonyságot, úgyhogy erre a 3 fiatalra is így gondolunk, legyenek jó prédikátorok, hirdessék az evangéliumot, és az életükkel, a tetteikkel is tegyenek tanúságot, tegyünk tanúságot a tetteinkkel, a családjainkban, a gyerekeink előtt, a gyülekezeteinkben, a testvéreink között, a munkahelyeinken, miről tanúskodik, miről szól az életünk. És azt hiszem, hogy a mai magyar valóságban is erre különösen szükség van, az egyházaknak erre a fajta bizonyságtételére.
1: Megígérte Kovács Zoltán testvér, hogy hamarosan jön ő is kedves hallgatóinkat megszólítani, de akkor még mondjál róla, amit a hallgatóknak, mert ő is elmondta annak idején ott a beiktatásnál, hogy hát igen, hogy lett lelkész, meg mit végzett azóta, de te jobban tudod ezt, ugye?
0: Hát egy néhány dolgot mondja. Talán én is el tudok az ő életéről mondani, és örülök, hogy meghívtad őt, és ő is el fog jönni közétek ide a Szóla Rádióba. Tulajdonképpen a Zolival együtt és több lelkész kollégával együtt jártunk az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, a metodista egyház és az evangélikus egyház között hagyományosan most már több évtizede egy együttműködési megállapodás létezik, és működik ez. Néhányan tanultak közülünk a baptista teológián is, de a nagy többség az Evangélikus Hittudományi Egyetemre járt, és ebben a sorban egyébként köztünk az első volt a 2000-es évek elején Zoli. Ugye korábban a rendszerváltozás előtt a Szabad Egyházak Tanácsának a lelkészképzője működött, a SZET, ez volt a SZET lelkészképző, és oda jártak természetesen a adventista, baptista, metodista, pünkösdi testvérek is, és aztán, ugye ez egy nagy változás volt.
1: Én is ott végeztem.
0: Te is oda jártál. Szóval ez egy nagy változás volt, hogy ez a SZET lelkészképző aztán bezárt. Voltak, akik azt mondták, hogy ez egy sajnálatos esemény volt, de végül is megtörtént, és aztán a különböző egyházak saját lelkészképzőket, vagy ahogy ma nevezzük, teológiai iskolákat, teológiákat alapítottak, főiskolákat alapítottak, ugye így működik ma baptista, pünkösdi, adventista főiskola is. Nálunk a metodista egyházban saját lelkészképző egyetemünk nincsen, úgyhogy ezért, és másokból kifolyólag is, alapvetően az evangélikus egyetemre küldjük a lelkészi szolgálatra készülőket, egy színvonalas, jó stúdiumot tudnak ott teljesíteni, tanulmányokat elvégezni. Ez egy 5+1 éves képzés. Úgyhogy ebben a sorban, talán mondhatom így, hogy az új generáció sorában az első volt az Oli, aki megszerezte a teológiai diplomáját az Evangélikus Egyetemen. Aztán Szekszárdra került, és Szekszárd volt az első szolgálati helye. Egyébként a teológia megkezdése előtt már éveken keresztül a Felsőerdősori gyülekezet lelkész lakásában élt, és ott is besegített a gyülekezet életébe. Úgyhogy aztán azt lehet mondani, hogy a harmadik szolgálati helye Miskolc lett, ahogy már említettem, itt végülis az ő szolgálati évei alatt hát teljesedett be az egyházunknak a régi álma és régi vágya, hogy új miskolci templom épülhessen. Hát nagyon sokáig gyűjtögettünk erre, és nagyon sokáig készültünk erre. Hát képzeld el, hogy ez több mint 20 évig zajlott ez a nagy gyűjtés a miskolci templomra, de végül Isten kegyelméből ez valóra válhatott, és hát így érkezett meg most Zoli 2026-ba, ahol ez a vezetői szolgálata most egy új szintre léphet, és a metodista egyház, magyarországi metodista egyház vezetésének a felelősségét kapja meg. Ugye évek óta már egyháztanács tag is Zoli, úgyhogy egy jó rálátása van azért a futó feladatokra és ügyekre, és azt gondolom, hogy ez is egy nagy segítséget jelent majd a számára. Az egyházunkban egy egyháztanács és egy missziós tanács működik, különböző vezetői testületek is vannak még ezen kívül, amelyekben a szuperintendens jelen van, az intézményekben iskolatanácsok, az idős otthonoknál igazgató tanács, úgyhogy ezekben mind ott van a szuperintendens, jó sok bizottsági feladat, és közben az egyháznak az országos kapcsolattartása, az országosan működő gyülekezetek, több mint 30 gyülekezetnek a kísérése, felügyelete, a lelkészeknek a kísérése, vagy lelki gondozói kapcsolatok. Úgyhogy egy nagyon komplex feladat ez, és valóban kérjük Isten lelkét, hogy erősítse meg Zolinak a szolgálatát. Hát egy nagy biztatás az az ige, amit Timóteus kap Pál apostoltól, és ezt kívánom én is Zolinak az indulásában, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő lelkét, a szeretet lelkét és a józanság lelkét. Úgyhogy tudom, hogy Zoli is ezzel a lélekkel és ezzel az alázattal fog elindulni, és kívánok neki én is sok áldást. Ahogy említettem, hárman is beálltak, és Zoli állt mindhárom fiatal mellett ebben az ünnepi istentiszteleti liturgiában, és azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus jelenlét is, mert ez a generációváltás, ez az én 10 évemet is elkísérte. Néha tréfásan jegyeztem meg magamnak, hogy én vagyok a nyugdíjazó szuperintendens, mert sokan mentek nyugdíjba ezekben az években, de hálás vagyok azért, hogy a nyugdíjasaink közül hát mindenki szolgál még, és mindenkire lehet számítani, és nem az egyikükkel sem az történt, hogy nyugdíjba léptek és becsukták az ajtót, hanem talán azt mondhatnánk, hogy senkit se engedtünk el rendesen nyugdíjba, hanem mindenki kapott még egy feladatot, és Istennek hála egészségük is megengedte, úgyhogy a különböző média szolgálatokban, gyülekezeti feladatokban, felügyeleti feladatokban mindenki ott van, és oda teszi magát, hálásak vagyunk értük. És azért meg különösen, hogy miközben a jól megérdemelt nyugdíjas évek, hadd mondjam így,
1: De bocsánat, de hát ez egy világi rendezvény, a nyugdíjazás, igaz?
0: Igen, hát igen, igen.
1: Én a Bibliában nem olvastam ilyet senkiről.
0: Igen, igen, nem lehet nyugdíjba menni Isten országában, és szokták ezt mondani, hogy egy lelkész soha nem megy nyugdíjba, de az is igaz, tudod, hogy a stafétát meg mégiscsak átadjuk, és hálásak vagyunk Istennek azért, hogy jönnek a fiatalok. Lehet, hogy pont ez az ige is Jeremiás könyvében van, hogy senki megnevessen téged ifjúkorod miatt. Tehát, hogy jönnek a fiatalok, és nekünk teret is kell számukra adnunk, és hálásak lehetünk azért, és én is így tekintek erre a 10 évemre, hogy jöttek fiatal kollégák, jöttek fiatal lelkészek, és ez egy különös csodája Istennek, hogy ma is van elhívás, és hogy fiatalok pedig erre igen tudtak mondani, mert Istennek mindig van hívása. De a nagy kérdés az, hogy van-e befogadás a másik oldalon, hogy van-e egy nyitott szív, van-e nyitott fül, mert az adás az mindig szól. De van-e vevő, adó és vevő, és ezért különösen hálás vagyok, hogy jöttek fiatalok, és jó volt látni az évi konferencián is, ugye nálunk is most tisztújítás volt, és éppen egybeestek az egyházi választások az országos hazai választásokkal, és hogy jöttek fiatalok, és hogy egy kicsit egy ilyen megújulásnak látszik ez, és ezért nagyon, nagyon hálásak vagyunk. Természetesen vannak kihívások, és ezzel az új egyháztanács és Zolinak a szolgálata is szembesülni fog. Fogy Magyarország népessége. Nem kicsit. Évente talán több 10 000 fővel vagyunk kevesebben, és tudod, ez lecsapódik a gyülekezeti valóságunkon is. Van egy-két gyülekezetünk, ahol nincsenek gyerekek. És azért, amikor a szuperintendens körbelátogatja a körzeteket, és ott ülünk a körzeti konferencián, és ebben az elmúlt évben Zolival együtt látogattuk végig a körzeteket, és ez egy nagyon jó gyakorlat, az átadás átvételnek egy különösen fontos pillanata volt, hogy együtt utaztuk körbe az országot. És amikor ott elmondják nekünk vezető testvérek a körzeti konferencián, hogy nem jól néz ki a gyülekezetnek a korfája. Hiányzik a fiatal generáció, a gyerekek, a fiatalok, kisvárosok, kistelepülések. Bizony ezek nagyon súlyos kérdések, és azt gondolom, hogy valahol ez a valóság, ez a gyülekezeti valóság, ez a magyar valóság. Tehát a fogyó vagy idősödő társadalom, ez bizony a gyülekezeteket is érinti, és ugyanakkor ez bizony egy kihívás, a jövőkép, milyen jövő áll előttünk, mi a látásunk a jövővel kapcsolatban. Egyrészt ott van az a felelősség, hogy akik viszont velünk vannak és ránk bízottak, ha idősebb generáció, akkor az idősebbek, feléjük is van felelősségünk, őket is el kell kísérni. És a másik kérdés pedig az, hogy ennél az igénél maradva, hogy reményteljes jövőt adok nektek, mit jelent ez ma a mai helyzetünkben? Azokban a gyülekezetekben, ahol sokan vannak, sok család van, akár ott van 20 gyerek, vagy még több gyerek a gyülekezetben, és mit jelent abban a gyülekezetben a reményteljes jövő, ahol nincsenek gyerekek? Mit kell tenni? Vagy mind kell változtatni? Mi a mi evangéliumi üzenetünk? Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel is szembenéz az új egyházi vezetés, és az viszont egy nagy bátorítás, hogy Isten viszont tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Tehát ő ott van, ő nem változott, és nem hagyta el az ő népét.
1: Hát én azt gondolom, de ez csak az én gondolatom, hogy ez nagyon érdekes, ha egy olyan püspök vezeti az egyházat, amire azt mondhat, hogy 12 országot vezet, most meg azt mondhat, hogy akkor a szuperintendensnek is végig kell járni az egész országunkat, minden gyülekezet, az azt jelenti, hogy akkor persze mindig szépen el kell mondani a másiknak, nem? Hogy mi történtek az országokban, és ezt szépen mindig kezelni kell, és ezt viszont mindenkinek meg kell tanulni.
0: Hát egy rohamosan változó világban vagyunk, és mondhatnánk azt, hogy ez egy másik kihívás. Igen. Ez egy tanulási folyamat, ez egy örök kihívás az egyháznak is, miközben az egyháznak az örök isteni értékekhez való ragaszkodásban kell élnie, de mik azok a változó tényezők, amiben pedig rugalmasnak kell lennünk, amiben pedig változtatnunk kell, amiben képesnek kell arra lennünk, hogy meg tudjuk szólítani a következő generációkat. Hát ebben is egy nagy bölcsesség kell, és egy tanulásra való készség.
1: Kedves hallgatóink, akkor köszöntsék Kaled László szuperintendens testvért, nem csak a 10 éves szolgálatára, hanem amiről beszéltél, a sokkal több éves szolgálatot, de ahogy azt te mondtad, ez nincs abba hagyva, hanem folytatás van, mert mi is folytatjuk ezt a műsorsorozatot, de te is folytatod a szolgálatot. Köszönjük szépen a mai beszélgetést Kaled László testvérnek, és mindenkinek kérjük, hogy gondolja át, amiket most hallott. Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 29-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A halászok követték. A mai íge Márk 1:17. És így szólt hozzájuk Jézus: Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek benneteket. Gondolatok az ígéről. Csak ha az Úr Jézust követjük, teljesülhet szívünk vágya, és lehetünk igazán hasznosak embertársainknak. Mennyire szeretnénk Jézus Krisztus sikeres halászai lenni? Szinte életünket is feláldoznánk a lelkek megnyerése érdekében. Sokszor kísért azonban bennünket az olyan módszerek használata, amilyeneket Jézus Krisztus soha nem alkalmazna. Hallgassunk az ellenség tanácsára, és engedjünk neki. Ha igen, akkor csak a vizet fogjuk paskolni, de halat nem fogunk egyet sem. Az Úr Jézust kell követnünk, ha valódi ébredést akarunk. Látványos új módszerek, szórakoztatás és hasonlók, ez lenne Jézus Krisztus követése. Elképzelhető, hogy Jézus Krisztus olyan módszerekkel vonta magához hallgatóit, mint az napjainkban olyan általánosan elterjedt. Mi az ilyen vállalkozások eredménye? Semmi olyan, amit Jézus Krisztus elfogad majd a ma nagy napon. Az Úr Jézushoz hasonlóan kell hirdetnünk az ígét, mert csak így tudunk lelkeket megmenteni. Úrunk tanítását kell hirdetnünk, a teljes és tiszta evangéliumot, mert ez az a háló, amelybe beleakadnak a lelkek. Az ő szelídségével, bátorságával és szeretetével kell szólnunk, mert ebben van az emberi szívek megnyerésének a titka. Isten felkentjeiként kell munkálkodnunk, a Szent Lélekre figyelve. Ha követjük az Úr Jézust, nem pedig előtte futkosunk, vagy mellette kullogunk, akkor leszünk igazán emberhalászokká. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell legalább augusztus 28-a pénteken délig. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán a Bételben június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. Téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják, a zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében.
1: Kulturális programajánló.
2: Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülését ma, május 29-én pénteken tartják. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005-ös évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Elkezdődött ma a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket mától május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint ma este zsoltárénekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk estét következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, majd szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig, vasárnapig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Deáktéri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap. Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójáról emlékeznek meg a deáktéri evangélikus templomban május 31-én vasárnap este 18 órától. Az eseményen fiát, Gárdonyi Zsoltot köszöntik 80. születésnapja alkalmából. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel elfogadnak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30 perckor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én, kedden és szerdán, este 6:30-kor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája, miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ a obudabaptista.hu oldalon elérhető. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma jön a hidegfront, de majd visszatér a száraz idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható. A hétvégén ismét melegebb lesz, ám nedvesebb és labilisabb légtömeg érkezik fölénk, ezért növekszik a záporok és zivatarok valószínűsége.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak Palestrina kórus műveiből.

0: Különösen gyakran veszünk egy nap levegőt, azt hiszem, hogyha minden lélegzetvételkor eszünkbe jutna, hát akkor azt hiszem, hogy elég sok dologtól megóvna és védene ez az egész minden, tehát a félrelépéseink meg a rossz gondolatainkat illetően. A szerdai leckéhez, a Szentlélek és Jézus Krisztus dicsőítéséhez pedig az jutott eszembe, hogy ugye már arról szó volt, hogy a Szentlélek is folyamatosan Jézus Krisztusra tereli a figyelmet, úgymond, és hozzá akar bennünket elvezetni. És a megváltási terv tulajdonképpen, Krisztus megváltás, az Isten megváltási terve, Jézus Krisztus kereszthalála van tulajdonképpen a középpontban, és erre kell, hogy fókuszáljunk, és a Szentlélek is tulajdonképpen ebben az irányban stimulálja az embert, ennek a figyelmére hívja fel a figyelmet. És az jutott eszembe, hogy ha csak ebbe a földi dimenzióba gondolkodnánk, és amit értünk, tehát Jézus csak erre korlátozódna, és ez volna az, amit tulajdonképpen nyerhetnénk azáltal, hogy amit tett értünk, és nem volna úgymond már az örökké valóság, már akkor is nagyon-nagyon hálásak lehetnénk neki. Tehát, hogyha nem lenne egy ilyen megígért örökké élet és örökké valóság, mert olyan dolgokat tett, ami által nekünk már itt a földön is tökéletes életünk lehet, hogyha hiszünk és bízunk benne.
1: Köszönöm szépen. A csütörtöki leckében avval foglalkoztunk, hogy Szentlélek és Krisztus hogy is van egymás mellett, és hogy is kell a Szentlélek és Krisztust egyszerre látni. Gyöngyikét kérem először, hogy olvass el Lukács evangélium a 24. fejezetéből azt a híres nevezetes szakaszt, ami az Emmauszi tanítványokkal kapcsolatos.
2: Majd így szólt hozzájuk: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.
1: Vagyis azt mondja el Jézus, hogy az egész misszió az úgy indul el, hogy Jézus Krisztus egész megváltói művét, amiről Marian az előbb elmondta, és nagyon igazán, hogy erre épül az egész kereszténységünk. Csak a Szentlélek által érthetjük meg. Fel kell ruházkodni a tanítványokat ezzel az erővel, hogy el tudják mondani azt, mit láttak, hallottak, stb. Pedig látták, hallották, és mégis kell hozzá a Szentlélek ereje, hogy az élő lélek legyen. Anikó, akarsz valamit?
3: Igen, itt én egy pillanatra visszatérnék ahhoz az igéhez, amit Erzsike olvasott, mert István időről időre feltett egy kérdést, hogy de hát miért a színfalak mögött munkálkodik a Szentlélek? És tulajdonképpen itt nagyon csöndesen Erzsike felolvasta a választ a János evangélium a 16. részéből, hogy a 14. vers így hangzik, hogy ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből vesz. Ez a tulajdonsága. Egy víz miért víz? Azért, mert víz. Ez a tulajdonsága. A Szentlélek miért nem magát dicsőíti? Mert ez a tulajdonsága, hogy Jézusra mutat, és őt dicsőíti.
1: Köszönöm szépen. István, akarsz valamit? Tessék?
4: Csak egy válasz, vagy egy más aspektusra hívnám fel a figyelmet. Igen, így van, de az is nagyon fontos, hogy nem veszi át Jézus szerepét.
3: Nem akar más lenni.
4: Igen. Mert ezen az információs alapon, amit az előbb is mondtam, rejtető nagy, emberileg nézve rettentő nagy kísértés van a szerepnek az átvételére, mert információ birtokába vagyok. Hát a mai társadalom erről szól, hogy aki a információ, azért a hatalom. És ennek ellenére ő végzi ezt a tevékenység, és nem veszi át ezt a szerepét halkan, láthatatlan módon, de aktívan, tevékenyen, mindenhol ott van, mindent csinál.
1: Tibor?
5: Itt ez a mennyei erővel való betöltekezés, először is gondolom, hogy ebből adódik egy tévedése a keresztények egy részének, akik azt gondolják, hogy akkor a Szentlélek erő vagy energia. Nem, csak erővel telünk meg, ha jelen van az ő személye. Emlékszem, amikor katona voltam, és én már teológusként vonultam be katonának, volt egy nagyon különös nap, amikor egyszer csak kaptam egy kedves invitációt,

0: operációt. Volt egy 40 tagú katonakórusunk, amiből 36-an voltunk teológusok, és történetesen véletlen én vezényeltem őket, és a parancsnoki épületbe hívtak kihallgatásra. És amikor megjelentem, ott ült a ezredparancsnok, mellette egy dandártábornok, mellette ült a politikai főtiszt, ő egy őrnagy, és még sok, szóval ültek vagy 6-a, 7-en, 8-an, és én hát azt éreztem magam, 20 éves sem voltam akkor, még 19 voltam csak, hogy minden energia elszáll belőlem, és úgy megcsendült a fülemben az, hogy azt ígérte az Úr Jézus, hogy egy bizonyos helyzetben ő fog adni szavakat. És ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Több mint 2,5 órán keresztül tartott, és bombáztak a kérdéseikkel. Nem tudom a kérdéseket fölidézni. Azt viszont tudom, hogy a végére valami elképesztő higgadsággal azt éreztem, hogy az rendben van, hogy engem kérdeznek, az is rendben van, hogy az én számon keresztül, az én hangomon megy válasz, de hogy közöm nincs hozzá. Összesen annyi, hogy folyamatosan imádkozom, és olyan gondolatok jönnek, és olyan válaszok jönnek, ami nekem soha meg nem született volna a fejembe. Akkor tapasztaltam életemben először ennyire kézzelfoghatóan, hogy a Szentlélek személyének a jelenléte teljesen átalakítja az embert belülről, és ez nem valami ilyen misztikus, nem tudom micsoda, csoda, hanem egyszerűen csak Isten lelkének a jelenléte. És áldás lett belőle.
1: Igen, Marian, nagyon röviden.
2: Nagyon röviden, kettő gondot jutott eszembe. Az egyik, amíg hallgattalak benneteket, hogy a Szentlélek ugye milyen csendben és halkan munkálkodik. Hát azért, ha nagyon őszinték akarunk lenni, azért tulajdonképpen az Istenség másik két ögöse harsogásáról, meg nem tudom én, kiabálásáról híres. Tehát azért az isteni, tehát amikor ugye olvasunk róla, akkor azért meglehetősen elég halkan csendben. De a Szentlélek munkája kiváltképpen a másik kettőhöz képest tényleg jóval halkabb és jóval kevésbé úgymond látható vagy hallható, de nyilván a jelenléte az pedig, meg a hatása az pedig teljes mértékben nyilvánvaló. A másik pedig itt a felolvasott igével kapcsolatban, hogy amiket akkor ugye megkaptak a tanítványok, tehát hogy kiárat a Szentlélek rájuk, és ugye mentek, betegeket gyógyítottak, tanítottak, prédikáltak, hirdették az evangéliumot, azt tulajdonképpen a mai keresztények számára és Krisztus követő keresztények számára is egy az egybe ugyanúgy igényelhető, és az a hatalom ugyanúgy végül is jelen van, és kapható, és az Isten felruház bennünket az ő szent lelke által ezzel, hogyha hűségesen követjük, és igaziból tényleg komolyan akarunk az ő művében dolgozni, tehát ez nem csak az akkoriakra vonatkozik. Ezek a karizmák, ezek végül is az egyházunk bogyon, hogy megjelennek, jelenhetnek, és jelen is vannak, és nagyon érdekes, mert Ellen White azt mondja, Krisztus sóvárogva várja, hogy képmásra megmutatkozzék az egyházában. Krisztus sóvárog. Sóvárog. És a másik pedig, hogy nem csak kiváltsága minden keresztjének, hogy várja, hanem hogy sietesse a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét is. Nagyon fontos gondolatok, jó, ha megszívleljük.
1: Köszönöm szépen, de azért, hogy el nem tévedjünk, Ildit kérem, hogy foglalja össze 4 pontba azt, hogy a Szentlélek hogy is van Jézus életében és munkában, mert ugye az a központ.
3: A Szentlélek többek között az alábbiakkal dicsőíti Jézust. Megbízhatóan, hitelesen tanít róla a Szentírásban. Üdvözítő kapcsolatba vonja az embereket Jézus Krisztussal. Kialakítja Krisztus jellemét bennünk, létrehozza a krisztusi vonásokat életünkben. Képessé tesz rá, hogy krisztusi, önzetlen és szeretetteljes életet éljünk mások szolgálatában.
1: Igen. Úgy gondolom, hogy ez mind a 4 dolog nem csak Jézus életére volt hatással, hanem mindnyájunkra is. Tudom, még sok kérdésetek volna, de Bandi már régen jelentkezik, ő neki adok egy rövid időre szót.
4: Ez a más ember, hát mindannyiunkat a Szentlélek tett más emberré. Ha nem, akkor maradt az óember. Erre nagyon jó példa Saul története. Mikor felkenik királynak, akkor elmondja az Isten, hogy szent lélekkel is betöltöm, és más ember leszel. De amikor beleavatkozott a oltári munkába, ami a papoknak volt felruházva, az Isten megrótta, mert nem tetszett neki, ugye, és önhatalmulag. És onnantól az Isten lelke visszavonult, és visszaomlott a régi óemberéhez, és végül hova ment? Nem az Istenhez, hanem a halott látóhoz. Tehát ilyen veszélyes dolog a Szentléleknek a elvesztése, mert különben az ester az ördög kezébe hull vissza, és ő fog munkálkodni benne. ez az ember két választási lehetősége.
1: Köszönöm szépen, és Rózsikát kérem, hogy egy összefoglalót olvasson.
5: Nem kérdés, a Szentlélek munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy az Úrral tudjunk járni. A munkáját nem látjuk ugyan, de szemlélhetjük hatását a saját életünkben és másokéban. Ha megváltozunk a Jézusba vetett hitáltal, az csak is a bennünk lakó Szentlélek miatt történik. Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatók, érezhetőek. Ugyanígy nyilvánvalóvá válik a lélek szívben történő munkálkodása az olyan ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről, szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyében. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik.
1: Ezt az égi fényt és az örömet kívánom minden kedves hallgatómnak, nektek is, és akkor a Szentlélek, bár láthatatlan, az életünkben látható lesz. Köszönöm a figyelmet, Isten áldjon benneteket, amen.
6: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: a Szentlélek isteni volta.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: a költészet hangján.
1: És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 1-től a 4. versig.

Erdélyi László. Pünkösd a láthatáron. Lelki szemünkkel már láttuk a kettős tüzes nyelvek lángolását. Fülünk már többször hallani vélte a sebesen suhanó szél zúgását. Csak még a felház ajtajának kulcsát mindeddig nem találtuk. Csak 10 napnyira van tőlünk az áldás. De mi több évtized alatt sem tudtuk megtenni a hozzávezető utat. Inkább járjuk a kerülő utakat, mivel nem akarjuk letenni a magunkkal hozott bálványainkat. Csak 10 napot kellene kibírnunk hozzánk nőtt bálványaink nélkül, 10 napig szívből szeretni egymást, egyszer sem felróni a gonoszt, tökéletesen egybeforni. Egymásnak szívből megbocsátani, és valósággal megtapasztalni, hogy az Úr nekünk is megbocsátott. Már 10 nap elegendő volna, hogy az Úr irányítsa dolgainkat. És mit főpapi imájában kért, végre az ige megszentelné életünket, gondolkodásunkat, szándékunkat és akaratunkat. Oly sokszor feltettük már a kérdést. Urunk, mennyi időt kell még várnunk? És ugyanezt kérdezed te is tőlünk. Meddig várjak még reátok? Mikor értitek már meg végre? Nélkülem semmit sem cselekedhettek. A felházat már elkészítettem. Tegyétek le minden terheteket, amely hosszú évtizedek óta az életetek nyomorítója, és akkor elküldöm majd hozzátok a Szent Lelket, akit megígértem. És akkor majd megtelik ez a ház az én dicsőségemmel, ti pedig lesztek nékem tanúim, és hiteles ajakkal szóljátok a megfeszített és feltámadott Krisztusról szóló evangéliumot.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Boldog mondások a Bibliában. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul. Ha pedig megtartja a törvényt, ó, mely igen boldog! Példabeszédek könyve 29. fejezet 18. verse. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek könyve 28. fejezet 14. vers. Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, mondta: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok ti, kik most éheztek, mert megelégítettek. Boldogok ti, kik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek fiáért. Lukács evangélium a 6. fejezet 20-tól 22. versig. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Lukács 1:45. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Lukács evangéliuma 12. fejezet 37., 38. és 43. verse.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Áldjon meg az örökké való! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 12 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 31 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Nászó heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése vedd fel. 4 Mózes 4.21-től 7.89-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik, áldjon meg az örökkévaló, és őrizzen meg. Világítassa az örökkévaló neked az ő színét, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az örökkévaló az ő színét, és adjon neked békét. Ámen. 4 Mózes 6, 22-től 26-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. De kik is ők valójában? Ferenc Kuna Valéria ezt írja a heti szakaszunk, a Nászó a töréstől a megszentelődésig vezet bennünket. Először a szótá történetével találkozunk, egy kapcsolat megrendülésével, bizalomvesztéssel, nyilvános fájdalommal. A szótá olyan asszony, akit a férje hűtlenséggel gyanúsít, miután figyelmeztette őt egy bizonyos férfival kapcsolatban, és tanúk szerint mégis elvonult vele. A Tóra egy különleges, fájdalmas és rendkívül ritka eljárást ír le erre az esetre, amelynek célja a végső soron a rejtett igazság feltárása és, ha lehetséges, a béke helyreállítása volt a házasságban. A bölcsek hangsúlyozzák, az egész folyamat tragédia, a kapcsolat szentségének megrendülése. Közvetlenül utána pedig a Tóra a názírról beszél, arról az emberről, aki önként vállal korlátokat, hogy közelebb kerüljön a kedusához, a szentséghez. A názír tehát ezzel szemben olyan ember, aki fogadalmat tesz egy időszakra. Tartózkodik a bortól és minden szőlőterméktől, nem vágatja le a haját, valamint kerüli a halottal való érintkezést. A Tóra így nevezi, szent legyen. Mártír Isten tiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír Isten tiszteletek. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik, de most vasárnap, május 31-én Nagykanizsán a zsinagógában lesz az istentisztelet 11 órakor. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét egy érdekes egyéniséggel ismerkedhetnek meg, illetőleg őneki az ókori Egyiptomhoz kapcsolódó viszonyáról hallhatnak, és olyan eseményekről, amik Egyiptomban történtek vele. Rá is bíznám, hogy mutassa be magát.
4: Lázár Imre vagyok, foglalkozásom kulturális diplomácia, és munkám kapcsán 6 évet töltöttem Egyiptomban, 1997 és 2003 között a Magyar Nagykövetség kulturális tanácsosa és a nagykövetséghez tartozó kulturális tanácsosi hivatal, gyakorlatilag egy magyar intézet igazgatója voltam, és hát egyébként annyit szeretnék még magamról elmondani, hogy Egyiptom szerelmese vagyok. Nagy-nagy örömmel foglalkoztam az ókori Egyiptom, a fáraonikus, a görög-római Egyiptom, a kopt kultúra tanulmányozásával, valamennyire az iszlám korszak kultúrtörténetével is foglalkoztam, de alapjában véve a koptokkal foglalkoztam legtöbbet, 2 könyvem jelent meg ebben a témában, az egyik Keresztény zarándokhelyek Egyiptomban címmel, a Szent Család egyiptomi menekülésének koptok körében élő hagyományát térképeztem föl, és azokat a helyeket, amelyeket ennek az útnak az állomásainak tartanak, illetve nemrégiben jelent meg az Egyiptomi Kolostorok című könyvem, amely nagyjából 50 ma is létező egyiptomi kolostorról szól.
3: Hogyan látod, az egyiptomiak hogyan viszonyulnak ezekhez az emlékekhez? A kopt kolostorokra is gondolok, meg a korábbi emlékekre is.
4: Amikor Egyiptomban jártam, és ez nem csak a kiküldetésem idejére vonatkozik, hanem előtte is, utána is többször voltam Egyiptomban, én mindig azt tapasztaltam, hogy a művelt, kulturált egyiptomiak nagyon büszkék a történelmi múltjukra. Bár az egyiptomiak arabul beszélnek, ők mindig hangsúlyozzák, hogy ők nem arabok, hanem egyiptomiak. Ez azt jelenti, hogy a fáraonikus múlttól kezdve a mai napig ők fölvállalják a teljes örökségüket. Igaz, hogy a hivatalos államvallás az iszlám, de képesek a legtöbben elvonatkoztatni a vallásos tartalomtól, és ennek az örökségnek az általános emberi teljesítményét, kultúrtörténeti jelentőségét nézik, és ahogy említettem, erre nagyon büszkék. Egyiptom gazdasága nagyrészt a turizmusra épül, tehát rengeteg embernek ad a turizmus bevételi forrást, munkalehetőséget, és hát ugye a műemlékek nagy része nem az iszlámkorból származó műemlék, bár gyönyörű iszlámkori műemlékek is vannak Egyiptomban, de a fáraonikus, a görög-római, a kopt műemlékek is az egész világot Egyiptomba vonzzák, és hát az egyiptomiak jelentős része ebből él, ebből a turizmusból él, és nagyon jól tudják, hogyha mondjuk ezekkel a műemlékekkel bármi rossz dolog történik, vagy a turistákkal valami rossz dolog történik, akkor az ő munka lehetőségük is megszűnik. Természetesen nem festhetjük azért teljesen rózsaszínre ezt a képet, hiszen az utóbbi évtizedekben, és elsősorban az Egyiptomban zajló gazdasági válság nehézségek következtében a radikális iszlám Egyiptomban is megjelent, sőt hangsúlyosan megjelent, és bizony ennek a radikális iszlámnak a hívei nem mindig vállalják föl ezt az örökséget, és hát a közel-kelet eseményeiből láthatjuk, hogy ne adja Isten, de egy esetleges fundamentális iszlám fordulat esetén ezek a műemlékek bizony akár veszélybe is kerülhetnének.
5: Beszéltünk az egyiptomiak viszonyáról, a külföldieknél a turistákat említetted, de mint kulturális diplomata a külföldieknek másfajta viszonyulását is megismerhetted a diplomáciai életben, hogy hogyan viszonyulnak az ókori emlékekhez. Mit tapasztaltál?
4: Ez a 6 év egyiptomi tartózkodás számomra egy csodálatos időszak volt. Tehát én, mint külföldi, úgy viszonyultam ezekhez a műemlékekhez, hogy a sors csodálatos kegye és ajándéka az, hogy egy ilyen gazdag történelemmel és ilyen gazdag örökséggel rendelkező országban foglalkozhattam kulturális diplomáciával. Természetesen a kulturális diplomácia nem csak azt jelentette, hogy a magyar kultúrát próbáltam minél jobban megismertetni Egyiptomban. Ebben talán nem hangzik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy jelentős eredményeket értünk el. Ugyanakkor legalább olyan fontosnak tartottam mindig, hogy az egyiptomiakkal és az Egyiptomban valamilyen formában működő külföldi, ott megforduló külföldiekkel is nagyon szoros kapcsolatot építsek ki. Hát munkámhoz szorosan hozzátartozott a egyiptomi régészeti hivatallal, a legfelsőbb régészeti tanáccsal való kapcsolattartás, annak a vezetőivel, Zahi Havasztalán, egy mindenki számára ismert személyiség, de ugyanígy mondhatnám Gaballa, Ali Gaballát, vagy más nemzetközi hírű egyiptomi régészeket, akikkel nagyon szoros kapcsolatot építettem ki, és hát ugye Egyiptomban nagyon sok külföldi régészeti misszió is, hát magyarok is dolgoznak, erről talán később majd még részletesebben tudunk beszélni, de velük is elsősorban kulturális diplomata kollégáim révén, de akár közvetlenül is kapcsolatba kerültem, vagy a magyar régészeti expedíciók révén, és nagyon szoros kapcsolatot ápoltam. Tehát, hogy a kérdést ne kerüljem meg, először is még kiegészíteném a korábban az egyiptomiak ókori örökséghez való viszonyáról. Azért feltétlenül el kell mondani, hogy az egyiptomi állam, az egyiptomi hivatalosság nagyon fontosnak tartja ezeknek a műemlékeknek a karbantartását, ápolását, az odalátogató turisták biztonságának garantálását, és erre nagyon sok anyagi forrást is fordítanak, de éppen az ország előbb említett nehéz gazdasági helyzete miatt szükségük van külföldi segítségre is. Nagyon sok olyan régészeti misszió működik Egyiptomban, akik saját maguk finanszírozzák az ásatásaikat, illetve egy-egy jelentősebb lelet múzeumba kerülését, restaurálását, vagy akár egy adott föltárt építmény restaurálását, és egészen odáig, hogy átadják a turistáknak látogatás céljára. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ úgy tekint Egyiptomra, mint az emberiség közös örökségének egy nagyon-nagyon fontos szeletére, és aki oda ellátogat, ebből a szemszögből teljesen a magáénak érzi az egyiptomi kultúrát is, a nyitott emberek. Hát persze van, aki időtöltésből vagy egyéb célokból látogat oda, de úgy gondolom, hogy Egyiptomba ellátogatni fölér egy hatalmas tudományos kurzussal, vagy egyáltalán egy ilyen óegyiptomi ismeretterjesztő előadássorozat meglátogatásával, sőt annál is többet jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy Egyiptom legalábbis abban az időben, amikor én ott voltam, egy ideális terepe volt annak, hogy különböző kultúrák találkozzanak, különböző kultúrákhoz tartozó emberek egymás iránt garantálják egymás felé, hogy türelmesek egymással, kölcsönösen tiszteljék egymást, tehát ebből a szempontból nekem nagyon jó tapasztalataim voltak.
5: Ezek milyen formában, hogyan történtek? Voltak előadások, vagy elmentél ásatásra?
4: Hát a munkám talán legcsodálatosabb része volt az, hogy nem csak hivatali segítője lehettem, de szinte részese lehettem ezeknek az ásatási folyamatoknak. Hát először is, mint kulturális tanácsos, a feladataim közé tartozott ezeknek a régészeti misszióknak beszerezni az ásatási engedélyeket.
5: A magyar missziókról
4: beszélek. Tehát a magyar missziók mindig csak egy évadra kapják meg az ásatási engedélyt, elvégzik a munkájukat, leadják a leleteket, készítenek egy beszámolót, illetve megjelentetnek tudományos cikkeket az adott évad eredményeiről, de ez azt jelenti, hogy a következő évben gyakorlatilag mindent előről kell kezdeni, újra meg kell pályázni az adott koncessziót, engedélyt kell kérni a régészeti tanácstól, és ha megadják az egyiptomiak az engedélyt, akkor kezdhetik el a munkát, attól függetlenül, hogy mindent maga az ásatási, maga az expedíció, hát természetesen szponzorok útján finanszíroz. Nos, hát én minden évben el kellett, hogy menjek a régészeti hivatalba, nem csak egyszer, hanem rendszeresen oda bejárni, benyújtani a engedélykérelmeket a pályázó magyar expedíciók részéről, és hát, hogy mondjam, jó kapcsolatokkal olyan légkört teremteni az ott dolgozó egyiptomi régészekkel, állami hivatalnokokkal, hogy még véletlenül se legyen baj, hál' Istennek nem is volt baj. Abban az időben, amikor én ott dolgoztam, 6 magyar régészeti expedíció volt. Hát ez már Magyarországot egyfajta régészeti középhatalommá tette. Hát tudjuk azt, hogy 1907-ben már volt magyar ásatás, Bak Fülöp ásatása Egyiptomban. Ő egyébként tulajdonképpen egy szponzor volt, egy gazdag kereskedő, akinek volt egyiptomi érdekeltsége, és hát úgy látta, hogy fel kell, hogy sorakozzon akkor még az osztrák-magyar monarchia azoknak a nemzeteknek, államoknak a sorában, amelyek ásatásokat kezdtek Egyiptomban. Aztán a nagy gát építésekor, amikor ugye a megemelkedett vízszint miatt menteni kellett az ott lévő, illetve ásatásokat is kellett végezni, illetve az ismert építményeket is át kellett telepíteni, akkor a Szépművészeti Múzeum Castillónál László vezetésével egészen Dél-Egyiptomban, Nubiában szervezett ásatásokat, amelyeknek tagja volt Kákosi László is. És hát tulajdonképpen ezek után, a sikeres ásatások után, amelyek egyébként Magyarországra és a Szépművészeti Múzeum számára is konkrét leletgyarapodást is jelentettek, tehát a sikeres ásatások után mintegy az egyiptomiak megkínálták jobbnál jobb lehetőségekkel ezeket a résztvevő országokat. Így kapott Magyarország Nyugat-Tébában a nemesi sírok között lehetőséget. Konkrétan Kákosi László kapott lehetőséget Dzsehutimes sírjának föltárására 1983-tól. Professzor úr elmondta nekem, hogy amikor ezt megkapta, úgy gondolta, hogy hát ez egy új gyakorlat lesz, kezdetén valami nagyon egyszerű sír, kis sír elkezdenek ásni, és hát utána majd kérnek egy nagyobbat. De hát ő éppen beletalált egy óriási sírba, amely nem nézett ki annak a legelején, de ahogy ásta, kiderült, hogy ez egy hatalmas sír, tulajdonképpen csak a méretben csak a királysírokkal vetekedhet. Hát ennek van 3 előudvara, egy piramisa, van sorra több kifestett és festményekkel, domborművekkel, a ott eltemetettek szobrával díszített sírkamrák sora, aztán elindul egy hosszú folyosó, ami önmaga alá kanyarodva végül elér egy síraknához, és hát egy nagyon mély sírakna mélyén volt a szarkofág. Hát sajnos ez is egy kirabolt sír volt már, nem érintetlenül tárták föl, de akkor is rengeteg leletet, illetve tudományos eredményt hozott. Nos, amikor én Egyiptomban voltam, ez a Dzsehutimesz ásatás még zajlott, és abban az óriási élményben volt részem, hogy Kákosi tanár úr kalauzolásával tudtam évről évre megnézni ennek a sírnak a föltárását, és hát soha el nem felejthető izgalmas élményem volt, amikor három összekötözött madzagokkal vagy kötelekkel összekötözött lengő fémlétrán leereszkedtünk ebbe a nagyon mély sírba, és hát ott landoltunk egy szarkofágban egyedesen, úgyhogy a Kákosi ásatás gyakorlatilag egy óriási tudományos és a nemzetközi egyiptológiában is nagyon jelentős tudományos eredmény volt.
3: Itt egy kicsit megpihenünk, zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk O-Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkat. Dr. Lázár Imrével beszélgetek, aki kulturális tanácsos volt Egyiptomban, és számos élményét megosztotta velünk. Most pedig arról kérdeztem, hogy ki volt Dzsehutimesz, sírjáról mit tudunk?
1: Maga a Dzsehutimesz sír, ahogy említettem, Nyugat-Théba nemesi temetőjében található. Ez egy Ramesszida idő, tehát második Ramszesz magasrangú hivatalnokainak, papjainak a temetkezési helyén történt, és tulajdonképpen kiderült az, hogy ebből a sírból, hát a későbbi újrafelhasználás és leágazás, későbbi temetkezések során egy egész sírcsokor van. Úgyhogy tanár úr egy-egy kollégájának, tanítványának, mint egy a sír leágazásait megszerezte egy-egy újabb ásatási koncesszióként. Hát így került sor arra, hogy Gál Ernő, aki aztán Kákosi tanár urat követte a ELTE egyiptológia tanszékének vezetésében, el tudta kezdeni Bakenamun, majd Amenhotep sírjának az ásatásait, mind ilyen magasrangú Ramesszida tisztviselők voltak, és Fábián Zoltán pedig Nefermenu nevű, szintén jeles óegyiptomi személyiség sírját tárta föl. Ezek egyenként is mind-mind nagyon izgalmas projektek, és mind ott találhatók ugyanazon a Elkhókhának nevezett dombon. Még hozzájuk csatlakozik a újbirodalmi sírok feltárása tekintetében egy Elkhókha fölött lévő magaslaton, az úgynevezett Sheikh Abdel Gurnán található sírcsoport, amelyet Bács Tamás, a mostani tanszékvezető az ELTE-n tárt föl. Ez Nebamun sírjával kezdődött, majd a hozzá kapcsolódó Imiszeba sír, és ha jól tudom, jelenleg már egész kiterjedt módon a sírok környékét is föltárták. Ezek azért nagyon érdekes sírok.
2: Kolostort is.
1: Igen, mert hát ezek egymásra épültek, és hát ez tulajdonképpen szerencse, hogy ez a Kopt-kolostor megmaradt, mert ezeket a fontosabb épületeknél, ugye Thébában nagyon sok Kopt-kolostor épült, hát a Hatshepszut templomra is például a úgynevezett északi kolostor, a Deir el-Bahari épült, és hát ugye ezeket eltávolították a föltárásokat, sokszor elővigyázatlan módon, hiszen ezek önmagukban értéket képviseltek, de itt például a Bács
2: itt
1: Tamás...
2: Itt is csak nyomokban igen, maradt meg, de így van, fölfedezhető.
1: Így van, tehát annyi meglepetés van egy ilyen ásatás során, és hát nem egyszer voltam tanúja annak, ugye mindig lementem minden szezonban az ásatásokat, hát egyrészt érdekelt, másrészt hivatali feladatomnak is tekintettem, hogyha ott bármi van, akkor segítsek nekik, és hát együtt izguljak velük, és hát volt olyan időszak, amikor szerencsém volt, és például a Gál Ernő épp egy nagyon jelentős szoborleletet emelt ki, amikor éppen ott voltam, tehát ez egy nagyon emlékezetes dolog. És hozzátenném még azt, hogy az eddigi ásatások mellett ugyancsak Nyugat-Thébában Kákosi tanár úrnak fölajánlottak egy hegyi templom restaurálási projektet, ez a Thoth-hegy volt, de tanár úr már úgy gondolta, hogy ő nem elég friss és fiatal ahhoz, hogy naponta följárjon egy ilyen nagyon nehéz terepen a templom restaurálási munkáihoz, ugyanis ott nem lehetett, tehát ez egy puszta sivatagi terep, és hát ráadásul az ásatásokon dolgozó munkások féltek ott maradni babonásokból ezen a hegyen, tehát minden nap föl kellett menni. Úgy érezték, hogy dzsinnek és rossz szellemek járnak ott éjjel, ezért nem voltak hajlandók az éjszakát ott tölteni, minden reggel fölmentek, minden este még sötétedés előtt lejöttek. Na most ugyanígy az ásatás vezetőnek meg kellett tenni ezt az utat, úgyhogy tanár úr ezt már úgy gondolta, hogy az ő hajlott korára való tekintettel sok lenne neki, ugyanakkor egy fiatal tanítványának, Vörös Győzőnek ezt a ásatást felajánlotta, aki Pudlejner Rezső régész hallgatóval együttműködve sikeresen be is fejezte ezt az ásatást, és később aztán egy újabb ásatásba kezdett ugyancsak Vörös Győző a földközi tenger partján, Taposiris Magnánál egy görög-római korból származó erőd restaurálási munkáját végezte. De azt hiszem, ha jól számolok, még csak 5 expedícióról beszéltem, viszont a 6. talán még most nem szakmai jelentőségről beszélek, hanem a ásatás kihívásai szempontjából a legkülönlegesebb ásatás Luft Ulrich tanár úré volt. Luft Ulrich tanár úr egy Németországból Magyarországra áttelepült, nagyon jelentős munkásságot folytató régész professzor, aki a keleti sivatagban az ott elhaladó kereskedelmi útvonalak mentén tárt föl településeket, illetve talált olyasmi sziklarajzokat, mint például Almási László a nyugati sivatagban.
2: Az ő ásatását is meglátogattad?
1: Sajnos arra nem volt módom, az annyira távol esett minden lakott területtől, hogy arra milyen különleges ilyen 4-kerék meghajtású dzsipet kellett volna bérelnem, illetve hát a expedícióval a teljes ásatási időt hivatali munkáim miatt pedig nem tudtam ott tölteni. Viszont hát nagyon fontos feladatom volt ennek az ásatásnak az előkészítésében is. Hát egyrészt ehhez kihozta egy különleges terepjáró autót Magyarországról, hogy mondjam, hét határon át, levitték Velencébe, aztán Ciprusra, aztán Jaffába, Izraelből áthozni egy autót Egyiptomban, mindenki elképzelheti, hogy milyen bonyodalmakkal járt, úgyhogy mindenféle diplomáciai meg egyéb intervenció volt szükséges, hogy végül is megérkezzen ez a jármű Kairóba, és elkezdődhessen az ásatás. Viszont én kaptam lufttanár úrtól egy nagyon különleges feladatot. Hát ugye ők teljesen lakatlan helyen éltek, sivatag kellős közepén, ahol hemzsegtek a mindenféle kígyók. Úgyhogy én azt a feladatot kaptam, hogy tudjam meg, hogy milyen kígyók lakják ezt a terepet, és milyen ellenszérumot kell beszerezni a kígyó. Úgyhogy én elsétáltam a kairói állatkertbe, megkerestem a Hüllőház vezetőjét, aki nagyon nagy örömmel és nagy készséggel elkalauzolt engem a hüllők terráriumához, de nem ám előről az üvegen keresztül néztem, hanem hátul kinyitotta nekem a rácsot, és így kivette a kígyót, és az orrom elé dugta, illetve mondta, hogy hajoljak be, és nézzem meg, ez az azonnal ölő mérgű szarvasvipera, és úgyhogy elég izgalmas volt, de végül is egy pontos dokumentációt kaptam a kígyók fotóival, leírásával, térképet, hogy az adott terepen előfordulásuk milyen gyakori, illetve pontos leírást arról, hogy milyen ellenszérumokat kell beszerezni. Hála Istennek az egész ásatás alatt nem volt szükség használni ezeket a szérumokat, de, hogy mondjam, kulturális diplomáciai munkám egyik legszínesebb feladata volt ez.
2: És hányféle kígyó van ott? Viperák vagy kobrák is?
1: Elsősorban viperák, kobrát nem említettek nekem, viszont mindenféle vipera és egyéb fajok. Most nem tudnám pontosan...
2: Szarvasvipera volt közöttük?
1: Volt közöttük, amit ugye még az ókori egyiptomiak is nagyon
2: hangjel volt.
1: Tiszteltek, és emlékszem a hieroglifájára is, amelyben ezt ábrázolják. Mindenesetre hát valóban egy sivatagi munka veszélyekkel is jár, és hát olyan hasznos tanácsokat is kaptam a hüllőháztól, hogy hogyan tárolják az ásatás során a szemetet, ételmaradékot, lehetőleg ne legyen ételmaradék, de ha van, azt nagyon nagy távolságra el kell vinni a táborhelytől, ugyanis a ételmaradékra jönnek a rágcsálók, a rágcsálókra pedig jönnek a kígyók.
2: Hát logikus, hiszen igen, a rágcsálókat fogyasztják.
1: Így van, így van.
2: A személyekkel kapcsolatban Kákosi professzort milyennek ismerted meg? Milyen volt Egyiptomban? Mert nyilván ez azért másfajta életkörülmények között másfajta tulajdonságokat hoz elő.
1: Kákosi tanár úr az egyik legelbűvölőbb személyiség volt, akit valaha ismertem. Óriási tudású, ugyanakkor nagyon szerény ember, aki csak kért tőle valamit, mindenkinek

0: Nagyon bámultam azt, ahogy az ő hatalmas tudását nagyon szerényen, nagyon kedvesen átadta a kollégáinak, átadta a ásatáson résztvevő expedíció tagoknak, akik közül nagyon sok egyetemi hallgató is volt. Egyébként erre mi is törekedtünk, hogy a magyar-egyiptomi kulturális megállapodás alapján, magyar-egyiptomi megállapodás alapján ösztöndíjakat tudjunk adni egyiptológusoknak. Így tudtak részt venni sokszor az ösztöndíjnak köszönhetően egyetemi hallgatók, de oktatók is az ásatásokon, illetve az ásatási szezon után ez az ösztöndíj még lehetővé tette számukra, hogy Kairóban maradva kapcsolatépítés tudjanak folytatni, el tudjanak járni más országok régészeti központjaiba, illetve könyvtári kutatómunkát tudjanak végezni. Nos, tanár úr tényleg a magyar egyiptológia atyának tekinthető, hiszen nemzetközi hírű magyar tudósok egész generációját nevelte, múzeumi egyiptológusokat, egyetemi oktatókat és régészeket. Tehát tanár úr két kézzel szórta azt a kincset, amit ő élete során összegyűjtött, és hát még személyes élményem volt vele kapcsolatban, hogy neki és hát a Magyar Intézet kapcsolatainak köszönhetően többször mentünk olyan felfedező utakra, ami mondjuk egy-egy még a közönség, nagy közönség előtt, de még a szakma előtt is meg nem nyitott ásatás volt. Emlékszem, amikor a Bahária oázisban felfedezték az úgynevezett aranymúmiák völgyét, és Zahi Havasszal való szoros kapcsolatunknak köszönhetően az elsők között voltunk, akik megtekinthettük a még folyó ásatások, és láthattuk ezeket a késő egyiptomi görög-római korból származó aranyozott maszkokat, amelynek a híre bejárta a világsajtót is, vagy például Miroslav Werner ásatásán a abuszíri piramisoknál jelen lehettünk addig érintetlen, tehát még ki nem rabolt sír föltárásán és a szarkofág megnyitásán, vagy olyan frissen felfedezett sírba mehettünk be, amelyik tele volt gyönyörű, élénk színben megmaradt falfestménnyel, viszont az egész sír beomlott, úgyhogy ilyen összetört oszlopok és tetőgerendák alatt hason csúszva tudtuk a még ki nem takarított üregeket megnézni, tehát ezek mind óriási élmények. Tanár úrnak én még azt is köszönhetem, hogy ő volt az, aki a kopt kultúrtörténet kutatására engem sarkalt, és lektora volt az első könyvemnek, és tulajdonképpen szellemi keresztapja a második kolostorokról szóló könyvemnek, és hát több kolostor terepmunkájára én meghívtam őt, és együtt látogattunk meg nagyon sok kolostort, ami nekem örök emlékem marad.
1: Most kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Milyen volt akkoriban az élet? A hétköznapokra gondolok itt elsősorban.
1: Mivel én annyira szerettem Egyiptomot, az egész egyiptomi tartózkodásom egyféle ilyen pozitív delíriumban telt. Ez azt jelenti, hogy minden szép megfogott, és ez mind meg is maradt bennem. Ami pedig kellemetlen volt, most a kérdésre úgy kicsit kotorásznom kell az emlékeim között, hogy tényleg mi volt az, ami nem tetszett. De először szívesebben beszélek arról, ami tetszett.
0: Mi az, ami tetszett? Azt mondjuk először.
1: Hát ugye, talán ami még a műemlékeknél és ezeknél a kultúrtörténeti fontosabbnál fontosabb tárgyi és építészeti emlékeknél is jobban megfogott, az az egyiptomi emberek kedvessége. Az egyiptomi ember tipikusan mediterrán ember. Állandóan nevet, mosolyog, mindig az élet derűs oldalát szemléli. Nagyon könnyű kapcsolatot építeni velük, nagyon nyitottak. Hogy mondjam, talán kíváncsiak is egy kicsit. Ha én nem kezdeményezem a kapcsolatot, kezdeményezik. Ők megszólítanak. Azonnal arabul is tudtunk bizonyos fokig tárgyalni, de meg beszélgetni egymással, de hát aki angolul is tudott, azzal meg ilyen egészen mély beszélgetésekbe. De ezek mind ilyen jó hangulatban zajlottak. Az egyiptomi emberek nagyon tisztelik azt, és azonnal befogadják azt a külföldit, aki tiszteletet mutat a kultúrájuk után, a szokásaik, a vallásuk iránt nyitott, és sok egyiptomi barátságát élvezhettem, és hát a legszebb emlékem talán az, amikor Ramadán idején muszlim barátok meghívtak engem iftárra. Na most az iftárról azt tudni kell, hogy a Ramadán idején a muszlimok egész álló nap böjtölnek, hajnal hasadtától naplementéig semmit nem ehetnek, semmit nem ihatnak, minden. Még vizet se, saját nyálukat nem nyelhetik le, és ezt nagyon szigorúan be is tartják. Viszont a nap végén, amikor lebukott a nap, akkor elmondanak közösen a már terített asztalnál egy imát, majd elkezdődik az iftár, ami tulajdonképpen reggelit jelent, mert aztán egész éjszakán át lehet enni, vigadni, család körében tölteni. Nos, amikor a muszlimok meghívnak egy nem muszlimot, az én esetemben egy keresztényt, egy ilyen iftárra, az egy nagyon nagy megtiszteltetése és egy nagyon szép baráti gesztus, és hát ezt a baráti gesztust én már előre azzal viszonoztam, hogy együtt böjtöltem velük egész nap, mert hát egy böjtörő vacsorának akkor van értelme, hogyha böjtöléssel telt az egész nap, és soha el nem felejtem azokat tehát gyakorlatilag családtagként, kedves barátként bántak velem és családommal. És hát egy olyan érdekességet is elmondanék ilyen színes történetként, hogy én a Zamalek szigetén, az a Nílus egyik szigete, olyasmi, mint a Margit sziget, csak tele van építve, ma már sajnos magas házakkal, de hajdan csupa villa volt ott, tehát egy nagyon szép hely, nagykövetség is ott van, és én a nagykövetség közelében laktam, viszont a kulturális tanácsos hivatal a belvárosban volt, és hát ugye ott egyiptomi, a kairói közlekedés nem olyan egyszerű, az utcák azért szűkek, és elég nehéz eljutni, és ilyen a belvárosban, hogy a irodámhoz eljussak, nagyon sok ilyen lámpás kereszteződésen kellett átmenni, és hát ugye az emberbe beivódott az a szokás, hogy amikor áthaladt egy kereszteződés, és középen állt egy rendőr, akkor én mindig így egy kedves gesztussal, vagy rámosolyogtam, vagy kiköszöntem neki. És ott állt egy rendőr, és én már ismétlődően ugyanazon a poszton állt, és mindig újra és újra köszöntem neki, és egyszer csak leállított. Mondom, te jó ég, mit csináltam én, hogy egy rendőr leállít engem? Hát kiderült, hogy ő beszélgetni akar velem. A belváros csúcsforgalom lámpás kereszteződésében, ahol kézzel tudta a rendőr szabályozni a lámpát, a többieknek pirosra állította, és megkérdezett, ki vagyok, mit csinálok itt, hogy... Na most ez, miután ilyen barátságot kötöttünk, napról napra megismétlődött, és én a kintlétem alatt megtudtam, hogy megnősült, hogy megszületett az első gyermeke, a második gyermek is. Egyik legjobb barátom lett ilyen egyperces beszélgetések folyamán. Csak arra mondom ezt illusztrációként, hogy mennyire kedvesek és mennyire nyílt szívűek az egyiptomiak, és mennyire könnyen lehet velük barátságot kötni, föltéve, ha nyitottak vagyunk, és ők is nyitottak mi felénk. Hát természetesen tetszett a rengeteg látnivaló.
0: Merre felé jártál Egyiptomban?
1: Hát tulajdonképpen most fel kellene sorolnom Egyiptom régészeti térképét, hisz a Sinai északi peremén található Hórusz út, ami az ősi kereskedelmi és katonai útvonal volt Izrael és Egyiptom között, az ott lévő településeket, illetve az ott lévő néha romjaiban található, néha nagyobb épségben található ókori-középkori helyeket végiglátogattam. Végiglátogattam Alexandria műemlékeit, hogy ne csak műemlékekről beszéljünk, például ott voltam az új alexandriai könyvtár megnyitásán, magyar művészeket vihettem a megnyitó gálára. Ott voltam, amikor egy ukrán költőnő, Leszja Ukrainka emléktábláját, de leteszünk, hogy neki érdekes magyar vonatkozásai vannak, de most talán erre nem térek ki. Vagy voltam Taposz Iris Magnában, szintén a földközi tenger partján. Hát végiglátogattam az összes fontos helyet a deltában, amik ugye többségük Bubasztisztán is, stb. Eléggé töredékesen maradt meg, mert a magas talajvízszint eléggé tönkre teszi ezeket a maradványokat.
0: Az osztrák ásatásokon voltál esetleg?
1: Azon éppen nem voltam, mert az már az én hazajövetelem után zajlott, de tudok róla, illetve tudom, hogy van egy Zsuzsanna is ott ásott aztán a későbbiekben, aztán hát természetesen Kairóban, Heliopolis, Ókairó, a Babilón erőd, a kopt óváros műemlékeit. Hát a piramisvezőkről nem is beszélek, hiszen hát a piramisokkal nem lehet betelni, és hát ugye amikor kimentem, Zahi Havasz a piramismező régészeti felügyelője volt, és hát ő a piramis legtitkosabb kamráiba is beengedett.
0: Sajnos itt meg kell szakítanunk a beszélgetést, időnk lejárt, máskor majd folytatjuk. Jövő héten ismét jelentkezünk, viszont hallásra!

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Elkezdődött ma a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket mától május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint ma este a Zsoltár énekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig Zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Hitmélyítő, családos, csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. Téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak Zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott Zsoltár műveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Deáktéri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap. Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójáról emlékeznek meg a deáktéri evangélikus templomban május 31-én vasárnap este 18 órától. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: A felejthetetlen színész nyilatkozta. A színpadon lenni kivételes öröm. Mintha az ember a világ egy kis pontján rendet csinálna. Latinovics Zoltán egész maradandó, a színházi életet megújítani óhajtó életműve ezt sugározza. 45 évesen, 1976-ban tért önök honába, de a színész király lázas akarásai velünk vannak.
1: Szomorú őszi öreg gyereknek születtem. Én nem tudtam úgy örülni, mint a többiek. Most kezdek lassan fiatalodni. Érzem az őszben a ficánkoló tavaszt, a napsugár utolsó fölényes magasságait, ahogy átugrálja az ősz buckait. Mindenütt könyörgő füstoszlopok kapaszkodnak az ég felé. A tűz, a víz könyörög a hosszú napsugárért.
0: Lefekszem a csillagok alá a pilleágyra, és ámulva bámulom az éji eget. A göncöl is ott van még. Gyerekkorom óta félek, hogy lebocsátják a földre, és autót csinálnak belőle, vagy buszt.
1: Naponta húzom fel a múlt kútjából az emlékvödröket. Vödörnyi szépet, csigát, kacskaringót, kéket, sárgát, hajnalt, alkonyt, a régi szelet és a régi színeket.
0: Az egyéniség olyan sokszögű kristályhoz hasonlítható, mely mozdítva minden oldaláról másképp töri a fényt. Ezáltal sokszínű, sokfényű tükröző tükör, csillogó és tört felületek összessége.
1: Aki harcol, aki keres, aki hisz, mindig hiba százalékkal teszi mindezt.
0: Elismerem, hogy néha rossz a modorom. Természetesen ennek kiküszöbölésére is van mód. Ehhez viszont közösségi légkör szükséges, és szeretet, és humor.
1: Igazságomból nem engedtem soha. Káros szenvedélyem a dohányzás, meg az, hogy tehetségtelen, ezért rossz akaratú emberekkel összeférhetetlen vagyok.
0: A hazugság, a tudatlanság és a mulasztás természeti törvénybe ütköző cselekedetek.
1: Jobb, ha az ember önmagába zárkózik, tanul és készül a jövőre. Csak a hitet élesztgetem magamban, hogy nem vezethetnek ostobák, és a jó végül győzelmet arat, mint a mesékben, mint a természet örökös harcában, megújulásában és eltipró energiájában.
0: Az életet minden ellenakció ellenére éljük, és reméljük. Látván a vizek vízszintes bizonyosságát, a hegyek és fák hites függőlegesét. Éljük, belehalunk. Mégis reméljük és érezzük a létet és a reményt. Tudjuk az összefüggések boldog tudományos bizonyosságát. Vagyunk, és közösségben élünk.
1: Isten dramaturgiája kifürkészhetetlen.

0: A szenvedés újra szüli a szép lehetetlent.
1: Jó lenne csöndet teremteni magunkban.
0: Érzem és tudom, hogy van a világot átfogó szeretetkör, láthatatlanul gyűrűzve, határokon átnyúlva. A magányosok érzékeny kis antennákkal bolyongva, fogózva, kerengve egymást keresik.
1: Az élet azért jó, mert újra lehet kezdeni. Tetszés szerint többször is.
0: Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy szárnyaim újra nőnek.
1: Az éveink messze szálltak, bennünk nem hoztak változást. Én most is oly szépnek látlak, mert a szívemmel nézek rád.
0: Töltsük meg a házat szeretettel. Rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet, éljük egymásnak a napokat. Költözön vissza az ölelés, valamely késői, józanabb, de maradóbb szerelem. Költözzünk vissza egymásba.

0: a semmiből valamit csinálni. Ez minden alkotó, teremtő folyamatban közös.
1: A művészet a szellem szabálytalan játéka.
0: A művész csak kompol ég és föld között, föl s alá, föl s alá.
1: Szükségem van az elismerésre, annak a bizonyságára, hogy jelen vagyok.
0: A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése és legforróbb vallomása a létről.
1: Versről, a legkedvesebbekről kellene beszélnem, de lehet-e a csillagos égi mezőről a legkedvesebb csillagot kiválasztani? A tengerben a legszebb vízcsepről, a legszebb hullámról beszélni? Lehet-e választani a megfoghatatlanból, amit csak érzékeinkkel érzünk? Rá lehet-e tapintani belső érzéseink közt a legszebbre, a legkedvesebbre?
0: Aki nincsen tisztában a tartalommal, vagy képtelen azt átélve kifejezni, mindig a formákhoz menekül.
1: A formákkal mindig az törődik, akinek fogalma sincs az igazságról.
0: Rendezőink többsége álújító. Nincsenek felvértezve a klasszikus színházi tudással, hagyományainkat, legjobb tanítómestereinket elhagyva, hit és megszállottság nélkül dolgoznak, mint uralkodó hivatalnokok. Világnézetük toldott-foldott szittára emlékeztet, amelyből kihullnak a gondolatok, eszmék, szenvedélyes érzelmek.
1: A színház azért örök, mert titka az együtt lélegzésben van. Az előadással együtt lélegzik, együtt lüktet a közönség. Az emberteremtésben részt vesz az előadás összes szereplője, és a közönség is. Ez a varázslat, ez a titok, ez a színház szintézis.
0: A színház az emberi lélek műhelye.
1: A színész rendkívül összetett ember. Sokféle én-gén rejtőzik benne, és szangvinikusabban, nagyobb lázzal, nagyobb hőfokon ég és él, mint a többi ember, hiszen foglalkozása folyton égést, folyton gondolkozást, földúsított érzelmi világot kíván tőle. Következésképpen kevésbé fegyelmezhető, rendszerezhető, kevésbé kollektivizálható. Akkor értékes, ha minél egyedibb, minél több én van bennem.

0: A társadalomban összefogásra, összesegítésre, tiszta szemű és tiszta lelkiismeretű emberek okos optimizmusára, jogos hitére és őszinte önismeretére van szükség.
1: Ha mindenki úgy cselekedne, úgy beszélne, mint életveszély idején, akkor jobban egymásra találnánk.
0: A beszéd a legnagyobb csalás. Önmagunk és mások állandó megcsalása.
1: Minden szó körül mennyi legszemélyesebb rezgés járja át észlelő és érzékelő rendszerünket.
0: Ha valaki kiejti a lenyomtatott szót, egyben vall önmaga eredetéről, származó tájékáról, a vidékről, ahol ezek a szavak születtek és élnek ma is, mint tegnap.
1: Az egyszerűség csak az átélt bonyolultságból születhet. Az egyszerűség évtizedek alatt születik, aki nem volt összetett, komplikált, alaktalan, sokszögű, sokízű, az nem lehet egyszerű, csak együgyű. Mert miből egyszerűsítene?
0: Ma már tudom, hogy ha nem is vagyok minden részben az első, a végén akkor is nyerhetek.
1: Nem bántam meg semmit. Igyekeztem szomorúságom fölött mindig egy darabka kék eget tartani. Megmaradtam embernek, szigetnek, csodálkozónak, reménykedőnek, győzelemre törőnek, gondolkodónak.
0: Hiszek az emberben, aki szívével és eszével együtt a jobb jövőért harcol és szenved. A vér és a könnyek soha nem hullanak hiába. A világ úgy tetszik, jó felé halad, a tisztulás és az igazság felé. Az út nagyon nehéz, göröngyös és meredek, de föl kell jutni egyszer a csúcsra.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat. De jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedveshez nekünk személyesen, akár megítél. Mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1806. kérdés. Mi a jelentősége annak, hogy a pünkösdi prédikációt mindenki a saját nyelvén hallotta? A válasz. Nézzük csak, hogy olvasunk erről az Abcsel 2-ben. Immár kiáradt a Szentlélek, és erőt, bátorságot adott a tanítványoknak, hogy nyilvánosan is szólják Isten igéjét. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik. Sok kegyes zsidó férfió volt akkor Jeruzsálembe, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támad, összefutott a sokaság, és zavar támad, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, hát nem valamennyien Galileából valók? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Megdöbbentek minnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi ez, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Nos, ismét azzal a különös emberi reakcióval találkozunk, mely szerint van ember, aki hallja ugyan az isteni üzenetet, de tanácstalan. De, és ez javára váljon mindenkinek, kérdezősködik utána, mi akar ez lenni? Tudja, hogy valami különlegesben van része, valami felemelő, ami itt és most történik, és érteni kívánja. A másik ember egyszerűen kigúnyolja és lebecsüli az Úr üzenetét. Ugyan már részegek ezek, már most a korai órában is, hát ki hinne ezeknek, ha adjuk az egészet. Nos, vajon a Teremtő kinek magyarázza meg az üzenet lényegét, milyen léleknek? Tudjuk, hogy a legtöbb külföldön élő zsidó azért utazott Jeruzsálembe, hogy dicsőítjék az Istent a Páska ünnepén. De vajon ezen utóbbiaknak milyen volt a lelkülete? Tényleg tiszta szándékkal jöttek az Úr templomába? Nos, Isten hatalmas csodája volt, hogy mindenki a saját anyanyelvén, saját tájszólásában hallotta, amit Péter prédikált. De mi volt ennek a jelentősége és az oka? Az egyik az, hogy Isten minden egyes emberrel egyenként foglalkozik, látjuk, úgy, ahogy ő a legjobban megérti az üzenetet. Nem volt sok idő ott és akkor a nagy magyarázkodásra, mert, és ez a másodikok, az ünnep után a külföldről érkezett hívek már is mentek haza 3000 felé. És szívükben vinniük kellett az Isten csodálatos ajándékának, a Messiásnak az üzenetét. Nem kell senkinek se belehalni a bűnös élete következményeibe. Van bocsánat, van feltámadás, és egy új krisztusi élettel, egy új, immár nem kőszívvel, hanem hús szívvel, amely érez, így mehet az Úr szeretetébe, és a mi örömünkben is tovább élhet. Ez a megváltás örömhíre. Nyitva van a mennyek országa. Ez a nap a keresztény egyház születésének napja volt, hiszen akik hazamentek, elmondták, azok meg továbbadták, és egyre csak nőtt a hívek száma, majd gyülekezetek alakultak 100 felé. Ezernyolcszázhetedik kérdés. Honnan ered Turmezei Erzsébet Lábnyomok című költeménye, melyben az Úr azt mondja,
hogy vállaimon hordoztalak téged, amikor kellett. A válasz. Talán nem lesz hiába való, ha először meghallgatjuk ezt a csodaszép verset, ime. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott, csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdésre fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezembe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem, és most, visszanézve, a legszebb úton, a legkínosabb napokon át mégse látom szent lábad nyomát. Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, és szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged a vállamon hordoztalak. Nos, az igazság kedvére el kell mondanunk, hogy ezeket a sorokat nem Turmezei Erzsébet írta, de ő fordította le. Nos, a kérdésre ez a válaszunk. Ézsaiás könyve 46. fejezetében találjuk ezt a csodaszép ígéretet az Úrtól. Hallgassatok rám, mondja az Úr, és ide nyugodtan mondd ki a te saját nevedet. Hallgassatok rám, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak titeket. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. De másutt is ugyanez az ígéret fénylik föl, nézzük a 71-es Zsoltárt. Ezt olvassuk. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek minden nap. Öreg koromba sebessel engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. És azt hiszem, hogy ilyen pártfogom mellett nincs mitől félnünk soha, semmitől. Ez 808. kérdés. Mit jelentenek Dávid szavai? Az emelte föl ellenem a sarkát, aki... Válasz. Első kérdésünk már is az, hogy honnan van ez az idézet, és másodjára, hogy mit jelent. A 41. Zsoltár a beteg ember könyörgése. A 10. vers így hangzik. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az emelte föl ellenem a sarkát. Ez azt jelenti, hogy rátámadt az a barátja, aki a legbensőségesebb kapcsolatban volt vele, hiszen a keleti ember nem étkezett, nem evett egy asztalnál akárkivel. A Zsoltár előző részei ecsetelik, hogy milyen csúnyán kibeszélik a beteg embert, és lám, most már az is, aki a legjobb barátomnak tűnt, kesereg Dávid. Tehát a sarok, a láb,
az egy folyamatos használatra való testrész, és ezért a keleti kultúrában úgy tudjuk egy folyamatos dolog jelentése is. Vagyis így hangzana a Zsoltár ma. Aki a legjobb barátom volt, az is folyamatosan ellenem van. Áskálódik mögöttem. Ó, jaj! Adja az Úr, hogy ebben soha ne legyen részünk. Válasszuk meg jól a barátainkat. Ezennyolcszázkilencedik kérdés. Mi a különbség Isten és ember kapcsolatában az Édenkertre és az Új Jeruzsálemre nézve? A válasz. Nem ritkán fordul elő, hogy egy-egy kérdés igen megmelengeti a szívemet, hogy nagyon közel áll hozzám, és alig várom, hogy elmondhassam nektek, kedves hallgatóim, hogy mit gondolok róla az ige alapján. Már csak azért is, mert ez engem is személyesen érint. Nos, nézzük akkor, hogy mit tudunk az Édenkertről, milyen volt Isten és az ember kapcsolata. Ami engem leginkább megérintett, az a leírás, hogy Isten minden szellős alkonyatkor elment az emberhez a kertbe, és sétálgatva beszélgettek. Jaj, milyen lehetett! Ez ugye azt jelenti, hogy nem laktak együtt. Isten a mennyben élt, gondolom talán Jézus lehetett ez a személy, tehát ő a mennyben, és az ember meg itt a földön, az Édenben. És aztán jön az ígéret. Amikor az új Jeruzsálem leereszkedik a bűnök legkisebb részétől is megtisztított földre. A Jelenések könyvének 21. fejezetében János apostol megírja látomását. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, fölkészít.

és halál se lesz többé. Se gyász, se jajkiáltás, se fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta. Íme, újjáteremtek mindent. Vagyis, míg az Édenkertben Isten és ember külön lakott, bár az Úr naponta eljött és meglátogatta az embert, sétáltak ugye a lágy szellős alkonyatban, beszélgettek, addig az új Jeruzsálemben Isten és ember együtt fog lakni. Mondhatom, talán szomszédok lesznek, akik bármikor átmehetnek egymáshoz. Míg az Édenben az ember csak akkor látta az Urat, amikor ő eljött hozzá, az új Jeruzsálemben talán már átjárhatunk egymáshoz. Hát, én már nagyon várom azt az időt, igazán mondom, hogy nagyon. Tizedik kérdés. Mi a pünkösd lényege és jelentősége? A válasz. A pünkösd a kereszténység harmadik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. Pünköskor a Szentlélek eljövetelére, kiáradására és az egyház születésnapjára emlékszünk, ahogy már fenn is említettem. Pünköskor a Jézus halála után összegyűlt tanítványokra, voltak vagy 120-an, láng nyelvek képében leszállt az Isten lelke hatalmas, viharszerű zúgással, és sok-sok lelki ajándékot hozott, mindenki feje fölött egy-egy kis lángnyelv pihent meg. A péteri prédikáció után pedig 3000-en tértek haza úgy, hogy már megkeresztelkedtek egyetlen nap alatt. A pünkös szó a görög pentekoszté, azaz 50. szóból ered, ami arra utal, hogy a Szentlélek eljövetelét már az ős keresztények is a húsvét utáni 50. napon ünnepelték. De már az ószövetségi zsidó népnél is ünnep kapcsolódott a Pészák utáni 7. hét időszakához. Eredetileg egy aratási hálaadó ünnepet ültek meg ekkor, majd Jézus korára a mózesi törvény emléknapja Sávuot lett, amikor arra emlékeztek, hogy Jahve szövetségre lépett választott népével. A zsidó hagyomány szerint ez az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon történt. A Szent Lelket hagyományosan galamb képébe ábrázolja a keresztény ikonográfia, ezért a galamb a pünkösd legfontosabb jelképe. Az olajfa ágat tartó galamb nagyon ismerős nekünk az özönvíz utáni megbékélésből is, vagyis a Szentlélek ekkor is galamb formájában szállt alá az égből. Erről Máté evangéliuma így ír. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből, és akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint egy galamb, leszáll rá, föléje ereszkedve. Nos, Jézus küldte el a lelkét maga helyett, János 14 szerint, a pártfogó pedig a Szent Lélek, akit az én nevembe küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, mondta Jézus, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek, és majd visszajövök hozzátok. Ugyanakkor a Szentlélek rámutat az ember bűnös természetére is, bűnbánatra indít, és a vigasztaló szerepét is betölti,

elmondja, hogy mi a bűn, és megismerteti velünk. Erőt ad az isteni célok megvalósításához. Könyörög értünk az Úrnál, és velünk van állandóan. És ez az ígéret éltet minket ma is. És akkor következzék a jövő heti 5 kérdés. Íme. 1811. Ki panaszkodott így a Teremtőnek, amikor az istentelen világban minden hívőt üldözött a hatalom? Egyedül én maradtam meg melletted, Uram. 1812. kérdés. Herodes király a keresztényekre fogta az éhínséget, hogy ők elszakadtak Istentől, és ez az Úr büntetése, és kivégeztette Jakabot, János testvérét. Ki lett volna a következő? 1813. kérdés. Mik voltak a kiszáradt fügefa jelképei? 1814. kérdés. Voltak a közös vonások Saul és Dávid, Júdás és Péter esetében a Szentírásban. 1815. kérdés. Mit jelent ez? Fordulj el a világtól.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

hiszek benned. Mit jelent valakiben hinni? Jelenti azt, hogy a másik ember őszintességében maradéktalanul megbízom, mert ígéretét mindig betartja. A bizalom olyan kötelék két ember között, ami csak akkor van jelen, ha képesek megérteni egymást. Ha ez valami miatt meginog vagy megrendül, mert azt tapasztalják, hogy az illető nem szavahihető, nem hűséges és nem becsületes, az nagyon fájdalmas tud lenni és csalódást okoz. Az ember nem élhet bizalom nélkül. Olvastam olyan kijelentést is, hogy a bizalomról soha nem mondjunk le, mert ez fontosabb, mint az élet. Ez bizony nagyon erős és súlyos megállapítás, és el kell ismernünk, hogy sok igazság van benne, mert ha hiányzik, akkor minden bonyolultá válik. A bizalom és a hit nem valamiféle lebecsülendő, jelentéktelen apróság, mert mindennapi tevékenységeink során mindannyian függünk tőle. Hogyan tudnánk dolgozni, vásárolni, utazni valamilyen járművön, vagy elmenni az orvoshoz és alávetni magunkat esetleg egy operációnak, ha nem bíznánk a másikban. A bizalmat természetesen ki kell érdemelni. De ha az ember képes megbízni valakiben vagy valamiben, akkor egy csapásra minden nagyon egyszerű lesz. Sajnos, ha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy korunk legnagyobb átka a beteges bizalmatlanság, mert bizalomválság van. Egyre kevesebb azoknak a száma, akik hinni tudnak valakiben vagy valamiben. Családi, baráti, munkatársi közösségek mennek tönkre azért, mert emberek nem tudnak megbízni egymásban, kételkednek a másik őszinteségében. Pedig a hitre és a bizalomra szükség van, mert ezek nélkül nincs igazi szeretett közösség, és hiányuk miatt értelmetlenné válik az élet. Bizonyára tapasztaltuk már, hogy ez milyen fontos és szükséges, és mennyire jól esik, ha valaki kinyilvánítja felénk bizalmát, sőt, ezt szavakkal is kifejezi. Hiszek neked, és megbízom benned, mert tudom, hogy nem csapsz be. A Bibliában is nagyon sokszor találkozunk-e fogalommal. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében így határozza meg Pál apostol. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Más szavakkal ezt úgy is mondhatnánk, hogy aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Jelenti azt is, hogy kockázatot vállalva is ráhagyatkozom valakire. Bízom benne, hű vagyok hozzá. Csak személyek tudnak egymáshoz hülyek vagy hűtlenek lenni, ezért a hit mindig személyes kapcsolatot jelent valakivel. A vallásos hit esetében Istenben hiszünk, mert kinyilatkoztatta magát, bizonyította szeretetének valódiságát, igazolta minden tudását és igazmondását. Ez a hit nem más, mint bizalmon alapuló életközösség a felénk forduló Szent Istennel. Az igazi hit valójában cselekedett, a legfőbb és legnagyobb cselekedet, mert vele féltve őrzött önmagát adja oda az ember, amikor szövetségre lép az őt megszólító hatalommal. Az Istennel való találkozás és önátadás gyökeresen új irányt ad életünknek, mert nehézségeinkben, kételjeinkben hittel hozzá menekülünk, aki egyedül képes rajtunk segíteni. Ezért írja Pál apostol a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A hit tudatos közösségvállalást jelent Istennel, akiben a kilátástalannak tűnő helyzetekben is bízom, de a hit próbatétele mindig kemény leckét jelent számunkra. Hogy miért? Mert van, amikor olyan könnyű elfogadni Isten végzéseit, máskor pedig csak könnyezve tudjuk vállalni az általa kijelölt utat. Szükségünk van a hitre, mert a töretlenül kitartó, álhatatos hit át tud segíteni a nehéz útszakaszokon. Az Istenbe vetett bizalom erőt ad az újrakezdéshez, elveszi a félelmet a szívünkből, és megőri sok felesleges aggódástól, szorongástól,
hiszen szerető Úrunk sohasem hagy bennünket cserben. A Zsoltárok könyvében arról olvashatunk a második fejezetben, hogy aki teljes hittel és bizalommal az örökkévaló Istenben keresi oltalmát, menedékét, reménységét, az boldog ember, mert boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Életünkben döntő az iránta tanúsított magatartás, hiszen ettől függ sorsunk és jövőnk. A hit életünk része, ami azt jelenti, hogy a mindenható Isten kezébe helyezzük döntéseinket, bízunk abban, hogy helyes úton vezet minket. Bölcs Salamon tanácsa ma is időszerű, amit a Példabeszédek könyve 3. fejezetében így találunk feljegyezve. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Ha az Isten iránti őszinte bizalmi kapcsolat, ragaszkodás hiányzik belőlünk, akkor vérszegény lesz a kereszténységünk. Két ember között is akkor nincs meg az egyetértés, és hiányzik a kölcsönös bizalom a másikban, ha nem beszélgetnek, mert elhidegültek egymástól. Éppen ezért hogyan állíthatjuk helyre, akár Istennel, akár a másik emberrel való jó és helyes kapcsolatunkat? Ha szeretettel keressük a másik közelségét, beszélgetünk vele, kételkedés nélkül hiszünk neki, és megbízunk benne.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a halászok követték. A mai íge Márk 1:17. És így szólt hozzájuk Jézus: jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek benneteket. Gondolatok az ígéről. Csak ha az Úr Jézust követjük, teljesülhet szívünk vágya, és lehetünk igazán hasznosak embertársainknak. Mennyire szeretnénk Jézus Krisztus sikeres halászai lenni? Szinte életünket is feláldoznánk a lelkek megnyerése érdekében. Sokszor kísért azonban bennünket az olyan módszerek használata, amilyeneket Jézus Krisztus soha nem alkalmazna. Hallgassunk az ellenség tanácsára, és engedjünk neki. Ha igen, akkor csak a vizet fogjuk paskolni, de halat nem fogunk egyet sem. Az Úr Jézust kell követnünk, ha valódi ébredést akarunk. Látványos új módszerek, szórakoztatás és hasonlók, ez lenne Jézus Krisztus követése. Elképzelhető, hogy Jézus Krisztus olyan módszerekkel vonta magához hallgatóit, mint az napjainkban olyan általánosan elterjedt. Mi az ilyen vállalkozások eredménye? Semmi olyan, amit Jézus Krisztus elfogad majd a ma nagy napon. Az Úr Jézushoz hasonlóan kell hirdetnünk az ígét, mert csak így tudunk lelkeket megmenteni. Úrunk tanítását kell hirdetnünk, a teljes és tiszta evangéliumot, mert ez az a háló, amelybe beleakadnak a lelkek. Az ő szelídségével, bátorságával és szeretetével kell szólnunk, mert ebben van az emberi szívek megnyerésének a titka. Isten felkentjeiként kell munkálkodnunk, a Szent Lélekre figyelve. Ha követjük az Úr Jézust, nem pedig előtte futkosunk, vagy mellette kullogunk, akkor leszünk igazán emberhalászokká. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig, vasárnapig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk estét következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, majd szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, most nem csak a mai vendégeim különlegesek, hanem maga a helyszín is. Itt ülök a Csíksomlyóról érkező vonaton. Ugye két nagy, hatalmas vonatból áll ez az Európa leghosszabb vonatsora, mert a Székelygyors és a Csíksomlyó Express összekapcsolásával Európa leghosszabb vonatján ülünk. Úgyhogy a zajokért előre is elnézést kérek, mert próbálom akkor készíteni a felvételeket, amikor megállunk, de hát ez nem olyan egyszerű, itt nagyon-nagyon sok ember van, körülbelül 800 ember, húzzák az ajtót, lépkednek, erre mennek, arra mennek, úgyhogy ezért, kedves hallgatóim, előre is elnézést kérek. Hát, kedves hallgatóim, csak ugyan elindult velünk a vonat, úgyhogy remélem, hogy így is hallják a hangunkat, mert nagyon kedves emberekkel vagyok én itt együtt. Első helyen említem Mező Tibort, aki nekem egyébként is jó barátom, és itt ennek a csíksomlyói zarándok vonatnak, a teljes zarándok vonatnak az egyik vezetője, kitalálója és megvalósítója. Úgyhogy átadom neki is a szót, hogy mondjon valamit arról, hogy mi is történt velünk most ebben a pár napban.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! És ugye negyedik napja vagyok úton, és először drága Kamillánkkal, Kirtével, Eszterrel, meg mindenkivel itt vagyunk úton. Már hazafele járunk, de először átmentünk Erdélyen, nagykörben, egész Erdélyországon, ezer éves magyar határra, mindenhol ott voltunk a szentmiséken, most már hazafelé tartom mesebeli zenékkel és mesebeli tájakkal.
0: Köszönöm szépen, és akkor kezdem is Kittivel, már a neve meg volt említve, tehát Kolozsi Kitti növendékem az, aki a krónikás zenedét is képviseli. Te tulajdonképpen honnan érkeztél a vonatra, és egyáltalán hozzánk a krónikásokhoz?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, Kolozsi Kitti Júlia vagyok, Szilágyságból származom, és 7 éve tanulok Kamilla néninél a krónikás zenedébe.
0: Hanyadszor vagy Csíksomlyón?
2: Másodszor van szerencsém Csíksomlyóra jönni.
0: És honnét
2: származol? Vonattal, és Szilágyságból származom, úgyhogy különös öröm, hogy Erdélybe jöhetek. Ez mindig nagyon nagy feltöltődés.
0: Második alkalommal se volt unalmas?
2: Hát nem, ez soha nem lesz unalmas, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek.
0: Milyen érzés volt itt felmászni a nyerekbe?
2: Abszolút különleges, megerőltető is egy kicsit, bár lefele talán még rosszabb, mint felfele, de egy közösségi élmény, úgyhogy fel se tűnik az embernek, hogy mennyire megerőltető, és feltöltődik, amíg ott van, úgyhogy abszolút megéri a fáradtságot.
0: Körülbelül mennyi ember volt most?
2: Pontos adatokat nem tudok, de szerintem több százezer.
0: Hát igen, általában olyan...
1: Olyan
0: 400 000, 500 000 körül szokott lenni. Úgyhogy most is nagyon, tényleg nagyon nagy élmény volt. És milyen volt a vonaton utazni?
2: A vonaton utazni is nagy élmény volt, hiszen nagyon gyorsan összekovácsolódott a csapat, főleg a mi vagonunk megállás nélkül daloltak, már reggel 7-kor azzal indult a nap, hogy megszólaltak a népdalok, még csak be se ültünk a vonatba, már sétálva a vonat felé is énekeltek, úgyhogy nagyon különleges volt tényleg. Reggel 7-kor én még nem énekeltem ilyen jót, az biztos, és egész úton járjuk mi is a vagonokat, mindenkinek énekelünk, mindenkivel énekelünk.
0: Hogy fogadnak az emberek?
2: Hát óriási szeretettel, mindenki nagyon jól fogadja, és nagyon szeretne velünk közösen énekelni, együtt lenni, úgyhogy ez tényleg nagyon felemelő.
0: Melyik állomás, vonatállomás volt számodra a legérdekesebb, legizgalmasabb, legmeghatóbb?
2: Számomra Nagy Károly volt a legmeghatóbb állomás. Bevallom, hogy még el is sírtam magam, pont azelőtt, hogy mi is kiálltunk volna énekelni, úgyhogy annyira nem jött jól ki a lépés, de gyorsan összeszedtem magamat, és tudtam teljesíteni. Nagyon meghatódtam, mikor együtt imádkoztunk az ottani pappal, és mindenki egyszerre, nem tudom mennyien lehetünk, szerintem sok százan, ugyanis a vonatban is sok százan vagyunk, és még a károlyak is kint voltak egy csomóan, úgyhogy nagyon megható volt tényleg, ahogy együtt zengett a mi atyánk.
0: Mit hallunk tőled, mert most a te dalodat fogjuk lejátszani?
2: Tőlem Csézi Erzsébetnek az egyik dalát, aminek az a címe, hogy Ez az otthonunk.
0: Akkor most ezt hallgassuk.

0: Kedves Tibor, most hozzád fordulok, és azt kérdezem, hogy ezen a vonaton jelenleg körülbelül hányan vannak? Hány kocsiból áll?
1: 12 kocsiból áll, 2 étkező középen, és én úgy tippelném, hogy ezer ember van együtt velünk, veled is velünk.
0: Honnét érkeznek, hiszen ezer. Ezt te tudod a legjobban.
1: Hát, nem csak Budapest, Felvidék, Erdélyből, mindenhonnét a Kárpát-medencéből.
0: Akit hamarosan meg fogok szólítani, az például sok-sok éven keresztül Dél-Afrikában
2: jött ránk. Annyira kedvesen fogadtak az emberek, hogy ezt egyszerűen emberi szóval nehéz lenne elmondani. Gyakorlatilag, ahogy ez előttem szólt a Kitty, én egy picit megcáfolom őt, mert ő azt mondta, hogy csak egyszer sírt. Hát én azt hiszem, hogy majdnem végig sírtuk az egész utat. Azt a rengeteg szeretetet, köszönetet, ahogyan fogadtak bennünket, amiket kaptunk, és most nem feltétlenül a kürtös kalácsra és a pálinkára gondolok, hanem arra a hatalmas, önzetlen szeretetre, a ölelésre, a vendégszeretet egyszerűen csodálatos volt. Egyszerűen semmihez nem lehet fogni. Hatalmas élmény volt, és én azt gondolom, hogy ugye bár most voltam először, én azt gondolom, hogy ha jó Isten értett segít, akkor én eljövök jövőre is. Nem volt könnyű egyáltalán a túra. Én azt mondtam, hogy ez nem egy zarándok menet volt, hanem egy futás volt, mert bizony a csoporttól sokszor lemaradtunk, és hát sokszor kellett szaladni, hogy a csoportot utolérjük, mert be voltunk osztva, tehát mindenki a saját maga csoportjával jött, voltak molinósok, zászlóvivők, például egyforma sapkát használtunk, és akkor így meg tudtuk ismerni egymást, csodálatos volt, és az Isten hatalmas kegyelme és szeretete által megérezhettük azt, hogy gondot visel rólunk, hiszen végig csodálatos napsütés volt. Egy cseppesről sem zavarta meg a rendezvényt, úgyhogy...
0: Kik fogadtak, és hogyan fogadtak az állomásokat?
2: Erdély magyarok voltak, és hát ezt az előbb mondtam, hogy ezt nem lehet szóban elmondani, mert ezt a lélek, ahogyan gyerekek, kicsik, picik, még volt 2 éves, és aki ott zászlóval integetett nekünk, hoztunk egy kis ajándékot neki, és bizony szóltunk, hogy ne feledjék el, hogy magyarok. És ami a legfontosabb nekem, tényleg hatalmas élmény volt, amikor jöttünk visszafele, akkor a mozdonyvezető olyan csodálatos volt, mert minden egyes falunál, városnál végig dudálta az utat, mielőtt beértünk volna, és én oda mentem hozzá, és megköszöntem neki, hogy ennyire boldoggá tett, hiszen ezzel kihívta az embereket a kertjükbe, az utcára, és csodát adott nekünk.
0: Dél-Afrika után hazaköltözni mit jelentette?
2: Fantasztikus. Egyszerűen azt mondom, hogy nincsenek véletlenek az életben, tehát minden valamiért történik. Én nagyon-nagyon szeretek itt élni, nagyon szeretem Európát, és azt kell mondjam, hogy Erdély nagyon hasonlít Dél-Afrikához, és olyan volt, mintha hazajöttem volna. Tehát ez a Vas Albert, adjátok vissza a hegyeimet, bizony eszembe jutott, és most is kiülik a könnyen. Fantasztikus.
0: Most a másik krónikáshoz fordulok, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök itt a zarándok vonaton, és kérlek szépen, te is mutatkozzál be.
3: Semes Bogya Eszter vagyok, és egy éve járok a Kamillához. Én tavaly már voltam...
0: De rögtön mondjuk, hogy nem kezdő vagy, hiszen...
3: Hát igen, már 30-40 éve a szakmában vagyok. Én tavaly voltam Csíksomlyói búcsón, és egy hatalmas nagy lelkitörés volt bennem, mert nem hangzottak el a himnuszok. Ezért nagyon örülök, hogy Kamilla meghívott erre a vonatra, mert ugye ezt át kell élni, ez egyszerűen egy egyedi, tehát ezt nem lehet elmondani. Akkor, amikor olyan emberek integetnek a vonatra, akiknek semmi kontaktjuk nincs az anyaországgal, csak mi, és az ember elsírja magát, mert tudja, hogy várja a következő évet, hogy jöjjön ez a vonat. És amikor az állomáson a rengeteg tömeg integet, és a másik felén, a csöndes felén az állomásnak, 4 éves kisfiú a 8 éves lány testvérével átmennek az árkon, és végigmennek a vonaton, és integetnek. És szerencsére valakinek eszébe jutott, hogy valami ajándékot adjon ki nekik. És onnantól töménytelen mennyiségű ajándékot kaptak. És tulajdonképpen itt értettem meg, hogy mit jelent az, hogy egy vérből való vagyunk.
0: Milyen volt most hallgatni viszont az összes himnuszt? Amikor 500 000 ajkon zengadott.
3: Fantasztikus érzés volt. Nem tudtam, hogy merre forduljak, de egy biztos sírva énekeltem az egészet végig.
0: Köszönöm szépen. A te dalod mi lesz? Mit hallunk majd tőled?
3: Turul madarat.
0: Jó, akkor kedves hallgatóim, most Semes Bogya Eszter énekel a Turul madárról.

0: kedves hallgatóim, szintén egy újabb ismerőst mutatnék be, azaz nem is én, hanem kérlek szépen mutasd be magad.
1: Adjon Isten szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Én Mitrocsákné Kati vagyok Budaörsről. Én most éppen ötödszörre vagyok Csíksomjón. Hát a szívem tele van csordultig szeretettel. Én már ezt áttértem. Ezt nem lehet annyiszor áttélni, amennyit még élhetnék. Én 71 éves vagyok, egy nagyon fájós lábú ember, és én csak arra kértem a jó Istent, hogy fel tudjak menni, meg le tudjak jönni a hegyről. Segítséggel sikerült ezt mindet megtenni, és nagyon hálás vagyok. Most, hogy a Kamilláékkal, meg itt a vonaton összefutottunk, hát erre meg egyszerűen nincs szó, nem, nincs jelző. Mindenki szeretettel öleli, ott szeretne lenni a közelébe, ha csak egy simogatásra is. Hát én pont ugyanezt tettem, követem árnyékként, ahova csak mennek a vonaton, és énekelünk, és hát csodás, csodás volt ez a 4 nap. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És te voltál az egyik kacsintája ennek a kupénak.
1: Igen, mert én nem mondom, hogy nekem van hangom, de nagyon szeretek énekelni a Berente Erzsikével. 19 évig énekeltünk egy népdalkórusba, és mindig megragadjuk az alkalmat. Nagyon készültünk rá, nagyon sok Mária énekkel, meg elhoztunk egy csomó kottát, és tényleg végig énekeltük az egész vonatot végül is, és csatlakoztak hozzánk az emberek. Látni lehetett rajtuk, hogy olyan boldogok, és kérték, hogy hát még, és akkor mindenkitől kérdeztük, hogy akkor mit énekeljünk. És akkor így mindenki csatlakozott, és boldogok voltak az emberek végig. Úgyhogy ennyi.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
0: És akkor megint Tiborhoz fordulok, akitől azt kérdezem, hogy melyik állomások voltak azok, ahol ilyen csodálatosan vártak bennünket? Említsük meg azokat az állomásokat.
2: Hál' Istennek nagyon sok van. Tehát Éva, ahogy jöttünk. Sepsiszentgyörgy. A Rezes banda, Csíkszentsimony. Szereda, Gyergyó, Szent Miklós, de még előtte is volt, hát Maréfalva, mindenhol, jaj, Gyimesbük, hát felejthetetlen.
0: Gyimesbüknek kell mondani felejthet. A kedves hallgatóknak, mert ők nem biztos, hogy mindenki tudja, nevét. Mi is van Gyimesbükkön.
2: Rákóczi vár most adták át felújítva, Deáki András tanár úr szervezésében a Gyimesbüki Betlen Rákóczi vár. Mennyi? Egy hónapja?
0: Igen,
2: egy
0: és napja. Miért érdekes ez a Rákóczi vár?
2: Hát mert a mi legkeletibb 1000 éves határunknak, a legkeletibb állomásunknak a határvára.
0: Igen, és itt mennyi ember volt körülbelül?
2: 100 000.
0: Én is úgy gondolom, mert énekeltünk itt a krónikásokkal, és én is alig bírtam visszatartani a könnyeimet, mert a csángó gyerekek olyan csodálatos előadást varázsoltak. Tulajdonképpen ez egy színdarab volt Márton Áron életéről, hiszen Márton Áron év van, és erre emlékeztek a csángó gyerekek, és rettentő örömmel hallgattam őket. Egy saját másik élményemet, rossz érzésemet hadd osszam meg. Aztán utána következik jó is, de meg kell mondanom, hogy Sepsiszentgyörgyön eleve a helyszín olyan, hogy közöttünk van egy drótkerítés. Sinek és egy drótkerítés. És ott volt, én nem tudom hány ember, nagyon-nagyon sok. Legalább én szerintem 2000-3000 ember.
2: Több.
0: Igen. Tehát, és egész egyszerűen az a fantasztikus, hogy állunk egymással szembe, és nem tudjuk egymást megölelni. Mert minden állomáson az a fantasztikus, hogy boldog-boldogtalan egymást öleli, és most nem tudtunk. Csak álltunk, néztünk egymással szembe, ott volt ez a rengeteg ember, és csak könnyeztünk szótlanul, miközben előtte zajlott egy csodálatos műsor, ott is úgy vártak minket, hogy zenekar volt, fúvós zenekar, és a himnuszokat is elénekeltük, és ebben annyira benne volt mindenkinek a lelke, és például a magyar himnusz kétszer is elhangzott, mert mi úgy spontán elkezdtük énekelni, mivel nem tudtunk oda menni és énekelni, és megülelni egymást. És mi a krónikásaimmal, én nekem a szívem szakadt ki, mert ott voltunk, nyakunkban a gitár, álltunk hárman, de nem volt semmiféle fajta olyan hangosító eszköz, amivel tudtunk volna 20 000 embernek énekelni. Úgyhogy csak folyt a szemünkből a könyv. Valahol a tömegben az én drága unokatestvérem, Makkai Kálmán is, aki Erdély egyik legjobb gitárosa, az István a király erdélyi előadásában, ő játszott szólógitárul, és ott lehetett valahol a tömegben, és egyszerűen ráadásul nem csak annyi volt, hogy ott volt ez a bizonyos drótkerítés a sínek között, hanem pont bejött egy menetrendszerű vonat is. Úgyhogy úgy szétvágta azt a hangulatot, hogy ezt szerettem volna elmondani, hogy a sok gyönyörűség mellett én azt éreztem, hogy itt a trianoni határ jelent meg. Mert azt szimbolizálta, hogy nem jutunk egymáshoz. Ott vagyunk, nézzük egymást egy drótkerítésen keresztül, és nem tudjuk megfogni egymás kezét, nem tudunk erőt kívánni, nem tudunk adni, amiért jöttünk. Úgyhogy ez volt az én fájó pillanatom. Kittikém, látom, hogy mondanál valamit itt.
3: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy csodálatos szállásunk volt, csodálatos szállásadóink voltak. Tusnán fürdőn volt szerencsénk megszállni a Bokor villában, és nagyon hangulatos kis hely, nagyon megszerettem ez alatt a 3 nap alatt, amíg ott voltunk. És hát nyilván sok mindenkinek az első dolog, ami eszébe jut szállásról, hogy igen, járt hozzá étel is, és nagyon finomakat főztek nekünk minden egyes este. Azt vártam, hogy most milyen finomságot tesznek elénk az asztalra. Kedvencem nekem a tegnap esti mics volt, az mindent vitt, mikor megláttam, hogy hozzák, rögtön boldog lettem. És bevallom őszintén, azzal a reménnyel jöttem, hogy messziről lesz szerencsém Tusnádfürdőn látni majd medvét. Hát sajnos vagy nem sajnos, erre nem került sor, ugyanis hát nem láttam medvét, de még mindig jobban örülök ennek, mint hogyha szembe jött volna velem valahol az utcán. Úgyhogy nyilvánvalóan messziről, nem tudom, a szobaablakból szerettem volna látni, vagy valahogy úgy, hogy ne legyen hozzám veszélyes közelségben, majd talán legközelebb.
0: Igen, sajnos nem jutottunk el a tóhoz, ugye ott van a Szent Anna tó, de hát időnk az szinte semmire nem volt. Általában 7 órakor nekiindultunk, előtte még vacsora, és hát akkor vonatút, és ide mentünk, oda mentünk, tehát ez egy igazi zarándoklat volt. Hogy emlékszel, amikor a lakosztályunknál, tehát a Bokor panziónál énekeltünk, ott volt az udvaron egy filagória, és akkor tartottunk mi 3-an krónikások előadást. Erre hogy emlékszel?
4: Hát nagyon sok helyen ugye énekeltünk menet közben, vonatról leszállva, de azt hiszem, hogy ez azért volt nagyon kedves, mert összegyűltek a környékbeli lakók, az ismerősök, és hát ugye ők máshol nem hallhattak minket, és ez a hallatlan nagy hála, amivel felénk fordultak és szeretett. Hát azt hiszem, hogy az mindent felülír.
0: Juditkám, és te is hogy emlékszel majd vissza erre az útra?
5: Felejthetetlen élmény volt. Én még csak annyit szeretnék megjegyezni hozzá, hogy biztosított a román rendőrség és a csendőrség bennünket, tehát hogy ne legyen semmiféle atrocitás. Én próbálkoztam a magyarommal, de azt nem értették, úgyhogy angolul megköszöntem neki, azt viszont értették, és nagyon-nagyon hálásan tekintettek vissza ránk. Ez egy csodálatos élmény volt, hogy bár egy picit ijesztőnek tűnt, hogy a vasútállomáson 10-10 valahány rendőr-csendőr volt, de nagyon helyesek voltak, és tényleg vigyáztak ránk, és ez jó volt.
3: Én is igyekeztem többször is szóba állni, hogy így fogalmazzak a rendőrökkel, csendőrökkel, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg bár nem éreztem szükségét, szóval nem volt veszélyes a tömegünk, meg tényleg nem készültünk semmi olyanra, ami a rendet meg a csendet feloszlatta volna, azonban tényleg adott egy kis biztonságot, hogy ők úgymond vigyáznak ránk, és többször is előfordult, például tegnap az 1000 éves határnál, hogy nagyon nagy volt a forgalom, és akkor őket kellett megkérnünk, hogy

0: és láttam a szemükben, hogy nagyon értékelték, hogy nem vettem őket láthatatlannak, és rájuk köszöntem a magam módján, nyilván nem tudtam volna románul, csak hirtelen nem jutott eszembe, úgyhogy angolul köszöntem, és nagyon értékelték, visszaköszöntek, nagyon kedvesek voltak.
1: És azért azt se felejtsük el, hogy a rendőrök között bizony voltak magyarok is, szép számmal, úgyhogy sokszor éppen olyanba futottunk bele, hogy előbb angolul beszéltünk, és kiderült, hogy magyar az illető, úgyhogy nagyon megörültünk neki.
2: Én pedig csak azt tudom mondani, hogy rég volt ilyen érzésem, hogy 5 percenként jöttek oda hozzám emberek, hogy jé, a dévaludacs Kamilla! És egész egyszerűen ez a múltat idézte fel, mert hát ugye Magyarországon, meg kell mondanom, Magyarországon kevésbé ismernek, mint itt. És legalább ebben, ezen a vonaton is olyan emberek utaznak, akik korosztályban eléggé hasonlítanak hozzám, és nagyon jó érzés volt a szeretetükben megfürödni.
3: Ó, hát én péntek reggel, amikor a keletiből indult a vonat, és megláttam a Kamillát, hát úgy Isten igazából hirtelen nem is tudtam mit gondolni, csak mondtam Erzsikének, hogy jaj, figyelj, itt van, de igen, Katikám, velünk fog utazni. Hát én akkor mindjárt mondtam, hogy hip-hip, nagyon jó útunk lesz, úgyhogy nagyon-nagyon jó útunk. És én csak annyit szeretnék még elmondani a román rendőrökhöz, ugye olyan kedvesen 2 is lesegített engem a magas vonat lépcsőről, én lepődtem meg a legjobban. Hát mivel, hogy én nem vagyok már fiatal, a mosolyom se olyan, mint a Kittié, hogy nagyon szép, csinos lány. Nyilván, hogy őket jobban szemügyre vették, de nagyon kedvesek voltak.
4: Annyit szerettem volna még hozzátenni, hogy amikor kiderült, ugye mondtátok, hogy angolul beszéltünk a rendőrökkel, és kiderült, hogy magyarok, akkor csak annyit mondtunk, hogy őrizzék meg a magyarságokat, és ugyanezt megismételtük a magyar gyerekeknek, soha ne feledjék el, hogy magyarok is összetartozunk.
2: Bizony, összetartozunk, és számunkra még krónikások számára az volt óriási élmény, hogy azért nem szokott több százezer ember velünk együtt énekelni. Olyan dalokat választottunk, amit tudtuk, hogy a közönség soraiból is sokan ismernek, és egyszerűen torokszorító volt, ahogy ez a kórus, ez a fantasztikus kórus felhasznált.
1: Azt hiszem, hogy ezek a szívbe és lélekbe markoló emlékek tettek, amiket átéltem ez alatt a 4 nap alatt, arra ösztönöznek, hogy minden áron és mindenféleképpen újra eljöjjek.
2: Így van. Én pedig egyszer énekeltem, sajnos csak el, Táncos Katalinnak az Én mi atyánkom című dalát, és azt gondolom, hogy most talán ezt meghallgathatjuk.

0: Még az nagyon-nagyon meghatott, hogy az egyik állomáson, ahol rengetegen vártak bennünket, és hatalmas nagy zenekar, ugye mindent játszottak. És aztán mi hiányoltuk a himnuszt, és elkezdtük a magyar himnuszt énekelni. Hogy végig énekeltük, a tömeg is. És ezek után a zenekar elkezdte játszani, úgyhogy annyira megható volt és gyönyörű volt.
1: Ehhez kapcsolódva szeretném még hozzátenni, hogy számomra most az volt a meglepő, ugye én egyszer már voltam, és akkor talán nem volt ennyire kiugró nekem ez, vagy csak nem emlékszem rá, de a zene mindenhol ott volt. Tényleg az állomásoktól kezdve, ugye amint meséltem, a vonat, a vagonokba, úton a vonathoz már reggel 6 óra 30-kor, tényleg nyilvánvaló, hogy a hit az első és legfontosabb, ami most itt összekapcsolt az embereket, de a zene az kéz a kézben járt ezzel szerintem, és főleg a miséken, ugye itt a Szent Leckét is még énekelve olvassák fel, és szerintem csodálatos volt.
2: Volt egy kisfiú, aki végig énekelte.
1: Igen,
2: azt a Szentleckét, hát az valami, egy csángó kisfiú. Csodálatos volt.
1: Úgyhogy tényleg ez most nekem nagyon sokat tett hozzá, hogy a nap 24 órájában a zene itt is összekapcsolta az embereket.
2: És ne feledkezzünk el azokról, akik a műsorokat adták nekünk. Nem csak fúvó zenekarok voltak, hanem például tüneményes, kis citerás gyerekek vártak itt minket Nagy Károlyban, és látszott az a fantasztikus felkészülés és szeretet, amivel átadták nekünk ezeket az énekeket, ezeket a táncokat, ki ne felejtsük őket, tehát gondolom, hogy hetek óta, de talán még hónapok óta is erre készültek, és még egyet hadd mondjam. Megyünk valami búzamező mellett. Ott kaszál az egyik ember, meglátja a vonatot, lógnak ki a zászlók, és elkezd, felkapja a kezét, és kaszástól, mindenestől integet. Hát egyszerűen el nem lehet mondani. És amikor házak között voltunk, ott mindenütt kiabáltuk, hogy Isten áldjon benneteket, és magunk is alig bírtuk a könnyeinket visszatartani. Hát szóval elmondhatatlan. Én remélem, hogy ebből a műsorból is megérződik, hogy ez olyan, amit át kell élni, ezt nem tudjuk szavakkal kifejezni, mert ez annyira a szívhez, a magyarsághoz, a becsülethez, a tisztességhez, az igazsághoz tartozik, hogy ezt meg kell élni. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, aki teheti, jöjjön Csíksomjóra, mert ennél csodálatosabbat nem tudok. És van egy olyan versem is, aminek az a címe, hogy Csíksomjó 2006, és ezt is most hallgassák meg.
3: Zúgó szélben, esős éjben jönnek a csángók, lebegnek a zászlók, sáros a csizma, nedves a kucsma, jönnek a csángók, élnek a zászlók. Ezer éve már, hogy itt áll a határ, székely és csángó védte a hágót, őrizte a lángot, a magyar világot. Jönnek a csángók, sírnak a zászlók, lépésük döng, pedig csúszós a föld. De jönnek a csángók, hisznek a zászlók. Mária, te drága babba Mária, segítsd őket a nyereg aljába. Téged imádó néped jön, százezregben gyúl öröm. Gyúl öröm, és újul a hit. Csíksomjó drága, te vagy a híd, hogy megtaláljuk egymást végre, izzó tekintetünket vessük az égre. Nem baj, ha zuhog, nem zavar a sár, több százezer ajkon Isten a vár. Hangunk ütközvén a hegyoldalnak, így lesz isteni ereje a dalnak. Jönnek a csángók, bíznak a zászlók, magyar a magyarnak kezét fogja már, megszűnik kor és oktalan határ. Itt dobban az összes magyar szív mostan, aki otthon maradt, itt van gondolatban. Akárhol vagy ember, imádkozzál jobban. Higgyél, Mária segít a bajban. Ha erősen hiszel, és teszel is érte, a magyar nép sebe megtisztul végre. Mert jönnek a csángók, élnek a csángók, magyarul élnek és dalolnak a csángók. Hála néked, Mária, téged áld ma ez ima.

0: Még az integetéshez visszatérve, bennem nagyon megmaradt a kép, hogy valahol Csíkszereda után, környékén, egy ilyen óriási domb előtt volt az egyik településen a megálló, a vonat megálló, és ott várakoztunk, mert leszálltak egy páran, meg valami csatlakozásra is várni kellett, és ugye természetesen ez vasárnap este volt, és környéken mindenki tudta, hogy ez a vonat, ez az a vonat, és hogy ez azért van itt, és nagyon megható volt, hogy tényleg ott volt ez az óriási domb, és a tetején két mezőgazdás szerintem, mert gondolom azok voltak ott a domb tetején, elkezdtek csápolni, de hogy így nagyon, nagyon feltűnően, és annyira, tényleg, mint a pici hangyák, akkorának tűntek a vonatból, de úgy integettek, és megláttuk őket, visszaintegettünk, és láttam, hogy ugrálni is elkezdtek, úgyhogy nagyon, nagyon megörültek annak, hogy észrevettük őket, és ez szerintem csodálatos, mert tényleg, mint a pici hangyák, és észrevettük őket, és tényleg sokkal nagyobbra nőtt az egész.
1: Még egy dolog, hogy a mozdonyvezetők, amikor mentünk a szállásra, és mentünk el a szállásról, mindenhol dudáltak, de szinte koncertet csináltak a dudával, és így jelezve az embereknek, hogy jöjjenek ki, mert jön a vonat.
2: És bizony az emberek is jöttek, egész évben tulajdonképpen ezt várják. Műsorunk végére érkeztünk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket, és kérem szépen a kedves jelenlévőket, hogy hadd mondjam elsőnek Mező Tibor nevét, és kérem szépen, hogy búcsúzzatok el a kedves hallgatóktól.
3: Kolozsi Kitti Júlia vagyok, és egy életre szóló élményt szereztem ismételten Csíksomjón.
1: Semes Bogya Eszter vagyok, és hát ismételten igen én is, és vissza is jövök, és üdvözlök szeretettel mindenkit.
4: Én Mitrocsák Kati vagyok, szívem minden szeretetével köszöntöm a kedves hallgatókat, jó egészséget kívánok mindenkinek, és ha tehetik, jöjjenek Csíksomjóra.
5: Egyetlen egy mondatot szeretnék még hozzáfűzni, hogy engem nagyon-nagyon megfogott, hogy a gyönyörű népviseletben voltak beöltözve a gyerekek, a táncosok, mindenhol, ahol fogadtak, még a zenekarok is, és egyszerűen fantasztikus volt a Márton Áron emlékműsor, és ami csoda volt, hogy bár nem tudom hány fok volt, biztos volt, hogy 30, a gyerekek be voltak öltözve, és végigjátszották a szerepüket. Köszönöm, hogy itt lehettem. Isten áldjon mindenkit. Kis Jutka voltam. És azzal köszönök el mindenkitől, amivel itt Csíksomjón, Isten áldjon titeket.
2: Más hozzáfűzni való nincs is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket. Jövő pénteken is várom Önöket nagy-nagy szeretettel. Ez volt a Lélek közelben. Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja. Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja május 29-e. Az első ENSZ békefenntartó misszió 1948-ban alakult több mint 3220 katonai, rendőri és polgári személy vesztette életét szolgálat közben a béke érdekében. Az előszakos cselekmények, a balesetek és betegségek következtében. Az ünnep célja megemlékezni az életüket a békéért feláldozókról, tisztelegni a férfiak és nők előtt, akik ma is magas szintű szakismerettel, bátorsággal, odaadással szolgálnak. ENSZ békefenntartók három alapelve. A felek hozzájárulása, a pártatlanság, erőszakmentesség, kivéve az önvédelmet. Ezen a napon tartjuk a Magyar Békefenntartók napját is. Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30 perckor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én, kedden és szerdán, este fél hétkor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája, miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ a obudabaptista.hu oldalon elérhető. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell legalább augusztus 28-a pénteken délig. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északias szél élénkül, és 23-27 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, az egyházak szerepe a mai társadalomban mai vendége, Heizler András mazsíz elnöke. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy mazsíz, ezért Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének az elnöke. Tehát sok-sok kis egység közösen választott vezetője, aki ugyan nem régóta csinálja ismét ezt a feladatot, de ez a munka azért nagyon sok egyeztetést és emberi kapcsolatok, jó igazi emberi kapcsolatokat is igényel. De mielőtt elkezdenénk a funkcióról beszélni, ezért engedd meg, hogy hadd kérdezzem tőled, hogy végül is hogy jutottál odáig, hogy ezen funkcióig eljutottál? Milyen, tehát egy kis portrét adjunk Heizler Andrásról, vagy családjáról és Heizler Andrásról.
2: Szívesen, de mielőtt így magamról beszélnék, akkor a szervezetet azért hagy rakjam helyre. Igen. A Mazsihisz Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, és ennek a szervezetnek 24 taghitközsége van. Egy-egy taghitközség van különböző vidéki városokban, a legnagyobb vidéki taghitközség Debrecen, nagy taghitközség még Szeged, Pécs, Miskolc, és vannak kisebb taghitközségeink, illetve a Mazsihisznek a tagja Magyarország legnagyobb zsidó hitközsége, a budapesti zsidó hitközség. Egészen halkan zárójelben megjegyzem, hogy ez Kelet-Közép-Európa legnagyobb zsidó hitközsége, és a Mazsihisznek a tagja az autonóm ortodox hitközség is. És hogyha már a szervezetet bemutattam, akkor magamról pár szót hagy mondjak. Hát, hogy jutottam ide? Valójában úgy, hogy egy tradicionális neológ zsidó családba születtem. Ami azt jelenti, hogy amikor egész kicsi gyerek voltam, Király utcában laktunk, nagypapám vitt a zsinagógába, ezzel kezdődött az én hitéletem. Ő hurcolt magával, és péntek este sokszor elvitt a zsinagógába, ami nem volt szívderítő, mert egyedül voltam gyermek ottan, és valójában én azt éltem meg, hogy csak öregek járnak a zsinagógába. Azóta ez azért változott, és azért jobb a világ egyel. És utána mondhatom, hogy ez egy teljesen ilyen természetes, organikus fejlődés volt. Amikor fiatal voltam, gimnázista, egyetemista, éltem ugyanazt az életet, mint a nem zsidó társaim. Kosárlabdáztam, egyetemre jártam, Kölcsey Ferenc gimnáziumba jártam. Nem is nagyon volt téma akkor a vallás. Ugye ez a régi rendszerben el volt hallgatva. Valójában nem is tudtuk egymásról, hogy ki micsoda, vagy nagyon kevesen tudták. Rólam azért mindenki tudta, mert azért mi ezt nagyon, nagyon markánsan fölvállaltuk édesapám örökségehez, ő a legvadabb időszakokban is elment a zsinagógába, amikor el kellett menni.
1: 40 év alatt a politikai alkú szerint összesen 10 egyházi felekezeti gimnázium működhetett benne, ugye 8 katolikus, egy református és egy zsidó. Ide nem akartak a szülők téged, vagy az volt közelebb?
2: Nem, eszünkbe se jutott, hogy oda írassanak be. Tudni kell, hogy igen, megtűrte a régi rendszer ezt az egy zsidó gimnáziumot, de azért azt is tudni kell, hogy iszonyatosan visszafejlesztette. Tehát akkor oda nagyon kevés diák járt, és akkor az nem volt egy vonzó hely, egy olyan világi neveltetésű embernek, vagy gyereknek, akár mint én, és akár sok társam.
1: És András, és az egyetemen mi volt az, ami mondjuk igazán vonzott, mint szakma? Mert ugye most a szakmád egy picit más. Egy közösség szolgálata, ami nem könnyű, egy szakma pedig adhat egy egyenes utat is.
2: Rendben, de mielőtt szakmásítjuk ezt a dolgot, azért annyit hagyd mondjak, hogy a mindenkori mazsihisz elnök társadalmi munkába végzi ezt a feladatát. Tehát ez egy társadalmi megbízatás, ennek van egy ereje is egyébként, hogy társadalmi munkába végzi, és van egy csomó hátránya. A szakmám egyébként gépészmérnök vagyok, és aztán a Közgazdaságtudományi Egyetemet elvégeztem. Ha már kérdezted, gépészmérnök ki, úgy váltam, hogy én építészmérnök szerettem volna lenni, majd 18 éves koromban kiderült, hogy szintévesztő vagyok, ezért nem vettek fel az építészmérnöki karra, és így keveredtem a gépészmérnöki karra, és aztán azt elvégeztem, utána a igazságtudományi egyetemet is elvégeztem, és utána elkezdtem dolgozni.
1: Milyen munkahelyeid voltak?
2: Jellemzően kereskedelmi szektorban dolgoztam, de ez mindig valamihez kötődött. Tehát nagyon sokáig, amikor elindult a számítógép, akkor még így hívtuk, hogy asztali számítógépek, akkor a laborműszeripari művekbe egy számítógépes laboratóriumnak voltam a vezetője, és a számítógép alkalmazását próbáltuk meg honosítani különböző területeken, kórházakba és különböző vegyi laboratóriumokba, mezőgazdaságba, adatgyűjtésre, akkor ez egy nagyon izgalmas terület volt. Később más kereskedelmi területen textil, ruházat előállítása, kereskedése, legkésőbb pedig egyenruházati ellátásban dolgoztam.
1: Most
2: saját cégben, igen.
1: Hát, tulajdonképpen egy vállalkozást is vezet, meg hát egy nem kis feladattal társadalmi munkába egy közösséget.
2: Így van,
1: is.
2: És a kettő nagyon nehezen tűri egymást.
1: Igen, azt el tudom képzelni. Hát eljutottunk odáig, hogy valóban nem először, de végül is azért mindig is ott voltál valahol a MIOK, illetve a Mazsisz életébe.
2: Így van. Így van. Schöner Alfréd a bűnös egyébként. Schöner Alfréd főrabbi, az Orsénak a rektora. Amikor ő részben a Frankerle utcai budai zsinagógának volt a főrabbia, majd aztán a Dohány utcai zsinagógának volt a főrabbia. Ő volt az, aki mániákusan próbálta a fiatalokat bevonzani a Síp utcába, és hát ennek vagyok én is a gyermeke, mert ő volt az, aki azt hiszem 30 éves koromban mondta, hogy hát én miért nem veszek részt itt a közösségi munkába. Hát mondtam, én ehhez fiatal vagyok, és ő aztán meggyőzött, hogy erre van szükség, hogy fiatalon oda kerüljenek emberek. Az ő ilyen gyermeke egyébként a Feldmayer Péter is, a korábbi Mazsisz elnök is, úgy tudom a Tordai Péter is, és én is, és sokan mások, tehát ő annak idején nagyon sokat tett azért, hogy legyen egyfajta káder utánpótlása.
1: Ez egy érdekes, ugye Schöner Frédit 26 évvel ezelőtt ismertem meg, akkor, amikor megszűnt az Állami Egyházügyi Hivatal, és a miniszter úr felkért, hogy szervezzen meg az Állami Egyház kapcsolatának új formáját, akkor ő országgyűlési képviselő
2: így van,
1: volt.
2: Így van.
1: És végül is arról volt szó, hogy hát delegáljon legalább a négy nagy egyház felekezet egy-egy szemét, akkor végül is úgy alakult ki, hogy a, nem őt, de végül is azért a zsidóság is képviselte, tehát a folyamatos párbeszédnek ő is mindig alanya volt, sőt döntést hozó alanya is. A négyes törvény döntésénél is nagyon pozitívan döntött ahhoz, hogy valóban az egyházak megkapják a teljes szabadságukat, és hát utána elindult azért az a közös párbeszéd, amiből, ha már neológ zsidóságról beszélsz, ugye talán aztán Európa legnagyobb zsinagógájának a megmentése, hogy be ne szakadjon. Az első ilyen munka volt, amiben felkértek, hogy segítsek, és akkor végigjártuk még a tetőszerkezetet, és az akkor, ha jól emlékszem, azt számították ki, hogy 20 centis hó ráesik, akkor beszakad.
2: Ez így van, életveszélyes állapotban volt a Dohány utcai zsinagóga. A nagy ünnepeket úgy tudtuk megtartani, édesapám volt az elnöke akkor a Dohány utcai zsinagógának, hogy egy nagyon egy hatalmas fémháló fette be az egész zsinagógát, mert úgy zuhant le a vakolat mindenhonnan, és akkor kormányzati segítséggel és alapvetően kormányzati támogatással
1: emlékszem, hogy az volt, hogy
2: sikerült ezt felújítani.
1: Ilyen címzett céltámogatás rendszerbe, hogy 200 millió forintot az állam tudna két ütembe, és ezt akkor a parlament meg is szavazta. Mellette természetesen volt ilyen, mint a Betesda kórház, a reformátusok. Tehát minden olyan közintézmény, amelyik a nemzeti érték része, ezeket a mindenkori szinttől független államnak mondanám azt, hogy kutya kötelessége megmenteni, hogy az ott folyó munka továbbra is megfelelő színvonalon működjön.
2: Ezzel teljesen egyetértek, ez a magyar nemzeti vagyon része, és én úgy gondolom, ez egy jó befektetése volt az államnak, hiszen azóta is a Dohány utcai zsinagóga egész Magyarország dicsőségére ott pompázik a Dohány utca sarkán és a Veselény utca sarkán. Rengeteg külföldi látogató jön, és azóta a Mazsisz néhány olyan programmal sokkal nyitottabbá vált és nyitottabban működik, mint a korábbi időszakban, mint például a Zsidónyári Fesztivál, amely Zsidónyári Fesztivál Európa egyik legrangosabb fesztivál lépett előre. Tavaly egyébként 100 000-nél is több látogatónk volt, és ma már úgy indulnak turista csoportok a tengeren túlról is, hogy akkor akarnak jönni, amikor Budapesten a Zsidónyári Fesztivál lesz. És ennek az egyik emblematikus helye a Dohány utcai zsinagóga.
1: És ami ott szintén egy nagyon szép érték, egyszer vagy kétszer én is elment, sőt vittem is, még ősszel is fogok vinni a minisztériumi nyugdíjasokat az ott lévő múzeumban. Ami végül is ad egy óriási áttekintést arról a korokról, ami végül is a magyarországi zsidóságnak a emlékeit is őrzi.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes, fantasztikus az a múzeum, tehát olyan anyaga van, ami egészen unikális, de azért azt is tudni kell, hogy az a múzeum még a régi rendszerben, még az állami egyházügyi hivatal mondjuk úgy gondnoksága alatt lett megalkotva, és még Miklós Imre államtitkár avatta, és ma is ugyanaz a kiállítás van. Most van egy nagyon tehetséges fiatal új vezetője a múzeumunknak, összevontuk a zsidó múzeumot és a levéltárat, a zsidó levéltárat, és Toronyi Zsuzsa nagyívű elképzelését próbáljuk megvalósítani, megújítjuk a múzeumunkat és a kiállításunkat.
1: Szóval annyi érték van Magyarországon, ami valóban tényleg azt jelenti, hogy kevésbé ismerik az emberek. Tavaly egy házaspárral Krakkó, Auschwitz, Vadovicébe, tehát II. János Pál pápa, és hát a zsidóságot, és a magyar zsidóságot különösen ért, hát helyre is elvittem őket, és megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett az úgynevezett 18-as számú barakba a magyar, hát hogy is mondjam, sors bemutatása. Miért? És ebben a Mazsésznek volt-e valamilyen szerepe? Miért a többihez viszonyítva? Franciához, Hollandhoz, vagy bármelyikhez? Mert az egész magyarországi történelmi milliőbe helyezte bele az meghurcoltatást és az ott lévő úgymond megsemmisítést is. Tehát ott vannak a bűnösöknek, a idézőjelben bűnösöknek a nevei, fényképei, és mindenki számára nem csak az ott lévő eseményről, hanem az egész magyarországi akkori millióról ad egy tájékoztatót, és ez egyedülálló Auschwitzban. Ebben a Mazsésznek gondolom lehetett szerepe.
2: Igen, annak idején ottan egy elég komoly szakmai vita volt, amikor ezt a kiállítást rendezték, majd hogy nem botrányos volt ez a szakmai vita. Végül is úgy gondolom, hogy egy tényleg megrendítő barak kiállítás született ott Auschwitzba. De ugye itt most két dologról beszéltünk. Beszéltünk értékekről, értékképzésről, és beszéltünk erről a tragédiáról, erről a sorsközösségről. Mind a kettő nagyon fontos, és mind a kettőnek egymás mellett meg kell maradnia, és meg kell tudni élnie. Hogyha a tragédiáról beszélünk, akkor számunkra nagyon fontos, hogy ezt hitelesen kezeljük. Tehát ugye, ami elmúlt évben volt emlékezett politikai vitánk a kormánnyal, az pontosan arról szólt, hogy ezt a tragédiát, ezt nem szabad hiteltelenül kezelni, és az összefüggések alapján és azok alapján kell az egészről beszélni. És ebben a kérdésben, tehát a holokauszt kérdésében a közösségünk valójában semmiféle kompromisszumot nem tud kötni. És az is fontos, hogy amikor most jönnek fel sorra azok az egykori politikusok, művészemberek, írók nevei, akik a Horthy korszak alatt alkottak és akkor működtek, ha valaki antiszemita volt közöttük, az számunkra antiszemita. Attól függetlenül, hogy közben ő lehet, hogy valamilyen intellektuális értéket alkotott. És ezt úgy gondolom, hogy a többségi társadalomnak valahol meg kell értenie. Ez lenne a negatív rész a dolognak. De van egy értékképzés, amiről itt beszéltünk, és ez legalább olyan súllyal kell, ha nem nagyobbal, hogy szerepeljen a magyarországi zsidóság életében, hiszen a magyarországi zsidóság nagyon régóta itt van a Kárpát-medencébe, és az elmúlt, ha csak az elmúlt 200 évét nézzük, olyan értékképzésben vett részt közösen zsidók és nem zsidók Magyarországon, ami páratlan. Tehát ha Magyarországon végignézzük az iparosítást, ha végignézzük a kultúrában alkotott eredményeket, az orvostudományban alkotott eredményeket, művészetekben, irodalomban, mindenhol azt látjuk, hogy zsidók és nem zsidók közösen értékeket alkottak. És ez a szimbiózis, ez egy nagyon nagy ereje volt, és ma is annak kellene lennie Magyarországnak, hogy itten különböző vallású emberek azonos nyelven, a magyar nyelven, a magyar hazába együtt tudnak dolgozni. És szerintem ez lesz a jövő útja.
1: Igen, ennek eszembe jutott az, hogy amit most említettél, hogy azokat a személyeket, akiket te most nem személyesítettél meg, de hát Nobel-díjasoktól kezdve valóban a magyar társadalom számára óriásikat alkottak, és itt a magyar zsidóságnak a megszemélyesítése, érdemes lenne egy konferenciát, hogy megismerje a mai ember, hogy végül is ahhoz, hogy ahol ő ül, vagy ahol ő dolgozik, annak kik voltak az alapjai, hogyan jöttek létre, mert a mai fiatalok ezt nem nagyon értik, nem is nagyon tudják. És akár egy konferenciát, vagy egy kiadványt, hogy végül is kik voltak azok. Mert azért bemegyünk a evangélikus fasori gimnáziumban, azért az ott lévő, hogy is mondjam, a Nobel-díjasok azért mégiscsak valahol a zsidóságnak a
2: igen, én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, de én mind a két oldalát szoktam hangsúlyozni, hogy tény, hogy a magyar Nobel-díjasoknak nagy része zsidó származású volt. De az is tény, hogy a legnagyobb részük az evangélikus gimnáziumba tanult.
1: Igen, igen.
2: Na ez az a szimbiózis, ami értéket képez, és erre kellene odafigyelni most is és a jövőbe is.
1: Ez egy nagyon jó volt teszt, amit most mondtál, most, amikor tavaly szeptember 1-én ennek a gimnáziumnak a 25 éves évfordulójára került sor, Glasz Ferenc nyitotta meg ennek a történetet, nem akarom hosszan, csak az, hogy annak idején 89-ben azt mondta, hogy az evangélikus fasori gimnáziumban akarom megnyitni a tanévet. És ott az Országos Pedagógiai Intézet működött. És azt mondta meg a pénzügyi főosztály vezetője nekem, hogy készítsétek elő. De ez nem úgy volt, hogy majd délután 2-re ott legyen az egész. Természetesen nagyon sok előtte már voltak úgynevezett volt diákoknak a felkeresése, és ott történt a megnyitás. És annak 25-es évfordulóját valóban megcsinálták tisztességesen, és ott az emléktábla is, és akkor is elhangzott az, hogy kiket adott a hazának ez a gimnázium, és abban a nehéz időszakban, a zsidó törvény időszakában hogy fogadta be. Tehát tulajdonképpen a mai fiatal, aki oda jár, az ismeri, de nem mindenki ismeri. Hogy nem kellene ezt akár egy kis videófilmbe, vagy bármibe, hogy ez a lappangó antiszemitizmust lehet, hogy éppen a tudatlanságból adódóan jönnek elő, mert nem ismeri a mai nemzedék.
2: Minden szavaddal egyetétek egyen nem, hogy lappangó antiszemitizmus. Sajnos nem lappang ez az antiszemitizmus. Nagyon, nagyon keményen érezzük az antiszemitizmust Magyarországon. Hozzáteszem, és ezt mindenki hozzá szokta tenni, ugyanúgy, mint Európa többi országába, ami persze bennünket nem vigasztal, és valóban az oktatással, az ismeretterjesztéssel lehet a legjobban és a leghatékonyabban küzdeni, és ezt a fiataloknál kell megkezdeni. Én tegnap épp a külügyminisztériumban voltam, Raoul Wallenberg versenynek a döntője volt ott, és ott volt nem tudom, 40-50 diák, akik hónapok óta ebbe a versenysorozatba vesznek részt, és ott pont erről beszélgettünk ottan, részben a zsűrivel, részben a diákokkal, hogy mennyire fontos, hogy ismereteket szerezzenek a fiatalok erről a korszakról, és hogy hiteles ismereteket szerezzenek. És ennek a versenysorozatnak, amit egyébként a Raoul Wallenberg Egyesület szervez, most már azt hiszem 7. éve, a Mazsihisz mindig és következetesen támogatja ezt a programot, ennek úgy gondolom, hogy nagyon sok eredménye van, és a diákoktól pontosan azt kértük, nagyon magas színvonalú volt a verseny egyébként, pontosan azt kértük, hogyha itt megkapják a díjakat, és elmennek innen, akkor a saját korosztályukba, a barátaik felé, a rokonaik felé, a korosztályosaik felé terjesszék ezeket az információkat, hogy mindenki kapja meg azokat a hiteles történelmi ismereteket, ami alapján meg tudja ítélni abban, annak a korszaknak az eseményeit.
1: Igen, hát azt hiszem, én mint pedagógus azt mondom, hogy én nagyon örültem annak, amikor talán az első Orbán kormány időszakában Pokorny miniszter úr kezdeményezte a holokauszttal kapcsolatos történelmi könyv vagy kiegészítésnek a beiktatását. Tehát mindenhogyan ez is sokat segít, csak a holokausztról beszélni, ha nem teszem bele, az kevés, és ehhez a valami egészhez, ehhez akár 200 évhez, vagy bármihez.
2: Igen.
1: Csak akkor érti meg igazán. Lehet, hogy megérti azt, hogy a holokauszt még egyszer nem, és... Tehát ez az állandóan kell mondani az, hogy még egyszer ne történhessen meg Magyarországon, de a világon se az, hogy népirtás ilyen mérvű legyen egy valláshoz kötődő, vagy nem is biztos, hogy valláshoz kötődő egy nép számára. Tehát ezért ezt mondanám azt, hogy minden, a pedagógus pályától kezdve a lelkipásztor, mindenkinek idézőjebben tanítani kellene, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert ahova veti a sors, Ott lehet, hogy ezek a kérdések fel, arra tudjon mindig választ adni, tisztességes történelmi alapú választ adni.
2: Igen, és úgy gondolom, hogy te a pedagógusi háttereddel nagyon meg fogod érteni azt a fajta aktivitást, amit próbálunk kifejteni. Ugye a kormány meghirdette, hogy az elhagyott zsidó temetőket segít felújítani. Erre ő kiszélesítés, megpróbálja társadalmasítani ezt az egész munkát, és egy pályázati rendszert fog kiírni, amire tudnak pályázni önkormányzatok, iskolák, egyetemek, civil szervezetek. És mi azt javasoltuk a kormánynak, hogy ebbe az egész munkába próbáljunk beleépíteni pedagógiai oktatási elemeket. Tehát amikor mondjuk egy iskola diákjai kimennek egy régi zsidó temetőbe, és összeszedik a szemetet, vagy lekaszálják, vagy esetleg a sírokat megpróbálják fölállítani, persze megfelelő szakmai segítséggel, akkor ne csak ez legyen, és ne csak egy aktivitás legyen, hanem akkor menjen oda ki mindig valaki, ebben mi segítséget adunk a kormánynak, aki el tudja mondani ott a helyi régióba, hogy ezek az emberek kik voltak, akiknek itt vannak a sírjai, és mi hiányzik azáltal, hogy nagyon sokukat elpusztította a háború, és hogy milyen értékeket hoztak itt létre, és hogy milyen közös munka volt itt a zsidók és a nem zsidók között. És hogyha ezt így mutatjuk be, akkor nem csak arról van szó, hogy kimentünk egy temetőt, és jó idő volt, és esetleg akár jól is éreztük magunkat a temető rendbehozatalakor, mert a fiatalok érezzék jó magukat, hanem kapnak olyan ismereteket, ami alapján el tudnak gondolkodni.
1: Igen, hát ennek nagyon örülök, hogy említetted. Elvittem egy 50 fős csoportot például Balassagyarmaton, Palócföldön, és természetesen a zsidó temetőbe is. Uh-huh. Én azért mondom, hogy kicsit élő temető is, hiszen Michel Gyarmati, aki hát azt mondom, hogy nem olyan régen halt meg, azért végül is a régi sírok mellett ott van olyan személy is, akit talán más vonatkozásban azért ismernek az emberek. Uh-huh. De ez adhat egy apropót az, hogy az ott lévőknek a nevét, akár videóval, vagy bármit, egy közösségi házba utána megnézhessék. Tehát gyakorlatilag úgy menjenek haza, hogy valamivel töltekeztek, valami olyan ismerettel, ami 40 év alatt mondjuk nem volt kimondottan illő.
2: Igen, a tavalyi emlékévnek talán ez az egyik tanulsága. Ez az egyik tanulsága, hogy most szembesült az egész társadalom azzal, hogy 40 évig ez az egész téma el volt hallgatva, úgy, ahogy van, és utána tegyük hozzá mi, te, én és a többiek a 25 év demokrácia alatt ezt az egészet ellazsáltuk. Tehát nem foglalkoztunk ezzel érdembe, és ennek a kormánynak független attól, hogy milyen konfliktusaink voltak, vagy a konfliktusok ellenére, vagy pontosan azért egy érdeme, hogy ezt az egész kérdést a felszínre hozta, és megpróbál most az ország ezzel az egésszel szembesülni. Nagyon nehéz dolog, és nagyon nehéz dolog itt tisztán látni, hiszen nem tiszta történetek voltak.
1: Nagyon jó, amit mondasz, kérlek szépen. A vallási ismeretterjesztésre 2006-ban egy vallási ismeretterjesztő színes magazint hoztunk létre közösen.
2: Igen,
1: ebben még a Mazsisz is delegált. Azt kértük, hogy a szerkesztő bizottságban, természetesen társadalmi munkáról van szó, de ezt a hiátust, ezt a 40 év hiátusát szerettük volna, és ez 4 évig működött is 2010-ig, de ebbe minden alapkérdés, mi az, hogy kóser? Uh-huh. Meg természetesen egy-egy személy bemutatása, mondjuk Schweitzer Józsi bácsi, vagy persze, bárki persze. Keresztül azért világ és a magyarországi színes vallási gyökereket próbálta, és annak mindenféle, hogy is mondjam, használt vagy nem használt elemeit is megismertetni. Én nagyon sajnáltam, hogy 2010-ben az addigi kormányok ezt támogatták kulturális alapból, úgy döntöttek, hogy nem, úgyhogy megszűnt, pedig a 40 évnek a hiátusát próbáltuk ezzel, hogy, és ez az volt, hogy a remitendákat, 400 előfizető volt, 400 előfizetőből nem lehet egy 50 oldalas színes magazint előállítani, ha csak a fotóknak és annak.
2: Ez csak támogatással.
1: Ez csak támogatással. És tulajdonképpen az volt a gond, hogy ez a kormány úgy döntött, hogy nem támogatja, pedig erre óriási szükség lett volna. A remitendákat eljuttattuk kollégiumokba és szociális otthonokba. Tehát olyan helyeken, ahol a fiatalok az asztalon nem csak a Blikket olvassák, hanem netán ezt is, amikor szabad idejük van, és ebből sokat tanulhatnak, olyan, különösen azok, akik nem kötődnek ezen valláshoz, vagy ehhez a zsidósághoz. Ha megengeded, akkor egy pár perc szünetet tartunk, egy kis zenével, és utána folytatjuk tovább.
2: Örömmel, köszönöm szépen.

0: Ott hagytuk abba, hogy végül is egy ma élő embernek, különösen a fiataloknak nagy szükségük volna megismerni Magyarország színes vallási ismereteit és világát. Azt hadd kérdezzem, hogy a világégés után, illetve előtt az egyháznak összesen hány oktatási, kulturális, szociális intézménye volt, és ma mennyit működtet? Hát egy ilyen világégés után és egy ilyen...
1: Ugye a világégés előtt, tehát a holokauszt előtt, a háború előtt Magyarországon egy nagyon komoly zsidóság létezett, nagyon sokszínű zsidóság létezett, megszámlálhatatlan intézménnyel. Tehát olyan nagy iskolák, amik mondjuk emblematikusak, mondanám a Radnóti Miklós gimnázium valamikor a zsidó gimnázium volt, a Vakok intézete valamikor szintén egy zsidó iskola volt, vidéken, kisebb városokban jesiváknak a százai működött Magyarország területén, egészen komoly gazdagsága volt a zsidó oktatási rendszernek, a szociális rendszernek. Ugye a háború ez derékba törte, és a háború után és a régi rendszerbe, a régi rendszer a vallásokat rendkívüli módon visszanyomta, amiről már beszéltünk is pár szóba, az intézményeket egész egyszerűen megszüntette, államosította, visszavette, és egy-egy mutatóba maradtak mondjuk a zsidóságnak is egy-egy intézményük. Hozzáteszem, ugye megmaradt egy pici gimnáziumunk, a zsidó gimnázium, néhány diák tanult csak benne a 70-es években már, tehát hogy nagyon kevesen tanultak ott. Megmaradt, és ez nagyon érdekes, Magyarországon a rabbi szeminárium. Ez viszont egy fantasztikus helyé változott, részben az akkori vezetője miatt, akinek a személyisége az olyan módon tudta vonzani a fiatalokat.
0: Mondjad
1: és az egész. A Sejber Sándorról beszélünk, igen. Tehát Sejber Sándorról beszélünk, olyan mértékben vonzotta, és olyan tudása volt, és olyan képessége volt, hogy ezt a tudást átadja, hogy ottan egy nagyon komoly szellemi mag alakult ki. És ami érdekessége, hogy ez a rabbi szeminárium volt az egyetlen a szovjet érába, a kelet-európai érába, ahol rabikat képeztek. Úgyhogy picit még vicces is volt, mert abban az időben és utána következő években bárhova, ha szocialista, vagy ugye mostan az új világban volt szocialista országba elmentünk, ott találtunk olyan rabit, aki tudott magyarul. A moszkvai főrabitól kezdve, a varsóig, de ha leszaladtunk Macedóniáig, ott is gyakorlatilag mindenki tudott magyarul, mert mindenki csak itt tudott tanulni a régi rendszerben. De nagyon erősen szétlettek verve ezek az intézmények, és amikor jött a rendszerváltás, akkor minnyáján azzal szembesültünk, hogy lepusztult, iszonyatos állapotban lévő intézményeink vannak. Beleértem az intézmények fizikai állapotát is, és sajnos hozzáteltem akár a szellemi, hát ha van ilyen egy intézménynek, hogy mentális állapota, a mentális állapotát is. A zsidó kórház az tényleg úgy nézett ki, mint a pokol. Nem akarok csúnya szavakat mondani. Mindig emberi nervszaga volt a kórháznak, nagyon sokágyas szobák voltak, egy nyomor volt az egész. A rendszerváltás aztán lehetőséget biztosított, és hát ahogy látjuk a többi egyháznak is, Istennek hála, hogy ezeket az intézményeket megújítsák.
0: Mennyi oktatási intézménye van most? Emlékszem, talán 2 vagy 3 óvoda.
1: Mondanám, egyrészt, ha csak a mazsiszt nézzük, most először,
0: hát jó,
1: de
0: igen.
1: Aztán kitágítjuk,
0: igen,
1: először a saját szervezetemet, hagyd mondjam, ugye a mazsisznek van egy korszerű, nagyon szép óvodája és bölcsödéje, ez 80 gyerek jár az óvodába, zárójel az én unokám is. Ez fontos. A másik, hogy van egy körülbelül 400 fős, szintén korszerű iskolánk. Ennek is története van, mert amikor vissza lehetett igényelni a régi közösségi ingatlanokat, akkor ugye egy nagy kérdés volt a magyarországi zsidóság számára, hogy a Radnóti Miklós gimnáziumot visszaigényeljük-e. Akkor meghallgatom.
0: Amit te nem biztos, hogy ismersz.
1: Igen.
0: Ebben az időszakban jöttek be a különböző igények, és akkor a kormány úgy döntött, hogy a ilyen nagy pénzigényes ingatlanok közül válasszunk ki hetet, mindegyik úgymond történelmi egyház részéről, igen, aminek a kiváltása vagy átadása nem kis pénzbe kerül. Így a mazsisz a Radnóti gimnázium, tehát az ELTE gyakorló gimnáziumát kérte vissza. Hát ilyen volt aztán a piarista gimnázium, ami az ELTE bölcsészkar volt benne, és így tovább. És megjelent Amerikából, Washingtonból Tauber László. Valamikori volt diákja ennek a Radnóti gimnáziumnak.
1: Abonyi úti iskolának,
0: az Abonyi úti
1: így
0: iskolának.
1: Van.
0: hívták, és valakivel még jött, és mondja, hogy hát államtitkár úr, hát mi. Igen. És akkor elmondta, hogy neki mennyire fontos az, hogy mondom, 80 éves ember volt, és mondom a Laci bácsinak, hogy aranyos volt az, hogy csak tegezzél nyugodtan, fiam. És mondom neki, hogy ez az épület eléggé rossz állapotban van. Az ELTE örülne, ha megszabadulna tőle. Én ismertem tűnik az ELTE-nek a gazdasági igazgatóját, ő majdnem, hogy inspirálta is az, hogy mert több száz millióba került volna az rendbehozatala, a felújítás. Mondom neki, hogy Laci bácsi, én azt kívánom, hogy körülbelül 20 évig még járjál haza, és látogassál be. De nem biztos, hogy ugyanabban a helyzeti számba kellene, mert ne egy salétromos falu iskolába, hanem ha most van lehetőségetek, és ebbe a mazsiszt is, igen, úgy döntsetek, hogy a következő nemzedék új helyen tudja a maga tudását és egyebet elsajátítani. Miért azt mondja, erre is van lehetőség? Hát mondom, igen, mert akkor volt, hogy az evangélikusok úgy döntöttek, hogy ők az aszódi Petőfi gimnázium helyett inkább pénzt, és az aszódi polgármester jelezte, hogy ő meg a telket. Szóval tulajdonképpen a kiváltásnak ez a módja is. És megvoltak már a tervei is pedig az ELTE-nek, hogy ő a Lágymányoson milyen épületet akarna felépíteni, és mennyi
1: helyet. Így van.
0: Na most erre mondja, miért lehet ez? Mondom, igen. Jó, elment. Fölhív egyszer, és azt mondja, itt vagyok Magyarországon. Átjönni a, nem is tudom melyik szállodába, egy kávéra meghívlak. Azt hiszem, talán az Interkontinentálba átmegyek, és mondja, hogy hát nagyon szépen köszönöm a javaslat. Utána bejött a módosítás. Tehát eredetileg természetbe kérte vissza, utána jött a módosítás. Tehát valamilyen hatása neki is lehetett a döntésben, ezt én nem tudom. Azt mondja, hogy nagyon örül neki, és valóban igazam volt, hogy azért nem mindegy, hogy mi hogy döntünk a következő nemzedék érdekében. És ugye ebből lett a Sejbe Sándor gyönyörű. Mondom, nem mindegy az, hogy annak idején a 20-as években ez korszerű volt, csak hát elment az idő. Most lehet megint

0: Hónap múlva Münchenből egy telefont kapok, hogy Tauber Laci bácsi, magyarul jól tudó, egyik banknak a vezető helyettese, hogy Tauber László úr javaslatára önöknek mi adnánk nagyon kedvező kölcsönnel azt, hogy meg tudják oldani ezt a kérdést. Képzeld el, hogy neki eszébe jutott, hogy ő hogyan segítsen. És akkor én persze vittem a kormány elé, de akkori pénzügyminiszter mondja, hogy hogy képzeld, hogy eladósítjuk az országot. Na most ugye ennek mi volt az átka? Ha akkor ezt a pénzt ma már rég minden ingatlan rendben van, és az, ennek az egésznek az úgynevezett bekerülések később 2010 több mint 120 milliárdba került. Tehát nem mindegy, hogy mikor, hogy döntesz, és milyen gesztus, hogy fogadsz el, mert ezt a gesztust, ha akkor elfogadja az állam, akkor azt jelenti, hogy mindig hiteles és marad, és valóban tényleg az egyházak már régóta olyan intézményekben vannak, amit akkor az akkori tulajdonos egy fillért már nem költött rá, mert tudta, hogy az ingatlan előbb-utóbb más gazdával kerül. Tehát mondom, azért mondom, hogy ezt a történetet nem biztos, hogy ismertem.
1: Ezt nem ismertem, de ha te ezt megosztottad velem, és köszönöm szépen, nagyon érdekes, akkor én is egy kulisszatitkot hagyjárok. Ugyanezzel kapcsolatban, hogy akkor komoly vitáink voltak házon belül is, hogy most mit tegyünk. Ugye emocionálisan az Abonyi utcai gimnázium az tényleg a zsidó életnek egy nagyon fontos pontja volt mindig, és nagyon sokan amellett voltak, hogy ezt vissza kell természetbe kérni, és ott megint zsidó gimnáziumnak kell működni. Persze a praktikus meggondolások, amiket mondtál, nyilván az is benne volt minden döntésben. Volt egy másik is, és erről is ott beszéltünk, hogy a Radnóti Miklós gimnázium Budapest egyik legjobban működő gimnáziuma. És hogy vállaljuk-e zsidó közösség a felelősségét annak, hogy egy jól működő gimnáziumot szétverünk. És volt egy ilyen megközelítése is, és aztán gondolom, hogy azért összetevődtek ezek a szempontok, amit te mondtál, meg amit a Tablaci bácsi, meg amit most én meséltem, és a végén hát egy olyan döntés lett, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés, és ebbe te sok segítséget adtál nekünk, hogy legyen egy új gimnáziumunk. Igen, a Sejber Sándor gimnázium. Ráadásul sikerült úgy kialakítani, hogy a gimnázium konyhája, ami az alaksorban van, az el tudja látni a mellette lévő intézményeket és más intézményeinket is kóser élelemmel, kóser étkeztetést tudunk biztosítani. Úgyhogy úgy gondolom, ez egy fontos lépés volt.
0: És még egy érdekesség volt, ezt lehet, hogy tudod, szintén 89-ben, tehát a Glac minisztersége időszakában éjjel 11 órakor kapok egy telefont, és mondja a Glac, hogy holnap 12-re jön hozzám Reichmann, mert ortodox Veselényi úti iskolát szeretné visszakérni, és ott elindítani az ő alapítványán keresztül az ortodox oktatást. De hát abban egy szakmunkás képző működött. Azt mondja, te ismered jól, ugye én korábban a minisztérium és a tanácsok kapcsolatát, tehát akkor Bielek Ferenc, azt hiszem Ferenc volt, vagy József, ismertem, és éjjel fölhívom, és mondom neki a főpolgármestert, vagy tanácselnök. Nem, a tanácselnök volt akkor.
1: Igen.
0: És mondom neki, hogy ne haragudj, hogy zavarlak, de holnapig kellene letenni az, hogy hova és mennyiért tudtok onnan kimenni, hogy azért aki eljön, nem is tudom, Kanadából vagy Amerikából.
1: Kanadából jött a Reichmann, igen.
0: Akkor meg kell mondani, hogy igen, ennyiért lehet ezt. 12-re ott volt. Ez volt az egyik, a másik ugye a Lauder, az igen. Pedig a Lendvai utcában egy munkásőr laktanyát kaptak, hogy ott elinduljanak ők is. És ugye mi lett belőle? Ma azt lehet mondani, hogy Budapesten két korszerű vadonatúj gimnázium van, most a vadonatúj alatt a kort.
1: Igen.
0: A Sejber Sándor és a Lauder.
1: Így van, mind a kettő.
0: Mind a kettőnek tudtam segíteni ahhoz, és nagyon szép köszönő levelet is kaptam a Laudertől, hogy ahhoz, hogy ott komplett módon nem csak gimnázium, óvodától kezdve vége. Hát természetesen a zsidóság identitását az abban a korban kell kezdeni, úgyhogy...
1: Igen, mind a kettő egy jó iskola. Érdekes, hogy mind a kettő nagyon más irányultságú iskola, másképpen működik. Az én gyerekeim is a Lauder iskolába jártak egyébként, a Budakeszi útra. Maga az épület is nagyon jó, és ott egy egész más szellemiségű oktatást próbáltak bevezetni, és próbálnak a mai napig bevezetni. Nagyon sok sikert is értek el ezen a területen. Azért azt hozzáteszem, hogy a Lauder úr nem csak itt Magyarországon Magyarországon csinált ilyen iskolát, hanem itten szerte Kelet-Európában 12-18 olyan projektet indított, ahol olyan értékképzés folyik a mai napig, ami minden országnak a dicsőségére válik, és a zsidóságnak is a dicsőségére válik.
0: De neki magyar gyökere is?
1: Igen, vannak magyar gyökerei, neki mindig nagyon fontos a magyar közösség.

0: Közösség. Nem véletlen, hogy a budapesti életmenetére Lauder úr ellátogatott, és ott beszédet mondott.
1: De ő most már
0: a zsidó világkongresszusnak az elnöke, Ronald Lauder, rengeteget tesz a világ zsidóságáért, és akkor szerintelenül mondom, hogy a magyar zsidóságnak is nagyon komoly funkciója van a zsidó világkongresszuson belül, hiszen a mindenkori mazsihisz elnök, most éppen én, de eddig a Feldmayer Péter, és majd egyszer valaki más az utódom, tehát mindig a mazsihisz elnök a zsidó világkongresszus egyik alelnöke.
1: Hát igen, ez végül is valahol egy rangot is, tiszteletet is jelent. Említettem ezt a Veselényi utcai, ami azért, mint ortodox iskola működik. Milyen, egy picit, egy pár gondolatot, hogy végül is Magyarországon az ortodox zsidóság hol van jelen, ugye mondtad, hogy mazsihisz szövetség egyik része, milyen intézményei vannak még?
0: Induljunk el kicsit korábbról, 1800-as évekbe. 1800-as években úgy mondjuk, nem, még korábbról, a zsidóság az soha nem centrálisan szerveződött. Tehát egészen más a zsidóság szerveződése, mint mondjuk a katolikus egyházé, ahol ugye egy nagyon, nagyon pontos hierarchia van, legfelül ugye a mindenkori pápával, és akkor érsekek, és stb. Stb. A zsidóságnál nem így van a szerveződés. A zsidóság mindig sok központú volt, mindig egy-egy rabbi, egy-egy nagy tudású ember köré szerveződött egy-egy közösség, és ezek mindig autonóm módon működtek. Persze van közös a Tóra és a zsidó tudományok, de az, hogy hogyan működik az a közösség, azt mindig ezek a helyi közösségek és a vezetői határozták meg. Magyarország ezzel együtt, a magyarországi zsidóság mondhatjuk, hogy olyan módon egységes volt, hogy a 1800-as évek elején a magyarországi zsidóságban mindenki egy ortodox zsidónak számított. A zsidó az ortodox zsidó volt, betartotta a vallásokat, koser étkezést, tehát koserul étkezett, koser háztartást vezetett, és a ruházkodásában is ragaszkodott a korábbi tradíciókhoz. Aztán a kiegyezés felé haladva Magyarországon elindultak reformmozgalmak a zsidóságon belül is, ennek az egyik eredménye volt a neológia, és akkor a magyarországi zsidóság nagyon élesen ketté vált ortodox mozgalomra és neológ mozgalomra, és ez a kettéválás, ez egy nagyon szigorú kettéválás volt, mert gyakorlatilag a két közösség az szembehelyezkedett vallásilag egymással, és a háború előtt a vidéki zsidóságnak egy jelentős része, különösen a szatmári részen, különösen Miskolc és környékén ortodoxok voltak. Az ortodoxok azok nagyon szigorúan követik a tradíciókat. A városi zsidóságnak viszont egy jelentős része neológ volt Budapesten is, akik kevésbé szigorúan követik a vallásnak a törvényeit. A háború után az ortodoxia, a háború alatt az ortodoxia iszonyatos veszteségeket szenvedett. Gyakorlatilag a észak-magyarországi és kelet-magyarországi ortodox közösségek a deportálások folytán a holokauszban szinte megsemmisültek. Budapesten maradt egy nagyon meggyengült közösség, és mai napig nem tudják kiheverni azokat a veszteségeket, amelyeket szenvedtek. Az ortodox közösség nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos, hogy a szövetségünknek a tagja, hiszen ők azok, akik a fundamentális alapokat mindenképpen meg akarják tartani. A kóser étkezéstől kezdve a tradícióknak a legszigorúbb megtartásáig. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, még akkor is, hogyha személy szerint én, mint neológ zsidó másképpen élek, de nagyon jó a személyes kapcsolatunk az ortodoxiával. Ők a Kazinczy utcában vannak, és ami érdekes, hogy közben azért nőttek ki olyan közösségek, hát főleg Budapesten, vidéken kevésbé, akik úgynevezett modern ortodox irányzat alapján működnek, ami szintén egy nagyon tradicionális irányzat, de ott a világi műveltségnek is nagyon komoly jelentősége van. Van egy ilyen közösségünk a Visegrádi utcában, egy nagyon értékes kis közösség, és úgy gondolom, hogy a jövőbe nagyon komoly szükségünk van arra, hogy az ortodox közösséggel együtt tudjunk működni.
1: Nagyon jó. Hadd kérdezzem már azt, hogy amikor Merkel asszony itt járt Magyarországon nem olyan régen,
0: igen,
1: akkor azért az a nagy megtiszteltetés érte azért a mazsist, a magyarország zsidóságot, hogy külön egy jó órát töltött azért veletek, ha jól emlékszem.
0: Majdnem másfelet, igen. Majdnem ez másfelet. Így van.
1: És hát azt kérte, hogy lehetőleg az az öt különböző szervezet együtt üljenek le egy asztalnál, és tulajdonképpen feltételezem, de hát ott ültéte, hogy a felajánlotta azt a fajta segítséget, amivel az itteni magyar zsidóság életét is esetleg hosszabb távon is meghatározhatja.
0: Nagyon érdekes volt a beszélgetés egyébként, és egy fantasztikus asszonyt ismertünk meg Merkel asszony személyében. Ő ennél határozottabb volt, mint ahogy te mondtad, ő nem azt mondta, hogy lehetőség szerint, hanem ő azt kérte, hogy mind az öt magyarországi zsidó felekezetnek egy-egy képviselője, ezt is meghatározták, vegyen részt a tárgyaláson. Ami azt jelentette, hogy természetesen részt vett az a három zsidó felekezet, amelyik egyházi bejegyzést nyert a jelenlegi törvénykezés alapján, tehát az ortodox felekezet, ortodox, autonóm ortodox izraelita hitközség, az egységes magyarországi izraelita hitközség, a köves lomaiéknak a hitközsége, a mazsihisz, és emellett részt vett az a másik két zsidó felekezet, mind a kettő egy reformközösségnek minősül, akik nincsenek bejegyezve egyházi státusszal, ez a Bétorim és a Szimsalom közössége. Tehát ez egy nagyon határozott kérése volt a Merkel asszonynak, és nagyon érdekes volt a beszélgetés, mert a reformközösség nyilvánvalóan felvetette azt a problémát, ami számukra jelentkezik az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban, tehát hogy ők nincsenek elismerve egyházi státuszba. És a Merkel asszony pillanatok alatt átlátva a helyzetet jelezte felénk, hogy hát ez a német törvénykezésbe és a német rendszerbe ez elképzelhetetlen lenne, mert a német parlament nem szólhat bele abba, hogy egy közösséget elismerjen egyháznak, vagy ne ismerjen egyháznak. Ez a közösségnek tulajdonképpen az identitásához tartozik. De egyből rákérdezett, hogy és vajon a másik három zsidó felekezet támogatja-e a követelését, vagy a kérését a két reform közösségnek. És hát ezen utána hosszasan elgondolkoztunk mindnyájan, illetve ő is jelezte, hogy ő úgy gondolja, hogy ezt nekünk saját körön belül kellene először tisztázni, és utána lehet majd az állam felé lépni, mert tény, hogy ebben a kérdésben rendkívül megosztott a zsidóság.
1: Nagyon jó, hogy ezt felvetetted, hiszen, ahogy említetted, ugye, vagy beszélgettünk talán róla korábban is, hogy most a kormány van abban a helyzetben, hogy újra kell gondolnia ezt az Alkotmánybíróság által kétszer visszadobott és a Strasbourg is kétszer visszadobott törvényt, aminek egyik sarkalatos problémája ez, hogy a politika dönti el, hogy mondjuk a magyarországi zsidóság egy részét elfogadom, vagy mondjuk Luther eszméit elfogadom, vagy nem fogadom el. Tehát nonsens, hogy egy politika kétharmados többsége megmondja, hogy kinek milyen identitása számára fontos, vagy nem. Bekapcsolnak ebbe a jogalkotási, mert ugye végül is vagy új törvényt kell, vagy a jelenlegi törvényből ki kell szedni azokat a úgymond mások számára is sértő döntési mechanizmusokat, és hát valahogy visszatérni esetleg a 1990-es 4-es törvény szellemiségéhez, amikor nem szervezetbe gondolkodott az állam, hanem a személybe gondolkodott.
0: Így van.
1: Most ebbe a mazsiszt, vagy a többit is bevonja-e jelenleg az igazságügyi minisztérium, mert ő kapta ezt a feladatot, vagy nem?
0: Ha nem vagyok szemtelen, még visszakanyarodok a Merkel asszonyhoz. Jó?
1: Ja, jó.
0: Ott volt egy másik kérdésed, és arra nem válaszoltam, jó? És szerintem az egy fontos mozzanata volt a beszélgetésünknek, és utána térjünk erre rá. Hogy segítséget ajánlott-e, együttműködés, stb. Volt egy nagyon érdekes mozzanat a beszélgetésnek. Ugye én, mint nagyokos mazsihisz elnök, Merkel asszonynak kifejtettem, hogy hát Németország az milyen komoly erőfeszítéseket tett abba, hogy a holokauszt feldolgozza, és ez egy példaértékű dolog, és vajon tud-e Németország nekünk ebbe segítséget adni, mert nálunk éppen emlékezett politikai konfliktusok vannak. És hát én egy sztereotíp választ vártam tőle, hogy persze, természetesen a gyakorlatunk, ami oktatási rendszerünk, stb., és egészen más válaszolta Merkel asszony, és azóta is ezen úgy el lehet gondolkodni. Azt mondta, hogy ők úgy gondolják, hogy Németország oly mértékben visel felelősséget a háború alatt történteké magáért, a holokausztért, hogy nekik nincsen erkölcsi joguk arra, hogy bármilyen országnak tanácsot adjanak ebben a kérdésben. Ez egy nagyon érdekes válasz volt a Merkel asszonytól, és nagyon elgondolkodható. Bocsánat, hogy ide visszatértem, csak volt, ezt el akartam mondani.
1: Ez egy jó volt, annyit hadd mondjak, hogy ugye Merkel asszony egy evangélikus lelkésznek a,
0: igen, a lánya.
1: A lánya, és ugye említettük, hogy az evangélikusság Magyarországon befogadta a meghurcolt zsidóságot, és valahol azért érdekes ezek akarva akaratlanul mindig közelebb is álltak ahhoz, hogy valóban tényleg egymás munkáját segítsük.
0: Igen, értékrendszerek visszaköszönnek mindig, tehát azokkal mindig találkozunk ilyen értékekkel. Visszatérve a kérdésedre, ugye működik most egy egyházügyi törvény, amelyik egyházügyi törvény egy részébe fönnakadt a magyar jogszolgáltatás éppen Strasbourgba, mert ugye Strasbourg az jogtalannak ítélte azt a fajta törvénykezési részt, ami alapján nagyon sok egyház nem kapott egyházi státuszt az államtól. Ebben a kérdésben van együttműködés a mondjuk úgy a történelmi egyházak között, olyannyira, hogy amikor kapunk egy-egy meghívást valamelyik kormányszereplőtől, valamelyik minisztertől, akkor ha van rá lehetőség, előtte leszoktunk ülni a történelmi egyházakkal. Van, amikor ezt mi kezdeményezzük, vagy nagyon sokszor mi kezdeményezzük, nekünk van egy aduászunk, mert hogyha úgy hívjuk meg az érsek urat és a püspök urakat, hogy egy jó beszélgetés, egy kóser sólet és egy kóser pálinka, akkor biztos, hogy jönnek. Úgyhogy legutóbb is volt egy nagyon hatékony beszélgetésünk, tehát nem csak a sólet volt jó, hanem a beszélgetésünk is olyannyira, hogy konkrét kéréssel és konkrét elképzeléssel tudtunk menni a minisztériumhoz. A lényege az volt, hogy a történelmi egyházak azok nem kívánnak megint egy új komplett egyházügyi törvényt. Tehát nem szeretnénk, hogyha ez egy ilyen folyamatos változásban lenne. Mi azt javasoltuk a kormány felé, hogy ami alatt történelmi egyházakról beszélek, hogy a jelenlegi egyházügyi törvényben azt a részt, amelyiket sérelmez Strasbourg, és amelyikben a parlament kapja meg azt a jogot, hogy megmondja egy szervezetről, hogy egyház vagy nem egyház, azt a részt változtassák meg úgy, hogy az európai normáknak is megfeleljen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az érzésem, hogy még egy óra volna azért, a hogyan továbbról is még, de hát mivel lejárt az mi egy óránk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, András, a együttlétet, és több mint valószínű, hogy találkozunk még azért. Lehet, hogy egy fél év múlva, lehet, hogy egy olyan alkalommal, amikor szintén esetleg a hallgatók és a nézők számára valami olyat tudunk mondani, hogy na hát így már igen. Köszönöm
0: szépen. Jó, ezt várjuk közösen akkor, jó? Köszönöm szépen. Minden jót.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Áldjon meg az örökké való! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 12 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 31 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Nászó heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése vedd fel. 4 Mózes 4.21-től 7.89-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik, áldjon meg az örökkévaló, és őrizzen meg. Világítassa az örökkévaló neked az ő színét, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az örökkévaló az ő színét, és adjon neked békét. Ámen. 4 Mózes 6, 22-től 26-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. De kik is ők valójában? Ferenc Kuna Valéria ezt írja a heti szakaszunk, a Nászó, a töréstől a megszentelődésig vezet bennünket. Először a szótá történetével találkozunk, egy kapcsolat megrendülésével, bizalomvesztéssel, nyilvános fájdalommal. A szótá olyan asszony, akit a férje hűtlenséggel gyanúsít, miután figyelmeztette őt egy bizonyos férfival kapcsolatban, és tanúk szerint mégis elvonult vele. A Tóra egy különleges, fájdalmas és rendkívül ritka eljárást ír le erre az esetre, amelynek célja a végső soron a rejtett igazság feltárása és, ha lehetséges, a béke helyreállítása volt a házasságban. A bölcsek hangsúlyozzák, az egész folyamat tragédia, a kapcsolat szentségének megrendülése. Közvetlenül utána pedig a Tóra a názírról beszél, arról az emberről, aki önként vállal korlátokat, hogy közelebb kerüljön a kedusához, a szentséghez. A názír tehát ezzel szemben olyan ember, aki fogadalmat tesz egy időszakra. Tartózkodik a bortól és minden szőlőterméktől, nem vágatja le a haját, valamint kerüli a halottal való érintkezést. A Tóra így nevezi, szent legyen. Mártír Isten tiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír Isten tiszteletek. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik, de most vasárnap, május 31-én Nagykanizsán a zsinagógában lesz az istentisztelet 11 órakor. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható. Vasárnap is lesznek felhők, és sok napsütés. Zápor előfordulhat, északra fordul a szél, és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd azzal a faanyaggal, amiért egyetlen egy fát sem kell kivágni. Mindenki tudja, hogy melyik ez a faanyag? El fogom árulni. Kiderült, hogy olyan hatással van a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amellyel eddig nem számoltak a kutatók. Ugye azokról a rakéta indításokról van szó elsősorban, amelyek sűrűn előfordulnak, amelyek alkalmával egyre sűrűbben műholdakat állítunk föld körüli pályára. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy olyan pozitív hatása, amit eddig nem ismertek a tudósok és a kutatók, vadonatúj felfedezésről van szó, és egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Ezzel is kutatók foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Kijelző stokkal érkezik az új füles, ráadásul még jegyzetelni is tud, hogy miről van szó, ezt is elárulom majd, illetve hanghullámokkal sikerült az orvosoknak, illetve kutatóknak vírusokat elpusztítani. Arról van szó, hogy ultrahanggal sikerült influenza és COVID vírusokat is egyszerűen szétpukkasztani, hogy hogy sikerült mindez, és mi ennek az eljárásnak a tudományos alapja. Ezt is el fogom mondani, magazinunk legvégén pedig tisztázunk egy kérdést, hogy vajon miért nincsenek hidak a világ leghosszabb folyóján. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és kezdjük egy hazai szenzációval. Orvos történeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, az embrióból szűrtek ki súlyos SMA betegséget, és így egészségesen tudott megszületni egy kisfiú. A hírt maga az egyetem tette közzé a weboldalán május 20-án. Egyébként mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg a gyermek, kimondottan azért, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget, egy modern eljárásnak köszönhetően. Az úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálat azoknak a pároknak segít, akik az ismert genetikai betegségüket szeretnék kiszűrni az embriókból, annak érdekében, hogy egészséges gyermekük születhessen. A hazai orvos egyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombik programban résztvevő párok számára. Ez az első eset hazánkban, amikor ezzel az eljárással teljes egészében állami keretek között egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya. Az SMA, vagyis a spinális izomantrófia egyébként egy ritka, öröklődő genetikai betegség, amely a gerincvelő mozgató idegeit károsítja. Ez fokozatos izomgyengeséghez, sorvadáshoz és mozgáskorlátozottsághoz vezet a gyerekeknek már egészen kicsi korukban. A betegség akkor kapott nagyobb figyelmet Magyarországon, amikor 2019-ben a Györök Zente nevű kisfiú édesanyja a social media felületen keresztül kért segítséget az emberektől arra, hogy 700 millió forint összegyűjjön arra a terápiára, amely az akkor másfél éves Zentének az SMA elleni küzdelemben segíthetett.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vajon ki tudja, hogy melyik az a fa, amelyik a legfenntarthatóbb, környezetbarát, igazi különlegesség, megújuló erőforrás, újrahasznosítható és természetesen biológiailag lebomló? Általában, hogyha fából készült tárgyat veszünk, teljesen mindegy, hogy bútorról, ágyról vagy egy kis játékról, gyermekjátékról van szó, akkor azért úgy egy kicsit összeszorul ma már a szívünk, nagyon sok szó esik. a fölöslegesen kivágott fákról, vagy egyáltalán a kivágott fákról, esőerdőkről, erdőkről. Hát kérem szépen, létezik egy fa, amelynek úgy használják fel a részeit, egészen pontosan a kérgét, hogy nem kell hozzá kivágni. Nem másról van szó, mint a parafáról. Egy igazán különleges, környezetbarát anyaga parafa, ugyanis csak a kérgét hántják le a parafának, amely aztán újra nő, így tulajdonképpen az egész bolygót tekintetbe véve a legfenntarthatóbb természetes anyagról van szó. Egyébként nem véletlen, hogy a kellemes érzést keltő parafát előszeretettel használják például óvodák, padlóburkolatként, valamint a gyerekszobák és állószobák világába is már belopta magát, kiváló hang és hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően pedig faburkolatok is készülnek belőle. A parafa egy rendkívül sokoldalúan felhasználható anyag, és egy olyan megújuló erőforrás tehát, amelyhez nem kell egyetlen fát sem kivágni. A parafa valójában a paratölgy kérge, melyet kézzel hántanak le a törzsről, anélkül, hogy a fa sérülne. Ez az eljárás teljesen biztonságos a fa számára, a növény tehát nem sérül, és a lehántott kéregben nincsenek életfontosságú részek. A hántolást követően a fa tovább él, és 9 év alatt tulajdonképpen újra termeli a különleges rétegét. Kérge minden begyűjtés után regenerálódik, és újra sima szerkezetű parafát kapunk, ezért szokták egyébként a parafát a természet ajándékának is hívni. A parafa több szempontból is különleges természeti képződmény, mélysejtszerű struktúrával rendelkezik, amely 40 millió levegővel teli cellát tartalmaz köbcentiméterenként, elképesztő számok, többek között ennek köszönhető egyedülálló rugalmassága és szigetelő képessége. A paratölgy egyébként a bükkfafélék családjába, azon belül a tölgy nemzetségébe tartozó fa, a mediterránium egyik legfontosabb gazdasági növénye. Sokfelé termesztik Európában, főleg Spanyolországban, ezen kívül Portugáliában, Dél-Franciaországban fordul elő, Észak-Afrikában is gyakori, de a legterjedelmesebb a természeteshez közeli állapotú paraerdők Algériában nőnek, illetve Marokkóban. Például azt hiszem, hogy sokszor látványra nem is tudjuk, hogy amikor gyönyörű díszfákat látunk az Atlanti-óceán partvidékein végigültetve Franciaországban, azok például paratölgyek. A paratölgy akár 20 méter magasra is megnő, ami pedig a Kárpát-medencét illeti. Közép-Európában és északabbra többnyire nem marad meg, mert főleg fiatal korában fagyérzékeny. A Kárpát-medence egyes nyugati, délnyugati részein fagyvédett zugokban néhány példányát kerti díszként sikerült felnevelni, illetve Budapesten a Vajdahunyadvárnál is áll 2 példánya, de ami a lényeg, hogy a tudomány mai állása hangsúlyozza, ha megújuló és fenntartható erőforrásként szeretnénk felhasználni faanyagot, a parafára kell támaszkodnunk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Olyan hatással lehet a bolygóra a rakétaindítás, amire eddig kevesen gondoltak, és új hatását fedezték fel a D-vitaminnak, írja a HVG tudományos rovata. Ezzel a 2 hírrel folytatjuk. Kezdjük a rakétákkal. Brit kutatók szerint 2029-re az űripar szennyezésének jelentős része származik majd abból, hogy műholdakat állítanak pályára. Alig egy évtized leforgása alatt egyébként a Föld körül keringő műholdak száma több mint megkétszereződött. Jelenleg 18 ezer ilyen eszköz van a pályán, és hamarosan elmondom, hogy mi a terv, hogy mennyi lesz majd 1-2 éven belül. Hogy ez a nagy mennyiségű műhold milyen veszélyt jelent, az ma már közismert, az viszont már jóval kevésbé, hogy milyen hatással vannak a légkörre azok az indítások, amelyek pályára állítják a műholdakat. A University College London kutatói által készített konzervatív becslés szerint 2029-re az űrszektor teljes éghajlati hatásának mintegy 42%-át fogják kitenni ezek az indítások. A szakemberek szerint mind a rakéták indítása, mind pedig az elhasználódott egységek légköri elégése kormot hagy maga után a felső légkörben. A korom nagyon hatékonyan nyeli el a beérkező napfényt, ami miatt melegítheti a környezetét, ugyanakkor tény és való, hogy az alsóbb légrétegekre állítólag hűsítő hatást gyakorolhat. Utóbbi gondolat jól hangzik, hiszen segíthet a jelenség visszafogni a globális felmelegedés mértékét, de ez nem ennyire egyszerű, írják a kutatók. A korom miatt ugyanis csökkenhet a talajra jutó napfény a fény teljes spektrumában, ami megzavarhatja a növények fotoszintézisét, ez pedig a terméshozam csökkenését eredményezheti. Elképesztő tehát, hogy a rakétaindítások milyen hatással lehetnek a Föld légkörére, és akkor nézzünk csak vissza az adatokra, amit is mondtam, jelenleg hány műhold van pályán? 18 ezer, és mondom a terveket, Elon Musk tervei szerint összesen 1 millió műhold keringene majd a Föld körül a jövőben. Térjünk át a másik témára is, amit ígértem. Teljesen friss hír, hogy kutatók felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Amerikai kutatók arra jutottak, hogy a D-vitamin segítségével enyhíthetők a gyulladásos bélbetegség tünetei, méghozzá úgy, hogy a vitamin az alapvető problémán segít. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről van szó. A tudósok szerint a D-vitamin befolyásolhatja, hogy a páciensek miként reagálnak a bélbaktériumokra. Azok a páciensek, akik gyulladásos bélbetegségben szenvednek. A gyulladásos bélbetegség tulajdonképpen egy gyűjtőnév, amely magában foglalja a Crohn betegséget és a fekélyes vastagbélgyulladást is. Világszerte emberek millióit érinti. Az állapot részben akkor alakul ki, amikor az immunrendszer nem megfelelően reagál a bélben lévő, általában ártalmatlan baktériumokra. Jelenleg számos kezelés érhető el, ami enyhítheti a gyulladást, arról azonban továbbra is keveset tudni, hogy miként lehetne újraépíteni a bél és az immunrendszer közötti egyensúlyt. A kutatók most ezzel kapcsolatban próbálták meg kideríteni, hogy a D-vitamin milyen hatással lehet a problémára, és azt találták, hogy D-vitaminnal történő betegek kezelése után a betegeknél megnőtt az immunglobulin A szintje, valamint csökkent az immunglobulin G szintje, előbbi a védő immunaktivitással, utóbbi pedig a gyulladáshoz kapcsolódik. A szakemberek mindezek mellett azt javasolják, hogy senki se változtassa meg a D-vitamin fogyasztási szokását anélkül, hogy erről előtte konzultálna az orvosával.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Egyre több a városiasodó állat, amely egyre több kockázatot vállal, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, írja a Telex tudományos rovata. A városiasodó állatok egyre merészebbek, aktívabbak és agresszívebbek is az utóbbi években, mint a vidéki társaik. Ezt állítja egy új globális elemzés. A Lewis and Clark College, valamint az Észak-Dakotai Állami Egyetem kutatói elsőként végeztek el egy globális meta-analízist arról, hogy az állatok viselkedése hogyan változik a városi és a nem városi madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovar populációk között. A kutatás szerint a városi populációk fokozott merészséget, agressziót, felfedezőkészséget és aktivitást mutattak a vidéki társaikhoz képest. Ezt leginkább a madaraknál értéktetten, de ennek az is lehet az oka, hogy ennél az élőlény csoportnál jóval több adatuk volt, mint más csoportoknál. Az elemzésekben a kutatók olyan 80 korábbi tanulmány adatait kombinálták, amelyek az állatok viselkedési jellemzőit vizsgálták. Ezek a tanulmányok 28 országot és 133 különböző fajt öleltek fel. A szakértők azt találták, hogy legyünk bárhol is a világon, az urbanizáció következetes és kiszámítható módon változtatja meg az állatok viselkedését. A legerősebb eredmény az volt, hogy az állatok kockázatpozitívabbnak tűntek, vagyis merészebbeknek. A cikkhez egy képillusztrációt is csatoltak, amelyen egy madár, közepes termetű madár, egy szemetes kukán állva éppen egy kidobott zacskó pattogatott kukoricát próbál a csőrével kivenni, kibányászni szó szerint a kukából. Ami a kockázatvállalást illeti, azt mondják a szakértők, hogy ez a kockázatvállaló viselkedés ugyan jelenthet előnyt is, de ezzel együtt egyre többször találkozhatnak az emberek és az állatok, ami megsokszorozhatja a konfliktusokat, valamint megnövekszik az úgynevezett zoonózisos betegségek terjedésének kockázata is. Néhány fajról már régóta tudjuk, hogy sokat vállalnak be. A sirályok, a galambok vagy a patkányok alig zavartatják magukat az emberektől, de egyre több olyan faj van, amely mostanában kezdett alkalmazkodni a városi élethez, például a récefajok, a citromsármány vagy a zsezse. A kutatók szerint az állatok urbanizációjára a várostervezőknek is figyelemmel kell majd lenniük, érdemes lesz összekapcsolniuk a különböző zöld területeket, hogy a városi populációk között is legyen átjárás, és biztosítsák a génáramlást. Érdekes és fontos téma ez, és azt gondolom, hogy két mondat erejéig érdemes arra is kitérnünk, hogy egészen pontosan melyek a zoonózisos betegségek, de előtte az jutott eszembe, hogy jó ez a kockázatvállalás szó ebben az értelemben, amiről szó volt az imént, de általában azt szoktuk ugye mondani hétköznapi nyelven, bocsánat, hogy egy kicsit egyszerű leszek, hogy milyen pofátlan ez az állat, ha legyen az egy galamb, általában tényleg madár, de egyébként szúnyogokra, legyekre is képesek vagyunk ezt mondani. Tulajdonképpen szerintem erről szól ez a cikk. És akkor nézzünk rá még egy perc erejéig a zoonózisra. Zoonózisnak azokat a betegségeket, illetve fertőzéseket nevezik, amelyek állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák vagy protozónok, vagyis állati jellegű egysejtűek, de a zoonózisok közé tartoznak még bizonyos féregfertőzések, valamint egyes prion betegségek is. Hogy hogyan kerülhetnek át? Hát a közvetlen kontaktussal, vagy közvetítőn, úgynevezett vektoron, például szúnyogokon vagy kullancsokon keresztül. Ezen kívül pedig az állati eredetű élelmiszerek elfogyasztásával, a tej, a hús, a tojás elfogyasztásával is előfordulhat. Egyébként, amikor a betegség állatról emberre terjed át, akkor zooantroponózisról beszélünk, ha az emberről az állatra, akkor antropozoonózisról. Ezt is megtanultuk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Lassan hozzászokunk, hogy a legkisebb eszközeink is egyre többet tudnak. Kijelzőstokkal érkeznek az új fülesek, az egyik ráadásul még jegyzetelni is tud. Május 22-én már bemutatták azt a zajszűrős, vezeték nélküli fülhallgatót, amely az egyik új csúcsmodell. A fülesek egyik nagy újdonsága, hogy a gyártó saját fejlesztésű processzorát használják a kristálytiszta hanghívások biztosításához. Mindkét esetben kijelzőt kapott a TOK, sőt, még mesterséges intelligencia alapú jegyzetelési funkcióval is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a TOK-kal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetté alakítását. A fülesek tehát érintőkijelzős töltőtokot kaptak, amely képernyővel rendelkezik, a kijelzőn állítható a háttér, a menükből vezérelhető a lejátszás, illetve ki- és bekapcsolhatók a különböző funkciók, illetve onnan is aktiválható a mesterséges intelligencia alapú jegyzetelés. A TOK hátoldali gombjának dupla megnyomásával rögzíthetőek a megbeszélések, és utána elkészíthetőek az átiratok. A modell akár 6,5 órás lejátszási időt kínál bekapcsolt aktív zajszűrés mellett, valamint összesen akár 28 órát a töltőtok használatával. Mindez tehát egy egyszerű fülhallgató tudja, vezeték nélküli fülhallgató, illetve egészen pontosan annak tokja. Lassan tényleg hozzá kell szoknunk, hogy a legapróbb eszközeink is mindent tudnak, persze. Kérdés, hogy mennyire kényelmes mondjuk egy ilyen kisméretű eszköznek a képernyőjét használni. Térjünk át egy másik témára. hanghullámokkal sikerült vírusokat elpusztítani, írja a National Geographic. Egy új tanulmány alapján az orvosi ultrahang képes lehet fizikailag szétrombolni egyes vírusokat, köztük az influenza kórokozóját és a COVID-19-ért felelős egyik vírust is. A São Paulo-i egyetem munkatársai vizsgálták egyébként laboratóriumban, hogy miként hatnak az ultrahang hullámok a vírusok külső burkára, és az eredmények azt hozták, hogy a megfelelő frekvenciájú ultrahang mikroszkópikus rezgéseket idéz elő, ezek pedig végül megrepesztik a vírus részecskéket. A kutatók szerint a folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor a pattogatott kukorica konkrétan kipukkan. A hanghullámok energiája addig torzítja a vírus szerkezetét, amíg az össze nem omlik. A kísérletek során a kutatók hagyományos, kórházakban is használt ultrahangos készülékeket alkalmaztak egyébként 3 és 20 MHz-es frekvencia tartományban, és azt is elmagyarázták, hogy egészen pontosan hogyan hat az ultrahangos módszer a vírusokra. A jelenség az úgynevezett akusztikus rezonancián alapul. Ennek lényege, hogy a hanghullám frekvenciája egybeesik a vírus természetes rezgési frekvenciájával, így a rezgések felerősödnek, majd szétfeszítik a vírus külső membránját. A kutatók úgy vélik, a folyamat különösen hatékony a gömb alakú vírusok esetében, mert ezek jobban gyűjtik össze az ultrahang energiát. A kutatócsapat egyébként már más kórokozók esetében is vizsgálja a módszer alkalmazhatóságát, például a Zika vírus esetében. Az ultrahang egyébként is egyre több új orvosi területen bukkan fel, többek között agyi fájdalomcsillapításban és daganatkezelésben is kutatják a lehetőségeit.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, vajon miért nincs egyetlen híd sem a világ leghosszabb folyóján? No, először is tisztázzuk, melyik a világ leghosszabb folyója. Tudom, hogy a Nílus és az Amazonas között évtizedek óta zajlik a vita, viszont a legfrissebb tudományos hírek szerint az Amazonas a világ leghosszabb folyója. A legfrissebb műhold felvételek alapján eléri a hosszúsága majdnem pár méter híján a 7000 kilométert, ugye főként Brazília, Peru és Kolumbia területén folyik át, de vízgyűjtő területe érinti Ekvádort és Bolíviát is. No de térjünk vissza a kérdésünkhöz, vajon miért nincs egyetlen híd sem az Amazonason, egészen pontosan a fő ágán hivatalos híd nincs. A szakértők szerint az egyik fő ok a kereslet hiánya. Walter Kaufmann, a Zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Intézet munkatársa szerint a fő ok egyszerűen a kereslet hiánya. Az Amazonas medence nagy része ritkán lakott, az infrastruktúra fejletlen, és sok helyen még utak sincsenek. Jó példa erre Macapá városa, amelynek több százezer lakosa van, mégsem vezet oda közút Brazília más részeiből. A közlekedés és fő útvonala maga a folyó. A másik ok a mérnöki kihívás. Az Amazonas vízszintje az esős évszakban akár 9 métert is emelkedhet, szélessége pedig extrém módon változik, néhány kilométerről akár több 10 kilométerre is kitágulhat, ráadásul hatalmas, növényzettel borított úszószigetek, úgynevezett matupák sodródnak rajta, amelyek komoly veszélyt jelentenének bármilyen híd szerkezetére. Mindezen túl az Amazonast szegélyező esőerdők sem kedveznek az építkezésnek. A talaj puha és kiszámíthatatlan, a sűrű növényzet és az intenzív csapadék pedig gyorsan tönkreteszi az emberi létesítményeket. Nem véletlen, hogy a térségben sok egykori település nyomai szinte teljesen eltűntek a dzsungelben, igaz, egyes maradványok mind a mai napig kimutathatók. Tehát az amazonasi hidak építése ellen az egyik legfontosabb érve egyébként éppen a környezeti kockázat. A különféle vizsgálatok alapján a térségben az erdőirtások 95%-a utak közelében történik, mivel ezek hozzáférést biztosítanak a fakitermeléshez és más ipari tevékenységekhez. Éppen ezért sok kutató, illetve természet- és környezetvédő bízik abban, hogy a folyó, az Amazonas az még sokáig híd nélkül marad. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, kiderült, hogy hanghullámokkal sikerül bizonyos vírusokat elpusztítani. Arról is szó volt, hogy egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy eddig nem ismert pozitív hatása, és arról is szó volt, hogy milyen hatással vannak a bolygónkra a sorozatos rakéta indítások, melyek során műholdakat állítanak földkörüli pályára. Foglalkoztunk a faanyaggal, amiért egyetlen fát sem kell kivágni, ez a parafa, és arról is szó volt, hogy orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem. Az embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így egészségesen született meg egy kisfiú. A tudomány friss híreivel legközelebb is találkozunk, majd én hozom őket, úgyhogy találkozzunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

19 éves voltam, amikor édesanyámmal az Egyesült Államokba, Detroitba költöztünk. Mivel nem akartam elhagyni a gyülekezetemet, ami elég messze volt tőlünk, ezért busszal mentem minden szombaton. A busz megálló egy sarkon volt, ahol egy ipari épület is állt. A terület el volt kerítve és le volt zárva, és egy egész háztömböt foglalt el. Hétvégenként a telephelyet bezárták, és senki nem jött arra felé.

A busz csak ritkán járt hétvégén, ezért mindig a kerítés mentén lépkedtem ide-oda, miközben az utcát figyeltem, hogy mikor jön már a busz. Soha senki más nem tűnt fel a láthatáron.

Egyik alkalommal egy sötétkék teherautó állt meg, és parkolt le pont előttem. Ahogy ránéztem a sofőr arcára, rögtön tudtam, hogy valami rosszban sántikál. Folyton a buszt lestem, de még sehol sem volt. Majd a sofőr kiszállt a teherautóból. Én továbbra is a buszt kutattam a tekintetemmel, miközben gyorsan elrebegtem egy imát.

sofőr fenyegetően kezdett járkálni a teherautó körül. Az arca ijesztő, gonosz tekintetű lett. Megrémültem. Még egyszer a busz után néztem, és hirtelen már ott is volt előttem, nyitott ajtóval. Gyorsan felugrottam rá, kinéztem az ablakon, és még láttam a teherautót elhajtani.

általában mások is voltak a buszon, de most teljesen üres volt. A sofőr úgy nézett ki, mint az összes többi buszsofőr ezen az útvonalon. Többnyire barátságos, idősebb férfiak voltak, akik nyugdíj előtt álltak. Ő sem volt kivétel ez alól. Mosolygott, mikor felszálltam. Bár biztos voltam benne, hogy láttam, mi történt, de nem szólt semmit. Ehelyett megnyugtató hangon beszélt, és mielőtt észbe kaptam volna, az agyam elterelődött a gonosz kinézetű sofőrrel kapcsolatos gondolataimról.

A buszsofőr megkérdezte, hogy melyik megállónál szeretnék leszállni, és én megmondtam neki. Mivel a busz üres volt, nem álltunk meg útközben. Amikor megérkeztünk a megállómhoz, én leszálltam róla, és a busz mellett mentem a piros lámpához. Mikor hátra pillantottam, hogy lássam, merre megy a busz az utcán, már nem volt se közel, se távol. Az utca mindkét vége felé nézve teljesen üres volt. Nem, nem tévedtem. Tényleg köddé vált a busz.

Isten angyalt küldött hozzám egy idősebb buszsofőr képében, hogy megszabadítson, amikor a legnagyobb szükségem volt rá.

0: sokakkal, szeretett közösségben van, de például elfogadás tekintetében a filippi gyülekezet az egyetlen, akitől elfogadja a támogatást és szívesen veszi a támogatást, mert tudja, hogy köztük soha nincs semmilyen kérdés. Nem lehet félreértés, nincs számítás, nincs semmiféle olyan gondolkozás, ami megnehezítené a kapcsolatot. Áldás jött ki abból, ami Pállal történt? Igen. Ez nem azt jelenti, hogy az ilyen helyzeteket kívánjuk, meg keressük magunknak. Az ilyen helyzetekbe helyt kell állni, férfiként, még akkor is, hogyha esetleg nőtestvérként éri valakit ez a fajta támadás, de sarkunkra állva magasztalhatjuk az Urat azért, amit aztán később ezekből a helyzetekből az ő áldott lelke által kimunkál és elvégez. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Cheryl Black Chai írta Tennessee-ből az Egyesült Államokból. Közel Istenhez. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyvének 16. fejezetének 11. verse. Sok éven át próbálkoztunk a férjemmel, hogy gyermekünk legyen. Mindig úgy gondoltam, hogy ez könnyen fog sikerülni nekünk, de amikor nem így történt, csalódást éreztem. Ennek eredményeként eltűnt belőlem a vágy, hogy időt töltsek Istennel, ami korábban megvolt bennem. Az Isten tiszteleteken való részvétel, a Biblia olvasása és az imádkozás mind rendkívül nehézé vált számomra. Úgy éreztem, hogy távol vagyok Istentől. Egy részem azonban mégis vágyott a vele való kapcsolatra, ezért elkezdtem papírra vetni az érzéseimet. Miközben őszintén leírtam, amit átéltem, amit egyébként nem oszthattam meg másokkal, elkezdtem gyógyulni. Abból a hitből merítettem erőt, amiről azt gondoltam már nincs meg bennem. De mégis ott volt, mélyen legbelül. Írás közben újra közel éreztem magam Istenhez. Hálás vagyok a hívők közösségért és azért a kiváltságért, hogy együtt imádhatjuk Istent. De különösen hálás vagyok az ő jelenlétéért, amikor írok. A fájdalom vagy szerencsétlenség ér bennünket, soha nem késő új utakat keresni az Istennel való közösségre. Istenünk, segíts nekünk, hogy meglássuk azokat az új lehetőségeket, amelyek közelebb visznek hozzád, hogy megérezhessük jelenléted valóságát az életünk mindennapján. Amen. Napi gondolat: Istennel eltöltött időre mindenhol lehetőségem van. Imádkozunk azokért, akiknek az álmai nem teljesülnek.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Cegléd jelentős városrésze és a református templom 1834-ben leégett. Ahogy följegyezték, a romok között a vallásos buzgóság szent lángja egyé olvasztotta a Szentegyház széthult romjait, hogy az, mint főnix madár a hamvaiból,

0: szebb alakban támadjon föl. Az éledő gyülekezet a remény lett új ceglédi református nagytemplom tervének elkészítésére Hild Józsefet kérte föl, aki ekkor már dolgozott az egri székesegyház építésén. Húzódott tehát a munka. Végül a templom 1871-re készült el. Ókeresztény mintára, hangsúlyos görög kereszt alaprajzú centrális térrel, kupolás fedéssel.
1: Az 1911-ben született Solcz László a soproni teológia elvégzése után deáktéri segédlelkész, majd fasori vallástanár, ezt követően püspöki másodlelkész. 1941-ben iktatták be a Pesti Evangélikus Egyház zuglói lelkészi körének lelkészi állásába, ahol templomot, lelkészlakást és szeretetotthont épített. Megválasztották a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének MELE elnökévé. Az egyházpolitikai visszarendeződés során 1959. szeptemberében került a 60-i szorványgyülekezetbe, ott szolgált 1980 végén történt nyugdíjazásáig. Művei közül néhány, amelyeket ma is haszonnal forgathatunk. Krisztus hatalmában, a hálaadás kelyhe, Szentlélek tábora, Isten fegyverzetében, tisztítsd meg szívedet, hogy megtartassál. Konfirmációi KT és vezérfonal a konfirmációi oktatáshoz. Cikkei az Evangélikus Életben, a Keresztény Igazságban, a Harangszóban, a Lelkipásztorban jelentek meg. Solcz László poétikai munkássága is maradandó érték, az Új Evangélikus Énekeskönyvben 27 éneke található, köztük fordítások is vannak. Most 245-ös szép áhítatából idézünk. Egy akarattal együtt vagyunk híven, egy, csak egy óhajtás mindennik szívben. Jer, töltsd be népedet, szent lélek Isten!
0: A játékelmélet egyik kidolgozója, a közgazdasági Nobel-díjas Harsányi János 1920 és 80 között élt. A fasori evangélikus gimnáziumban érettségizett. Gyógyszerész diplomája után filozófiai doktorátust nyert. Családjával 1950-ben emigrált. Közgazdász diplomát szerzett a Sydney Egyetemen, majd a Stanfordon doktorált. 1994-ben kapta meg a közgazdasági Nobel-díjat, John Nash-sel és Reinhard Seltennel megosztva. Azt dolgozták ki, hogyan lehet játékokban stratégiai szituációkat vizsgálni olyan esetekben, amikor a szereplők nem ismerik egymás szándékát.
1: A pozsonyi úti reformátusok klasszicizáló, 1940-ben fölszentelt hálaadás templomának orgonaavató ünnepsége 1950. május 29-én zajlott. Erre az alkalomra komponálta Kodály Zoltán a 114. Genfi Zsoltár című művét. Az isteni erő által megmenekült nép ábrázolásával ad reményt az egyházüldözések idején a hívőknek, a kórus hangzást mesterien ötvözve az orgona zengésével. Egy részlet a szövegből. Az Úrnak haragos színe előtt mind e föld megrettenjen.
0: 1987. május 29-én volt a temetése Káldi Zoltán püspöknek. 1941-ben szentelték lelkésszé, mintegy 70 gyülekezetben tartott nagyhatású evangelizációkat. Majd esperesként szolgált, aztán a déli evangélikus egyházkerület püspökévé választották. 1969-ben az egyház püspökelnöke lett. Gazdag közéleti tevékenységéből említjük, hogy tagja a Magyarok Világszövetsége elnökségének, a Békevilágtanácsnak, és részese a Keresztjén Békekonferencia alapításának. Személyéhez kötődik az 1984-es Luteránus Világgyűlés Budapestre hozása, ahol a Luteránus Világszövetség elnökévé választották. Ezt a tisztséget őt megelőzően sem, és halála óta sem töltötte be magyar lelkész. Ígérete szerint nem a maga útját járta, hanem a munkatársak közösségében dolgozott. Életműve része az evangélikus egyházi törvénykönyv megújítása, az agenda és az énekeskönyv is. Művei: Bevezetés az új szövetségbe, Új úton, hanem hogy ő szolgáljon, a diakónia útján.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Róma 8:38-39.
1: Sokan úgy vélik, hogy az ember nem tudhatja teljes bizonyossággal, vajon kegyelmet nyerte, vagy sem. Ha saját cselekedeteinket fogadjuk el alapul, nyilván soha nem jutunk teljes bizonyosságra, és soha nem kerülünk ki az állandó ingadozás állapotából. Az ember csak akkor lehet biztos és szilárd a maga üdvössége felől, ha egyedül és kizárólag Jézus halálának és feltámadásának nagy isteni tetteire támaszkodik. Erre a megingathatatlan fundamentumra csak azt tud ráállni, aki eltökélte, hogy minden fölismert bűnével szakít, aki nem ragaszkodik többé a gonoszhoz, s nem akarja mindenáron elhallgatni bűneit, melyeket lelkiismerete tár elé. Csak ha nem akarjuk belátni tévedéseinket, és nem vagyunk hajlandóak bevallani azokat, vagy ha titokban valami gonosz dolgot táplálgatunk magunkban, vagy a testvéreinkkel szemben megmaradunk a szeretetlenség és gyűlölet állapotában, akkor képződik majd egy fal Isten és közöttünk. Restség, hanyagság, a testi bűnökkel szemben tanúsított engedékenység, csüggettséget, levertséget idéz elő. A kegyelmi állapotból ezért még nem estünk ki. Isten nem vetel minket azonnal, különösen ha töredelmet, bűnbánatot tanúsítunk. De az ő tekintete mégsem tud jó tetszéssel megnyugodni rajtunk. Ez abban nyilvánul meg, hogy örömünk elhomályosul, eltompul. Isten kénytelen megfedni minket. Aki üdvbizonyosságra vágyik, nem mindig csak a saját magatartását figyelgesse. Hitben álljon arra a kősziklára, azokra az ígéretekre, amelyek Krisztusban lettek, igenné és ámenné.
0: Örökké való Isten! Ma esti imámban fölidézem II. János Pál pápa fohászát. Ó, Krisztus keresztje, igaz reménységünk, valahányszor a bűn és az emberi gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a megbékéléshez. Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre. Istenem, nagy szükségem van arra, hogy a Szentírásnak, önnön magad kinyilatkoztatásának minél mélyebb megismerésével kapjak némi rálátást végtelen isteni személyedre, hogy erőt nyerjen a hitem. Meg kell értenem újra és újra, hogy Istenem, te a szeretet vagy, ahogyan ígéd a Biblia ezt világosan kijelenti. Köszönöm, hogy kétely nélkül tudhatom, te vagy az, aki szeret. Lényeged a szeretet. hazavárod tékozló gyermekeidet, és végtelen a jóságod. Megismertetted velünk, fiad értünk való szenvedését. Ő a keresztpán is kegyelmet osztott a bűnösöknek, mert ő is tökéletes szeretet. Eléd borulva köszönöm, hogy beteljesíti az ígéretét, és engem is megigazít. Végtelen kegyelme szenteli meg életemet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Elkezdődött ma a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket mától május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint ma este Zsoltár énekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig Zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Hitmélyítő, családos, csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. Téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak Zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott Zsoltár műveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Deák-téri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap. Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójáról emlékeznek meg a deák-téri evangélikus templomban május 31-én vasárnap este 18 órától. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható. Vasárnap is lesznek felhők és sok napsütés. Zápor előfordulhat, északra fordul a szél, és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: A hitáltali megigazulás üzenete.
1: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher.
0: Prófétai beszédében Jézus a következő szavakkal jellemezte az utolsó napok emberének általános magatartását, s ennek következményeit azok lelki életére, akik magukat az ő tanítványainak vallják. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ez azt jelenti, hogy a keresztények többségénél észrevehető elvilágiasodás fő oka az Isten parancsolatainak egyre nagyobb mértékű és módszeres elvetése. Ehhez elég, ha felidézzük a gonoszság szó szerinti jelentését, minden törvény mellőzése. Jézus ezt a drámai kijelentést nem azért tette, hogy hatást keltsen, hanem újból fel akarta hívni a figyelmet az üdvösség egyetlen útjára. Ezért folytatta így beszédét. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. A harmadik angyal üzenete éppen ehhez a kijelentéshez kapcsolódik, és egyben rámutat, mit kell álhatatosság alatt értenünk. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Leveleiben Pál apostol gyakran beszél erről a Jézus által bemutatott két szempontról. Az elsőt a törvényszegés titkos bűnének nevezi, amely már megtalálható az apostoli egyházban is, s amelynek növekedése az Úr eljövetelének napjáig tart. Sátán titkos tevékenysége folytán, írja Pál apostol, az emberek a tévegés erejének befolyása alá kerülnek, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Az apostol beszél a kegyesség titkáról is, amelyet a nagy jelzővel illet, s amely nem más, mint a testben megjelent Isten, aki megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok között, akiben hittek a világon, és aki felvitetett dicsőségben. Más szóval, ez a titok nem más, mint a megváltás terve, amely Jézus Krisztusban vált valóra. A harmadik angyal üzenete is ezt a két titkot őrzi. Az utolsó időkben a fenevad és az ő képe fondorlatos befolyása nyomán a törvénytelenség a tetőpontra jut. Ez a törvénytaposó, írja Pál apostol, a sátán ereje által, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával fog fellépni. De az Úr megemészti azt az ő szájának leheletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével. Ez tehát a harmadik angyal üzenetének első fele, más megfogalmazásban. Ezzel az első fejezetben már foglalkoztunk. Időzzünk most egy kicsit az üzenet második felénél, annál, amely kegyesség titkáról szól. Ebben a részben megtaláljuk azokat a különféle szempontokat, amelyek alapján az üdvösség örömüzenetét ma értelmezzük és hirdetnünk kell. Ennek a lényegbe vágó kérdésnek az értelmezésében zűrzavar uralkodik, amely nem függetleníthető az emberek erkölcstelen és erkölcsromboló magatartásától. Hosszú századok után, amelyek során a cselekedetek által érdemelhető üdvösséget prédikálták, a reformátorok a hit által elnyerhető üdvösséget kezdték hirdetni úgy, ahogy az Pál apostol tanítja. Így a protestáns egyházakban az a nézet terjedt el, hogy az evangélium felszabadította az embert a törvény kötelezettségei alól, hogy Krisztus élete és halála felmentette a keresztényt a parancsolatok megtartása alól. De vajon lehet-e szent valaki, azaz összhangban lehet-e Isten akaratával és jellemével, miközben szemben áll azokkal az elvekkel, amelyek kifejezik Isten lényét és akaratát, megmutatva mi az, amivel tetszését elnyerhetjük. A hit általi megigazolásnak ez az értelmezése a kereszténységet Jézus és a tanítványok tanításával ellentétes következtetésre vezette. A mai keresztények könnyen úgy vélik, hogy a kereszténység az ószövetségi vallás megkönnyítése. A kereszténységet leggyakrabban a judaizmussal állítják szembe úgy, mint a szeretet és a megbocsátás vallását, a szigorúság és az igazság vallásával. Sőt, sokan az evangélium istenét szembeállítják Izrael, azaz a zsidók istenével. Ezt a szembeállítást kihangsúlyozva, főleg a protestáns egyházak beszélnek zsidó törvényről és keresztény kegyelemről, úgy gondolván, hogy a kegyelem időszaka végérvényesen felváltotta a törvény korszakát. Éppen az ilyen értelmezések a forrásai kereszténynek mondott társadalmunk erkölcstelenségének. A világban uralkodó anarchia okait itt kell keresnünk. Semmi sem ellenkezik jobban az evangélium tanításával, mint az a felfogás, amely szerint az ember szabadsága, következésképpen az üdvössége, mindenfajta törvény, isteni és emberi alól való mentesülésben rejlik. Éppen ez ellen a modern ideológia ellen, amely az Isten halálát és az ember teljes függetlenségét hirdeti, emeli fel hangját a jelenések könyve 14. fejezetének 3. angyala, miközben felszólít az Isten parancsolataihoz való hűségre és Jézus hitének megtartására. Ez az üzenet rámutat tehát arra, hogy az örökké való evangélium szerint mit kell a hit általi megigazolás alatt érteni. Visszautasítva azt a téves felfogást, amely megengedné, hogy saját tetteinkben bízzunk, és néhány jó cselekedetünkön megpihenve reménykedjünk Isten kegyelmében, ez az üzenet egyszerűen emlékeztetni akar, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Mert Isten nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Aki a parancsolatok megtartásával akar életszentségre jutni, lehetetlent kísérel meg. Minden, amit az ember Jézus Krisztus figyelmen kívül hagyva cselekszik, bűnnel és önzéssel van beszennyezve. Egyedül a Krisztus kegyelmébe vetett hit képes bennünket megszentelni. A másik, nem kevésbé veszedelmes tévhittel szemben, miszerint Krisztus felment bennünket Isten törvényének megtartása alól, a harmadik angyal Isten parancsolatainak megtartásáról szólítja fel a keresztényeket. Mert amint Pál apostol írja, nincs ellentmondást a szeretet és a törvény előírásai között, sőt, ellenkezőleg a törvénynek betöltése a szeretet. Vagy ahogy János apostol mondja, az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Ezért, aki ezt mondja, ismerem őt és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs abban meg az igazság. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Azoknak, akik hajlamosak lennének elfelejteni, Pál nyomatékosan kijelenti, hogy a legfontosabb az Isten parancsolatainak a megtartása. Olvashatjuk Korintusi első levél, 7. fejezet, 19. verse. Ezért hívja fel újból figyelmünket a harmadik angyal üzenete, hogy a szentek békességes tűrését az Isten parancsolatainak megtartása és a Jézus hite jellemzi. Ezek nélkül nincs valódi keresztényi élet. Ez nem a hit és a cselekedetek, vagy a törvény és a kegyelem közötti választást jelenti. Sohasem egyik vagy a másik, hanem mindig egyik és a másik. A cselekedetek, mint a hit gyümölcsei, s a törvénynek való engedelmesség, mint a kegyelem következménye. Az örökké való evangélium tanítása szerint nincs ellentét a hit és a cselekedetek között, hanem ellenkezőleg kiegészítik egymást. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen a holt is, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. A hit akkor létezik, ha cselekedetekben valósul meg. Ezért mondja Jakab apostol, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt, és cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Bármi legyen is a mi véleményünk, Pál apostol sem tanít mást erről. Hangsúlyozza, hogy nem a cselekedetek által igazulunk meg, ám nem kevesebb meggyőződéssel azt is kijelenti, hogy az ember jó cselekedetekre teremtetett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjon. Efézus 2:10. Ahogy már mondtuk, egy vad fát nem azért oltanak be, mert jó gyümölcsöt terem, hanem azért, hogy ezután ilyet teremjen. És mivel a fát gyümölcseiről ismerjük meg, a hitet is cselekedeteiből. A törvény tehát hiába valótvá tesszük-e a hit által? Távol legyen, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Az úgynevezett hit Krisztusban, mely felmenti az embereket az Isten iránti engedelmesség kötelezettsége alól, nem hit, hanem merész képzelgés. Anélkül, hogy felmentené az embert a törvénynek való engedelmesség alól, a hit és csak is a hit teszi az embert Krisztus kegyelmének részesévé és önként engedelmessé. Ebben az értelemben beszél Lukács is az apostolok cselekedetéről írt könyvében, a tanítványok számának növekedéséről, akik követték a hitet, hasonlóan Pál a rómaiaknak ír, hogy kegyelmet és apostolságot kapott Jézus Krisztustól, hogy a hitben való engedelmességet elvigye minden pogányok közé. Ezért is akarja megismertetni az üdvösség örömüzenetét minden nemzettel, vagyis a hitben való engedelmesség véget. Nála meggyőzőbben senki sem mutatott rá arra, hogy milyen fontos szerepe van a törvénynek a hit általi megugazolás folyamatában. Mert bűneinket a törvény tükrében ismerjük fel. Pál apostol azt írja, hogy a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Róma 7:7. A törvény tükör. Tükör, amelyben kiki megismerheti saját ényét. Enélkül az ember nem érzi magát bűnösnek. Nem érzi, hogy szüksége van megváltóra, kegyelemre. A törvény a bűnösség érzete mellett felkelti az emberben a bűntől való szabadulás vágyát is. Így válik a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké. Hogy a Krisztusba vetett hit által megigazulhassunk ingyen az ő kegyelméből. Az Új és Új Szövetség szent írói a törvénynek egy másik szerepéről is tanúskodnak. A törvény Isten akaratának kinyilatkoztatója. A törvény Isten jellemének és gondolatainak kifejezőjeként felfedi az igazságosságát, tökéletességét és szeretetét. Azért ám a törvény szent és a parancsolat szent, igaz és jó. Magában foglalja azokat az erkölcsi alapelveket, amelyekre az embernek szüksége van ahhoz, hogy meg tudja különböztetni jót a rossztól, és hogy Istennel és embertársaival békességben éljen. Az, hogy a törvény nem biztosítja az örök életet, nem magából a törvényből fakad, hanem az ember bűnös természetéből. A törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Márpedig a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvények nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Isten azonban a Jézus Krisztusban való hit által kegyelemben részesít bennünket. Nem azért, hogy felmentsen a parancsolatok megtartása alól, hanem hogy megszabadítson a bűntől, és képesekké tegyen bennünket az ő akaratának teljesítésére. A bűn miatt Isten az ő fiát elbocsátotta, bűntestének hasonlatosságában, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, és ekképpen felszabadulván a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettünk, mivel az ember mindig annak a szolgája, akinek engedelmeskedik, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Így módon a törvény a bűnöst Krisztushoz vezeti, Krisztus pedig visszavezeti a megtért, bocsánatot nyert és újjászületett bűnöst a törvényhez. Tehát az új szövetség nem érvényteleníti a törvényt, hanem végérvényesen megerősíti. Ami változik, az a törvény és az ember viszonya. Az ember számára a parancsolat nem csak külső törvény lesz, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira lesz bevésve. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, ígérte az Úr Ezékiel proféta által. Miközben az ember elfogadja hitáltal Jézus Krisztust, mint megváltót, Isten törvénye a szívébe íródik. Ez a kegyelem műve, ezután a pusztán törvénytiszteletből fakadó betű szerinti, vagyis ami a betű öl, engedelmességtől megszabadulva képes lesz a törvényt megelevenítő lelkének engedelmeskedni. Isten kegyelme munkálja benne a törvény iránti engedelmességet, vagyis engedelmes hitet, amely által megigazulhat. A gazdag ifjúnak, aki az örök élet elnyerésének feltételei után érdeklődött, Jézus egyszerűen azt felelte: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az ifjú: melyeket? Kérdésére Jézus a 10 parancsolatra mutatott. A törvényről a mester ezt mondotta: míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Feltetjük a kérdést: milyen úton jutott a kereszténység arra a következtetésre, hogy megváltoztathatja a 4. parancsolatot? A protestánsok úgy vélik, hogy a szombatról a vasárnapra való áttérés Jézus és az apostolok idején a feltámadás emlékére történt. A katolikusok viszont azt állítják, hogy a századok során végbement változás az egyház kizárólagos hatalmának köszönhető. Gibbons kardinális azt írja: olvassátok el a Bibliát Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, és egyetlen sort sem fogtok találni, amely okot adna, vagy elrendelni a vasárnap megszentelését. A Szentírás előírja a szombat vallásos tiszteletét. Ezt a napot viszont soha nem szenteltük meg. Ennek a változásnak az igazi oka 4. parancsolat természetében rejlik. Isten törvényének pecsétje a 4. parancsolatban található. A 10 közül csak ezt tünteti fel, Isten törvényadó nevét és rangját. E parancsolat hirdeti, hogy Isten az ég és föld teremtője, és ezért mindenkinél nagyobb tisztelet és imádat illeti meg. A 10 parancsolatnak csak ez az egy rendelkezése utal arra, hogy a törvényt milyen hatalmas lény alkotta. A pápai hatalom a szombat megváltoztatásával a törvényt megfosztotta a pecséttől. Jézus tanítványainak az a feladatuk, hogy a 4. parancsolat a szombat megszentelésével jogos helyére állítsák vissza a teremtés emlékünnepét. Ebből megérthetjük, hogy az ellenség miért támadja különösképpen a 4. parancsolatot. Mivel a szombat a teremtés emlékünnepe, megtartása az Isten iránti hűség jele. Ha ezen a napon Istent imádjuk, elismerjük, hogy ő teremtett. Éppen ezért kéri az Úr a szombat megünneplését azoktól, akik az utolsó időben megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Akkor, amikor a vasárnap a fenevad és az ő képe imádóinak bélyegévé válik, a szombat újból az egyedül igaz Isten a teremtő imádóinak megkülönböztető jele lesz. Amikor harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá válik, sokan ezt törvényeskedésnek fogják bélyegezni, mintha a vasárnap tiszteletben tartásának kikényszerítése nem lenne törvényeskedés. A törvényeskedés nem más, mint a törvényre való pontos figyelmezés. Nos, úgy tűnik, világosan állást foglaltunk azzal a magatartással szemben, amely az üdvösséget nem kegyelemből és hitáltal keresi. Van azonban a törvényeskedésnek egy másik formája is, amelyről ma ritkán beszélnek, amelyet az írástudók és farizeusok gyakoroltak, és amelynek alapján Jézust elítélték. Jézus ugyanis a törvénytudók szemére vetette, hogy Isten törvényét kijátsszák, következményei elől kitérnek, és kibúvókat keresnek. Csak azért hivatkoznak Isten törvényére, hogy saját rendelkezéseiket tartsák meg. Ha pedig a szokások többé nem felelnek meg az erkölcsi törvénynek, akkor az erkölcsi törvényt fogják a szokásokhoz igazítani. Isten abszolút értékű parancsokat tartalmazó törvényét egy a saját kényelmüket kiszolgáló törvénygyakorlattal helyettesíteni, ez szintén egyfajta törvénytelenség. Ha a törvényt így módon lefaragjuk, hogy a gyakorlatban könnyen alkalmazható legyen, beleesünk abba a tévhitbe, hogy valóban megtartjuk. És ekkor, mint minden elfogult ember, azt hihetjük magunkról, hogy összhangban vagyunk Istennel, holott csak saját magunk által és a saját képünkre formált erkölcsi szabályt követtük. Krisztusnak gondja van rá, hogy tanítványainak elmondja. Ha a ti igazságtok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országában. A hegyi beszédben Jézus elmondta azt, amit minden tanítványnak tudnia kell a törvényről. Ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a prófétákat, hanem hogy betöltse. Ezután ünnepélyesen kijelentette, hogy a törvény változatlan marad mindaddig, amíg az ég és a föld fennállnak. Végül Jézus a mennyek országát ígérte annak, aki hozzá hasonlóan megtartja a törvényt és a prófétákat, és fele barátait azok megtartására tanítja. Ha jól megfigyeljük, ez az, amit a harmadik angyal üzenete is tanít. Óv mindenfajta hamis imádattól, és felszólítja az utolsó napok keresztényeit, hogy tartsák meg Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ma még van rá lehetőség, hogy a Jelenések könyve 14. fejezetének 3. angyali üzenete alapján az igazság mellett foglaljunk állást. Ma még van alkalmunk arra, hogy Isten kegyelméből összhangba hozzuk életünket az örökkévaló evangéliummal. Holnap talán már későn lesz, mert íme, aki eljövendő, eljön hamar, és az ő jutalma nála van, hogy megfizessen mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát.

Ímé eljön. A Jelenések könyvéből mindenekelőtt a feltámadott, dicsőséges és hatalmas Krisztust ismerjük meg, aki minden hatalom menjen és földön, és aki atyával a királyi székben ül. Ez a könyv a történelem végső aktusa. Krisztus dicsőséges eljövetele felé mutat. A Jelenések könyvének nagy kinyilatkoztatása a történelem urának dicsőséges eljövetele. Minden egyes proféciai láncolat erre a végső eseményre mutat. A könyv írója is ezért imádkozik. Bizony jövel, Uram Jézus! Nem puszta, jövőbe tekintő spekulációval állunk itt szembe, és nem is az ős egyház reménységével. János személyesen várja Krisztus visszajövetelét. A megváltó eljövetelének híre a Jelenések könyvében Jézus ígéretein és János személyes belső bizonyosságán alapszik. Evangéliumában János emlékeztet a Mester nevezetes kijelentésére, amelyet távozása előestéjén a felsőházban tett. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János is abban reménykedett, amiben az apostoli gyülekezet. Az apostolok írásainak és beszédeinek fő témája az üdvösségbe vetett hit mellett Jézus visszajövetelének várása volt. Az Új Testamentum több mint 300-szor tesz említést az Úr második eljöveteléről, nem is számítva a számos közvetett utalást. Ez világosan mutatja, hogy nem másodlagos fontosságú tanításról van szó, hanem egy alapvetően fontos kinyilatkoztatásról. Ezt megértve már nem meglepő, hogy a történelemnek ezt a fő eseményét, amely a könyv témája, János a Jelenések könyve elején jelenti ki, imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. A pátmoszi profétának ez az örömteljes bejelentése nem csak az örömteli keresztény reménységét fejezi ki, hanem Izrael népe és az Ószövetség profétáinak reménységét is idézi. Tudjuk, hogy már Énok is, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, így profétált. Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. A zsoltáros így énekel az Úr eljövetelének nagy napjáról. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgó szél. Örüljetek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is az Úrnak orcája előtt. Mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Ímé az Úristen jő hatalommal, mondja Ézsaiás próféta. Ímé jutalma vele jő, és megfizetése előtte. Ímé eljött szabadulásod, ímé az Úr eljő tűzben, s mint forgószél az ő szekerei. Dániel próféta a következő, Jánost is megihlető szavakban írja le ezt az eseményt. Ímé az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve.
Az izraeli proféták példáját követően János valahányszor Jézus dicsőséges eljöveteléről beszél, mondani valóját ezzel a jelző szócskával kezdi. Ímé. Ímé hamar eljövök. Ímé az ajtó előtt állok. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Ímé eljő a felhőkkel. A jelenések könyvében az ímé szócskát megtaláljuk mind a 7 levél elején, és az Úr minden nagy fontosságú kijelentése elején. A szent írók ezt a szócskát tehát figyelem felkeltő célzattal használják. A Jézus eljövetelét hirdető bejelentésekben még egy másik dolog is szembetűnik. Az igék következetesen jelen idejű használata. Ímé eljövök. Ímé eljő. Egyesek szerint ez azt fejezi ki, hogy az Úr állandóan cselekvően van jelen a világtörténelemben, attól a naptól fogva, hogy mennybe ment, és Isten trónjának jobbjára ült, egészen eljövetelének napjáig. Jézus eljövetele folyamatban levő esemény, egy történelmi fejlődés, amelynek végső aktusa a megváltó megjelenése lesz az ég felhőjében az idők végén. Amilyen mértékben ez a végső esemény ismerté válik, és ez egyre inkább így van, elmondhatjuk, hogy az Úr második eljövetele megvalósulásában van, már mennybe menetele óta. De ebben a kijelentésben, hogy ímé eljön, a hangsúly inkább a bizonyosságra és sürgető közelségre helyeződik. János, hogy még bizonyosabbá tegye az eseményt, hozzáteszi, hogy az eljövetel az ég felhőiben fog megtörténni. A Bibliában a felhő Isten dicsősége megjelenésének szimbóluma. Ímé az Úr dicsősége megjelenik a felhőben. Ugyancsak Isten jelenlétének a jelképe, ímé én hozzád megyek a felhő homályában. Sok-sok példát találhatunk erre a Bibliában. Elég, ha az átváltozás vagy a mennybe menetel jeleneteire gondolunk. Az Úr a felhők közül hallatta a hangját, és Jézus ugyancsak felhőben ragadtatott el a tanítványok szemei elől. Miközben az apostolok szemeiket az égre emelték, e szavakat hallották. Ez a Jézus, aki felvitteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Azaz a felhőkben és mindenki szeme láttára. Minden szem meglátja őt, teszi hozzá a jelenések írója. Az esemény egyetemes, és mindenki által látható lesz. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, mondja Jézus. Úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Még azok is, akik őt által szegezték,

Mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhőiben. A bizonyítás elkerülhetetlen lesz. De milyen keserűen csalódnak azok, akik ma épp úgy, mint régen, nem akarják elhinni, hogy Jézus, a Krisztus, az élő Isten fia, vagy pedig kész akarva nem vesznek tudomást az elkerülhetetlen szemtől szembeni találkozásról, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenése napján. Ekkor lesz majd sírás és fogcsikorgatás, miként az evangélisták is írták. És amikor meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel, akkor sír majd a föld minden nemzetsége. János emlékezett a mestere szavaira, és szinte szó szerint ismételte meg, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. A pecsétekről szóló látomás végén János látta, mennyire félnek azok, akik hitetlenségből elvetették azt, akit Isten az ő üdvösségükre küldött. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyek kőszikláiba. És mondának a hegyeknek, és a kőszikláknak, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. A kérdés, hogy vajon ki állhat meg majd, amikor az Isten fia megjelenik az ég felhőiben, alapvető fontosságú. Erre a jelenések könyve legalább két helyen pontost választ ad. A 7. fejezetben a következőképpen. Akik fehér ruhákba vannak öltözve, azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. A 14. fejezetben azokat, akik a három angyal felhívására válaszoltak, úgy említi az apostol, mint akik áron vétettek meg a földről. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Először a megváltottak nagy seregéről van szó, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetségből és ágazatból és népből és nyelvből. Az igazak a homlukukon az élő Istennek pecsétjét hordják. Másodszor pedig egészen pontosan azokról van szó, akik nem imádták a fenevadat és az ő képét, és nem vették fel a bélyegét homlokukra vagy kezükre. A könyv elején arról olvastunk, hogy Jézus miként fog eljönni. János elsősorban ennek az eseménynek természetfeletti és egyetemes voltát hangsúlyozza. Krisztus az égben, a felhők között jelenik meg, és minden szem meglátja őt. A második látomás pedig Jézus visszajövetelének miértjére felel. Ez a kép közvetlenül a jelenések könyve 14. fejezetének hármas angyali üzenetét követi. Aratást és szüretet ábrázol. És látám, imé vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek fiához. A fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala. Indítsd a sarlódat,

és aras, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala, az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. Később ez a jelenet megismétlődik, mert ezúttal az aratás a föld szőlőinek gerezdjeit illeti, mert megértek annak szőlei. Mindkét esetben kétségtelenül Jézusnak, a királynak az eljöveteléről van szó. Az esemény célja világosan feltárul. Jézus aratni és szüretelni jön. Milyen sokat mondó szimbólumok. Az első Krisztus visszatértére, a második pedig arra a napra utal, amikor az Úr a gonoszok felett végső ítéletet hirdet. A konkolyról szóló példázatban Jézus maga mondta, hogy az aratás a világ vége. Akkor az aratás ura azt mondja majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Tehát a világ learatásakor az Úr elválasztja a búzát a konkolytól. Mindazok, akik gonoszságot cselekesznek, tüzes kemencébe vettetnek, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Az igazak pedig fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában. Nem nehezebb a szüret jelképét sem megfejtenünk, hiszen az íge közvetlenül utal az ítéletre. A megérett szőlőszemek levágattatnak, és az Isten haragjának nagy borsajtójába vettetnek. Isten haragjáról beszélve Pál apostol megjegyzi, hogy emberi módon szól azért, hogy elmondja, mi módon ítéli meg Isten a világot. Kétségtelenül nehéz elképzelnünk az itt leírt képet, bár a felvázolt részletek borzalommal töltenek el. Minden valószínűség szerint a végső ítéletről van szó, amely kizárja az egyetemes üdvösség lehetőségét. Pál apostol szavai nem hagynak kétséget az olvasóban. Ne tévelyegjetek, mondja a Galata beliekhez írt levélben. Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. A hatalommal és dicsőséggel eljövendő Krisztusról szóló harmadik látomás az emberfiát a római császárok győzedelmének mintájára győztes csapatai élén bevonuló hódítóként ábrázolja. És látván, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek, és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona. Az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragjának hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán vala írva az ő neve: királyoknak királya és uraknak ura. A király győzelme láttán az ég megnyílik, hogy utat engedjen a győztes fehér lovának. Az, aki a lovon ül, maga a megtestesült hűség és megélt igazság és megszemélyesített igazságosság. Semmi sem kerüli el tüzes tekintetét.
Senki sem ismeri még a nevet, amely arra a szokatlan dologra utal, amelyet véghez kell vinnie, miközben bosszút áll az Isten népéhez tartozó hívőkért. Arra a kérdésre, hogy ruhája miért véres, az Úr maga válaszol Ézsaiás próféta által. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapottam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban. Így freccsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem, mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött. Szóljon bár hozzánk teremtőként, megváltóként, Isten igazságszolgáltatójaként, mindig Isten igéjét tolmácsolja. Az éles kard, amelyet meglendít, hogy azzal verje a pogányokat, nem más, mint Isten beszéde, a lélek kardja. Egyetlen fegyver, amelyet Krisztus valaha is használt a rossz elleni küzdelemben. Ezzel fogja megtisztítani a világot minden hazugságtól, gőgtől és gonoszságtól. Ezért adott neki Isten minden hatalmat földön és égen, és olyan nevet, mely minden név fölött való, azaz királyoknak királya és uraknak ura, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mert addig kell neki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai elé veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenekben. A jelenések könyvének minden látomása szükségszerűen arra a nagy napra mutat, amikor maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből. Akkor feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. A felsőházban a tanítványokkal töltött utolsó vacsorán Jézus megígérte, hogy visszajön. Az olajfák hegyén az angyalok megújították ezt az ígéretet. Attól fogva hirdették az apostolok a világon Krisztus közeli visszajövetelének örömhírét. És az apostoli egyház keresztényei így köszöntötték egymás. Maranatha, az Úr jön. Az első században Jézus visszatérésének várása nem lankadt. De hogy ez a várakozás élénk maradjon egészen a beteljesülésig, az Úr kinyilatkoztatásokat adott a pátmoszi profétának. A jelenések könyvében Jézus visszatértének híre különleges erővel hangzik. Ennek az eseménynek a bizonyossága és közelisége újra és újra megerősítést nyer. Mindazoknak, akiket János látott, meg kell lenniük, mert az idő közel van. Ímé eljő. A hét gyülekezethez intézett levelében Jézus mindannyiszor emlékeztet visszajövetelére. A tiatirabeli keresztényeknek ezt így írja. Nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. A szárdiszi gyülekezetnek ezt mondja. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, hogy mely órában megyek hozzád.
a filadelfiaiaknak közeli visszajöveteléről beszél. Ímé eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Végül Laodíciával tudatja, hogy az ajtó előtt áll. A hét trombitáról szóló látomás végén János azt írja, hogy nagy szózatok lőn a mennyben, melyek ezt mondják vala. E világnak országai a mi urunkéi, és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. Hasonlóan a végső nagy armagedoni küzdelem előtt az Úr még egyszer újra megismétli ígéretét. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Csupán a könyv zárszavában az Úr háromszor ismétli meg ugyanazt az üzenetet. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Az Úr másodszor is megismétli, és ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, akik megmossák az ő ruháikat, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. A prófétai felhívások végén Jézus utolsó kijelentése, mint egy zárópontja nem csak a jelenések könyvének, de az egész Bibliának. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. A pátmoszi próféta az Úr szavához kapcsolódva elmondja végső óhaját. Amen. Bizony, jövel, Uram Jézus!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A halászok követték. A mai ige Márk 1:17. És így szólt hozzájuk Jézus: jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek benneteket. Gondolatok az igéről. Csak ha az Úr Jézust követjük, teljesülhet szívünk vágya, és lehetünk igazán hasznosak embertársainknak. Mennyire szeretnénk Jézus Krisztus sikeres halászai lenni? Szinte életünket is feláldoznánk a lelkek megnyerése érdekében. Sokszor kísért azonban bennünket az olyan módszerek használata, amilyeneket Jézus Krisztus soha nem alkalmazna. Hallgassunk az ellenség tanácsára, és engedjünk neki. Ha igen, akkor csak a vizet fogjuk paskolni, de halat nem fogunk egyet sem. Az Úr Jézust kell követnünk, ha valódi ébredést akarunk. Látványos új módszerek, szórakoztatás és hasonlók, ez lenne Jézus Krisztus követése. Elképzelhető, hogy Jézus Krisztus olyan módszerekkel vonta magához hallgatóit, mint az napjainkban olyan általánosan elterjedt. Mi az ilyen vállalkozások eredménye? Semmi olyan, amit Jézus Krisztus elfogad majd a ma nagy napon. Az Úr Jézushoz hasonlóan kell hirdetnünk az ígét, mert csak így tudunk lelkeket megmenteni. Úrunk tanítását kell hirdetnünk, a teljes és tiszta evangéliumot, mert ez az a háló, amelybe beleakadnak a lelkek. Az ő szelídségével, bátorságával és szeretetével kell szólnunk, mert ebben van az emberi szívek megnyerésének a titka. Isten felkentjeiként kell munkálkodnunk, a Szent Lélekre figyelve. Ha követjük az Úr Jézust, nem pedig előtte futkosunk, vagy mellette kullogunk, akkor leszünk igazán emberhalászokká. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig, vasárnapig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk estét következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, majd szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható. Vasárnap is lesznek felhők, és sok napsütés. Zápor előfordulhat, északra fordul a szél, és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Ebben a műsorban a házaspárokat szoktunk meginvitálni, mindig egyet, akiknek az életük ugyanúgy, mint bárki más, aki nem is hívő vagy keresztény hátterű, nehézségeken, buktatókon megy keresztül, de azt szeretném bemutatni, hogy az egyéni hit és a házaspár összeadott hite hogy tudja őket ezekben a kihívásokban, élet által hozott megpróbáltatásokban átsegíteni, sőt, megújítani a szerelmet ezáltal, és már sok ilyen bizonyságot hallhattak ebben a sorozatban, és általában több évtizedes, vagy legalábbis 10 éven fölüli hívő múlttal rendelkezőket hívtunk meg, hogy legyen miről beszélni, de a mostani házaspár, akit meghívtunk, az csak az egyik félre igaz, a másikra nem annyira, hogy hívő hátterű, de pont ettől izgalmas, hogy el tudják mondani, részben erre is majd kitérnek, hogy mit jelentett számunkra, amikor hitre találtak, és ez a házasságukban mit jelentett. Úgyhogy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, a Fanó házaspárt, Zolit és Editet, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, és mi is nagyon kíváncsiak vagyunk a részletekre, bár már úgy előzetesen több mindent elmondhatok, és ez tényleg nagyon izgalmas. Úgyhogy hát akkor a Love Story oldalában.
3: Először a Love Story-t szeretnénk meghallgatni. Ki kezdi?
4: Igen. Köszönjük szépen a meghívást. Hát nem volt túl romantikus a mi megismerkedésünk, ugyanis a 76-os buszon hajnali 5:45 környékén ismerkedtünk meg, ugyanis hát elég korán jártunk dolgozni, és valójában nem volt olyan sok idő, tehát egy pár nap, hogy egymás szemét kerestük, és megismerkedtünk.
3: Hát ez elég romantikus.
2: Hát hogy ne? Ez már ne haragudj, hogy belejavítok én is nagyon romantikusnak találom. Meg nem tudom, ki volt, aztán kilépett oda a másikhoz először. Ez igen, a férfi kezdeményez. Hát ez tök romantikus, bocsánat, mert egy csomó férfi ezt nem meri megtenni, mert...
3: Zoli kilépett.
5: Igen. Napokig hezitáltam, de azért kiléptem.
4: Igen, hát én bennem pedig először, mikor összeakadt a szemünk, én bennem megszólalt, hogy ő az. Hogy én vártam, hogy megszólítson.
3: És akkor megszólítottam,
5: és elhívtam egy kicsit beszélgetni, minden nap találkoztunk, utána napokig, hetekig. Hát igazándiból a romantikáját csökkentette ez a hajnali dolog, tehát a hajnalban tényleg annyira korán volt, hogy én szinte aludtam még, és szerintem ő is. És hát innentől kezdve kezdődött a mi történetünk.
3: És utána egy évig Szilasligeten éltetek, ami egy nagyon gyönyörű környezet.
5: Igen.
3: És ez egy nagyon... Azt mondtátok, hogy ez azért egy romantikus időszak volt az életetekben. Mit jelentett ez?
4: Egyrészt, hogy valóban szeretetben éltünk, és olyan kihívások voltak, hogy mi béreltük ezt a házat, és eredetileg nyaralónak épült, tehát nem volt túl szigetelt, és nagyon sokat fáztunk. De hát azért...
3: Akkor össze kellett bújni.
4: Igen, és hát itt is voltak érdekes dolgok, mert korán kellett kelni. 5:12 indult a hév Szilasligetről, illetve akkor érkezett oda. Tehát ott kellett lennünk. Én általában olyan 4 óra után fölkeltem, mindent elvégezzek, és akkor kivasaltam Zolinak az ingét, és mikor az ágyból kikelt, akkor rögtön ráadtam, hogy melegben legyen.
3: Wow.
4: Úgyhogy ilyenek voltak.
3: Ez nagyon szép.

0: Hosszú ideig együtt éltetek, és nem született gyermeketek. Ez egy eléggé megpróbáló volt az életetekben. Azt mondtátok, hogy bátran beszéltek erről, csak röviden. Parancsolj, Edit.
1: Akkor röviden elmondom. Hát én nekem egészen korán elkezdődtek különféle betegségeim. Tehát mi úgy házasodtunk össze, hogy Zoli tudta, hogy nagy valószínűséggel nem lesz vér szerinti gyermekünk. Természetesen tettünk érte, hogy legyen, de eljutottunk egész a lombik bébiig, és végül is nem sikerült a lombik bébi.
0: Azért mégis felneveltetek két gyermeket. Ez hogy történt?
2: Ez úgy történt, hogy amikor ez a bizonyos utolsó esély is elment a lombik bébivel, és akkor Edith nagyon össze volt törvesztő, szintén megmondom, hogy akkor nagyon maga alatt volt, akkor én tartottam éppen benne a lelket, és akkor mondtam neki, hogy hát bemaradom nekünk a Gyivinek hívják,
1: hát
2: ott intézik az örökbefogadást, be van adva nekünk a szándékunk, és hogy menjünk el, nézzük meg, frissítsük meg. Évek óta nem voltunk, mert annyira bíztunk ebben a megoldásban, nőgyászati beavatkozásában és ebben a lombik bébiben, hogy hát nem mentünk. És elmentünk oda a Gyivibe, ahol hát azzal kezdődött, hogy minket ott leteremtett az ottani jogász bácsi, hogy hát hogy gondoljuk, hogy mi nem jöttünk be éveken át megújítani, nem lehet csak úgy ide bejönni, és akkor most akkor szeretnénk egy gyereket. És hát onnantól van egy érdekes történet, amit elmondod, de elmondjuk a...
1: Hát úgy kezdődött, hogy eleve mi, mikor összeházasodtunk utána, természetesen elmentünk oda, és minden vizsgálat megvolt. Tehát nekünk, amikor bementünk, akkor semmi más nem kellett volna, csak korábban megújítani. No, hát bementünk, és az ottani ügyvéd bácsi, mint ahogy Zoli mondta, leteremtett, és beszélgetés közben letettek az asztalra egy aktát. Akkor még nem tudtuk, hogy micsoda jelentősége van ennek, és aztán elmentünk, mert azt mondta az ügyvéd bácsi, hogy jó, hát majd lesz valami. 80 éves volt akkor már, mondta is egyébként. És mentünk át az Alföldi utcában a másik oldalra, amikor is utánunk szaladt, ugyanis az az akta, ami fiunknak az aktája volt, hogy éppen örökbefogadható, tehát meglett az engedés. Innen Zoli folytassa.
2: Hát ezt úgy nehéz nekem elmondani, már sokszor elmondtam, de nekem ez volt az első istenélményem. Én nem voltam hívő. Én úgy kerültem Edith családjába, hogy eljártunk ünnepekre, elmentem velük, de nem voltam hívő. Volt valami Isten tudatom, hogy létezik Isten, ez így benne már tiszta volt, de Jézushoz nem volt. És akkor az történt, hogy amikor az utcán mentünk, egyszer csak előttem van a kép színesben, bármikor föl tudom idézni, amikor rohant utánunk az a 80 éves ügyvéd bácsi, az öltönyére is emlékszünk, hogy nézett ki, és jön, hogy jöjjünk csak vissza, van itt most valaki. És akkor megszólal bennem egy hang, hogy ez Isten volt. És hogy nem értettem, hogy ez hogy, meg honnan, meg későbbiekben is ezt tudom első ilyen kijelentésnek tartani. Visszamentünk, elkezdődött a folyamat. Erről megint inkább Edith mondja, jó, mert a részletekre jobban ő emlékszik.
1: Pár nap múlva mehettünk a csecsemő otthonba, a fiunk akkor 2 éves és 2 hónapos volt, és hát ott rögtön a pszichológus elmondta, hogy ez nagyon hosszú folyamat, tehát meg kell egymást ismerni. És éppen akkor vittek egy kislányt haza, és mondta, hogy hát ők is már több mint fél éve járnak a kislányhoz. Mi elfogadtuk, hogy jó. Amikor megláttuk a leendő gyermekünket, később mondta a pszichológus, hogy szinte azt éreztem, mintha egy ilyen láthatatlan háromszög összekötött volna bennünket. Azt mondták, hogy először nyilatkozni kell, hogy szeretnénk-e örökbe fogadni. Ezt másnap természetesen megtettük. Én minden nap tudtam menni, hiszen még betegállományban voltam, és délután meg Zoli is csatlakozott, és alig telt el pár nap, mikor hivatott a pszichológusnő, hogy van-e ágya a gyereknek, meg hogy hova visszük haza, és mondtuk, hogy jó, hát megvesszük, amikor kell, de mondta, hogy vigyük, mert ez a gyerek a miénk, tehát gyakorlatilag egy hét alatt hazakerült, és igen, Isten nekünk rendelte, minket pedig ő neki. Úgyhogy ez ezért egy hét alatt lezajlott.

0: De látom, hogy most is elérzékenyültök, amikor erről beszéltek, mert ez egy akkora csoda volt, hogy valóban egy hét alatt nem sokan kapnak gyereket.
1: Igen.
0: És van egy kislány is, vagyis, hogy mind a ketten már felnőttek, mondjuk el, hogy hány évesek.
1: Igen, 30 és 27 évesek, tehát három év és három nap van közöttük. A fiúknak,
0: Fruzsina? Igen?
1: Igen, fiúknak hiányzott a közösség, hiszen ugye ő ebben nőtt fel, meg a testvér is. És így hirtelen jött ugye a szívemben egy gondolat, és a Baptista Gyermekmentő Alapítványhoz oda telefonáltunk, és mondták, hogy oké, van már egy örökbefogadott gyermekünk, csak lelkészi ajánlás kell, amit megkaptunk, beadtunk, és gyakorlatilag rögtön értesítettek, hogy itt van egy újszülött kislány.
0: Ő újszülött volt.
1: Újszülött volt, és 19 napos volt, amikor hazavihettük, és akkor így lett teljes a családunk.
0: Ez gyönyörű.
1: Egy fiú és egy lány.
2: Egyébként... És akkor hogy fogadta akkor a három évvel idősebb bágy, hogy fogadta a kicsike érkezését?
1: Vegyes, mert ő nagyon, tehát ilyen, azt szereti, ha ő van középpontban, de örült a testvérének. Tehát,
0: megszokta addigra már, hogy ő van középpontban.
1: Igen.
0: És ilyen,
1: örült is
0: neki. Igen. És ő Fruzsina, ahogy az előbb már mondtam.
1: Igen.

0: Azon gondolkoztam, hogy miközben meséltétek, hogy azért a házasságotokban ez elég nagy nehézség volt, hogy ezen a gyerek problémán átjussatok, és teltek az évek, és igazából jó kapcsolatotok volt, szépen éltetek hosszú évekig, míg nem tényleg jöttek az igazi nehézségek. Hogyha erről elkezdenénk mesélni, hogy ez hogy történt? Mi lett az a pont, amikor is külön vált az életetek?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy hát végül is hány év után, olyan
2: majdnem 30.
1: Tizenvalahány év után nagyon belefeledkeztünk a munkába. Igen. A feleségem akkor lett iskolaigazgató, helyettes, akkor helyettes volt. Tehát rengeteg munka rászakadt, nekem is nagyon bonyolult ott a vállalkozásom, a gyerekek is kezdtek már úgy önállósodni, kamaszodni, és én erre magyarázom ezt a dolgot, hogy bennem valami rossz hang megszólalt, hogy ez így nem fog menni. Most mondhatom őszintén, hogy hibát kerestem a feleségemben folyamatosan. Mindaddig, még ez annyira fölturbózódott, hogy folyamatos, hogy mondjam, hát ez a folyamatos hibakeresést nem tudnám mondani, inkább még a végén rossz döntéseket hoztam, rossz döntések sorát hoztam, aminek az lett a vége, hogy elköltöztem pontosabban. Ez nagyon megviselte a gyerekeket is főleg. Hát elmondjam, hogy akkor, hogy bennem egy folyamatos hang azt mondta, hogy van egy új lehetőséged, lesz új családod, lesz itt, majd valami neked jobb lesz, majd figyeld meg, ebből a házasságban nem lesz semmi. Valójában egy ilyen, nem tudtam, hogy honnan jön ez a hang, és én csak követtem. Hát mondom, hibákat követtem el folyamatosan, elköltöztem, és én új életet akartam kezdeni szó szerint. Ez eltartott, gyakorlatilag az egész 3,5 évig tartott, nagyon majdnem pontosan, de inkább akkor a második felét mondom, amikor egy ismerősöm hívott el egyszer, éreztem, hogy Istenhez közelíteni kéne. Régebben is szerettem a régi pásztorunkat a gyülekezetben, akihez csak néha mentünk ünnepekkor, de utána így éreztem, hogy szükségem van valamire. Nem tudtam, hogy melyik gyülekezetbe menjek, még egyszer csak elhívott valaki egy ilyen fünkösdi karizmatikus gyülekezetbe, hát teljesen ledöbbentem, azt mondták, 3 óra az istentisztelet, vigyek magammal inni és ennivalót. Fúha! És akkor el is mentem, nagyon hát a dicséreten ledöbbentem, én még ezt nem hallottam. Az ige hirdetés, mert mindig szólt hozzám. És eljártam, addig jártam, míg elhívtak utána egy másik gyülekezetbe. Oda már szívesebben jártam, ott lazább volt, sokkal szabadabb volt, és hát ennek a tábornak a gyülekezetébe később beismerítkeztem, és ott
0: jött egy Jézushoz.
1: Ott egy Jézus jött az életembe. Igen, az idősorrendet elrontottam, ne haragudjon, mert volt előtte egy megtérés, amit meséltem is, ezt a bizonyos, akkor inkább úgy mondom, hogy tehát egy ilyen alkalom, ilyen pünkösdi alkalmon, egy ilyen megtérési alkalmon kimentem, elmondtam megtérő kimáját, zokogva szinte, de ugyanúgy külön éltünk, és folytatódott ez a önmagamat rossz irányba terelő dolog. Mindaddig, míg Edith észrevette rajta, mert az ünnepekkor azért összetalálkoztunk, és pont húsvét volt, kérdezte, hogy látja rajta, hogy valami változás.
0: És a gyerekekkel, bocsáss, megtartottad azért a
1: Persze, hogy nem, minden szempontból. Miközben már gyakorlatilag eladtuk, a vagyont már ketté osztottuk, úgymond, tehát a nyaralót, a lakást is már...
0: És ezt békességben meg tudtátok beszélni?
1: Meg, nem volt közöttünk...
2: Hát azért voltak feszültségek.
1: Voltak, persze, igen.
2: Tehát nem, azért annyira nem volt békességes.
3: Egyedül

0: Igen. De hát lényeg az, hogy feszült volt, és én nagyon makacsul kitartottam a rossz út mellett, és Edith látta rajtam, hogy változás van, és mondtam, hogy hát Jézus, befogadtam a szívembe. És akkor ő is úgy gondolta, hogy ez őt is érdekel a dolog, és meséltem neki, hogy nézze meg ezeket a videókat, ahová én járok, megnézte, tetszett neki, és akkor gyakorlatilag egy darabig együtt jártunk a gyülekezetbe, de nem együtt, hanem külön-külön egy helyre. Az egyik sarkában ült a teremnek, ő a másik sarkában él, és akkor ugye azt meghallgattuk, azt időnként beszélgettünk telefonon, de nem közeledtünk egymáshoz.
1: Ez igen. Ez mennyi időszak?
0: Ez mennyi idő volt? Hát egy olyan nem egész fél év.
2: Igen, amikor elkezdtél.
0: Őszig.
2: Igen, valahogy így. Igen.
0: És közben mondom, én vízkeresztséget megkaptam. Onnantól kezdve furcsa dolgok történtek velem, bizonyos dolgok, úgy lesz, szokások eltűntek felőlem, bizonyos új szokásaim lettek, és hát én azt éreztem, hogy Isten nem enged el, most már ezen végig kell menni. Kitartottam még mindig a rossz út mellett, mindaddig, míg nekem volt egy második megtérésem, amit talán mondtam, hogy Pál apostol, ahogy leírta, hogy neki pikkelyek estek le a szeméről, ez velem is megtörtént. Láttam egy olyan felvételt, ahol egyszerűen egy videófelvételen láttam valamit, ami egyszerűen ráébresztett, hogy az egész dolog, amit eddig láttam, az egy hazugság. Mm. Egy hazugságban éltem, merített, fölhívtam, elmondtam, és onnantól kezdve mondtam neki, hogy Edith, én egyre jobban szeretlek, nem tudom, hogy ez miért van, de elkezdtem szeretni. Én abban hiszek, hogy a szeretet az egy akarat kérdése, az egy döntés, az egy cselekedett, de Isten egyszer nem engedett, addig-addig szorongatta a szívemet, míg elkezdtem szó szerint, mondtam Edithnek, hogy ő is így fogalmazott, hogy fölhívtam, és mondta, hogy ezt egyre jobban szeretlek, nem értem. És akkor ez így kezdődött, esténként azért találkoztunk, volt egy kis kutyánka.
2: Korábban volt.
0: Hát én mondom, az
1: még nem menjünk annyira messzire, semmi baj, de nagyon jó, majd innen folytassuk.

0: Edith, te hogy élted meg ezt a 3,5 évet? Mert azért ez nagyon durva lehetett neked. Ott maradtál gyerekekkel. Milyen érzéseid voltak? Imádkoztál Isten, hiszen te egy keresztény családban nőttél fel.
1: Igen, akkor még én voltam távol Istentől, bár, hát hogy is mondjam, tehát én tudtam, hogy jelen van, de én nem kerestem Istennel a kapcsolatot. Persze, imádkoztam, de az nem az volt. Borzasztó nehéz volt. Én nem gondoltam, hogy Zoli ki fog lépni a családból. Igen, ahogy említettem, mi nagyon sokat dolgoztunk, tehát kevés volt az idő, amit úgy valóban együtt töltöttünk. Már a kisebbik gyerekünk is már le is érettségizett addigra, tehát már mondhatjuk, hogy a felnőtt kor küszöbén voltak, és nekünk kellett volna olyan minőségi időt együtt tölteni, ami nem volt. Ettől függetlenül engem teljesen váratlanul ért, és nehéz volt, nagyon nehéz volt. Egy ideig úgy éreztem, hogy ki van írva a homlokomra, hogy szégyelni kell magamat, és még akkor sem fordultam Istenhez, nem mondtam el senkinek, még a családban sem, és örlöttem. Azután hát jó idő eltelt, amikor igen, kerestem Istent, és kerestem a gyülekezetemet, mert ahova régen jártam, ott nem éreztem jól magam. És mentem ide, mentem oda, tehát még ez azelőtt volt, hogy Zolit elvitték egy gyülekezetbe, tehát én kerestem. Kerestem a Istent is kerestem, és a gyülekezetemet is kerestem, de egyre közelebb, illetve már korábban is nekem is volt egy ilyen újra megtérési élményem, és egyre közelebb kerültem Istenhez, és élő hitet nyertem, és ez valami csodálatos, és én az imában mindig azt kaptam Istentől, hogy legyek türelmes. Türelem, és a másik szó, ami mindig megszólalt bennem, hogy megkapod. Akkor természetesen azért imádkoztam, hogy helyreálljon a házasságunk, ebben az időszakban.
0: Nem haragudtál a férjedre, és nem mondtad azt, hogy soha többet vissza sem akarom?
1: Nem, ilyen soha nem volt. Tehát én a szívemben mindig éreztem, hogy nincs vége. És én hittem benne. Amikor a gyerekeim is, illetve hát ugye a lányom, őnek már vőlegénye volt, és már úgy látszott, hogy itt most a lakást is fel kell adni, kisebbbe menni. És én mondtam neki, hogy addig ne költözzel, míg apu haza nem jön. Hát ő utólag elmondta, hogy engem eléggé bolondnak tartott, mert hát ő úgy látta, hogy ebből már nem lesz semmi. De nekem ott volt a szívemben a hit. És az, hogy én ezt kaptam, hogy csak türelmes legyek. De volt, igen, volt olyan szakasz, amikor nagyon, tehát harag is volt bennem. De ez aztán, ahogy egyre közelebb kerültem az Úrhoz, de már korábban is volt, hogy mondtam Zolinak, hogy én megbocsátok. És aztán, mikor ő megtért, akkor bocsánatot kért, és akkor is mondtam, hogy én megbocsátok.
0: Mert hát, volt olyan időszak, amikor elment és visszajött.
1: Többször is volt, igen. Ez nagyon-nagyon nehéz volt ezt így megélni, és az utolsó elköltözésekor én annyira mélyen voltam, és még Istentől én tartottam magam távol, hogy én el akartam dobni magamtól az életet. És ugyan nem beszéltem róla, de a lányom ezt megérezte. Vissza kellett menni az iskolába, hogy fogadóra lesz, és megígértette velem, mert én már nem akartam hazamenni. És megígértette velem, hogy hazamegyek. És mondtam, hogy jó, hát gondoltam magamban, semmi gond, hát el tudok én éjszaka is menni, tehát. És mire hazaértem, már ott volt a fiam is, keresztlányom is, és folyamatosan beszéltek hozzám, és én nem hallottam. Egyetlen egy dolgot hallottam meg, hogy addig, amíg itt vagyok a Földön, addig bármi megtörténhet. Ezt hallottam meg. És végül is 2 napig velem voltak, hogy nehogy elmenjek és tegyek valamit. És Isten rendelte ki őket mellém, mert ugye a fiam is, meg a keresztlányom is olyan, hogy, hogy mondja, hogy jön, de aztán mindig közben jön valami. Tehát az a biztos, amikor már elment. Aha. És egy óra alatt ott voltak, tehát Isten dolgozott, és igen. Ez az ő munkája.
0: Megőrzött téged.
1: Igen.

0: Azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye ez azelőtt volt, mielőtt te úgymond megerősödtél
1: Igen.
0: Istenben, azért ez is fontos
1: Fontos.
0: megjegyezni, bár annak, akinek hite van, az is eljuthat esetleg ilyen pontra,
1: Abszolút.
0: de sokkal kisebb az esély rá.
1: Igen.
0: Tehát ugye a Bibliában is úgy van megírva, hogy általában nem pont így van megírva, de ki lehet venni, hogy a nehéz körülményekből próbálunk valahogy kiutat találni, és ekkor jutunk el oda, hogy talán Istenhez kéne közelíteni.
1: Igen.
0: És milyen jó, hogy most így beszélgetünk, hogy megtaláltátok Istent, és mondhatom, én is így tértem meg, hogy egy totál depressziós periódusban voltam, és oda lyukadtam ki, hogy ha esetleg van valami megoldás, mivel már mindent végigpróbáltam, és nem volt megoldás, akkor talán, ha Isten van, meg állítólag szeret, akkor valahol ott kéne keresni.
1: Igen.
0: Ezért nagy élvezettel, bocsánat, hogy hallgattam ezt a részint, vagy akkori szomorú történetet, de pont ez a lényeg, hogy, és nagyon örülök, hogy ezt te a szívedbe kaptad, és mondtad, hogy mindig volt egy hang, hogy mindig lehet, amíg élsz, addig mindig van esély, hogy a dolgok
1: Igen.
0: megváltoznak. És én is a depressziós periódusomban azt mondtam, hogy nem, az nem. Tehát az nem megoldás, valami, muszáj találni valamit, és aztán én sem gondoltam, hogy Istennél fogok végül is így kikötni egyáltalán, úgyhogy.
1: Én tudtam, mert egyébként, tehát én így nőttem föl, és tényleg fiatal koromban is voltak olyan időszakaim, amikor nagyon-nagyon szorosan közel, illetve voltam Isten mellett.

0: Akkor nálad ott tartottunk, hogy lehult a lepel.
1: A pikkely.
0: A pikkely. Igen, így fogalmaztál. És akkor ezután mi következett?
2: Hát ezután szó szerint nagyon felgyorsultak az események, ezután mondtam Editnek, hogy folyam, hogy úgy érzem, hogy egyre jobban szeretem. És ezt így kimondva is működni kezdett, meg egyébként is működni kezdett. Utána, hát nem is tudom, pár napig is találkozgattuk, hát aztán nem. Mondtam, hogy akkor visszamehetek.
3: Másnap már, igen, kérdezte másnap, hogy akkor jöhet-e és hozhatja-e pizsamáját.
0: De tehát, előtte még volt egy kutyasztori.
3: Igen.
0: Az hogy jön ide igen. Az kutyasztori?
3: Mert... Hát, Istennek nagyon jó humora van. Aha. Én nyugdíjba készültem, és ez nem sokkal korábban volt, mikor ugye... Pár hónappal korábban, mikor végleg Isten helyreállította a mi házasságunkat, és belehelyezte a szívembe, hogy egy kutya kell, és nem tudtam, hogy honnan. Volt nekünk macskánk, több is, de a kutyákat nem ismertem. Sosem volt, és annyira éreztem, nekem most, mikor nyugdíjban meg kutya kell. És nézegettem ugye, ahol menhelyeket, hogy örökbe lehet fogadni kiskutyát, és kiválasztottam magamnak egy pici, fehér, kis fél éves kiskutyát, akit az utcáról fogtak be, és hát mentem, hogy örökbe fogadom, és végül is azt nem kaptam meg, de hát ez Isten munkája volt, mert nekem az nem kellett volna, hát nem ismerem a kutyákat, egy kölyök kutya, akit az utcáról fogtak be, én hogy tanítottam volna meg. No, hát kaptam egy másik kiskutyát, és őt nem kellett megtanítani. Ilyesmire. Persze, amikor hazavittem, azon gondolkodtam, hogy hát ilyet én, hát hogy fogom, de ott kell lenni mellette, le kell vinni sétálni lakótelep. Negyedik emelet, tehát ott azért nem olyan egyszerű, de ő egy nagyon jól szocializált kiskutya volt, tehát őt kellett, hogy megkapjuk. Egy picit előre szaladok, volt egy családi macskánk, aki most is ott van, és gyakorlatilag semmi probléma a két állat között, egyszer fújt rá a macska, és kész. Tehát még ez is. Visszatérek, kiskutya. Közben pedig, amikor én a kiskutyát ugye hazavittem, Zoli beadta a vállókeresetet, és tehát mi egészen a falig eljutottunk a mondjuk házasságunk idézőjelbe összeomlásához, és ősszel, tehát kiskutya volt, Zoli pedig bemerítkezett, és egyre inkább egyre közelebb került az Úrhoz, és ősszel ő eljön kutyát sétáltatni. És csak azért jött, hogy kutyát sétáltasson, és gyakorlatilag így kezdtünk el beszélgetni. A közeledés az még nem, csak beszélgettünk. Tehát folyamatosan nap, mint nap tudtunk beszélgetni. Ezért mondom, hogy... Istennek jó humora van.
2: Igen. Hát igazándiból én rettenetesen szenvedtem egyedül. Tehát akkor éppen egyedül voltam, nem tudtam már azokat a dolgokat, amiket úgy magamnak bebeszéltem, vagy hát mindegy. Szóval a lényeg az, hogy most akkor új családom lesz, mert nem akart ez sehogy se összeállni. És viszont nagyon magányos voltam. Elmentem dolgozni, ott éldegéltem abban a fél házban, és borzasztóan unatkoztam is közben. Edittel úgy tartottuk a kapcsolatot, hogy folyton egy hitbeli dolgokat beszéltünk meg, mert én azért elég kiskorú voltam ahhoz, hogy én bizonyos dolgokat a Bibliában meg tudjuk beszélni. Onnantól azt nem is mondtam talán, hogy én folyamatosan a Bibliát bújtam esténként, dicsőítést hallgattam esténként, igen magyarázatokat hallgattam, tehát nagyon elkezdett bevonzani a Isten, és innentől kezdve ez is egy része volt ennek, hogy Edittel beszéltem ezt meg hétköznapokban mással, nem tudtam megbeszélni a munkahelyemet.
0: De jó.
2: Elmentem, megbeszéltem a dolgokat, és emlékszem, tehát belül megvalósult az, amiről már többször hallottam, hogyha elkezd két ember közelíteni egymástól, Istenben találkoznak, mindegy háromszögben, és velünk ez történt meg, miközben egymást kerestük, meg Istent kerestük, tényleg a végén egymásra találtunk.
3: Csak itt egy picit rosszul mondtad, mert
2: ha
3: Istenhez közelítünk mindketten, akkor
2: találkozunk
3: egymáshoz is közeledünk.

0: A
1: Tehát
0: kis
1: a
0: kutya
1: kutya
0: így
1: sétált.
0: volt, a kutya sétált a társ.
1: Óriási.
0: És meg hát az, hogy akkor Zoli egy bőjtben volt, és gyakorlatilag este evett egy pohár kefir, tehát azt ott én tudtam már, és akkor vártam, ő megette a kutyasétáltatás után a pohár kefirt, és akkor tehát így, és ez sokáig tartott, olyan november közepéig, amikor is Zoli azt mondta, hogy hiszek-e én abban, hogy a mi házasságunk helyreáll, és én mondtam, hogy igen. Azt mondta, hogy jó, akkor imádkozz ezért. És mondtam, hogy én csak azért tudok imádkozni, hogy legyen meg Isten akarata.
1: Jó, wow.
0: Korábban azt kértem tőle, hogy állítsa helyre, de eljutottam oda, hogy nem nekem kell megmondani, hogy Isten mit tegyen, hanem hogy az ő akarata, amit ő szeretne. És igen, így imádkoztam.
1: Uh-huh.
0: Amikor is aztán nem
1: egyik
0: sokat...
1: Egyik este kutyasétáltatás után, ahogy ezt már mondtátok?
0: Igen.
1: Akkor mondtad neki, hogy akkor hozhatja a pizsamáját? Vagy?
0: Nem, ez egy kicsit másképpen volt.
2: Volt egy kis átmenet még.
1: Okay. Mert hát papírotok volt, hogy házasok vagytok.
2: Házasok vagyunk.
0: Igen, ez nem volt írva már a válóperes tárgyalás. December 14-ére
2: decemberben
0: volt.
2: Ki volt írva, igen. Megjött a papír, és nem tudtam megörülni. Tehát ugye nem tudom hány óra azelőtt beadtam, akkor is a makacs kis fejem után, hogy akkor most itt...
0: Júniusban.
2: Akkor
0: igen.
2: Végre pontot teszünk az ügy végére, gondoltam én. És hát meg volt adva a dátum. És amikor ez megjött ez a papír, akkor egyszerűen olyan rettenetes lelkismert fúdalásom lett, hogy ezt nem tudom megtenni. Talán egy napig vagy kettőig gyötrődtem ezen, még egyszer csak fogtam magam is összetéptem, és ez olyan jól esett.
1: És ezt mondtad Editnek? Vagy?
2: Elmondtam, hát minden megbeszéltünk, csak én tartottam a három lépés távolságot közte, hogy nehogy valami, nehogy nem tudom, kitől tartottam, de a három lépés távolságot tartottam, és akkor történt ez, hogy másnap hajnalban, mondom, nekem volt egy látomásom, amikor láttam a mennyben, hogy táncol a család, és a nem tudom pontosan, akik táncolnak a mennyben, miközben a Celebration nevezetű Kool & The Gang szám ment, erről tudni kell, hogy én nem szerettem a diszkót. Tehát, Celebration. Mondom, jó, ünnepeltek, hát jó van. És onnantól kezdve a dolgok meg felgyorsultak, onnantól jött ez a pizsoma dolog, hogy akkor most akkor vihetem a pizsomát.
0: Igen, ez a bizonyos eset után, és egyébként az is ott van,

0: akik ezt hogy reagálták le, a ti hitbeli változásotokat és az egymásra talált.
1: Volt minden.
2: Mi az érdekes? A minden?
1: Hát különböző igen. Szinten azért tudni kell, hogy akkor még nem tért, hát na mindegy. Szóval lényeg az, hogy nem annyira hívők, mint mi. Mondjuk, hogy a fiam azért már közelebb áll Istenhez, igazándiból a lényeg az egészből az, hogy megdöbbentek. Tehát ott szájjal nézték. Ott volt a születésnapom, én ott ültem, elmondtam a történetet, hogy mit éltem át.
3: Ez síros.
1: Ők inkább megdöbbenve hétetlenül hallották, gondolták, az apjuk megint valami új helyet talált ki. És hát ennek a jegyében én nagyon lelkesen meséltem, hogy hát Jézus mit változtatott az életem, milyen csodálatos, és milyen ígéreteket kaptam tőle. És ez nekem nagyon jó. És ők csak néztek. A Gergőre nagyon nagy hatása volt, a fiunkra nagyon nagy hatása volt, ő meg is tért, ő jár a gyülekezetbe. Lányom már kevésbé, de ez már egy más dolog.
3: Igen, ez teljesen. Szóval akkor magyarul örömmel vették, és azóta is gondolom még szorosabb a kapcsolat, mert hazajárnak a gyerekek.
4: És egyébként csak, hogy a ellentétbe állítsuk, tehát amikor mi nekünk így zátonyra futott a házasságunk, azt ők nagyon megviselte őket pedig, hát azért már 19 és 22 évesek voltak, és nehéz volt nekik. Amikor pedig tényleg helyreállt a házasságunk, akkor legalábbis a lányom azt mondta, hogy magában, hogy majd meglátjuk. Tehát igen, nem tudták, hogy Zolinál ez végérvényes, mert hogy Isten az, aki ezt a munkát elvégezte benne és bennünk. De most már látják.
3: Igen. A megbocsátás most is a szívedben az egy pillanat alatt volt, vagy folyamatosan volt, vagy hogy zajlott ez benned, Edith?
4: Én szerettem őt akkor is, amikor távol voltunk egymástól, és én bennem ott volt a hit, hogy akármi történik, akkor is erre fog állni. Tehát én nekem most így mondom, hogy meg kellett bocsátanom, de ez a kell nem a kényszernek a szava, és még ilyen elköltözés, visszaköltözés közepette is mondtam, hogy én megbocsátok neked, és tényleg így volt a szívemben. És nem is engedtem, amikor ugye családom is megtudta, hogy mi így vagyunk, hogy bármi rosszat gondoljanak, vagy mondjanak Zoliról, mert ő visszajön a családba, és senki nem mondhat rá semmi rosszat, mert ezt nem ő cselekedte.
3: És akkor az életedben valóban a régiek elmúltak, és új lett minden.

0: Igen, én hadd kérdezem Zoli ezt tőled, mert volt egy déjà-vu érzésem olyan értelemben, hogy egy fiatal házaspárról a férjet lelki gondoztam a gyülekezetbe, ő jött hozzám és elmondta, hogy hát ott a feleség hidegült el, vagy távozott el tőle, és hogy már átbeszélték, hogy elválnak, stb. És, de ők keresztények is voltak, úgyis házasodtak össze, stb.
1: Igen.
0: És közben meggyengült a kapcsolatuk. És akkor a fiú az főleg vagy a férj, azért mondom a fiú, mert viszonylag fiatalokról van szó, annak tulajdonította, hogy a felesége, nem hívő barátnője durzsolta tele a fejét a feleségének, és akkor, hát de végül is átbeszélték többször, és hát arra jutottak, hogy lehet, hogy mind a kettőnek jó lesz, és stb. És akkor mondtam neki, hogy és akkor te végül is mit akarsz a szíved mélyén, hogy akarsz elválni, vagy nem? Gondolkodott, azt mondta, hát igazából nem, én szeretném megtartani. És ez volt nagyon érdekes, hogy ő is már majdnem átbillent, hogy hitt ennek a belső rossz hangnak, ahogy te is mondtad, és erről akarlak kérdezni téged, Zoli, mert tudom, hogy ilyen létezik, és hogy ez a kísértés, vagy a kísértő hangja, de nem akarom én a szádba adni a szavakat, hogy

0: Te ezt hogy ismerted föl, hogy ez rossz irányba visz, vagy hogy tudod becsapni, akkor hogy ocsúttál föl, hogy ez mégiscsak egy rossz hang, és aztán hogy tudtál úgymond bezárni az ajtót a rossz hang elől?
1: Hát én arra határozottan emlékszem, amikor először mondtam ki a számon, hogy az én házasságom rossz. Ezt elmondtam egy ismerősöm előtt is, hogy éreztem, hogy rám telepszik valami sötét. Ez nagyon sok súlya van a szavaknak, tehát ez egy hihetetlen dolog, ott többször bebizonyosodott, nagyon meg kell gondolni, mit mond az ember. És nem mondom, hogy ez most ennek a folyamánya volt, de alapvetően a gondolkodásom alakult át, amit mondtam is, hogy hibát kerestem folyamatosan Editben. És hogy ezt hogy éltem meg? Úgy éltem meg, hogy egyrészt mondom, igazán szenvedtem. Béreltem egy lakást első időkben, aztán laktam a nyaralónkban egy darabig, laktam én mindenfele. És igazából nagyon magányos voltam, nagyon szenvedtem. Nem éreztem jól magam soha semmilyen helyzetben, ahol voltam. Rövid ideig voltak csak jó pillanatok. És hogy ebből hogy jöttem ki? Hát ez mikor szűnt meg? Valójában teljesen megváltozott a világ körülöttem. Tehát ez a pikkelyek lehullásán a pillanata, amikor az, amiben én hittem, vagy amit én gondoltam valakiről, hogy majd ő lesz a jövőm, kiderült, hogy egy óriási
2: hazugság.
1: Csalódás volt, igen. Hazugság volt az egész. Láthattam, tudhattam volna, mégis hittem valaminek, ami nem létezett. Egy hazugságban hittem. És amikor ez megbizonyosodott, Isten adott nekem egy lehetőséget, mondom, láttam egy videófelvételt, és akkor azt mondom, nem az, hogy most én haragudtam rá, vagy bármi, hanem egész egyszerűen csak úgy, hát ebben hittél, ebben a ostobaságban. Nem haragudtam sem magamra, se senkire, csak
0: egyszerűen
1: lehult a lepel. Uh-huh.

0: Ez nagyon érdekes, és abban a periódusban, amikor még követted ezt a belső rossz hangot, azt se tudta igazán ellensúlyozni, hogy a gyermekeidnek fájdalmat okozol, Editnek fájdalmat okozol, tehát az nem játszott különösebb szerepet a
1: súlyozásnál. Most úgy mondanám, hogy megkeményedett a szívem. Tehát egyáltalán nem érdekelt, hogy velük mi lesz, vagy hogy lesz, majd megoldják, én vagyok a fontos. Ez egy gyakori dolog, mert már több emberrel találkoztam, aki ebben ezen átment.
2: Igen, ez azért, ha átvettem a szót, tehát azért érdekes, mert mi egyébként tényleg szeretetben éltünk, és neveltük a gyerekeinket. Igen. Tehát mi majdnem 30 évet úgy töltöttünk el, hogy jó házasságban. És akkor hirtelen ezután csak magával foglalkozott, és igen, én is kérdeztem tőle, hogy de és akkor itt vannak a gyerekek, miért? Hát most már felnőttek, tehát ez a bizonyos üres fészek, és én mondtam, hogy de hiszen mi 9 évet töltöttünk gyerekek nélkül, és tényleg szeretetben éltünk, hogy mi most is megtaláljuk a hangot, de ő nem, ő más hangot követhet.

0: Igen, ez csak, bocsánat, azért tértem vissza rá, mert én is tudom, hogy ez megjelenik embereknél, és akkor egyszerűen csak nézek én is, meg mások is, hogy hogy megváltozott az illető, nem ilyen volt régen,
1: Igen.
0: és
1: Igen.
0: nincs is igazán oka, nem is lenne rá
1: Igen.
0: oka.
1: Ezt azért fontos, hogy valószínű sokaknak erre szüksége van hallani, hogy vannak ilyenek, és ilyenkor akkor mit kell csinálni.
2: Igen, igazándiból, ami Editnek ma is mondtam reggel, hogy nem igazán állt mellém senki. Senki sem mondta azt, hogy rosszat csinálok.
1: Wow.
2: Tehát ez volt benne a furcsa, hogy tudom, hogy imádkoztak a házasságunkért. Tehát abban a gyülekezetben meghallottam, és én haragudtam rájuk, hogy miért akarnak az én házasságomból bármit is csinálni. Nagyon fura volt így visszatérni.
0: Beleturkálnak a magánéletemre.
1: Milyen jó, hogy imádkoztak. Most már így utólag.
2: Meg is köszöntem már.
1: Igen. Aha, igen. Aha.
2: Mert teljesen új alakult, igen, teljesen más. Egyébként a haragra visszatérve, hogy bennem nagyon sok harag volt végig, végig haragudtam, és ez igazán abban az egy pillanatban, amikor lehúlt a lepel, akkor tűnt el. Edith viszont emlékszem rá, hogy voltak veszekedéseink, amikor még az utolsó nyáron, nálunk minden olyan gyorsan történt, tehát ugye a megismerkedésünk, ugye ez a bizonyos 3,5 év nekem szenvedés, és amikor nyáron közelítettünk, én bemerítkeztem, stb., és Edith még előtte veszekedtünk, tehát emlékszem rá, hogy valami veszekedtünk, már nem tudom pontosan mi. Úgyhogy volt ott azért harag, rendesen volt harag, de ahogy Edith is lágyult a szíve, éreztem, hogy lágyul a szíve, valami van benne, változott, hogy járt ő is abba a gyülekezetbe, és hallotta az igazi tiszta evangéliumot, azt, amire szüksége volt. Ahogy én megismertem Jézust, ő pedig egyre jobban közelített Istenhez, így alakult ez a dolog. Uh-huh. Ő lágyult, én meg keménykedtem, aztán egyszer csak az egész összetört.
1: Mm-hmm. És akkor mind a ketten lágyak lettetek. Igen. Isten felé először.
3: Igen, először ő felé, és aztán egymás felé. Ez egy olyan volt ez a konkrét veszekedés, hogy mondta, hogy jön, segít nekem egy bizonyos ügyet elintézni, és nem jött, hanem nagyon késve, hát mérges voltam.
1: Igen, igen. Hát ez előfordul, azt gondolom,
3: igen,
1: mindannyiunk
3: házassága. Tehát ez volt az ilyen utolsó, mondjuk... nézeteltérés közöttünk.

0: Néhány percünk van csak hátra a műsorból. Edita, azt mondtad nekem, hogy nem megújította, megjavította, nem megjavította a házasságotokat, hanem teljesen megújította.
1: Újat adott, igen.
0: Mi ez, Isten, amit meg tudtok ebből fogalmazni? Mi az a... Hogy érzitek? Hogy lehet ezt szavakba önteni, ezt a teljesen megújulást?
2: Hát ez nagyon nehéz.
3: Gondoltam, hogy nehéz.
2: Igen. Összeszedem magam. Jó. Én akkor inkább úgy kezdem, hogy ami én lettem, az teljesen más. Én egy teljesen más ember voltam 20-valány éves koromban. Rengeteg fejlődött a személyiségem, remélem jó felé, de alapvetően az a lényeg az egészből, hogy mondjam, magunk a belső egyensúly is helyreállt. Uh-huh. Volt egy rossz egyensúly a házasságunkban, és ez is helyreállt. A fontosság, én egy teljesen más ember lettem, uh-huh. ennyit tudok ebből összefoglalni.
0: Nagyon jó. Te hogy érezted?
1: Igen, én úgy tudom mondani a kettő közötti különbséget, bár az előbb már említettem, hogy azért jó házasságunk volt, de ami a különbség most, hogy egymás, illetve a másik fontosabb. Mm-hmm. Tehát, mint ahogy volt egy pásztor, aki ezt mondta mindig, hogy ha valaki összeházasodik a társával, akkor meg kell halnia. Uh-huh. önmagának, hogy a másikért éljen. Tehát én ezt így tudom mondani. Igen, mi mások lettünk Isten által, mert ő adott nekünk egy másféle személyiséget, meg szemléletet is. Uh-huh. Tehát, hogy fontosabb a másik, uh-huh. mint én magam.
0: Hát Isten a legfontosabb az életetekben.
1: Igen, most a házasságról beszéltem.
0: Igen.
1: És pontosan igen. Ez az, hogy megtaláltuk, tehát megtaláltuk a gyülekezetünket, megtalált bennünket a szolgálat, sőt nem is egy szolgálatok, és mindent együtt végzünk, és ez olyan boldogság. Hát ez... Istennel együtt járhatunk.
0: Ez egy csodálatos végszó.

0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és kinyíltatok, és őszintén elmondtátok az életeteket. Nekünk is van belőle tanulság. Eljutott az, amit Edit és Zoli szeretett volna megosztani az életéből. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Isten áldja Önöket, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra. Köszönöm szépen.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Villa és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja. Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja május 29-e. Az első ENSZ békefenntartó misszió 1948-ban alakult több mint 3220 katonai, rendőri és polgári személy vesztette életét szolgálat közben a béke érdekében. Az előszakos cselekmények, a balesetek és betegségek következtében. Az ünnep célja megemlékezni az életüket a békéért feláldozókról, tisztelegni a férfiak és nők előtt, akik ma is magas szintű szakismerettel, bátorsággal, odaadással szolgálnak. ENSZ békefenntartók három alapelve. A felek hozzájárulása, a pártatlanság, erőszakmentesség, kivéve az önvédelmet. Ezen a napon tartjuk a Magyar Békefenntartók napját is. Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei lelki béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30 perckor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én, kedden és szerdán, este fél hétkor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ a obudabaptista.hu oldalon elérhető. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, délután 14 órától 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület Magyar Tudósok Körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell legalább augusztus 28-a pénteken délig. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható. Vasárnap is lesznek felhők, és sok napsütés. Zápor előfordulhat. Északra fordul a szél, és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nem és igen. Aki nem mutogatja magát, ragyogni kezd. Aki nem dicsekszik, sikeres lesz. Aki nem követel tiszteletet, azt elfogadják vezetőül. Aki nem küzd senkivel, azzal senki sem képes megküzdeni. Popper Péter.

0: Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Róma 8:38-39.
1: Sokan úgy vélik, hogy az ember nem tudhatja teljes bizonyossággal, vajon kegyelmet nyerte, vagy sem. Ha saját cselekedeteinket fogadjuk el alapul, nyilván soha nem jutunk teljes bizonyosságra, és soha nem kerülünk ki az állandó ingadozás állapotából. Az ember csak akkor lehet biztos és szilárd a maga üdvössége felől, ha egyedül és kizárólag Jézus halálának és feltámadásának nagy isteni tetteire támaszkodik. Erre a megingathatatlan fundamentumra csak azt tud ráállni, aki eltökélte, hogy minden fölismert bűnével szakít, aki nem ragaszkodik többé a gonoszhoz, s nem akarja mindenáron elhallgatni bűneit, melyeket lelkiismerete tár elé. Csak ha nem akarjuk belátni tévedéseinket, és nem vagyunk hajlandóak bevallani azokat, vagy ha titokban valami gonosz dolgot táplálgatunk magunkban, vagy a testvéreinkkel szemben megmaradunk a szeretetlenség és gyűlölet állapotában, akkor képződik majd egy fal Isten és közöttünk. Restség, hanyagság, a testi bűnökkel szemben tanúsított engedékenység, csüggedtséget, levertséget idéz elő. A kegyelmi állapotból ezért még nem estünk ki. Isten nem vetel minket azonnal, különösen, ha töredelmet, bűnbánatot tanúsítunk. De az ő tekintete mégsem tud jó tetszéssel megnyugodni rajtunk. Ez abban nyilvánul meg, hogy örömünk elhomályosul, eltompul. Isten kénytelen megfedni minket. Aki üdvbizonyosságra vágyik, nem mindig csak a saját magatartását figyelgesse. Hitben álljon arra a kősziklára, azokra az ígéretekre, amelyek Krisztusban lettek, igenné és ámenné.
0: Örökké való Isten, ma esti imámban fölidézem II. János Pál pápa fohászát. Ó, Krisztus keresztje, igaz reménységünk, valahányszor a bűn és az emberi gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a megbékéléshez. Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre. Istenem, nagy szükségem van arra, hogy a Szentírásnak, önnön magad kinyilatkoztatásának minél mélyebb megismerésével kapjak némi rálátást végtelen isteni személyedre, hogy erőt nyerjen a hitem. Meg kell értenem újra és újra, hogy Istenem, te a szeretet vagy, ahogyan ígéd a Biblia ezt világosan kijelenti. Köszönöm, hogy kétely nélkül tudhatom, te vagy az, aki szeret. Lényeged a szeretet. hazavárod tékozló gyermekeidet, és végtelen a jóságod. Megismertetted velünk fiad értünk való szenvedését. Ő a keresztpán is kegyelmet osztott a bűnösöknek, mert ő is tökéletes szeretet. Eléd borulva köszönöm, hogy beteljesíti az ígéretét, és engem is megigazít. Végtelen kegyelme szenteli meg életemet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk előadás sorozatunknak egy újabb állomásához, és ez a szárdiszi gyülekezet számára szól. Olvasom a jelenések könyve 3. fejezet 1. versétől Isten igéjét. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Sárdisban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Lídia fővárosa Kis-Ázsiában, Szmirnától, mintegy 80 kilométerre keletre található. Egykor Krőzus, a dúsgazdag Krőzus király fővárosa, székvárosa volt, melyet ezután a Perzsa birodalom, majd ezt követően a Szeleukida birodalom, majd ezt követően a Római birodalom része volt.

Napjainkban nem csupán ennek a városnak gazdag története az, amely elgondolkoztatja az arra tévedő turistát, hanem az is, hogy a Jelenések könyvében ez a város a hét gyülekezetek egyikét jelzi. Egy nagyon híres történész ezt mondta. Nincs város egész Kis-Ázsiában, amelynek nagyobb kontrasztja lenne dicső múltja és az akkori jelene között, mint a melankolikus, alvó várossá vált János idejében Szárdisz városa volt. A város eredetileg egy 500 méter magas fennsíkon épült fel. Később túlterjeszkedett, és mivel már a fennsíkon nem volt több lehetőség, ezért elkezdett a völgyekbe és a még mélyebben fekvő területekre is építkezni. Ezért a település rajza is bemutatja ennek a városnak és ennek a kornak az óriási hanyatlását. Az ősi Szárdisz városából ma csupán egy kis szegény falucska maradt meg. És bizony, a turista nem figyelmesen nézi az útba igazító táblákat, akkor a főútvonalon el fog robogni emellett a kis falucska mellett. Szárdisz a tengerparttól 100 kilométerre fekszik. Krisztus előtt, a 7. században a gazdag Krőzus királynak volt ezen a területen a székhelye. Különböző irányzatok keletről, nyugatra, nyugatról, keletre, különböző filozófiai irányzatok, vallási irányzatok találkoztak ebben a városban. Krőzus király, aki a magyar nyelven is tökéletesen ismert, hiszen ha valami nagyon nagy kincset akarunk mondani, vagy gazdagságot, akkor azt mondjuk, hogy hát Krőzus minden vagyona sem elég. Tehát Krőzus még gyakorlatilag több mint 2,5 évezreddel később is az európai nyelvekben is nagyon sok mindent jelent. Tehát Krőzus Krisztus előtt 560-tól 546-ig uralkodott. A Szárdisz városát arany Szárdiszként ismerték ebben az időben nemzetközileg, hiszen minden aranyból volt. Szárdiszban készítették az első arany és ezüst pénzérméket, így a mai modern pénz szülővárosának is tekinthetjük ezt a várost.

Kűrosz, aki nagy hódító volt, a perzsáknak legyőzhetetlen hadvezére volt, meghódította ezt a térséget is. Azt tudjuk, hogy Krőzus király annyira biztos volt a győzelmében, hogy még csak nem is rendezkedett be védelemre. Ez lett a veszte, és Kűrosz megölte. Természetesen ezt követően is ez a térség a perzsa birodalomnak egy nagyon fontos székvárosa lett, egy nagyon fontos birodalmi központja volt, és a leírások arra utalnak, hogy ebben az időszakban a város nevét Spardára vagy Szfardára változtatták. És ha Abdiás könyvének a 20. versét, mivel Abdiás könyve csak egyetlen fejezetből áll, ezért nem mondok fejezet címet, tehát a 20. versét elolvassuk, akkor ott fogunk találni egy Szefarád nevezetű várost, ahová a számozott zsidókat deportálták még jóval Krisztus születése előtti évszázadokban, és ez Szárdisz városa volt. Két évszázaddal Kűrosz győzelmei után megjelenik egy másik győztes hadvezér, Nagy Sándor, Alexandrosz, aki szintén harc nélkül, vagy legalábbis mondhatjuk, hogy harc nélkül foglalta el ezt a várost. És Krisztus előtt a rómaiak viszont 189-ben kezdtek el uralkodni. Szárdisz befolyása akkor kezdett halványabbá válni ebben a térségben, amikor Krisztus után 26-ban Róma egy fontos templom építési kérelmét a városnak visszautasította, és Szárdisz helyett Róma gazdag támogatását ennek a templom építésé kapcsán végül is Szmirna nyerte el. Ettől az időtől fogva a város befolyása egyre inkább csökkent. Ezt követően azonban római császárok, főként Tiberius, de az első század végén élő Claudius is bőkező adományokkal látta el ezt a várost, segítette a városnak az újjáépítését, és az egyik kiemelt projekt az volt, hogy a város vízvezetését biztosítsák, ami 20-30 kilométer távolságból érkezett. Természetesen Szárdisznak is volt egy kis folyócskája, de ez nem volt elég a városnak. A Pactolus folyó, amely egy fő folyó volt, a Hermász folyó mentén volt található, és gyakorlatilag ez a két folyó biztosította a város és a környéknek a vízellátását. Sokan próbálták megfejteni, hogy honnan szerezte a város a gazdagságát, hiszen Krőzus idejében a város szinte aranyvárosként volt emlegetve a történészek és az emberek képzeletében. Minden aranyból volt, és mérhetetlen gazdagsága volt a városnak. Nos, geológusok úgy vélik, hogy a Pactolus folyóból, ami a város környékén egy kis mellék folyócska volt, rendkívül gazdag volt aranyban, és innen mosták, illetve termelték ki az aranyat, és Krőzus gazdagsága innen származik. És hogyha elmegyünk erre a területre, bizony, itt is nőnek szép, csodálatos virágok és növények, ami ennek a városnak a gazdagságát, hatalmát hirdetik.

Két részből áll ez a város. Az egyik a fennsík, az általam korábban említett fennsík, és egy néhány kilométerre a mélységben épült templom együttes, illetve a városnak a másik része. És most menjünk és nézzünk ide le, hiszen ezt a várost meghatározzák a hegyoldalak. Nem csupán az igaz, hogy ez egy kiemelt hegyre épült város, hanem az is, hogy a környezetét hatalmas hegyek borítják el, és talán nem is gondoljuk, hogy milyen fontos volt ez az ókorban stratégiai szempontból, hiszen egy fennsíkról sokkal, de sokkal könnyebb volt a várost védeni, innen messzebb el lehetett dobni a követ, vagy a hajítódárdát, és fölfele viszont meglehetősen nehéz volt harcot folytatni az ellenség részéről. A Biblia előtti korokból, tehát még János apostol ideje előtt ismert volt az úgynevezett ezer domb temető, amely a várostól egy 10 kilométer távolságra található, és ma is lehet látni azokat a kis hantokat, aminek az alján ott vannak az ősi temetkezési helyek. Mások, a gazdagabbak, az előkelőbbek sziklába vájt sírokba, üregekbe temetkeztek, a még gazdagabbak és még tehetősebbek pedig sírkamrákba. Ezeket a sírkamrákat dúsan, gazdagon díszítették freskókkal, mozaikokkal vagy arany díszítéssel, és ezeket nevezzük nekropolisznak, vagyis halott városnak, ugye? A nekro az a halott, a polisz pedig a város, a halott vagy a halottak városának. Szárdisz kereskedelmi tevékenysége a gyapjú feldolgozásából vált ismerté. Szárdiszban szőtték az ókori közel-kelet leghíresebb gyapjú szövetét, az úgynevezett bíbort. A bíbor szövőknek külön utcájuk, külön negyedük volt, és ez a bíbor egy ilyen lilás színű színárnyalatot jelent. Szárdiszban a kereszténységet megelőző időszakban is nagyon sok vallási elem megtalálható volt. Így Artemis istennőnek, ennek a római istennőnek, de hát azt is mondhatnám, hogy ebben az időben az egész római birodalomban ismerté vált istennőnek volt egy hatalmas nagy temploma, aminek itt a romjait láthatjuk. Ez a templom a negyedik legjelentősebb épület, építmény, amit ion stílusban megmaradt az utókorra, és amit az építészek valamilyen szinten megismerhetnek. Artemis a Diana istennővel volt azonos, és Krőzus, ennek a birodalomnak a királya, hihetetlenül gazdagon feldíszítette ezt a templomot. Mindenhol arany, ezüst, a falakon a bíborszövetek aranyjal voltak szőve. Végül is Krisztus előtt 499-ben az ion lázadás idején ezt a mérhetetlen gazdag templomot elpusztították. A császárság tisztelete János apostol idejében, a kereszténység idejében, az első században nagyon erős volt a városban. A birodalmi templom megépítésért ennek a városnak a vezetői versenyt folytattak, és mindent megtettek azért, hogy Tiberius, aki nagyon közkedvelt római császár volt, Tiberius császár tiszteletére felépíthessék. Krisztus után 17-ben a térségben egy hatalmas nagy földrengés volt tapasztalható, amelyben a legtöbb
templom elpusztult, és azok a hatalmas, gazdagon díszített paloták is mind rommá váltak. Igaz, hogy a római császár Tiberius nagyon nagy segítséget biztosított, és ezután még részben helyre tudták állítani ennek a templomnak a gazdagságát. Mikor találkozott ez a térség, és mikor találkozott Szárdisz a kereszténységgel? Pál apostol az apostolok cselekedete 19. fejezetének 10. verse szerint 2 évig tartózkodott Kis-Ázsiában, és ebben az időben valószínűleg több hónapot is eltöltött itt, amikor elhozta az evangéliumot. Azt is el kell mondjuk, hogy az új szövetségben sehol máshol ennek a városnak a neve nem fordul elő. Természetesen nem meglepő, hiszen ez a város volt az, aki mindig csak a múltjából akart élni, de a jelenében, az akkori jelenében soha semmit nem tett meg azért, hogy a dicsőséges múlt valamilyen módon megismétlődjön, fennmaradjon. És rendkívül találó, amit János apostol feljegyez, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez a város kívülről egy csodálatos élő város volt, de ha bementek a látogatók és eltöltöttek ott János idejében néhány napot, hetet vagy hónapot, rá lehetett jönni arra, hogy ez a város valójában egy halott város. Közös kísértése az az emberiségnek, és én azt hiszem, hogy nekünk, 20. 21. században élő embereknek, hogy mindig a múltban éljünk, és a múltról beszéljünk, és a múlt dicsőségét akarjuk valamilyen módon a jelenbe élvezni, de keveset teszünk azért, hogy a múlt dicsősége valamilyen módon fennmaradjon.

úgy tűnik, hogy világosan látja nem csak János, hanem a városban lévő keresztények is, hogy a valóság éles ellentétben áll a látszattal. Úgy tűnik, hogy ez a város él, de közben halott. Rendkívül találó ez a protestantizmusra a reformáció időszakában is. A reformációnak is az volt a lényege, hogy mintha élne, de közben minden elhalt. Olyan dolgokkal foglalkoztak a reformátorok, ami nem feltétlenül lett volna az ő hivatásuk. Belekeveredett Luther is mondjuk a németországi parasztfelkelésbe. Elítélte. Calvin is mágiára küldte Szervet Mihályt, aki másképpen hitt, másképpen értelmezett dolgokat a Bibliából. Miközben a protestantizmus pont azért kelt fel a középkor elnyomása ellen, hogy mindenki szabadon, közbenjáró nélkül imádhassa Jézust, Istent, a Szent Háromságot. És közben nem veszik észre ezek a reformátorok, akik hallatlan nagy és értékes dolgokat tettek, hogy az a nevük, hogy élnek, de nagyon hamar halottá válik a reformáció. És ha visszanézünk Sardiszba, akkor azt látjuk, hogy valami csodálatos kőforrogások voltak. Olyan, minthogyha csipkéből verték volna ki. Mintha ez a kövek ma is tudnának beszélni, és meg tudnának szólalni. És ennyi bevezető után azt tudjuk mondani, hogy Krisztus úgy szól a gyülekezetéhez, a szárdiszi gyülekezethez, mint akinek a 7 csillag, a 7 gyülekezet csillaga, a 7 lélek a kezében van. Krisztus elmondja, hogy ő ura ennek a gyülekezetnek. Krisztus ura ennek a történelemnek. Látja, hogy mi az, ami szemben áll a valósággal. Látja, hogy mi az, ami csupán látszat. Látja az erényeket, és látja a hibákat. Látja a bűnöket, és látja a kísértéseket. Látja a győzelmeket, és az elbukásokat. Egy halotthoz szól Jézus. Máskor is szólt már Jézus halotthoz. De most másképp. Valahogy fel akarja ébreszteni. Valahogy fel akarja rázni ezt a kort. Mert ebben a korban is vannak nagyon sok pozitív történések. Ez a város 2 alkalommal pusztult el. És hihetetlen intelligenciával fogalmazza meg János apostol. És mind a 2 pusztulás. Tehát Kűrosz idején 549-ben, illetve Antiochus Epifanes korában, Krisztus előtt 218-ban, mind a 2 alkalommal éjszaka pusztult el, amikor a város aludt. És azt mondja, Jézus, ennek a kornak élő kereszténységének, ha tovább alszol, elpusztulsz. Nem fogsz felébredni álmodból. És ezért hangzik a reformáció korában is, hogy ébredjenek fel. És ezért hangzik ma is hozzánk is ennek a gyülekezetnek az üzenete. Nehogy azt higgyük, hogy csak Sardis aludt. Nehogy arra gondoljunk, hogy csak a reformáció aludt, 1514-től

a gyülekezet kirakatába, vagy a saját lelki életének kirakatába, ott Szárdisz alvása újul meg. Ébredj fel, Szárdisz! Ébredj fel, város! Ha nem, akkor ismét el fogsz bukni. És ez történelmi tény. Ez be is következett.

Dévényi Erika, ébredés. Kiállt egy hang a magas fellegekben. Szinte csak egy rezdülés. Egy pillanatnyi csendben halkan szól. Füleknek nem is hallható. A szívek érzéke csak, mivel fogható. Menni kell, sietni, hisz szólít ez a hang, mely szelíden hív, lágyan simogat. Kétkezi munkás eldobja szerszámát, a karmester leteszi vezénylő pálcáját, az alkotó is felejti anyagát, s a tudóst sem érdekli többé már a nagyság. Senki sem ad, vesz. Nem kell semmit tenni, csak menni kell, menni, a hívó szóra menni. Az emberek felkelnek, gyorsan felöltöznek, semmi más csak lepel, mit magukra vesznek. Kitárják ajtajuk. S a hangot keresve mindenki elindul, a hívó szót követve. Ki erre, ki arra gondolja a hangot. S csak halad, nem nézve már a sokaságot. A nagy kavarodás szinte káosz is lehetne, hiszen senkinek sem egyforma az élete. Kinek balra, kinek jobbra visz az útja, van, aki hamarabb, s van, aki később ér oda. És soha nem is tudjuk, mikor elindulunk, hogy hol van az a pont, ahol meg kell állnunk. De ez a hívó szó most valami más. Egy pontra irányítja a sok elágazást, egy léptékkel lépteti az ember tömeget, hogy az adott helyre egyszerre érjenek. S ott, azon a szent helyen, csendben, alázatban széttekinthetünk az ember folyamban. Leplük most már nem csak testüket fedi, hanem összes bűnüket leleplezi. Az égből esőként hull le a Szentlélek, elönti a megtisztult emberi lelket. Hófehérsége a lepelre villan át, lemosva róla a hosszú útporát. És akkor ott, ahol megérint a végtelen, ahol alul marad minden értelem, ahol látod barátod és ellenséged, amint karöltve nézik az eget, ott, ahol nincs többé

bőrszín és vagyon, nincs győztes, vesztes és nincs hatalom, csak emberek vannak, tiszta emberek, kik csodálják egyként dobbanó szívüket. A szeretet szóval szól, hisz egy nyelvet beszélnek. Sosem ismert emberek is testvérek lesznek, nem látsz mást az ember tömegben, csak Isten gyermekeit fehér lepelben.

csodálatos képzőművészeti alkotások, csodálatos mozaik, csempék, lapok vannak kitéve. Ezért hangzik a gyülekezet felé a felhívás, a parancs. Minden időben élő keresztény gyülekezet felé, hogy ébredj fel, nyisd ki a szemed, láss, értsd meg helyzetedet. Az éber vigyázás nem csupán a történelmi múltban volt fontos, hanem úgy gondolom ma, Jézus eljövetele előtt legalább olyan fontos. Majd utána a levél feddései a város történelmi tragédiából veszi a példák sorozatát. És egy picit az efézusi levélre asszociálhatunk vissza. A sorok üzenetéből, mintha az efézusnak mondott üzenetnek a vízhangját, az echóját hallanánk. Egyfajta visszafelé való mozgást, egyfajta visszafelé való gondolkodást fedezhetünk fel. Mintha az efézusnak a bukott, romlott oldalát látnánk Szárdiszban, amiben még azért nagyon sok jó megmaradt. És a szárdiszi gyülekezetnek is van valamije. Efézusnak és Szárdisznak mondja a Jelenések könyvében Jézus, hogy van valamit. És az a nagy probléma, hogy Szárdisz nem értékeli azt, ami még valami megmaradt a múltból. Mert ő egy vízióban, ő egy más világban él. Szárdisz nem a földön jár, hanem a történelmi múltban. És a gyülekezet ugyanolyan ígéretet kap Jézustól, mint az efézusiak, vagy legalábbis hasonlót. Az efézusiak az életfájáról ehetnek, a szárdiszi hűségesek pedig megtartatnak az élet könyvében. Fel lesznek továbbra is jegyezve. Mind a két helyzet feltételez egy ünnepélyes találkozást Jézussal. Ahogy a város éjjel bukott el, Jézus megígéri a szárdiszi gyülekezetnek, hogy éjszaka fog eljönni hozzájuk, mint a tolvaj. És meg fogja lepni a szárdisziakat, mint ahogy a történelemben már kétszer meglepték. A szárdisziaknak is, ahogy a reformációnak is, egyetlen egy menekülési útja van. Vissza a forrásokhoz. Ezért mondja Szárdisznak, hogy emlékezzél meg, hogy honnan vetted az evangéliumot. Emlékezzél!

Ez a reformációra is igaz, hiszen a reformációnak volt egy jelmondata. Ad fontána, vissza a forrásokhoz. Testvéreim, menjünk vissza mi is a forrásokhoz, amelyet már-már sokszor elfelejtettünk, amelyet csak talán régi, megfakult könyvekből olvasunk, megfakult képeslapokból, vagy fényképekből, vagy egy-egy idős testvér személyes beszámolójából tudunk és ismerünk. Menjünk vissza a forrásokhoz, mert ezek a források tudnak éltetni bennünket. És azt mondja, akik nem fertőztették meg a ruháikat. A fehér ruha az valami ünnepélyes alkalom volt Közel-Keleten. A fehér ruha, különösen a római birodalom idejében is, az mindig egyfajta megtiszteltetés volt annak a számára, akivel találkozom. Ha valakivel találkoztam, és a ruhámon folt volt, akkor nem csak önmagamat minősítettem le, hanem azt a szemét is, akivel találkozom. Fehér ruhában kíván Jézus találkozni a szárdiszi hűségesekkel, akiknek még valamiük van. És ez a nagy vacsorához kapcsolható. A Jelenések könyvében található nagy vacsorához. És egy kicsit a fehér ruha bennünket is emlékeztet saját keresztségünkre. Hiszen mindannyian ott álltunk egyszer Krisztus előtt hófehér ruhában. Vajon ejtünk-e és ejtettünk-e foltot saját fehér ruhánkon? Szárdiszban nem mindenki romlott, mert vannak olyanok, akik nem szennyezték be a ruháikat. Vannak olyanok, akik vigyáztak a ruháikra. A ruha és a jellem, a ruha és az Istennel való közösség, közelség kapcsolata világos. Ha ellent állunk a kísértésnek, a ruhánk tiszta marad. És jól jegyezzük meg, a fehér ruhán csak az első foltot fogjuk megsiratni. Utána már minden mindegy. Szárdisznak a fehér ruha jelentette Jézus találkozásával való ünnepi hangulatot. Testvéreim, vissza kellene találnunk a Szentírás tanulmányozásának öröméhez.

abba kellene hagynunk azt a protestáns háborút, amelyet a protestantizmus kialakulása óta öröklünk, és adunk át generációról generációra, amelyet sokszor nem csak magánéletünkben, hanem gyülekezeteinkben is képviselünk. Saját ruhánkra kellene vigyáznunk, és nem a másik ruháján kellene keressük a foltot. Akik nem emlékeznek a történelemre, azok arra vannak ítélve, hogy a történelem rajtuk fog még egyszer megismétlődni. És úgy gondolom, hogy Szárdisz keresztényei a mindennapi életben, az átlag keresztény belesüllyedt a pogány világba. Nem voltak mások a szárdiszi átlag keresztények, mint az átlag pogányok. És testvéreim, mi másak vagyunk? Nem járt át bennünket is a szekuláris, elvilágiasodott világ gondolata? Néha nem úgy gondolkodunk mi is. Kisebbségben vannak Szárdiszban, akik megőrizték az elődök lelkületét. Őket maradéknak nevezhetjük. Szárdisz nevéből kihallatszik egy görög szó. Sterisszon. Szárdisz, sterisszon. Tehát, ha egymás után mondjuk többször, akkor ez a görög szó sejlik ki belőle, aminek a jelentése maradék. Szárdiszban volt egy maradék. A maradék marad benne az életkönyvébe. A maradékot nem törli ki Isten az életkönyvéből. A maradék győztes lesz. A maradék mellett Krisztus fog tanúskodni. Testvéreim, mi mást mondhatnánk befejezésül? Tartozzunk a maradékhoz. Aki győz, fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Vajha ezek mi lehetnénk az ő kegyelméből. Amen.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 29-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige Jeremiás próféta könyvének 10. részéből, a 23. versből. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Az új szövetségi ige Lukács evangéliumának 12. részéből, a 19. és a 20. versből. A gazdag ember így szólt. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? A mai napig emlékszem rá, ahogy gyerekkoromban egy barátom ecsetelte, hogy milyen paktumot kötne Istennel. Valamire nagyon vágyott. Cserébe az Istentől kapott sikeréből visszaforgatott volna valamit Isten ügyére. Talán gyerekes gondolatmenetnek hangzik, hogy megvesztegetéssel megnyerhetjük a világurát a magunk céljaira, mégis sokan gondolkodnak így. Vágyunk valamire, hosszú ideig küzdünk érte, de persze kell némi szerencse is, nem árt a mennyei protekció. A mai igék viszont megfordítják a sorrendet. Nem az örökkévalót kell a mulandónak alávetni, hanem fordítva. Mi lenne, ha elveszne mindaz, amiért mostanában teljes erőmmel küzdöttem? Mi lenne, ha a régi legnagyobb vágyamról kellene lemondanom? Mi lenne, ha a mai napon magához szólítana a Teremtő? Jézus Krisztus nem azért jött el a földre, hogy a múlandó sikerhez vezető útra terelgessen, hanem hogy megmentsen a kárhozattól. Vizsgáljuk meg magunkat a mai napon, mint egyetlen megmentőmre tekintek Jézusra, akié az életem teljessége, vagy úgy, hogy csupán, mint a szerencsém kovácsinasát látom őt. Imádkozzunk! Áldalak, Uram, a számtalan ajándékért, amelyet kaptam, és mindazért, amivel Te bíztál meg engem. Te látod, mennyi mindennel meg kell küzdenem a mai napon is. Segíts, hogy ne veszítsem el az igazi célt, és add, hogy megváltott gyermeketként tudjak gyűjteni, elengedni, továbbadni és a Te országodba készülni. Ámen. Az áhítatot Ritzinger Péter írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának. A gazdag ember így szólt. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

0: Ír összeállításunk következik.
1: Áldjon meg az örökkévaló! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 12 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 31 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Nászó heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése vedd fel. 4 Mózes 4.21-től 7.89-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik, áldjon meg az örökkévaló és őrizzen meg, világítassa az örökkévaló neked az ő színét, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az örökkévaló az ő színét, és adjon neked békét. Ámen. 4 Mózes 6, 22-től 26-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. De kik is ők valójában? Ferenc Kuna Valéria ezt írja a heti szakaszunk, a Nászó a töréstől a megszentelődésig vezet bennünket. Először a szótá történetével találkozunk, egy kapcsolat megrendülésével, bizalomvesztéssel, nyilvános fájdalommal. A szótá olyan asszony, akit a férje hűtlenséggel gyanúsít, miután figyelmeztette őt egy bizonyos férfival kapcsolatban, és tanúk szerint mégis elvonult vele. A Tóra egy különleges, fájdalmas és rendkívül ritka eljárást ír le erre az esetre, amelynek célja a végső soron a rejtett igazság feltárása és, ha lehetséges, a béke helyreállítása volt a házasságban. A bölcsek hangsúlyozzák, az egész folyamat tragédia, a kapcsolat szentségének megrendülése. Közvetlenül utána pedig a Tóra a názírról beszél, arról az emberről, aki önként vállal korlátokat, hogy közelebb kerüljön a kedusához, a szentséghez. A názír tehát ezzel szemben olyan ember, aki fogadalmat tesz egy időszakra. Tartózkodik a bortól és minden szőlőterméktől, nem vágatja le a haját, valamint kerüli a halottal való érintkezést. A Tóra így nevezi, szent legyen. Mártír Isten tiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír Isten tiszteletek. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik, de most vasárnap, május 31-én Nagykanizsán a zsinagógában lesz az Isten tisztelet 11 órakor. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható. Vasárnap is lesznek felhők, és sok napsütés. Zápor előfordulhat. Északra fordul a szél, és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink, egyre többen érezzük napjainkban, hogy valami alapvető dolog, a tisztelet hiányzik a társadalomból. Igen, a tisztelet a csöndes erő, amely kisebb-nagyobb közösségeket működőképessé teszi, és egy nemzetet épít. Ahol eltűnik, ott káosz marad, vezeti be aktuális cikkét Jurák Kata. Valóban szükségesnek tűnik ezzel a hiánnyal szembenéznünk. A keresztény lexikon definíciója szerint a tisztelet, latinul honor, a személyek és értékek nagyra becsülése, elismerése, fenntarthatóságának elfogadása és mindennek külső megnyilvánulása. Szólhat Istennek, Krisztusnak, a katolikusok körében él többek között a Jézus szívetisztelet, a Mária tisztelet és a szentek tisztelete.

0: A Szentírásban az istenfélő igaz ember számára a tisztelet az a belső szellemi magatartás, amely Isten szentségének átéléséből fakad, és annak mély hitéből, hogy Isten a világban az ember üdvösségét munkálja. Toldalagi Pál így énekli: amerre nézek, mindenütt te lobogsz kifogyhatatlanul, mindenkié vagy, s mégis egyé, mindenkié, külön-külön. A 10 parancsolat is tartalmazza: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Mózes 2. könyve 20.12. A szülők tiszteletét az egész ókori keleten fontosnak tartották, és törvénnyel védték. A bibliai parancsolat hátterében is az ókori izraeli társadalom áll, ahol több generáció is együtt élt nagy családi kötelékben. A gyermekek kötelessége volt anyagilag is gondoskodni az idős és segítségre szoruló szülőkről.
1: A 15. Zsoltár 4. verse szerint az lehet a szent sátor vendége, aki tiszteli azokat, akik az Urat félik. Amikor Saul arra kéri Sámuelt, hogy adja meg neki a tiszteletet a nép vénei és Izrael előtt, akkor voltak éppen azt akarja, hogy mások előtt ismerje el a királyságának jogosságát. Ugyanígy tiszteletet kellett tanúsítani a szomszéd népek királyaival szemben. Azt hiszed-e, hogy Dávid atyád iránti tiszteletből küldött hozzád vígasztalókat? Krónika 1. könyve 19.3. Az Isten emberét azért tartják becsben, mert érdemes hozzáfordulniuk. Ímé az Istennek embere most e városban van, és az az ember tiszteletben áll, mind az, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nékünk is a mi utunkat, hogy merre menjünk. Sámuel 1. könyve 9.8. A bölcsesség irodalomból azt is megtudhatjuk, mi az emberi tisztelet alapja. Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítékből magát elvonja, aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik. Példabeszédek 13.18. Illetve a 27. fejezet 18. versében: mint aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, ugyan úgy, aki az ő urára vigyáz, tiszteltetik.
0: Isten tisztelete gyakran az ő magasztalásával azonos. Ezért dicsérjétek az Urat keleten, a tenger szigetein az Úrnak. Izsaiás 24.15. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. 22. Zsoltár 24. vers. De gyakran használatos a kifejezés Isten általános tiszteletével kapcsolatosan is. Tiszteli az erődök Istenét annak helyén, és azt az Istent, akit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drága kövekkel és becses ajándékokkal. Dániel 11.38. Isten tisztelni azt jelenti, hogy őt megillető fontosságot tulajdonítunk neki, azaz elismerjük Isten voltát. Isten tiszteletének a másik oldala, akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Sámuel 1. könyve 2.30. Jézus is hangsúlyozza a szülők tiszteletének fontosságát, és feltétlen engedelmességet követel ő is, idézve a mózesi passzusokat.
1: A parancsolat magában foglalja a szükséget szenvedő szülők anyagi támogatását, és ebben az összefüggésben kell említeni a Timóteusi első levél 5. fejezet 3. versét, ahol az apostol arra utasítja tanítványát, hogy az özvegyeket tisztelje, anyagilag is gondoskodjék róluk. Átfogóbb jelentésű a Péter első levele 2.17, amely arra hív, hogy mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Pál apostol arra kéri a keresztényeket, hogy atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Róma 12.10. A férjeket figyelmezteti, hogy feleségüknek adják meg a tiszteletet, mint örökös társaiknak, az élet kegyelmében. A keresztények mindenkinek, akinek tisztelettel tartoznak, adják meg azt. A Róma 2.7 szerint dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek. Teológiai szempontból jelentős a János 5.23, ahol Jézus ugyanazt a tiszteletet igényli a fiúknak, mint az atyának. Kinek szárnya alatt nyugszol, azt tiszteljed, figyelmeztet a régi közmondás.

0: Cseri Kálmán lelkész ige hirdetésében gazdag szempontsort fejt ki. Az ötödik parancsolattal kezdődik a második kőtábla. Az első négy parancs az Istenhez való viszonyulásunkat szabályozza, az ötödiktől a tizedikig az emberek egymás közötti kapcsolatait rögzíti. Nem véletlen ez a sorrend. Értelmetlen dolog a másodikról az első nélkül beszélni. Úgy sem tudja betartani senki, ha valakinek semmi köze nincs az élő Istenhez, hiszen ő teszi képessé a bűnbe esett, erkölcsileg lebénult embert arra, hogy az ő parancsait betartsa. Isten az emberi kapcsolatok közül kiemeli a szülőkhöz való viszonyulásunkat, egyáltalán a családon belüli kapcsolatokat, a családot. Ezt a parancsot ő mindenkinek adta. Mit jelent a Biblia nyelvén tisztelni valakit? Ennek a héber szónak a gyöke a súly főnév. Tehát azt tisztelem, akinek súlya van előttem. Ennek a hiánya vagy ellentéte lebecsül, megvet az ember valakit. Tisztelni a másikat azt jelenti, komolyan veszem.
1: A Bibliának világos tanítása van arról, hogy minden hatalom, minden ebből következő tekintély és minden ennek kijáró tisztelet egyedül Isten tulajdona. Egyedül övé a dicsőség, a hatalom, és ezért egyedül neki jár tisztelet. Ő azonban a maga tekintélyéből juttat az embereknek bizonyos időre és bizonyos célokra. Így ad hatalmat, és ezzel járó tekintélyt a szülőknek. Ezért a nekik kijáró tisztelet végső soron az Istent megillető tisztelet. Az, hogy ők az Istentől kapott megbízatásukkal hogyan éltek, az ő felelősségük, nekik kell elszámolniuk vele. De hogy mi túllátunk-e rajtuk minden hibájuk és gyöngétségük ellenére, és akkor is tiszteljük-e őket, ha éppen nem tiszteletre méltóak, az meg a mi engedelmességünk kérdése, és Isten azt rajtunk kéri számon.
0: Ugyanakkor ez az egyetlen parancsolat, amihez az Úr ígéretet is fűz. Az, hogy Isten népe mennyi ideig él az Istentől kapott földön, attól is függ, hogyan viselkedik az elöljáró nemzedék az őt követő előtt, és mennyire tisztelik a fiak, az apákat, a gyermekek, az idősebbeket, mert a múlt megbecsülése a jövendő egyik biztosítéka is. És ez így van, mind a nép, mind a nemzet számára is. Egyebek között az is a szülők Istentől kapott munkája, hogy ismertessék meg az utánuk jövőkkel azt az utat, amin Isten vezetett eddig, a gyökereinket, hogy honnan hozott minket. Ez tehát a szülők feladata, mutassák az utat Istenhez, és tanítsák meg gyermekeiknek azt az utat, amelyen Isten vezette a népet eddig. Isten tehát az ő parancsaival nem megterhelni akar minket, nem hatalmaskodni rajtunk, hanem az életünket védi, a jövendőnket készíti, a megmaradásunkat munkálja.
1: Beszéljünk őszintén arról is, hogy milyen lehetőségei vannak annak, hogy komolyabban vegyük a szüleink iránti tiszteletet, és ezt jobban kifejezésre is tudjuk juttatni. Kétségtelen komoly akadálya, hogy tekintélyromboló korban élünk, amikor divat sárba taposni a tekintélyeket. Ma olyan szellemiséget sugalnak a tömegeknek, ami előtt nincs súlya sem a múltnak, sem a jövőnek, amire pedig felelősen kell készülnünk. Ma csupán a perc, a pillanat számít, és azon belül is a személynek az élvezetei vagy a haszna. látnunk kell azt, hogy a hasznosságnak egy olyan szegényes szemlélete fertőzi meg a tömegek gondolkodását, ami kihat a szüleinkkel való kapcsolatunkra is.
0: Ha a szülő már nem tud adni, nem érdemes meglátogatnunk, ha már nem tud segíteni, hanyagoljuk, ha meg már ápolni kell, valahogy túladunk rajta. Ugyanakkor ne hallgassuk el azt, hogy a körülmények annyira megváltoztak, hogy ezek sokkal nehezebbé teszik ma a szülők iránti igaz tiszteletet kifejezni és megélni, mint akár csak évtizedekkel ezelőtt. Mert nagyon sokszor messze távol élnek a szülők a gyermekektől, vagy ha valaki mindent megtesz azért, hogy öreg szüleiről gondoskodjék a munkája mellett, olykor maga rokkan bele ebbe. Viszont az a tapasztalat, hogy ahol a szívben megvan ez a törekvés, hogy igenis tisztelni akarom apámat, anyámat minden körülmények között, Isten megadja a lehetőséget, megadja az erőt, ez tehát elsősorban az Istennek való engedelmesség kérdése.
1: A Heidelberg KT 104. kérdése összefoglalja mindezt. Mit követel Isten az 5. parancsolatban? Feleletet? Azt, hogy atyámnak, anyámnak és valamennyi elöljáromnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, és magamat minden jó tanítványnak és büntetésnek illő engedelmességgel alávessem, azon felül, hogy az ő gyöngeségeik iránt türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni.
0: Kedves hallgatóink! Új szempontok vetődnek föl a következő elmélkedésben. A keresztény bölcselet szép, emelkedett gondolatsora szerint szüleinket, rokonainkat nem csupán a testi és vérségi kapcsolat okán kell tisztelnünk, hanem azért is, mert a fogalom kapcsolatban van Isten atyaságával. Isten ugyanis atyai mi voltából juttat részt a szülőknek. Az édesapának és édesanyának szülői minőségén átragyog valami a mennyei édesatya valóságából. Így, aki megtagadja a tiszteletet anyjától és atyától, az magától Istentől tagadja meg. Valamelyest rokonítható ez az ókori görögök aidos, azaz nagyra becsül, értékel fogalmával, amely az embert illeti meg abból következően, hogy létét egyén fölötti kötelékekkel egy isteninek tekintett, de meghatározatlan tekintély fogja körül. Arisztotelész is szól róla a Nikomakhoszi etikában.
1: Isten szentségénél és hatalmánál fogva tiszteletet parancsol. Nagy Gáspár ihletett természeti képe ezt adja át. Fűszál hegyéről a harmat, gyöngyét ajánlja az égnek. Nemes hagyomány a protestánsoknál, hogy a vallási közösségek heti ünnepi együttléte, hitük megélése, lelki életük építése céljából, valamint az Isten iránti hódolásként tartott, többnyire templomi szertartás, neve Isten tisztelet. A gyülekezet Istenhez segítő vezetőjének, a lelkésznek vagy lelkipásztornak megszólítása pedig a reformátusoknál tiszteletes, esetleg nagy tiszteletű úr, illetve asszony, a katolikusnál a pap főtisztelendő úr, a kispapé tisztelendő úr. Mindennapi viszonylatban vizsgálva a tisztelet működését ismét egy régi közmondáshoz folyamodhatunk. Magát tiszteli az, aki mást tisztel. Önmagunk tisztelete nélkül másokat sem tisztelhetünk. Az öntisztelet önbecsülés, az egészséges emberi lét egyik alapvető feltétele, ez nem azt jelenti, hogy ha bármi rosszat elkövetünk, zokszó nélkül túlléphetünk rajta, hanem minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a sajnálatos esemény még egyszer ne fordulhasson elő.
0: Ez vezet oda, hogy a becsületesség a tisztelet egyik legmagasabb formája. Elfogadjuk. A másik személynek megvan a képessége arra, hogy megértse gondolatainkat, eszméinket, valamint arra reagálni is tud. Fogadjuk el, hogy a tisztelet nem mindig kölcsönös. Mások tisztelete önmagunknak olykor mérceként akkor is fontos, ha nem viszonozzák. Így az is természetes, hogy a tiszteletem köszöntéssel a fiatalabb férfiak fordulnak a megbecsült idősebbekhez. Avagy valaki a méltányolt személyt nem egyszerűen meglátogatja, hanem tiszteletét teszi nála. A metakommunikációban is megmutatkozik a tisztelettudó magatartás, a testtartásról és a mozdulatokról is leolvasható.
1: Minden kultúrának megvan a maga hagyományos jelrendszere a tisztelet kifejezésére. A tisztel valamennyi szinonimája ma is a tisztelt személy példaként, értékmérőként való elfogadását fejezi ki. Becsben tart, becsül, csodál, elismer, fölnéz rá, megbecsül, méltányol, méltat, nagyra becsül, respektál, tiszteletben tart. A történelem során a hősök a jeles alkotók tiszteletére állítottak emlékművet, diadalívet, épült mauzóleum, indítottak diadalmenetet, rendeztek ünnepeket. Írtak zeneművet, költeményt, monográfiát, rendeztek filmet. Kelvin Coolidge rögzítette, mi válthatja ki leginkább a tiszteletet, szélesítve a fogalom terjedelmét. A tisztelet annak a jutalma, amit az ember ad.
0: Az iskolákban, az egyetemeken, a nevelőintézményekben az elhivatott pedagógusok is tiszta elvekkel, alapos tudással, példaértékű magatartással vívhatják ki a tiszteletet, és a tanítványok fejlődését az ezen alapuló megfelelő követelményállítással, a kölcsönös tisztelettel támogathatják. Máig érvényesnek hangzik az elhíresült makarenkói alapelv, követelek tőled, mert tisztellek. Az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló őszinte, becsületes véleménynyilvánítás mindkét fél fejlődésének mozgatórugója lehet még akkor is, ha mondandónkkal kritikát fogalmazunk meg. A megszorító közbevetés is talán ezért szilárdulhatott, állandósult szerkezetté nyelvhasználatunkban, sommásnak tűnő állítások esetén is, tisztelet a kivételnek.
1: Erőteljesen mutatkozik meg a tudományos életben is a hatása, ám ez ott inkább kiinduló pont, és nem lehet gátja a megismerés új útjainak. Csak hogy nélkülözhetetlen az addigi eredmények megbecsülése, ahogy Rudolf Steiner fogalmazta, egyetlen lépést sem szabad tennünk a gondolkodásban anélkül, hogy az iránt, amit kutatunk, át ne volnánk hatva a tisztelet érzésével. Az ilyen alaphelyzet viszont eredményezheti, hogy a tisztelet összekeveredik a félelemmel. A társadalmakban, a történelem folyamán ez azon a tapasztalaton alapszik, hogy a hatóságok, a vezetőtestületek erőszakkal érték el, hogy az alárendeltek elfogadják őket. Talán nem tiszteletlenség megemlíteni, hogy ez olykor a védelmi alakulatok vezetőihez, a tisztekhez főtisztekhez is fűződik. A félelem szülte alávetettség azonban igen távol áll a tisztelettől.
0: A tisztelet egyaránt érvényesülhet a fölöttünk, a mellettünk és az alattunk álló személyekkel kapcsolatban. A felsőnek mondott helyzetűeknek viszont az a feladata, hogy tiszteletben tartsák az alájuk rendelt teremtett világot, az egész emberi környezetet. Ez ma különösen időszerű az ökológiai problémák miatt. Vállalni kell a felelősséget a jelenlegi helyzetért, az egész földi élet tiszteletének jegyében. A tisztelet része a hétköznapi tevékenységeinknek is. Például a hivatalos levelek megszólításában szokott jelző a tisztelt, búcsú formulája a maradok tisztelettel. A magánlevelek indításában, avagy zárlatában is régtől jelen van. Például a 16. században, Nádasdy Tamáséban, tekintetes, nagyságos, tisztelendő és szerelmes asszonyházastársom. Egy századdal később Szepsi Csombor Márton írta a városi tanácsnak: nagy tiszteletű, becsületes, bölcs férfiak. Zrínyi Miklós Csáki Istvánnak: igen tisztelt atyám fia. Pápai Párisz Ferenc Heideggernek: támogasd a te nagy neved merész, de alázatos tisztelőjét.
1: Számos helyzetben él a rögzült kifejezésekben is a fogalom. Tisztelet példány adható a megjelent műszerzőjének, rendeletekben meghatározott módon. A tekintélytisztelet egy lehetséges megnyilvánulása, hogy a megbecsült vendégeknek tisztelet jegyet juttatnak, ami ingyenes belépésre jogosít. Tisztelet díj járhat szellemi munkáért, alkotásért esetenként, ha kellőképpen tiszteletben tartják az alkotót. Valakinek a tevékenységét azzal is elismerhetik, hogy az adott szervezet, kör, egység tiszteletbeli tagjává választja. A sportversenyek közös öröme, amikor a győztes az őt ünneplő közönségnek tiszteletet adva megtesz egy tiszteletkört előttük.

0: Szvámi Ráma reményteljes megállapításából a tisztelet az első fok a szeretet lépcsőjén térünk vissza a vasárnapban megjelent gondolatébresztő Jurák Kata cikkhez. Töprengését azzal indítja, hogy a tisztelet nem ódivatú extra valami, hanem a nevelés alapja. Gondoljuk meg, hogyan állíthatjuk vissza a tiszteletet a családban? Hogyan szabjunk szeretettel határokat, és milyen apró gyakorlati módszerekkel erősíthetjük keresztény szemmel szülőknek és nagyszülőknek? A gyermekek sokszor már egészen kicsi koruktól azt tanulják, hogy a saját vágyuk a legfontosabb, a határok pedig csak akadályok, amiket át kell törni. Aki nem tanulja meg otthon a tiszteletet a szülők iránt, az később sem fogja tisztelni a tanárt, a főnököt, a törvényt, sőt még önmagát sem. A keresztény tanítás szerint a tisztelet nem gyöngeség, hanem erő, Isten rendjének elfogadása, hiszen minden hatalom fölülről van, Róma 13.1, és az ember Isten képmása.
1: Ma viszont sok helyen a tiszteletlenség lett az úgynevezett bátorság jele. Az iskolákban előforduló durvaság, az idősek megalázása, a politikai vitákban tapasztalható gyűlölködés mind-mind annak a jele, hogy elvesztettük a mértéket. Ma a média azt hirdeti: legyél önmagad, ne tűrd a tekintélyt, mindent kérdőjelezz meg. Az eredmény: magányos, szorongó, egymást sem tisztelni képes generációk. A tisztelet ugyanis keresztény szemmel nem gyöngeség vagy alávetettség, hanem éppen az erőjele, az Isten által teremtett rend elfogadása. Hiszen minden ember, még az is, aki egészen más véleményen van, az ő képmása.
0: A tisztelet hiánya nem csak bántó viselkedést eredményez, mélyebb problémákat okoz. A gyermekek bizonytalanná válnak, mert nem tudják, hol vannak a biztonságos határok. Próbálgatják, meddig mehetnek el, és ha soha nem kapnak határozott, mégis szeretetteljes ellenállást, egyre messzebbre merészkednek. Legyen szó a képernyő időről, a házi munkáról, a durva beszédről, vagy a veszélyes online tartalmakról. Később, felnőttként pedig nehezen boldogulnak a saját életük határaival, a munkahelyi elvárásokkal, a párkapcsolatokban a másik fél igényeivel, vagy akár a saját rossz szokásaik megfékezésével. Egy tiszteletteljes nevelésben viszont egészen más a helyzet. A gyermek bátrabban mer kérdezni, mert tudja, hogy nem fogják lehurrogni. A szülő pedig bátrabban mond nemet, mert nem tart attól, hogy ellenséggé válik a saját gyermeke szemében. Az iskolában egy tisztelt tanárnak nem kell állandóan kiabálnia vagy fenyegetőznie, elég a jelenléte és a kölcsönös tisztelet. Az eredmény: nyugodtabb légkör, jobb tanulmányi teljesítmény, kevesebb viselkedési probléma és erősebb lelki egészség.
1: Keresztényként tudjuk, a tisztelet nem pusztán viselkedési szabály, hanem lelki állapot. Szent Pál szerint adjatok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akit illet a tisztelet, annak a tiszteletet. Róma 13.7. Ez nem vak engedelmességet jelent, hanem azt az alapvető fölismerést, hogy minden ember értékes, mert Isten teremtette. A tisztelet teljes viszonyulás visszaépítéséhez először is szükséges, tudatos minden napi döntésekkel elindítani a változást, otthon kezdhetjük a legkisebb dolgokkal. Legyenek előre megbeszélt, közös családi szabályok, amelyek mindenki számára egyértelműek, követhetők, megoldhatók és végrehajthatók. Ha a gyermek mégis átlépi a határt, jöhet a természetes következmény, amire számíthatott, tehát ne különbüntetés. A legfontosabb, hogy a szülők egységesek legyenek. Az ő tiszteletüknek egyik alapja a következetes magatartásuk, az elveik gyakorlataiban is megvalósított, példaszerű mintája mellett. A templomi közösségek, az ifjúsági csoportok és a családos programok csodálatos terepei lehetnek ennek a nevelésnek. Itt a gyermekek nem csak hallják, hanem látják is, hogy a tisztelet nem büntetés vagy merevség, hanem a

Jóka Janna szerint, akit igazán tisztelünk, azt szeretjük is, és vágyat érzünk rá, hogy ilyen vagy olyan tekintetben kövessük. Érdekes kísérlet fölfedezni szűkebb, tágabb környezetünkben azt a jó irányba ható tulajdonságot, ami belőlünk hiányzik. Az eredmény meglepő, színesebb, melegebb, reménykeltőbb lesz az imént még színtelennek, hidegnek, reménytelennek tartott élet. A tisztelet nem tesz vakká, éppen az ítéleteinket nemesíti meg. Ha megtanultuk odaadással szemlélni a fölöttes, isteni lelki szférát és a körülöttünk lévő világot, már nem nehéz lefelé tekintve ráébredni, mennyire tiszteletre méltó, milyen fenséges is a kő szilárdsága, a növény éteri tisztasága, az állati lét végtelen sokfélesége, a fantasztikus formációk. Mihez is kezdene az ember a természeti világ tiszteletre méltó áldozata nélkül? És mi végre birkózna meg a bajokkal, a szenvedéssel, ha nem volna semmi, ami magasabbra vonzza? A tanítványok lábát mosta meg a mester, és nem a tanítványok a mesterét. Ez a minta.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Természetesen folytatjuk, mert a világosság a világnak témát, azt nem szabad abba hagyni, mert akkor nagyon rossz üzenet lenne a világ számára. Ezért most csináljuk. És most ismét olyan személy szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani, akit már sokszor hallottak, de most vele valami érdekes új dolgok történtek, amit most elmond, mert azt már korábban hallottuk, hogy nem lesz már tovább szuperintendens, metodista szuperintendens, mert lejár a 10 év, ami náluk ilyen szabály. Történt valami, de hát akkor hadd mondja el, kedves hallgatóink, Kaled László testvér, hogy mi történt vele, hát illetve 10 év előtt is, mert én emlékszem, hogy amikor Csernák Istvánt meghívtuk, hogy beszéljen ő is, mert minden egyházat meghívtunk egy ilyen beszélgető konferenciára, hogy történelmet mondják el, és akkor a Csernák István téged hozott el, hogy akkor te mondjad helyette. Illetve én úgy emlékszem, hogy ő egy kicsit átlépte a 10 évet.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget újra, hogy itt lehetek a Szóló Rádió stúdiójában, és nagy öröm mindig itt lenni veletek, és hálás vagyok, hogy ez az Evangéliumi Rádió itt működhet Budapest szívében. Ha jól emlékszem, a reformáció 500 éves jubileumához kötődött a rádió indulása.
0: Igen.
1: És nagy dolognak tartom, és egy fontos üzenetnek tartom, hogy a protestáns evangéliumi hang itt lehet a városban is. Hát aki online hallgatja, akár az egész országban, sőt az egész világon.
0: Így van.
1: El tudja érni az evangélium üzenetét. Úgyhogy hálás vagyok a munkátokért, és köszönöm, hogy ebben a 10 évben újra meg újra itt lehettem veletek, és hirdethettük a világosságot. Én is így gondolok erre a 10 esztendőre. És tényleg köszönöm, hogy újra meg újra itt lehettem nálatok, és a világosságról szólhattunk, nem emberekről, nem emberi ügyekről, csodákról, hanem Istennek a kegyelméről, és hát arról a világosságról akartunk beszélni. Hiszem, hogy minden megszólaló arról a világosságról már megjelent Jézus Krisztusban, aki azt mondja magáról, hogy ő a világ világossága, és egyúttal hozzáteszi azt is a tanítványok felé, hogy ti vagytok a világ világossága, vigyük el a világosságot, és az egyházunknak az idei jeligéje is erre a világosságra buzdít bennünket, és arra bátorít, hogy képviseljük ezt a világosságot, hiszen így szól a Jeremiás 29:11-ből, hogy reményteljes jövőt adok nektek. Hát ez micsoda bátorítás, micsoda buzdítás akkor, amikor elég sok reménytelen, vagy nehéz, vagy fájdalmas körülmény és konfliktus vesz körül bennünket a világban, vagy a hétköznapokban. Isten mégis azt mondja, hogy reményteljes a jövő. Hát én is így tekintek most 10 év után arra a változásra, ami az életünkben bekövetkezik, feleségemmel és 4 gyermekünkkel valóban a staféta átadásra készülünk, vagyis ez szimbolikusan május 10-én az évi konferencia záróisten tiszteletén meg is történt. Átadtam a szuperintendensi stafétát Kovács Zoltán lelkész kollégámnak, aki új szuperintendensként fogja nyártól folytatni a szolgálatot, és valóban így van, ahogy említetted, ez a mandátum, ez alapvetően az egyház rendünk szerint egy határozott időre szól, egyébként 8 év, amelyet a püspök, az egyházunk vezetője meghosszabbíthat két esztendővel. Ugyanakkor az is igaz, amit említettél, hogy a korábbi évtizedekben Hecker Frigyes szuperintendens több mint 20 évig, talán 22 évig, 1996-ig szolgált, és aztán az utódja Csernák István 1996-tól 2016-ig, kereken 20 évig szolgált. Ez pedig abból fakadt ez a helyzet, hogy alapvetően a szocializmus éveiben az egyház tulajdonképpen nem is tudott működni az egyház rend szerint. A püspök sem tudott beutazni az országba, hiszen a püspökünk Svájcban él, és több mint egy tucatnyi országot felügyel és irányít. Ugyanakkor ez a felügyeleti joga a szocializmus éveiben nem tudott érvényesülni, és különböző mandátumai sem tudtak érvényesülni, és a rendszerváltás után is csak fokozatosan került erre sor. De hála Istennek ez a helyzet a helyére került, és fontosnak is tartjuk ezt, hogy az egyház rendje szerint tudjon működni hivatalosan és szabályosan és jogszerűen. Ennek is van egy üzenete természetesen. Úgyhogy a jelenlegi püspökünk, dr. Stefan Zürcher már a tavalyi évben ki tudta jelölni a lelkészek közül, ez az ő joga, ki tudta választani az új szuperintendenst, ez egy püspöki jog, és így kezdődött el egy átadás-átvételi időszak. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a folyamat egy ilyen békés, jól előkészített és rendezett módon indulhatott el, és ilyen hosszan, tehát egy évre előre tudni, hogy ki lesz az utódod, hát hadd mondjam azt, hogy ez egy csodálatos kegyelem. És én azt is megértettem ezekben az utóbbi években, ahogy figyelem a közéletet, ahogy figyelem a világot magam körül, hogy az, hogyha egy vezetőváltás, egy egyházi vezetőváltás, de bármilyen vezetőváltás, békés, rendezett, átadás-átvételi folyamatban tud lezajlani és megtörténni, hát ez egy csodálatos kegyelem. Úgyhogy a háláról beszéltünk az előbb, és hogy Isten mit végez az életünkben, és mit végez az egyházban, és ez is egy hálaok. Ez is egy hálaok számomra, hogy az evangéliumi egyházak között keresztény közösségben, a metodista egyházban ez most így történhet meg, és így folytatódhatott ez az átadás, átvétel Kovács Zoltán lelkésztestvéremmel, aki egyébként az elmúlt több mint 10 évet miskolci lelkészként szolgálta, és egy nagyon áldott szolgálatot végzett, egy templomépítő lelkész ebben a több mint 10 évben a miskolci új metodista templom meg tudott épülni. Egy nagyszerű teológus is, Zoli, aki az Európai Püspöki Kerületnek a teológiai bizottságát vezette is, John Wesley égehirdetéseinek a fordítója, úgyhogy egy nagyon sok irányú munkát végző ember, és hálás vagyok érte, és azért, hogy ő ezt a felkérést és ezt a megbízatást elvállalta, és igent mondott, és így kezdődhet meg hát hamarosan az egyház vezetői szolgálata, és imádkozunk érte, és segíteni is szeretnénk az ő indulását. Hivatalosan egyébként július 1-től lesz a fordulónap, úgyhogy a nyári időszak így már az új szuperintendens szolgálata lesz. A mi helyünk pedig, ahogy említetted, egy nagy költözéssel, egy nagy változással Nyíregyháza lesz, úgyhogy egy nagy változás elé nézünk. Nyíregyházára költözünk családommal, és hát Kelet-Magyarországon folytatjuk a szolgálatot. Hadd mondjam azt, hogy én alapvetően az elhívásom szerint, aminek hát szintén évfordulója van, mert 1996-ban, hát 30 évvel ezelőtt, 3 évtizede kaptam a lelkészi elhívásomat. Ez egy metodista ifjúsági táborban volt a Dunántúlon, Dombóvár mellett, Kaposszegcsön volt egy ifjúsági ilyen konferencia központja az egyházunknak, és sokan kaptak ott elhívást. Sok megtérés, sok elindulás, döntés történt ott, és másodikos gimnazista voltam akkor, hát ezt ma úgy mondják, hogy tizedikes, a tizediket fejeztem be azon a nyáron, amikor az ige úgy engem is szíven talált, és irányba állított így tinédzser éveimnek valahol a közepe táján, 16 évesen, és Isten adott egy utat. Gedeon története volt egyébként akkor az igei üzenet, és az egész héten ifjúsági konferencián Gedeon történetét tanulmányoztuk, és Gedeon elhívását, és ez az elhívás és Isten szava engem is elért, megszólított, és ez az üzenet akkor azt jelentette nekem, hogy ő nekem a lelkészi utat szánja, és a lelkészi szolgálatba kell beállnom. Hát én akkor egyébként Pécsen éltem, pécsi vagyok, úgyhogy én ezt úgy éltem meg, hogy bár nagyon fiatalon, de Isten bizony a fiatalokat is el tudja szólítani, meg tudja érinteni, és Isten ezeket az elhívási mondatokat komolyan veszi. Úgyhogy én nagyon nagy kegyelemként gondolok erre, sőt, elsősorban neki tulajdonítom azt, hogy ezen az úton és ebben az elhívásban hát meg tudtam maradni. Az érettségi után én a Pécsi Egyetemre jelentkeztem, ott történelem szakos bölcsész lettem, és művelődési menedzser szakon két szakot végeztem el 98-tól. Sokan megkérdezték már, hogy de miért nem indultam rögtön a teológiára és a lelkészképzésre, hogyha egyszer volt lelkészi elhívásom. Hát erre azt a választ szoktam adni, hogy igen, a lelkészi elhívás az ott volt a szívemben, továbbra is ehhez ragaszkodtam. Ugyanakkor egy nagy családból származom, 7 vagyunk testvérek, és én vagyok a legidősebb. És akkor volt egy olyan látásom, hogy nekem most még ott kell maradnom a családommal, és Pécsen kell maradnom, amiben tudok, segítenem kell, úgyhogy ott maradtam a pécsi gyülekezetben és a családban. Így végeztem el a Pécsi Egyetemen ezt a két szakot, és egyébként hadd mondjam itt el neked, hogy a Pécsi Egyetemen történelem szakon ismerkedtem meg egy kedves adventista testvérrel, az Árvai Tamással, aki most éppen Kecskeméten szolgál, feleségével, Pálmával, és a kecskeméti körzetben, adventista gyülekezetben szolgálnak. És nagyon érdekes volt, Tamással úgy egymásra találtunk, két hívő keresztény ember, és gyorsan összebarátkoztunk, és valahogy úgy az Úr, ahogy egymás felé vezetett minket, és nagyon gyorsan terítettük a lapokat, és mély beszélgetéseink voltak, és megbeszéltük, hogy egyébként mind a ketten lelkészek szeretnénk lenni. Már itt elsős egyetemi évünk közben ezt tisztáztuk, de ezt a történelem szakot és ezt a képzést még úgy értettük meg az Úr akarata szerint, hogy még el kell végeznünk. Úgyhogy képzeld, így is lett. Mind a ketten befejeztük és megszereztük a pécsi bölcsész, történelem bölcsész diplomát, és utána mentünk el a teológiára Tamással együtt. Ő adventista lelkész lett, én pedig metodista lelkész lettem. Nálunk egyébként a lelkészképzés úgy zajlik, hogy a teológia megkezdése előtt egy gyülekezeti kihelyezést kapsz. Úgyhogy ez egy nagyon elgondolkodtató, de azt gondolom, hogy hasznos, és van értelme ennek a gyakorlatnak. Én Szegedre kerültem, Szegeden a Sztupkai Mihály mellett voltam egy évig ilyen gyakornok, vagy segéd, és utána kerültem Budapestre, Óbudára, az Óbudai gyülekezetben szolgáltam, segítettem a teológiai évek alatt 5 évig, aztán az első szolgálati helyem Szolnok lett, 2009-től 2015-ig Szolnokon szolgáltam, szolnoki körzetben, és végül 16-tól, 2016-tól 26-ig tartott ez a 10 éves szuperintendensi szolgálat. Budakeszin laktunk a családommal, a budakeszi gyülekezet mellett, de gyakorlatilag az iroda, a központ, ugye te is jártál már ott néhányszor a Kiscelliben, Óbudán.
0: Hát meg az idősek otthona.
1: Igen, Budakeszin egy nagyobb múltú központja van az egyháznak, nagy múltra visszatekintő központ ez. A trianoni változások idején tudott az egyházott területeket vásárolni. Hát források szerint egyébként már az 1910-es években ott voltak metodista testvérek, és végül is 1920-ban lett ott megalapítva egy központ, több ingatlan, és több szolgálat elindult. Úgyhogy ott már a 920-ban ilyen gyermeküdültetés, aztán idős otthon, aztán értelmi fogyatékkal élők otthona, úgyhogy diakonissa otthon. Na most ez a központ, ez a nagy budakeszi központ 52-ben az államosítási hullámban ez is elveszett, és a rendszerváltás után, 90 után jött a kérdés az évi konferencia elé, mi így hívjuk az éves közgyűlésünket a 90-es években, hogy a metodista egyház szeretné-e visszakapni Budakeszit, és hála Istennek, bár nagyon rossz állapotban kaptuk vissza, de hála Istennek egy olyan döntést hoztak akkor az egyház lelkészi és laikus vezetői, hogy ezt szeretnénk még használni, és úgy látjuk, hogy Istennek ott még vannak ránk bízott szolgálatai. Úgyhogy a 90-es évek közepén ezt az egyház visszakapta, és újraindult az intézményes szolgálat, egy idős otthon, egy kis idős otthonunk van most is ott. Lassan most már ez is 3 évtizede, hogy újra tudott indulni. Egy 25 fővel működik a mai napig, emellett egy gyülekezet alapításra is sor került, Szuhánszki Gábor lelkész szolgálata révén, úgyhogy egy komoly központ jött itt létre Budakeszin, templommal, talán már jártál ott te is néhány alkalommal, Allianz teológiai napok szoktak itt lenni.
0: Így van. Igen, többször voltam most. Hát meg egyszer nálad is voltam.
1: Igen.
0: Egyszer már, igen.
1: Úgyhogy itt lakik a budakeszi lelkipásztor is, a szuperintendens lak is, igen, itt van, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komoly és szép centrum, ami, igen, Budakeszin működhet. És akkor egy kollégiumot ki ne hagyjam a sorból. Itt van egy ilyen rászorulókat befogadó kis kollégiumok is, fiatalok, vagy éppen kárpátaljai ukrán menekültek. Úgyhogy tényleg sok szolgálat folyik itt Budakeszin is.
0: Hadd kérdezzem meg, mert hát te nem csak lelkész, meg szuperintendens vagy voltál, hanem a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke. És nemrég beszélgettünk Füsül Vilmos testvérrel, és úgy mondta, hogy még nincs egyeztetve veletek, de náluk is lesz most valamilyen
1: tisztújítás,
0: de akkor szerinted most ezzel mi lesz? Most akkor onnan is kilépsz?
1: Hát igen, az Ökumenikus Tanács egyik fontos kvázi alapító tagja a metodista egyház is, úgyhogy itt a több evangéliumi, illetve több protestáns egyházzal együtt ezek a tisztségek egyébként ilyen forgóban kerülnek mindig átadásra. Jelenleg, ahogy említetted, az egyik alelnök vagyok, két alelnök, alelnökünk is van, a másik alelnök Kondor Péter, evangélikus püspök úr. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt is át fogom adni, és aztán majd egy következő ciklusban az alelnöki tisztség általában a baptista vagy pünkösdi egyház között forog, de hát egy jó testvéri közösségben ez sem egy verseny természetesen, hanem ez is egy szolgálat. Az előbb éppen ezt akartam egy kicsit hangsúlyozni, hogy nincsen ilyen szerepzavarom. Az elhívásom a lelkészi szolgálatról szól, és hogyha Isten egy gyülekezetet bíz rám, amit alázattal és hálával szeretnék elfogadni, hát abban a meggyőződésben, hogy az egyház ura és a gyülekezet ura és pásztora Jézus Krisztus. Mi pedig ebben megbízottak vagyunk. Nem akarom azt mondani, hogy ez az én gyülekezetem, hanem munkatársa lehetek az Úrnak, ameddig ő ezt jónak látja, és ameddig ez a megbízatás szól, ebbe örömmel és készségesen akarok beleállni, és most így tekintek erre a Nyíregyházára, és sokan megkérdezik, hogy és mit szólok ehhez. Hát egy várakozás van a szívemben. Várakozás, és egy nagy változás lesz természetesen. Az országos egyházból egy helyi gyülekezetben szolgálni, de van a szívemben egy várakozás, egy kíváncsiság és egy készség. Így szeretnék elindulni ebbe a szolgálatba újra.
0: És ehhez kapcsolódik az, most amikor Nyíregyházára mégy, akkor ott Debrecen a legökumenikusabb terület Magyarországon, ők rengeteg rendezvényt csinálnak együtt, amik a katolikusok, a görög katolikus Kocsis Fülöppel, meg mennek Kárpátaljára, úgyhogy akkor ott lesz neked is ugyanez az élményed, mint ami az ökumenikus tanácsban volt. Hát hiszen mi mindig látjuk, amikor együtt vagytok a ima héten, vagy a reformáció emléknapján, meg zsidó keresztény imaórákon mindig együtt látunk benneteket.
1: Igen, én nagyon hálás vagyok ezért, ahogy mondod, Kelet-Magyarországon, Debrecenben, de Nyíregyházán is az ökumenikus és felekezetközi kapcsolatok nagyon, nagyon jól működnek. Nyíregyházán az Allianz közösség nem csak januárban tart például imahetet, de az év közben is, az év során is vannak Allianz alkalmak és Allianz evangelizációk, Allianz rendezvények, és ahogy említetted, igen, Debrecenben is azt gondolom egy nagy központja van a magyarországi ökumenének és a testvéri összefogásnak, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy a metodista egyházat, ami egyébként Debrecenben egy kis missziónk van, és egy kis missziós gyülekezetünk, de a debreceni nagy testvéreink, hogy úgy mondjam, örömmel és nyitott szívvel fogadnak be bennünket, és egy nagyon jó imádságos kapcsolatunk lehet.
0: Na, köszönöm szépen akkor eddig, köszönjük hallgatóinknak is a figyelmet, és a zene után folytatjuk, mert még akkor beszéljünk az új szuperintendensről, meg a előre nézhető jövőről, mert nem csak a történelem a fontos a számunkra, hanem az előttünk álló lehetőségek is. Úgyhogy kedves hallgatóink, köszönjük szépen Kaled László testvérnek az eddigi gondolatait, és akkor folytatjuk a zene után.

0: Kedves hallgatóink, ismét szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, és akkor Kaller László testvérrel átugrunk egy kicsit a pünkösd ünnepére, mert most ezt át kellett élnie minden lelkésznek, meg hát éppen pünkösd előtt volt az a konferencia, amikor beiktatták az új szuperintendens. Beszéljünk erről is.
1: Igen, tréfásan azt mondhatnánk, hogy az előző szuperintendenst kiiktatták, és az újat pedig beiktatták, de valóban az évi konferencia ünnepi alkalmai sorában volt egy ünnepi est, és itt volt egy búcsú alkalom, úgyhogy erre is sor került. Elbúcsúztunk Szuhánszki Gábortól is, aki 70 éves idén, és ő is egy staféta átadásra készül a budakeszi körzetben, úgyhogy sok szép momentuma volt ennek a konferenciának. És hogyha a jövőről kérdezel, és pünkösdről kérdezel, akkor hát hadd mondjam azt, hogy a pünkösd az egyház születésnapja. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus halála és feltámadása után 50 nappal megérkezik a megígért pártfogó, a vigasztaló Jézus lelke, aki által újra meg újra átéljük azt, hogy a gyülekezet ura, a gyülekezet vezetője, pásztora velünk van. És mindegy, hogy éppen melyik órában, hol tartjuk, milyen nyelven beszélünk, melyik kontinensen, Jézus Krisztus jelen van az ő népével, és ez pünkösdnek a csodája, és pünkösdnek az ajándéka. És az is pünkösdnek a rendkívüli üzenete, hogy Isten ma is elhív embereket. Isten ma is elhív. Ugye említettem már, hogy az éves jeligénk a Jeremiás könyvéből hangzik. És Jeremiás azért egy rendkívüli proféta, mert ő egy nagyon nehéz helyzetben kapott elhívást.
0: Vannak síralmai is.
1: És vannak síralmai is, igen. Két könyve van Jeremiásnak, a nagy prófétai könyv, és van a Jeremiás síralma is. És igen, talán el lehet most is azt mondani, hogy egy nehéz időszakban vagyunk. Egy nehéz időszakot élünk meg, és nem biztos, hogy ez azért egy nehéz időszak, mert esetleg egzisztenciális vagy háborús konfliktusok nehézségeiben élne a magyar egyház, de a kihívásaink talán éppen abból fakadnak, ahogy ezt nemrég éppen a pannonhalmi főapát fogalmazta meg, és hadd idézzem akár itt őt is, ökumenikus módon, hogy az egyház hogyan lehet hiteles, vagy hogyan tudjuk az evangéliumot úgy képviselni, úgy megszólítani embereket, hogy az elérjen a szívekig. Tegnap beszélgettem egy református presbiter testvérrel, és arról beszélgettünk, hogy bizony az egyház kihívása ma, és a mai krízis ebben az időszakban az, hogy ebben a jóléti világban különös csodája Istennek, hogy ma is van elhívás, és hogy fiatalok pedig erre igen tudtak mondani, mert Istennek mindig van hívása. De a nagy kérdés az, hogy van-e befogadás a másik oldalon, hogy van-e egy nyitott szív, van-e nyitott fül, mert az adás az mindig szól. De van-e vevő, adó és vevő, és ezért különösen hálás vagyok, hogy jöttek fiatalok, és jó volt látni az évi konferencián is, ugye nálunk is most tisztújítás volt, és éppen egybeestek az egyházi választások az országos hazai választásokkal, és hogy jöttek fiatalok, és hogy egy kicsit egy ilyen megújulásnak látszik ez, és ezért nagyon, nagyon hálásak vagyunk. Természetesen vannak kihívások, és ezzel az új egyháztanács és, és Zolinak a szolgálata is szembesülni fog. Fogy Magyarország népessége. Nem kicsit. Évente talán több tízezer fővel vagyunk kevesebben, és tudod, ez lecsapódik a gyülekezeti valóságunkon is. Van egy-két gyülekezetünk, ahol nincsenek gyerekek. És azért, amikor a szuperintendens körbelátogatja a körzeteket, és ott ülünk a körzeti konferencián, és ebben az elmúlt évben Zolival együtt

0: Látogattuk végig a körzeteket, és ez egy nagyon jó gyakorlat, az átadás átvételnek egy különösen fontos pillanata volt, hogy együtt utaztuk körbe az országot. És amikor ott elmondják nekünk vezető testvérek a körzeti konferencián, hogy nem jól néz ki a gyülekezetnek a korfája. Hiányzik a fiatal generáció, a gyerekek, a fiatalok, kisvárosok, kistelepülések. Bizony ezek nagyon súlyos kérdések, és azt gondolom, hogy valahol ez a valóság, ez a gyülekezeti valóság, ez a magyar valóság. Tehát a fogyó vagy idősödő társadalom, ez bizony a gyülekezeteket is érinti, és ugyanakkor ez bizony egy kihívás, a jövőkép, milyen jövő áll előttünk, mi a látásunk a jövővel kapcsolatban. Egyrészt ott van az a felelősség, hogy akik viszont velünk vannak és ránk bízottak, ha idősebb generáció, akkor az idősebbek, feléjük is van felelősségünk, őket is el kell kísérni. És a másik kérdés pedig az, hogy ennél az igénél maradva, hogy reményteljes jövőt adok nektek, mit jelent ez ma a mai helyzetünkben? Azokban a gyülekezetekben, ahol sokan vannak, sok család van, akár ott van 20 gyerek, vagy még több gyerek a gyülekezetben, és mit jelent abban a gyülekezetben a reményteljes jövő, ahol nincsenek gyerekek? Mit kell tenni? Vagy mit kell változtatni? Mi a mi evangélium üzenetünk? Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel is szembenéz az új egyházi vezetés, és az viszont egy nagy bátorítás, hogy Isten viszont tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Tehát ő ott van, ő nem változott, és nem hagyta el az ő népét.
1: Hát én azt gondolom, de ez csak az én gondolatom, hogy ez nagyon érdekes, ha egy olyan püspök vezeti az egyházat, amire azt mondhat, hogy 12 országot vezet, most meg azt mondhat, hogy akkor a szuperintendensnek is végig kell járni az egész országunkat, minden gyülekezet. Az azt jelenti, hogy akkor persze mindig szépen el kell mondani a másiknak, nem? Hogy mi történtek az országokban, és ezt szépen mindig kezelni kell, és ezt viszont mindenkinek meg kell tanulni.
0: Hát egy rohamosan változó világban vagyunk, és mondhatnánk azt, hogy ez egy másik kihívás. Ez egy tanulási folyamat, ez egy örök kihívás az egyháznak is, miközben az egyháznak az örök isteni értékekhez való ragaszkodásban kell élnie, de mik azok a változó tényezők, amiben pedig rugalmasnak kell lennünk, amiben pedig változtatnunk kell, amiben képesnek kell arra lennünk, hogy meg tudjuk szólítani a következő generációkat. Hát ebben is egy nagy bölcsesség kell, és egy tanulásra való készség.
1: Kedves hallgatóink, akkor köszöntsék Kaled László szuperintendens testvért, nem csak a 10 éves szolgálatára, hanem amiről beszéltél, a sokkal több éves szolgálatot, de ahogy azt te mondtad, ez nincs abba hagyva, hanem folytatás van, mert mi is folytatjuk ezt a műsorsorozatot, de te is folytatod a szolgálatot. Köszönjük szépen a mai beszélgetést Kaled László testvérnek, és mindenkinek kérjük, hogy gondolja át, amiket most hallott. Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Szól a rádió. A reformált evangélium. A Szentlélek ajándéka. Zenés irodalmi összeállítás a Szentlélek munkájáról és ezáltal az emberi életben megnyilvánuló értékekről. Sipos Lajos műsorát hallják. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Török Attila és Nyári István.

Nagyanyám gyakran idézett egy közmondást. A szót fekve is ki lehet mondani, meg azt is mindig hozzátette, nem akarásnak nyögés a vége. Sokszor mi is ilyen nyögdécselő, fekve prédikálni akaró keresztények vagyunk. Úgy akarunk tiszta kezűek lenni, hogy nem csinálunk semmit. Gyümölcstelenek vagyunk, mint Jézus korában a kivágásra ítélt terméketlen fügefa. De mit kell tennünk, hogy gyümölcsöző legyen az életünk? Egyre világosabb, hogy nem a keresztlevél tesz keresztényé minket, hanem egy másféle értékelés.

lélekrendből eredő magatartási mód. Jézus a hegyi beszédben úgy fogalmazott, hogy gyümölcseiről ismerik meg a Krisztust követő, őhozzá tartozó embert.

0: A gyakorlati kereszténységet Jézustól kell tanulnunk, ami nem a vallásos tanok elhívésének és prédikálásának tudománya, hanem egy új típusú élet a mindennapokban. A Szentléleknek van egy gyümölcse, az ezerarcú szeretet, ami a lelki ajándékokban lesz cselekedeteink hasznos segítőjévé. A karizmák pedig nem mások, mint Istennek azok az ajándékai, melyeket mi kapunk a másik emberért. Az ige így tanít. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Csak hogy a mai ember érezni, élvezni és nem szolgálni, lemondani akar. Ezért gyümölcstelen lesz, vagy egy másik bibliai kifejezéssel élve hiába való életű. Célját veszíti az élet, ha a másik emberért hordozott felelősség hiányzik belőle. Isten szeretetre gyümölcsöző, mások számára áldássá nemesedő életre hívott el bennünket. Ennek az életnek a titkát kell megtalálnunk ahhoz, hogy ma hiteles legyen a kereszténységünk.
1: Paul Roth, szükséged van rám? Uram, miért nem tudok élni nélküled? Nem értem, hogy lehet nélküled szeretni, nélküled örülni, nélküled nevetni, nélküled sírni. Én nem tudom. Bármibe fogtam nélküled, olyan volt, mint a por a kezemben, mint a víz a homokban. Néha valósággal szenvedtem, mert nem tudtam tőled elszakadni. Talán egykor olyan erősen szerettelek, hogy nem tudlak téged elfeledni? Azért fogsz olyan szorosan, mert szükséged van rám? Mert szeretsz engem? Egyáltalán miért szeretsz, Uram?
0: A lélek gyümölcse szeretet. De mit jelent szeretni? Egymásra találni. Jézus megkeres engem, hogy rátaláljak. Kézen fog, és vezetni kezd életem útján. De ezen az úton csak úgy lehet járni, ha Jézus kezét fogva megfogom a másik ember kezét is. Ahhoz pedig, hogy egymás kezét megtaláljuk, le kell tennünk büszkeségünket, és elindulni a másik ember felé.
2: Paul Roth, néha csodáért imádkozom. Még mint kisgyermek azt hittem, hogy valamikor, majd egyszer legalább, átélek egy csodát, egyet a te nagy, felfoghatatlan, titokzatos jeleid közül. Te nem küldtél aranyszárnyú angyalt nekem, sem álmaimban látomást, sem csodatévő kezet, hogy elcsitítsa szenvedéseimet. És gyakran úgy volt, feladok mindent, mert nem látszott kiút, és sehol valami jó megoldás. Csak te tudod, mi tartott vissza mégis. Ha egyszer magam már gyönge voltam, valaki jött és fölemelt. Amikor úgy gondoltam, hogy többé senkit sem tudok szeretni, valaki jött, és szeretetet sugárzott felém. Már tudom, ez mind a te csodád volt. Köszönöm neked szereteted sok-sok jelét, a csodákat, amelyekre csak egy a magyarázat, szeretsz engem, és nem hagysz el soha. Ez az a nagy csoda, amely a természet minden törvényénél nagyobb. A nem keresztények jelet várnak tőlünk, a szeretet jelét. Ezáltal lesz megint valóság, mit egykor a keresztényekről mondtak, nézzétek, hogy szeretik egymást. Taníts meg bennünket a szeretetre, hogy ma is megint azt mondja a világ, nézzétek, mekkora bennük a szeretet.
0: A krisztusi szeretet első tulajdonsága az öröm. Ez nem csupán jó hangulat, hanem hazatalálás. Akkor ébredt föl bennem az öröm, amikor az vagyok, akinek Isten megteremtett, vagyis ember. Az öröm nem kiemel az életből, hanem beemel az életbe. A passzív lét soha nem vezet örömhöz. A Szentléleknek ez a gyümölcse a napi kötelesség teljesítéshez van kötve. Csak akkor tudok igazán örülni, ha célja, rendeltetése van az életemnek.

0: A Krisztusra találás mindig emberre találást is jelent. Egyedül nem lehet örülni, ahogyan szeretni sem lehet egyedül. Az öröm az a jel, az a belső bizonyosság, hogy Isten szent lelke bennünk lakozik. Ez azt jelenti, hogy az Istennel megszakadt kapcsolatunk helyre áll ismét. Azért találunk emberre, mert Istenre találtunk, és életünk értelmének fölfedezése örömet szül bennünk.
1: Paul Roth, sokat beszélünk az örömről. Te vagy Istene az örömnek, az életnek, a szeretetnek. Taníts minket az igazi örömre, hisz oly sokat beszélünk róla, az értékéről, a súlyáról, és oly ritkán találkozunk vele. Taníts meg rá, hogy a jóság mindig örömmel jár együtt. A gonoszság kísérőtársa a fájdalom és üresség. Istenem, a jóság gyakran terhes és nehéz, de az igazi öröm sohasem a kérész pillanatokhoz kötött. Segíts, hogy embertársainknak örömeteljék a jóban, s ne csak félelemből kerüljék a rosszat. Világosítsd meg szüleinket, tanítóinkat, papjainkat, hogy a gyermekeket, a híveket ne csak arra neveljék, ne csak arra buzdítsák, tagadják meg a rosszat, s küzdjenek ellene. Add, hogy mindenek előtt az igazban, a jóban gyönyörködjék a szemük és a lelkük. Ez legyen örömük, lelkesítőjük és szerelmük. Te nem akarod, hogy életünk tilalomfákkal elzárt kert legyen. Örökös nem szabad. Azt akarod, hogy boldogan éljünk, boldogan a szeretet által, amire te magad tanítottál. Mert igazi boldogságot csak a szeretet ad.
0: A békességet nem az abba hagyott háború szüli. A fegyverszünet nem béke. A béke a kölcsönös egyetértés és az egymás iránti jó szándék helyreállítása. A mi Bibliánk a békesség szót több mint 25 kifejezéssel fordítja. A szó alapjelentése boldogság. Boldogulás mind az egyén, mint pedig a közösség életében. Jelentette az egyes emberek és csoportjaik rendezett viszonyát Istennel és egymással. Jelentette Isten és a nép egymásra találását, békés viszonyát, azt a rendezett közösséget, amelyben észrevehetővé, élővé válik Isten szeretete. Ezért a békességünk sem magától van, hanem Isten szent lelke valósítja meg életünkben. Ennek értelme szorosan kapcsolódik Istennek az emberrel kötött szövetségéhez, melynek megvalósulása az újjászületésünk kezdete.
2: Fóti János, te a békét akartad. Te a békét akartad.